0: mi urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászáll a poklokra, harmadnapon föltámadott a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
1: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Úrunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
1: Jézus fájdalma szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
3: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
4: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazz nekünk és az egész

0: világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak,
1: Jézus fájdalmas szenvedésért,
0: irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmaz nekünk és az egész világnak.
3: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten, irgalmaz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Faustina nővér, könyörög érettünk.
2: Uram, hallgass meg a mi könyörgéseinket,
0: és a mi kiáltásaink jussanak elődbe.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
0: Amen.

0: Ave Maria.
1: Imádkozzuk együtt a szeretett lángrózsa fűzérét.
2: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a Mária Rádió kolozsvári stúdiójából. Meghívjuk önöket, imádkozzák velünk a szeretett lángrózsa fűzért és litániát. Imáinkat felajánljuk Szentatyánkért, 14. Leópápáért, püspökökért, papokért, szerzetesekért, kispapokért, jó papi hivatásokért, a családokért, gyermekekért, az ifjúságért, betegekért, orvosokért, ápolókért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, a bűnösök megtéréséért, a Mária Rádió munkatársaiért, önkénteseiért, támogatóiért, valamint minden kedves testvérünk szívében megfogalmazott szándékért. Jöjj, Szentlélek, Úristen, és töltsd be lelkemet a te lelkeddel. Járj át lelkemet a te kegyelmed és annak hét ajándéka. Tedd lelkemet befogadóvá a szeretetlen kegyelme iránt, mely Szűz Mária legszeretetre méltóbb ajándéka. Segíts, hogy szívünk vágyakozása egyesüljön Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretetének lángolásával. Segíts, hogy szívünk megteljen azzal a szeretettel, mely Szűz Mária szeplőtelen szívét átjárta és betöltötte. Jöjj, Szentlélek, újítsd meg és erősítsd meg az én szívem szeretetét, hogy Szűz Mária szeplőtelen szívének szeretett lángja lobogjon benne, most és mindörökké. Amen. Isteni megváltónk öt szent sebe tiszteletére mély áhítattal egymás után ötször keresztet vetünk. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Istenem, hiszek te benned,
3: mert végtelenül jó vagy.
2: Istenem, remélek te benned,
3: mert végtelenül irgalmas vagy.
2: Istenem, szeretlek téged,
3: mert mindennél szeretetre méltóbb vagy.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Árasz szeretett lángot kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
5: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig hozzád menekülünk.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
5: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. áraszt szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
0: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
0: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által. Ára szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
3: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
2: Szűz anyánk, ments meg minket,
3: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
4: Ára szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
3: Szűz Mária, fájdalmas és szeplőtelen szent szíve,
4: könyörög érettünkig, hozzád menekülünk.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Szűz anyánk, ments meg minket,
4: szeplőtelen szíved szeretett lángja által.
3: Ára szeretett lángot, kegyelmi hatását az egész emberiségre, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, kegyelmez nekünk.
3: Krisztus, kegyelmez nekünk.
2: Uram, irgalmazz nekünk.
3: Uram, irgalmazz nekünk.
2: Krisztus, hallgass minket.
3: Krisztus, hallgass minket.
2: Krisztus, hallgass meg minket.
3: Krisztus, hallgass meg minket.
2: Mennyei Atya Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Megváltó fiú Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szentlélek Úristen,
3: irgalmazz nekünk.
2: Szent háromság egy Isten,
3: irgalmazz nekünk.
2: Üdvözlégy Mária, kinek szeplőtelen szívében az Isten és ember szeretetet szüntelenül lángol.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja áthassa lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy tökéletes Isten szeretetre késztesse szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy őszinte ember szeretetre gyújtsa szívünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja legyen a családok meleget árasztó fényforrása.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy ezen fényforrásnál a családok megszentelődjenek.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy anyai szívet szeretet lángja a kisgyermekek lelkét is átjárja.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szívének fénye utat mutasson nekünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng által megvilágított úton járjunk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívet szeretet lángjánál felismerjük életünk értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívet szeretet lángja kiégesse lelkünkből a bűnök és a hibák csiráit.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szeretet lángot felszítsa a jóra való törekvésünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángját közvetítsük testvéreinkhez.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja bevilágítson a sötét lelkekbe.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja a fagyos lelkeket buzgósságra serkentse.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángjától a kőszívek is meglágyuljanak.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felrázza a közömbösöket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szívének szeretet lángja felgyújtsa az apostoli lelkeket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből feltörő szeretet láng minden emberhez eljusson.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja gyújtsa Isten szeretetre lelkünket.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szűzanya szíve szeretet lángja oltsa ki a gyűlölet tüzét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy szűzanyánk szeretet lángja világítsa meg minden nép vezetőinek értelmét.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy az édesanyánk szívéből kapott szeretet lángot életünk végéig őrizzük.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeretet láng szelíd fényénél haladjunk az ég felé.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy édesanyánk szeretet lángja világítson nekünk a halál óráján.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szívéből áradó szeretet láng szüntelenül lobogjon bennünk.
3: Add meg, Urunk, Istenünk,
2: hogy a szeplőtelen szív szeretet lángja mielőbb beragyogja az egész világot.
3: Add meg, Urunk, Istenünk, Szent József, te szállást kerestél a szűzanyának Betlehemben, segíts nekünk is szállást keresni szeretet lángjának az emberi szívekben.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Kegyelmezz nekünk, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Hallgass meg minket, Uram.
2: Isten báránya, te elveszed a világ bűneit.
3: Irgalmazz nekünk, Uram.
2: Imádkozzál érettünk Istennek, Szent Anyja,
3: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
2: Könyörögjünk, Szentlélek Úristen, tekints szeretet jegyesedre, ami szeplőtelen szívű édesanyánkra, aki végigkísérte Szent Fiát megváltó szenvedésében, és bennünket most is erősít földi küzdelmeinkben. Add meg, hogy szeplőtelen szívének isteni lelked által szított szeretet lángja beragyogja az egész világot, oltsa ki a gyűlölet tüzét az egész földön, hogy Jézus a béke fejedelme legyen, szeretete szentségében, oltáraink trónján, aki veled él és uralkodik az Atyával egységben, Isten mindörökkön örökké.
3: Amen.
2: A szűzanya azt mondta, az én szívem szeretet lángja maga Jézus Krisztus. Kérjük a kegyelmet, hogy állandóan Jézussal egyesült életet élhessünk.
3: Uram, add, hogy lábunk együtt járjon, kezünk együtt gyűjtsön, szívünk együtt dobbanjon, bensünk együtt érezzen, elmék gondolata egy legyen, fülünk együtt figyeljen a csendességre, szemünk egymásba nézzen, és tekintettünk összeforjon, ajkunk együtt könyörögjön irgalomért az örök atyához.
2: Imádkozzunk Szűz Mária szeplőtelen szíve szeretet lángjának kiáradásáért. Boldogságos Szűz Mária, drága mennyei édesanyánk, Te annyira szeretted Istent és bennünket, gyermekeidet, hogy egyszülött isteni fiadat Jézust a kereszten függve a mennyei atya kiengesztelésére és a mi megváltásunkért felajánlottad, hogy aki benne hisz, el ne kárhozzék, hanem örök élete legyen. Gyermeki bizalommal kérünk, hogy szeplőtelen szívednek a Szentlélektől szított szeretetlángjával gyújts tökéletes Isten és ember szeretett tüzére, ami gyarló szívünket, hogy veled együtt, egy szívvel, lélekkel szüntelenül szeressük Istent és vele barátainkat. Segíts, hogy ezt a szeretetlángot továbbadhassuk minden jó akaratú testvérünknek, s így a szeretet tüze oltsa a gyűlölet tüzét az egész földön, s Jézus a béke fejedelme legyen szeretete szentségében, oltáraink trónján, minden szív boldogító királya is középpontja. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
3: Amen.

0: Isten azért áld meg, hogy nagy lelkű lehess. Ha elengeded azt, ami nálad van, a kezed kiürül, de nagyobb áldást leszel képes befogadni.
1: Mária iskolájában. Tanuljunk a boldogságos szűz életpéldájából, Hajlák Attila atya vezetésével.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszöntöm a kedves Mária Rádió hallgatókat. Boldogságos szűzanya ott van az életünkben. Akkora ajándék tudni, hogy ott van az ő kézvezetése, akkor is, amikor azt érezzük, hogy az életünk krízisben van, nehézségekbe ütközik, amikor azt tapasztaljuk meg, hogy valami nem úgy működik az életünkben, ahogyan szeretnénk, vagy ahogyan elgondoltuk, de ott van a boldogságos szűzanya, ami égi édesanyánk minden egyes élethelyzetben. Pilinszky Jánosnak egy írásával szeretném kezdeni a mai emlékedésünket. Pilinszky János Imádságért című írásával. Add Istenem, hogy a világ kisimuljon, és elcsendesedjen bennem és mindenkiben. Hogy az éjszaka csöndjében asztalodhoz ülhessek, ahhoz az asztalhoz, ami mellől senki se hiányozhat. Ahhoz az asztalhoz, hol a nappal és a csillagokkal együtt a hétköznapok is kialszanak, és egyedül a te békéd világít. Igen, hogy helyet foglalhassak már most, egy rövid időre annál az eljövendő asztalnál, amit egy örök létre megígértél, s aminek egyedül a te békéd a lámpása, eledele is terítéke. Add meg előlegként azt a csendet, azt az asztalt, ahol minden szívódás, félreértés és megkülönböztetés megszűnik végre, ahol mindenki helyet kap, a maga helyét, s a legkisebb féltékenység is leveti csúf állarcát, és színét vesztve elpárolog. Nevezd meg valódi nevünkön, mivel valamennyien szenvedünk attól, hogy álnéven élünk, tele álnoksággal, amit magunk fabrikáltunk, mivel jobbnak, különbnek, álhatatosabbnak és áldozatkészebbnek kívánunk látszani másoknál. Valódi neve csak keveseknek van itt a földön. Kivétel alig. Mint vándornak megérkeznie a tengerpartra, szívem és értelmem elhallgat, már a távoli közelségettől is, meghalva a végtelen intelligencia hullámverését. Add, hogy imámban ne kérjek semmit, de annál inkább hallhassalak és hallhassalak téged. Fáradt vagyok, Istenem. Kifárasztottak kéréseim, és megtéptek a világ kérései. Apostolod mondta, hogy a szeretet irgalmas, türelmes, nem kér és nem panaszkodik. Add, hogy sose kívánjak színen lenni. A világnak amúgy is kötelező olvasmánya a zűrzavar kézikönyve. Ha lehet, ragaszd össze lapjait. Megértek a csirizre. Kedves testvéreim, olyan sokat mondóak Pilinszky Jánosnak ezek a mondatai. A világnak amúgy is kötelező olvasmánya a zűrzavar kézikönyve. Fáradt vagyok, Istenem, kifárasztottak a kéréseim. És még több gondolatot is kiemelhetnék Pilinszky imádságából. Igen, a zűrzavarnak a könyvét olvassuk nagyon sokszor. Sok mindenben ezt éljük meg, ezt tapasztaljuk meg. Hogy igen, nehéz. Annyi nehézség van az embereknek az életében, a mindennapjaiban. Amikor a hit elfárad, akkor a barátok felemelik. Vannak pillanatok az életben, amikor még a legerősebb hívők is elfáradnak. Amikor a harc súlya túl nehézé válik, és a kezeink lassan lehanyatlanak. Ha csak megnézzük a Szentírást, megnézzük az Ószövetséget, ott van Mózes, átélte ezt,
Refidimnél, amíg felemelte a kezeit, addig Izrael győzött, de amikor leengedte, Amálek kezdett felülkerekedni, és ekkor lépett közbe Áron is Húr, nem azért, hogy átvegyék a helyét, hanem hogy megtartsák a kezeit. És Mózes kezei azonban elnehezedtek. Azért vettek egy követ, alája tették, és ő arra ült. Áron pedig és Húr tartották az ő kezeit, és az ő kezei álhatatosak maradtak naplementéig. Ez a kép a Szentírásban egy erőteljes képe a szellemi összefogásnak. Annak, hogy mit jelent egymás mellett állni a hitben. Amikor a barátod imádságban elfárad, légy az, aki felemeli a kezeit. Amikor valakinek a lelke megfárad, légy az ő áronja és húrja. A győzelem nem mindig az erőn múlik, hanem a hűséges, összekapcsolódó kezeken. Az igazság az, hogy mindannyiunknak szüksége van emberekre, akik nem engedik, hogy leessenek a kezeink. Valakire, aki imádkozik, amikor mi már nem tudunk. Valakire, aki bátorít, amikor a remény halványul. Valakire, aki emlékeztet arra, hogy Isten még mindig értünk harcol. Együtt felemelkedünk, együtt győzünk, együtt diadalmaskodunk. És amikor ezzel a témával foglalkozom, akkor a boldogságos szűzanyának a sietsége jut eszembe, hogy siet Erzsébethez. Vagy a kánai mennyegzőn, amikor látja, hogy fogytán a bor, az a sietsége, az a forgolódása, az édesanyai szeretete, hogy ott van, akár Jézus mellett, akár a tanítványok mellett, akár az egyszerű emberek között, és nem csak közöttük. A boldogságos szűzanya ott van a mi életünkben is. Felénk is siet. És amikor megtapasztaljuk a szűzanyának ezt a szeretetét, ahogyan közben jár értünk, akkor igen, elmondhatjuk, hogy hát vannak reggelek, amikor könnyű felkelni, és igen, vannak olyanok is, amikor már ébredéskor ott vannak a mai nap terhei, nehézségei. Ilyenkor könnyen azt gondoljuk, hogy semmi sem változik, mégis hogyan van, miért, mitől lenne ma jobb, pedig tudd, hogy minden új reggel egy új lehetőség. Hogy tegyünk egy újabb lépést, hogy próbáljuk meg újra. Lehet, hogy ma nem oldódik meg minden problémád is, lehet, hogy még mindig ugyanazokkal a nehézségekkel kell szembenézned, de ne feledd, ma Isten veled tart. Ha engeded, és ő ismeri a terheidet, látja a küzdelmeidet, és nem hagy magadra. Ne engedd, hogy a tegnap elvegye a mai nap reményét. Amit tegnap nem sikerült megtenni, azt ma újra meg lehet próbálni. Amit tegnap elrontottál, azt megkezdheted helyrehozni, és amitől ma félsz, azt rábízhatod az élet urára, aki mindig gondoskodik. Hidd el, ma is van, amiért újra kezdeni, mert amíg Isten új napot ajándékoz nekünk, addig mindig van új kezdet, el nem múló kegyelem és minket átölelő szeretet. Uram, adj nekem szívet az elveszettek iránt. Könyörületet azok iránt, akik nem ismernek téged. Sürgető érzést az örökké valóság iránt, és őszinte törődést azok iránt, akik távol vannak tőled. Annyira a saját életemre, a saját körömre és a saját kényelmemre összpontosítok, hogy elfelejtem, körülöttem is vannak emberek, akik nem ismerik azt a reménységet, amelyet benned találtam meg. Taníts meg úgy látni az embereket, ahogyan te látod őket. Mint pásztor nélküli juhokat, mint elveszetteket, akik mentésre szorulnak, mint értékes lelkeket, akikért eljöttél, hogy megmentsd őket.
Az elveszettek iránti szív azt jelenti, hogy nem vagyok közömbös az örökkévalóságuk iránt. Nem érem be a saját üdvösségemmel, miközben mások sötétségben maradnak, hanem teher van rajtam azokért, akik nem ismernek téged. Segíts túllépni az ítélkezésen és eljutni a könyörületig. Szeretettel vezetni az embereket az országodba, ahelyett, hogy kívülről ítélném el őket, és emlékezni arra, hogy egykor én is elveszett voltam. Emlékeztes arra, hogy nem akarod, hogy bárki is elvesszen, hogy minden egyes ember számít neked, hogy az elveszettek nem statisztikai adatok, hanem egyének, akiket mélyen szeretsz. Adj bátorságot a hitem megosztásához, bölcsességet ahhoz, hogy tudjam, mikor kell szólnom, hogyan olyan szeretetet, amely kíváncsivá teszi az embereket arra, ami van, és olyan életet, amely másokat hozzád irányít. Engedd, hogy az elveszettek iránti szívvel éljek, törődve az örökké valósággal, imádkozva a lehetőségekért. Készen arra, hogy megosztam azt a reménységet, amely megváltoztatta az életemet azokkal, akiknek szükségük van rá. És a boldogságos szűzanya lelkülete ilyen. Ilyen másokhoz lehajoló. Másokhoz elmenő. Folyton azt gondolod, hogy a kudarcot kizárt téged? Vannak kudarcok az ember életében. Azaz egy pillanat, azaz egy döntés, az az időszak, amiről nem beszélsz. Újra és újra lejátszod a fejedben, mindegy bizonyítékot a tárgyaló teremben, és az ítélet mindig ugyanaz, hogy nem vagyok méltó. De van valami, amit a legtöbben nem értenek meg. A férfi, akit az írás a hit atyának nevez, az életének egy részét olyan pillanatokra építette, amelyek kudarcnak tűntek, nem gyengeségnek, kudarcnak. Ábrahám nem spirituális óriásként kezdte. Úgy kezdte, mint egy ember, aki hallotta Istent, és aztán küzdött azzal, hogy bízzon abban, amit hallott. Isten egy lehetetlennek tűnő ígéretet adott neki. Egy fiút, egy örökséget, nemzeteket az ő vérvonalából. Ez nem homályos inspiráció volt, ez konkrét volt, ez isteni volt. És telt az idő, és semmi nem történt. A csend különös módon felfedi azt, ami valójában benned van. Így Ábrahám azt tette, amit ma is sokan tesznek, megpróbált segíteni Istennek beteljesíteni az ígéretét. Emlékszel a történetre? Hágáron keresztül, nem Sárán. Emberi gondolkodás által, nem isteni időzítés szerint, türelmetlenségből és nem hitből, és abban a pillanatban kilépett Isten.

nem tagadja a kudarcát, de nem is határozza meg őt. Ennek egy kicsit meg kellene zavarjon. Mert azt jelenti, hogy Isten másképp meséli a történetet, mint te. Te a hibádra vagy rögzülve, és Isten arra figyel, ami utána jön. Van itt egy feszültség, amiben a legtöbb ember nem marad elég sokáig. Hogyan lehet egy embert, aki kételkedett, úgy leírni, mint aki nem ingadozott? Mert Isten nem csak a gyengeséget pillanatai alapján méri az életedet, hanem a hited iránya alapján. Ábrahámnak a kudarca nem lett az identitása. A válasza lett az, amikor Isten újra szólt Ábrahámnak, és újra hitt. Amikor az ígéret még mindig lehetetlennek tűnt, nem lépett ki a történetből, hanem visszahajolt bele, és pontosan ezt kerülte el. Azt hiszed, a kudarcod a vége? Pedig valójában ez az a hely, ahol az igazi hitednek el kellene kezdődnie. És ezért ad a Jóisten kudarcot, nehézségeket, megpróbáltatásokat, hogy az igazi hited kezdődjön el. És a Szentírás nem rejti el Ábrahám hibáit, sőt, a gyengesége és Isten hűsége közötti feszültség a lényeg, mert az evangélium soha nem arról szól, hogy tökéletes emberek lenyűgözik a jó Istent, hanem arról szól az evangélium, hogy megtört emberek mégis bíznak benne. És nézd meg a mintát. A Teremtés könyvében látod a hibát, a római levélben látod az értelmét. Ezt teszi Isten, átírja a történetet, nem úgy, hogy úgy tesz, mintha a bűn meg sem történt volna, hanem úgy, hogy kegyelemmel túlárasztja. És itt válik kényelmetlenné, mert ha Ábrahám kudarca nem zárta ki őt, akkor mi a te kifogásod? Azt mondod, túl messzire mentem? Ő egy gyermeket nemzett az ígéreten kívül? Azt mondod, jobban tudtam volna? Ő is. Azt mondod, elrontottam? Ő is. De ő nem maradt ott, ez a különbség. Van egy pont, ahol a történet véget érhetett volna bánatban, de ehelyett átfordult a megadásban. És pontosan ebben a pillanatban állsz most, és érzed, az a csendes meggyőződés, ami nyomást gyakorol rád, az a felismerés, hogy Isten nem ment el, te távolodtál el, és mégis ő hív. Nem azért, mert kiérdemelted, hanem mert Jézus megfizette az árát. Itt válik személyessé az evangélium. A kudarcod valós, a bűnöd nem kicsi, de Krisztus áldozata mindkettőnél nagyobb. Ez azt jelenti, hogy a történeted nem abban ír véget, amit tettél, hanem abban, amit ő elvégzett. De csak akkor, ha visszafordulsz. Csak akkor, ha abba hagyod a kudarc védelmezését, és elkezded átadni azt. Nem új stratégiára van szükséged, hanem megtérésre. Nem kell előbb rendbehoznod magad, csak vissza kell jönnöd. Most, nem később. Mert minél tovább ülsz a kudarcban, megadás nélkül, annál inkább identitásnak kezd tűnni. Pedig az nem az. Ha ez most megszólít benned valamit, akkor mondd ki, még ha csak egy szót is, rövid fohászként, hogy Uram, visszajövök. Legyen ez az a pillanat, ahol minden megváltozik. Jelöld meg, ha elég bátor vagy. Mert valaki, akit szeretsz, azt hiszi, hogy kizáratott, pedig nem az. Kövess, ha készen állsz az igazságra, ami nem a kifogásaidat simogatja, hanem valóban megváltoztatja az életedet. Ha pedig mélyebbre akarsz menni, valódi mélységbe, valódi korrekcióba, valódi növekedésbe Krisztusban, lép be

az abba, amit Isten épít. Mert a felszínes hit nem visz oda, ahová Isten hív. De az átadott hit, igen. Ábrahám is elbukott, de nem maradt ott, és nekem és neked sem kell. Mert a felszínes hit nem visz oda, ahová Isten hív, de az átadott hit, igen. És ebben példa a szűzanya, hogy ne felszínes hitben, hanem átadott hitben éljem az életemet. Vannak pillanatok az életben, amikor minden, ami előtted áll, nagyobbnak tűnik nálad. Nagyobbnak az erődnél, nagyobbnak a bátorságodnál, nagyobbnak a hitednél. Az óriások nem csak a csatatéren állnak, ott vannak a félelmeinkben, a kétségeinkben, a küzdelmeinkben és a várakozásainkban is. De mi van akkor, ha a harc sosem az óriás méretéről szól, hanem a szíved állapotáról? Isten arra vár, hogy több legyen benned. Arra vár, hogy bíz benne azzal, ami már most is van. Uram, taníts meg bízni benned azon túl, amit látok. Adj nekem bátor hitet, biztos kezeket és olyan szívet, amely nem hátrál meg. Tudom, hogy veled nincs nálad nagyobb. A boldogságos szűzanya, a mi égi édesanyánk ott van az életünkben. Köszönjük neki azt az erőt, azt a hitet, azt az átadott hitet, amivel minden gyermekét belehelyezi és megsegíti. Adja Jóisten, bármit is élünk meg, ne felszínes hitünk legyen, hanem átadott hitünk. És akkor megtapasztaljuk, hogy minden élethelyzetünkben ott van a Jóisten. Szeret, hordoz, felemel, segít, és még sorolhatnánk. Én köszönöm, hogy velem tartottak a mai elmélkedésben is. A jó Istennek az áldását kérem minden Mária Rádió hallgatóra. Hajlák Attila Istvánt hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Szent Iréneus, püspök, vértanú. Kis-Ázsiában született 115-150 között. Iréneus az volt, amit görög neve jelent, a békesség embere. A béke a keresztények számára kezdettől fogva annak az üdvösségnek a foglalata, amit Krisztus hozott. Iréneus egész élete folyamán a béke helyreállítása és megerősítése érdekében dolgozott, ennek szentelte minden erejét. A békesség szeretete és a békítés képessége egészen személyes karizmája volt. Az egyház békéért és egységéért folytatott szüntelen küzdelem tette életét gazdaggá, és állított neki örökké áldott emléket. Ez azonban nem jelenti azt, hogy Iréneus gyönge, mindenáron való békességet akart. Ellenkezőleg. Férfias harcot folytatott mindazokkal szemben, akik az egyház békéjét veszélyeztették vagy megrendítették. A béke szolgálatában cáfolta korának tévedéseit, és igazi teremtői tett gyanánt elsőként hagyott ránk egységes keresztény tanítást. Ezzel a keresztény teológia elismert megalapítója és a katolikus dogmatika atya lett. Iréneus azon kis-ázsiai keresztény közösségek egyikéből származott, amelyekben az apostolok munkájának emléke különös elevenséggel élt, és hűségesen ápolták is azt. Születésénél fogva görög volt és keresztény. Ifjúságától kezdve széles körű szellemi képzésben részesült. Ennek köszönhette a Szentírás és az őskeresztény irodalom ismeretén kívül bámulatos olvasottságát a kortárs filozófiában és irodalomban. Ezen kívül abban a szerencsében volt része, hogy mint serdülő fiatalember az apostol tanítvány Polikárp püspök lábainál ülhetett, és szívébe fogadhatta tanítását, amint később erről maga tanúskodott. Polikárp személyisége olyan mély benyomást gyakorolt Iréneusra, hogy még idős korában is emlékezett egy tiszteletre méltó püspök föllépésének és tevékenységének minden mozzanatára. Szó szerint idézni tudta Polikárp szavait János apostolról és a Jézus környezetébe tartozó más férfiakkal való találkozásairól. Férfi korában Dél-Galliában, Lyon városában találjuk Iréneust. Presbitere volt egy kis-ázsiai kivándorlókból álló egyházközségnek, akik azért telepedtek ott le, hogy tovább építsék a római birodalom keleti és nyugati tartományai között már régen fennálló kereskedelmi kapcsolatokat. Lyon akkoriban fejlődött Gallia legnépesebb városává. 177-ben ugyanis Lyon benszülött lakossága szenvedélyes gyűlölettel üldözni kezdte a keresztényeket. Poteinosz püspököt és közösségének több tagját bebörtönözték és szörnyű módon megkínozták. Iréneusra hárult a törődés a foglyokkal. Poteinosz püspök a többi fogolytársával egyetértésben Eleutérius pápához küldte őt követségbe. Római küldetésének köszönhető, hogy Iréneus nem osztozott püspökének és többi bebörtönzött lyoni testvérének és nővérének sorsában, akik az ő távol léte alatt mindannyian vértanú halált szenvedtek. A 80 éves Poteinosz püspököt nyilvános kihallgatása alkalmával oly súlyosan bántalmazták, hogy két nappal később meghalt. A tekintélyes Vettius, aki a keresztények védelmére jelentkezett és azonnal letartóztatták, viennai Sanctus Diaconus, Maturus Alexander, a hős Blandina rabszolganő, a 15 éves bátor Ponticus, Attalus és a lyoni egyházközség más tagjai, összesen 48-an, iszonyú kínzások után az amfiteátrumban haltak meg egy népünnepély alkalmával. Amikor Iréneus visszatért Rómából, elárvult és megfogyatkozott egyházközséget talált, amely most őt választotta püspökévé. Az üldözési hullám közben némileg alább hagyott. Püspöki tevékenységéről kevés hírünk van. Minden jel arra mutat, hogy nem elégedett meg egyházközségének vezetésével, hanem buzgón fáradozott Gallia további misszionálásán, és hithirdetőket küldött az ország különböző részeibe. Addig Dél-Gallia nehezen hajlott a megtérésre, most egymás után keresztény közösségek támadtak. A lyoni vértanúk vére nem hullott hiába.
Mintegy 14 évvel az Eleutherius pápához történt küldetése után Irénaeus még egyszer békekövetként lépett föl a pápa és a kis-ázsiai egyházközségek közt. Viktor pápa ugyanis a húsvét ideje fölött támadt vitában ki akarta zárni a kis-ázsiai püspököket az egyetemes egyházból, mivel eretnek módon eltérnek a közösségtől és az egyháztól. Ekkor Irénaeus a kormányzása alatt álló gall testvérek nevében írást intézett Viktor pápához, amelyben tisztelettel és nyomatékosan kérte, hogy ne zárja ki Isten egyházait, amelyek az ősi, áthagyományozott szokásokhoz ragaszkodnak, hanem lépjen föl a béke, az egység és a szeretet érdekében. Eusebius ezzel kapcsolatban megjegyzi egyház történetében, hogy Irénaeus ezúttal igazi békeszerzőként viselkedett, méltón a nevéhez. A közvetítő fáradozásait ezúttal is siker koronázta, a vitatkozó felek véglegesen kibékültek. Amikor Gall egyházmegyéjében is megjelentek és nagy károkat okoztak a terjeszkedő gnosztikus tévtanok, egy barátja tájékoztatást kért ezekről az úgynevezett gnosztikusokról. Ez adott alkalmat Irénaeusnak, hogy terjedelmes művet írjon a Hamis gnózis leleplezése és cáfolata címmel. Megcáfolta azt a téves tanítást, hogy az anyag rossz, és az emberek csak megfelelő megvilágosodás és tudás segítségével nyerhetik el az üdvösséget. Az üdvösség nem a tanultság következménye, hanem Krisztus követéséből születik. A szeretet tette Irénaeust az egyház egységének és békéjének szószólójává. A püspök egysége, akik tanításukban egyöntetően az apostolokra és Krisztusra visszamenő hagyományokra támaszkodnak, az igehirdetés megbízhatóságának csalhatatlan jele volt számára. Szinte újjongva mutat rá, hogy az egyház ezt az összhangot nagy gondossággal őrzi, mintha egyetlen házban lakna, és mintha csak egy szíve, egy lelke és egy szája volna. Irénaeus a keresztény hit egységének benső okát is világosan fölismerte Krisztusban, aki önmagában mindenkit és mindent egybefoglal. Krisztus, akiért az egész teremtés van, velünk jár az egész üdvösség történeten át, köztünk és bennünk van. Minden, amit Irénaeus írt, kizárólagosan a keresztény hit oktatásának szolgálatában állt. Írásait már életében is mindenfelé olvasták és terjesztették. Az egyházatyák és régi írók elhalmozták dicséretekkel, és nyugat fényességének nevezték, mivel tökéletes igazság szeretetében sohasem mondott többet, mint amit megbízható forrásokból merített, állításai, ami kritikus korunkban is megállják a helyüket, és megőrizték időszerűségüket. Egy tiszteletre méltó régi hagyomány szerint vértanúként halt meg egyházközségével együtt Septimius Severus császár idejében. Egy nap császári parancsra katonák zárták körül a várost, és minden keresztényt elfogtak és megöltek. Súlyos bántalmazások után Irénaeust is meggyilkolták, 203. február 28-án Lyonban halt meg. Megkapta a katolikus dogmatika atya és a nyugati egyház fényessége megtisztelő címet. Egy ránk maradt levél részletben Irénaeus visszaemlékezvén ifjúságára ezt írja egyik barátjának. Láttalak téged, amikor még gyermek voltam Polikártnál. Jobban emlékszem az akkori időkre, mint arra, ami csak az imént történt. Mert amit az ember ifjúságában tapasztalt, lelkével növekszik, és megmarad vele egyesülten. A Szent Polikárppal való találkozás egész életére rányomta bélyegét, ezt írja, szavait az Istentől kapott kegyelem révén akkoriban nagy buzgósággal fogadtam, nem papírra, hanem a szívembe írtam be azokat. Irénaeus kifejti, hogy Krisztus műve nem a tudomány közvetítésében áll, amely senkit sem tud boldogítani, hanem kizárólagosan az üdvözítő, önzetlen, szerető tettében, halálig menő önfeláldozásában. Irénaeus hangsúlyozza, hogy az Urat ebben kell követnünk, és hogy jobb és hasznosabb dolog őszinte egyszerűségben keveset tudni, és a szeretetben Istenhez közeledni, mint fölhalmozott tudásunkkal magunkat tanultaknak tartva, Isten káromlásban és Isten ellenségeiként élni. Irénaeus írta le az első pápa névsort Pétertől kezdve, és a maga korában koronatanúja a római püspök primátusának. Így hangzik a klasszikus megfogalmazás. A római egyházzal sajátos rangja révén minden egyháznak összhangban kell lennie.
és mégis abban a vitában, amely a húsvét ünneplésének időpontja miatt föllángolt a római püspök és a keleti egyházak között, Irénaeusz nem állt egyértelműen a pápa mellé. Levelet írt Viktor pápának, és nyomatékosan kérte, hogy ne járjon el túlságosan szigorúan. Inkább hagyja, hogy a különbözőség megmaradjon, mint hogy az egyháznak egy része elszakadjon az egésztől.

0: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntünk minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmáni Meti Szentlélek templomból, ahonnan szentmisét közvetítünk, melyet a plébánia fiatalja és gyermekei vezetnek, és Istvánfi Szilárd atya vezetésével. Hívjuk Önöket, kapcsolódjanak be ebbe a szentségimádásba, hódoljunk a legszentebb oltári szentség előtt, és imádkozzunk együtt!

0: Az Atya, a Fi és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Szeretett Mária Rádió hallgatók, hívjuk és várjuk Önöket, imádkozzunk együtt, egyházközségünk és a világon élő minden gyermekért, fiatalért. Ez a hónap Jézus szíve hónapja, amely szívbe ajánljuk a gyermeki lelkületű kicsinyeket, családjainkat, szeretteinket, fiataljainkat. A kisgyermekek most tanulnak ilyenkor, pici korukban beszélni, kezükkel keresztet vetni, megfogni valamit, érinteni. Milyen fontos lenne, ha gyermekek számára a szülők is beleoltanák a mennyei Atya iránti kicsiny szeretetet, ha kiskezüket imára tudnák kulcsolni, ha ezt látnák a felnőttektől, ha azok a kis lábak a templomok küszöbét újra és újra átlépnék. Imádkozzunk a fiataljainkért, sokat tanulnak. Bizony mostanság, s ezekben a hónapokban sokszor számot adnak tudásukról, vizsgáznak, és ez a sok világi tudomány mellett bizony fontos, hogy a hitükben is jártasak legyenek. Várjuk őket mindig ide az Úr közelébe, és kérjük mindig a Szent Lelket, juttassa eszükbe a megtanult leckét. Tudásukról jó felelettel, jó bizonyítványt tudjanak nyújtani. Az elémádkozott részre, hogy közösen válaszoljuk, Urunk, segítsd őket. Hála neked, Uram, hogy segítetted megszületni a gyermekeket, és meghívtad őket az örök életre. Urunk, segítsd őket. Hála azokért a gyermekekért, akik megtapasztalhatják az édesapák szerető gondoskodását.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Hála azokért a gyermekekért, akik megtapasztalhatják az édesanyák odaadó szeretetét.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Hála azokért a gyermekekért, akiknek nevelésében a nagymamák és a nagyapák is segíthetnek.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Hála azokért a gyermekekért, akiknek egészséget adtál, hogy szolgáljanak neked.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Hála azokért a gyermekekért, akiknek, Urunk, lábat adtál, hogy a jó úton járjanak.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Hála azokért a gyermekekért, akiknek játékot, tiszta ruhát és sok jót adtál, hogy jól érezzék magukat.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Hála azokért a gyermekekért, akiknek szívet adtál, hogy mindannak, amit tőled kaptak, örülni tudjanak.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Hála azokért a gyermekekért is, akik elveszítették szüleiket, vagy nehéz sorsban élnek.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Add, Uram, hogy fiataljaink mindig a jó úton járjanak.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Add, hogy jól tanuljanak, és a tanulás idejét mindig jól fel tudják használni.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Add, hogy fontosnak tartsák a vasárnapi szentmisén való részvételt.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Add, hogy szívesen jöjjenek a templomba téged meglátogatni.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Add, hogy kerüljék a bűnt és a bűnre vivő alkalmakat.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Add, hogy a szenvedélybetegségek ne fertőzzék meg az életüket.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Add, hogy fontosnak tartsák a szülői ház szeretetét, és szüleiket tiszteljék és szeressék.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Add, hogy felelősséggel készüljenek az életre.
1: Urunk, segítsd őket.
0: Urunk, hallgasd meg könyörgésünket, és kiáltásunk jusson eléd. Könyörögjünk. Világosítsa meg gyermekeink és fiataljaink szívét a vigasztaló Szentlélek, aki tőled származik, Istenünk, és tanítsa meg őket minden igazságra, amint Szent Fiad azt...
2: közöttünk. Bár nem látunk úgy, mint a barátainkat, mégis hisszük, hogy jelen vagy az oltári szentségben, és szeretsz minket. Olyan nehéz most elcsendesednünk, mert a fejünkben ezer dolgok pörögnek. A barátaink, a vakáció, a játék, a holnapi tervek. Kérlek, segíts lecsendesíteni a gondolatainkat, és vedd el belőlünk a pörgést. Nem kell most nagy szavakat mondanunk, csak itt akarunk lenni veled. Úgy nézünk rád, mint a legjobb barátunkra. Kérlek, formáld szívünket ebben a csendben. Te tudod, mi foglalkoztat, miért vagyunk boldogok, és mi az, ami néha elszomorít. Kérlek, taníts meg bízni benned. Amikor félünk, légy az erőnk. Amikor hibázunk, segíts újra kezdeni. Amikor örülünk, taníts hálát adni. Köszönöm, hogy meghallgatod imáinkat, még akkor is, amikor nem találjuk a megfelelő szavakat. Szeretünk Jézusunk, és szeretnénk, hogy egyre közelebb kerüljünk hozzád. Amen.

Atyánk, köszönjük neked a vakációt. Köszönjük, hogy véget ért a tanév, és magunk mögött hagyhatjuk a korai ébredéseket, a dolgozatokat és a leckéket. Köszönjük a szabadságot és a pihenés lehetőségét. Kérünk, áld meg ezt a nyarat. Vigyázz ránk, a családunkra és a barátainkra, bárhol is járunk. A strandokon, a táborokban, a kirándulásokon vagy az utazások alatt. Óvj meg minket a balesetektől és a bajtól. Kérlek, segíts, hogy ez a nyár ne csak semmit tevésen és a képernyők előtti üléssel teljen el, hanem valódi feltöltődés legyen a lelkünknek és a testünknek is. Adj jó ötleteket, hogy okosan használjuk fel az időnket. Mutasd meg, hogyan lehetünk a családunk segítségére otthon, és adj alkalmat arra, hogy jót elsünk másokkal. Adj sok vidámságot, jó beszélgetéseket és felejthetetlen élményeket. És ne engedd, hogy elfelejtsünk téged a hosszú vakációban. Maradj velünk a nyári napokon is. Amen.

Mennyei atyám, köszönöm neked templomunkat és közösségünket. Köszönöm, hogy ide tartozhatok, és nem kell egyedül járnom a hit útján. Köszönöm mindazokat, akik türelemmel tanítanak minket. Kérlek, áld meg ifi csapatunkat is. Segíts, hogy igazi családként működjünk, ahol figyelünk egymásra, és ahol nincsenek kiközösítések vagy csúfolódások. Add, hogy a plébániánk, a csoportunk olyan hely legyen, ahová mindenki örömmel jön, mert szeretetet és elfogadást talál. Mutasd meg, én hogyan tudok segíteni. Adj nekem lelkesedést, hogy részt vegyek a közös programokon, a szemmiséken, az énekpróbákon. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondtad, ahol ketten, hárman összejönnek az én nevemben, ott vagyok köztük. Jézus, légy jelen köztünk jóságoddal és szereteteddel, hogy ne uralkodjék rajtunk a széthúzás. Tedd erőssé a kapcsolatainkat, hogy a mi közösségünk a te szeretetedet hirdesse a világban. Amen.

mennyei atyánk, köszönjük neked a hazánkat, a földet, ahol élhetünk, a nyelvünket, amit beszélhetünk, és a kultúránkat. Köszönjük a gyönyörű tájakat, a történelmünket, és mindazokat, az embereket, akik előttünk építették ezt az országot. Kérünk, áld meg városunkat és minden lakóját. Adj a vezetőinknek bölcsességet és jó szívet, hogy békességben és igazságosan irányítsanak bennünket. Segíts az itt élő embereknek, hogy megértsék egymást, és mindig az összefogás vezesse őket. Kérünk, mutasd meg, hogyan lehetünk hasznos tagjai hazánknak, már most gyerekként is. Segíts, hogy büszkék legyünk a származásunkra, óvjuk a természetet, tiszteljük a törvényeket, és a tanulásunkkal a jövőt építsük. Óvd meg ezt az országot a bajtól, és add, hogy békében élhessünk. Amen.

Eljöttem este hozzád imádkozni, igaz barátokért. Te alkottál minket, és tudod, hogy senki sem szeret egyedül lenni. Kérlek, segíts, hogy igaz barátokra találjunk életünkben. Olyan társakat keressünk, akik elfogadnak, olyannak, amilyenek vagyunk, akikkel nagyokat lehet nevetni, és akik nem beszélnek ki a hátunk mögött. Drága Istenünk, az életünkben döntéseket is kell hoznunk. Te látod, hogy néha milyen csábító a rosszat, vagy a könnyebb utat választani, csak azért, hogy a többiek menőnek tartsanak, vagy hogy megúszunk egy kellemetlen helyzetet. Kérlek, adj nekünk éber lelki ismeretet. Segíts, hogy mindig megérezzük, mi az, ami igaz, ami őszinte és ami jó. Ne engedd, hogy a csorda szellem vagy a hirtelen harag irányítson. Adj nekünk belső erőt és gerincet, hogy akkor is a helyes utat válasszuk, amikor az nehezebb. Segíts, hogy a döntéseinkkel ne bántsunk meg másokat, és olyan tetteink legyenek, amikre büszkén tudunk visszagondolni a nap végén. Kérlek, alakítsd a mi szívünket. Segíts, hogy igaz, hűséges és bátor barátok legyünk. Olyanok, akik kiállnak a másikért, a bántják, akik meg tudják tartani a titkokat, és akik segítenek, ha baj van. Köszönjük, hogy figyelmesen meghallgatsz. Amen.

Köszönjük neked, hogy a világon minden nap oly sok templomban mutatják be a Szentmisét. Köszönjük, hogy van egy hely és egy idő, ahol megtalálhatunk és teljesen rád figyelhetünk. Kérünk Istenünk, add, hogy minél kevesebb templomot zárjanak be, vagy romboljanak le szerte a világon. Kérünk, adj erőt és lelkesedést a lelki atyáknak, akik a misét vezetik. Segíts a hittanároknak, a minisztránsoknak és a zenészeknek is, hogy szívvel, lélekkel szolgáljanak. Kérlek, vonz magadhoz minél több embert a templomokba, különösen a fiatalokat és az osztálytársainkat, barátainkat. Nyisd meg a szívüket, hogy ők is megérezzék, milyen jó veled találkozni. Segíts nekünk is, hogy minden szentmisére tiszta szívvel és örömmel érkezzünk, és hálások legyünk azért, hogy itt lehetünk. Amen.

Jézus, te sokszor elvonultál a csendbe, hogy beszélgess a mennyei atyával. Tudtad, hogy az ima ad igazán erőt a mindennapokhoz. Te vársz ránk mindig, és szeretnél velünk időt tölteni. Sajnáljuk, hogy a napjaink sokszor annyira zsúfoltak voltak, hogy pont rád nem maradt időnk. Elrepültek az órák a tanulással, a hobbiainkkal, a barátainkkal, vagy a telefonunk nyomkodásával. Kérlek, segíts, hogy tudatosabbak legyünk. Adj nekünk vágyat arra, hogy minden nap megálljunk egy kicsit, és rád figyeljünk. Taníts meg arra, hogy az ima ne csak egy gyorsan letudott feladat legyen, hanem egy jó beszélgetés veled. Sajnáljuk, hogy sokszor csak akkor jutsz eszünkbe, ha bajban vagyunk, vagy ha valami fontosat kérünk tőled. Segíts megértenünk, hogy az ima nem egy kötelező feladat, hanem egy lehetőség, hogy megosszuk veled az örömünket, a bánatunkat és a titkainkat. Mutasd meg nekünk, hogy az imában találhatunk igazi megnyugvást a suli és a mindennapok pörgése után. Adj nekünk kitartást, hogy minden nap szakítsunk időt a csendre, és ne csak mi beszéljünk, hanem meg tudjunk hallani téged is. Amen.

Jézusom, te mindenedet odaadtad nekünk, az életedet, a szeretetedet és a békédet. Mi is szeretnénk megtanulni tőled az igazi odaajándékozás örömét. Te látod, hogy sokszor ragaszkodunk a dolgainkhoz, néha sajnáljuk az időnket a segítségnyújtásra. Segíts észrevennünk, mit tudunk odaadni másoknak. Taníts meg megosztani a javainkat azokkal, akiknek kevesebb jutott. Segíts, hogy oda tudjuk ajándékozni a figyelmünket egy magányos játszótársnak, a segítségünket a szüleinknek, vagy a türelmünket a testvérünknek. Jézusom, most, amikor előtted térdelünk, szeretnénk neked adni mindazt, amink van. Neked adjuk örömeinket és pihenésünket, neked adjuk sikereinket és kudarcainkat, mosolyainkat és könnyeinket. Taníts jóságra, türelemre és szeretetre. Áld meg családjainkat, közösségünket és egész világunkat. Add, hogy béke legyen az emberek között, és hogy minden gyermek érezhesse a te szeretetedet. Maradj velünk, Jézusom, ma és életünk minden napján. Amen.

Istenem, te látsz minket gyermekeket minden pillanatban. Ismered a hibáinkat, de azt is tudod, hogy legbelül nagyon szeretnénk jó emberek lenni. Be kell vallanunk, hogy ez nem mindig sikerül. Néha lusták vagyunk, visszabeszélünk a szüleinknek, bántó megjegyzéseket teszünk másokra, vagy egyszerűen csak hagyjuk, hogy elragadjon az indulat. Kérlek, adj nekünk erőt és belső tartást ebben a vakációban. Segíts, hogy tiszta szívvel őszintén tudjunk élni. Fékezd meg a nyelvünket, amikor csúnya vagy bántó szavak hagynánk el a szánkat. Taníts meg uralkodni az indulatainkon, és adj bátorságot, hogy elnézést kérjünk, ha hibáztunk. Köszönjük, hogy bízol bennünk, és soha sem mondasz le rólunk. Amen.

0: Azt hiszem, hogy sok ezer imádkozó szívvel együtt a mai estén hálát adhatunk, és hálát kell is adnunk ezért az odaadásért, amit plébániánk gyermekei, fiataljai, hívei, családjai megtesznek újra és újra, hogy a világ minden részén eljusson az Isten dicsőítése. Nem is lehet itt már újabb szavakat, mélyebbeket mondani, hiszen az imákban, az énekekben, a dallamokban mindannyian lassan együvé kovácsolódunk, együvé tartozunk, holott nagyon különbözőek vagyunk, sokszor nagyon másképp látunk dolgokat ebben a földi életben, Uram, de Te vagy az, aki összekötöd a szíveinket, összehozod a különféle gyermekeket, indítod a szülők, nagyszülők, családtagok lelkét, mozgatod a gitárosok kezét, dalra fakasztod híveink hangját, hogy Téged dicsőítsenek. Ezért vagyunk itt, Urunk. És a Mária Rádión keresztül sokfelé eljuthat ez a dicsőítés, ez a hálaadás, ez az együvé tartozás. Te kötsz össze minket, Urunk. Úgy, mint ahogy a pókhálót megszövi a pók, Te összeszövöd szívünket, összekötöd bennünk azt, ami együvé tartozik. Hála neked ezért, Urunk. Gyermekekért imádkoztunk, imádkozunk most is újra és újra. Ezért a gyermek Jézus litániáját közösen elhozzuk eléd, Istenünk. Fogadd el ezt, mint összetett kezünknek, kicsiny markunknak, szívünknek legszebb ajándékát. Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, kegyelmez nekünk!
1: Krisztus, kegyelmez nekünk!
0: Uram, irgalmaz nekünk!
1: Uram, irgalmaz nekünk!
0: Krisztus, hallgass minket!
1: Krisztus, hallgass minket!
0: Krisztus, hallgass meg minket!
1: Krisztus, hallgass meg minket!
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szentlélek Úristen,
1: irgalmaz nekünk!
0: Szent Háromság Egy Isten,
1: irgalmaz nekünk!
0: Kisded Jézus, hallgass minket! Kisded Jézus, hallgass minket! Kisded Jézus, hallgass meg minket!
1: Kisded Jézus, hallgass meg minket!
0: Ó, kisded Jézus, az örök atyának fia, kinek dicsőségében osztozol, irgalmazd nekünk. Ó, kisded Jézus, ki a Szentlélektől fogantál, akivel együtt az égen és a földön magasztaltatol,
1: irgalmazd nekünk.
0: Ó, kisded Jézus, ki Szűz Máriától születtél és a világ megváltója lettél,
1: irgalmazd nekünk.
0: Ó, kisded Jézus, kit az angyalok hirdettek, és a pásztorok a jászolban fölkerestek.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Ó, kisded Jézus, kihez napkeletről a bölcsek jöttek, és téged Istennek elismertek.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Ó, kisded Jézus, kit a templomban bemutattak, s ha bár Isten fia voltál, kiváltottak.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Ó, kisded Jézus, ki Heródes elől Egyiptomban menekültél,
1: irgalmazd nekünk.
0: Ó, kisded Jézus, ki Názáretbe visszatértél, s kegyelemben és bölcsességben növekedtél.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Ó, kisded Jézus, ki a törvénynek eleget téve 12 éves korodban templomba fölmentél.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Ó, kisded Jézus, ki a templomban az írástudókat bölcsességeddel bámulatba ejtetted.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Ó, kisded Jézus, kit az angyalok imádnak, és mégis engedelmes voltál Józsefnek és Máriának.
1: Irgalmas nekünk.
0: Légy irgalmas, kegyelmez nekünk, ó kisded. Méltó haragottól ments meg minket, ó kisded Jézus. az örök kárhozattól ments meg minket, Isten Jézus. Minden bűntől ments meg minket, Isten Jézus. A sátán incselkedésétől ments meg minket, Isten Jézus. A tisztátalanság szellemétől
1: ments meg minket, Isten Jézus.
0: Szent születésed és jöveteled által
1: ments meg minket, Isten Jézus.
0: Mi gyermekeid leborulunk, hallgass meg minket, Jézusunk. Hogy buzgón imádkozzunk, hallgass meg minket, Jézusunk. Hogy minden bűntől irtózzunk,
1: hallgass meg minket, Jézusunk.
0: Hogy szorgalmasan tanuljunk,
1: hallgass meg minket, Jézusunk.
0: Hogy mindenkor szót fogadjunk,
1: hallgass meg minket, Jézusunk.
0: Hogy tisztaságban maradjunk,
1: hallgass meg minket, Jézusunk.
0: Hogy szeretettel elteljünk,
1: hallgass meg minket, Jézusunk.
0: Hogy boldog halált nyerjünk,
1: hallgass meg minket, Jézusunk.
0: Hogy téged örökké lássunk,
1: hallgass meg minket, Jézusunk.
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit, kegyelmezz nekünk. Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
1: hallgass meg minket.
0: Isten báránya, aki elveszed a világ bűneit,
1: irgalmazz nekünk.
0: Könyörögjünk, ó Jézus, ki, hogy bennünket a bűntől megválts, gyermekké lettél és szegényes istálóban, közénk születtél, add, hogy buzgó követésed által végtelen szeretetedet viszonozzuk, s résztvevén a keresztedben részt vehessünk egykor dicsőségedben is, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.

0: Áldott legyen az Isten.
1: Áldott legyen az Isten.
0: Áldott legyen az ő szent neve.
1: Áldott legyen az ő szent neve.
0: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
1: Áldott legyen Jézus Krisztus valóságos Isten és valóságos ember.
0: Áldott legyen Jézus szent neve.
1: Áldott legyen Jézus szent neve.
0: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
1: Áldott legyen Jézus szentséges szíve.
0: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
1: Áldott legyen Jézus a legméltóságosabb oltári szentségben.
0: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
1: Áldott legyen Jézus drága szent vére.
0: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
1: Áldott legyen a vigasztaló szent lélek.
0: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
1: Áldott legyen Isten fölséges anyja Mária.
0: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
1: Áldott legyen Mária szent és szeplőtelen fogantatása.
0: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
1: Áldott legyen a szűz és anya neve Mária.
0: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybe vétele.
1: Áldott legyen Mária dicsőséges mennybe vétele.
0: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
1: Áldott legyen Szent József Mária tiszta jegyese.
0: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben. Amen.
1: Áldott legyen az Isten angyalaiban és szentjeiben.

0: Kedves hallgatóink, szentségimádást közvetítettünk a Szatmár Németi Szentlélek templomból Istvánfi Szilárd atya, a plébániai gyermekei és fiataljai vezetésével. Köszönjük, hogy velünk tartottak, hogy együtt imádhattuk, együtt hódolhattunk a legszentebb oltári szentség előtt. További áldott szép estét kívánva mindenkinek, búcsúzom a helyszínről, Szücs Timeát hallották, dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria. Imádkozzák együtt a rózsafűzért a Mária Rádióval.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, élő hittel leborulunk előtted, szóval és szívvel beismerjük, hogy egyedül csak a te nevedben üdvözülhetünk. A te szent gyermekséged érdeméből lettünk isteni gyermekivé. Halálod eltörölte bűneink adóságát. Öltámadásod és mennybe meneteled, számunkra is megnyitotta az örök életet. Add szent kegyelmedet, hogy a rózsafűzér titkoknak megfontolása növelje éli hitünköt te benned, aki az út, igazság és az élet vagy számunkra. Szentséges szűz, Isten anyja Mária, könyörög érettünk, hogy élet példádot követve, szent fiadnak szavain és cselekedetein elmérkedve gyarapodjunk az ő ismeretében és a szeretetében, a mi Urunk Jézus Krisztus által.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pancilus Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennyben, ott ül a mindenható Atya Isten jobbjá, onnan jön elítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus

0: örök életet. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: pályán. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki szavainkat vezérelje.

0: Jön, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse. Jézus, aki cselekedeteinket kormányozzal.

0: irgalmadra.
1: Dicsőséges Rózsa Füzér első szent titka, aki a halálból feltámadt. Az Úr Jézus lelke visszatér a halál kínzott testben. A test egy pillanat alatt dicsőségbe öltözik és feltámad. Egy angyal elhengeríti a sírzárókövet és ráül. Az asszonyok, akik a keresztre feszített Jézust keresték, az angyal szavára örömmel sietnek a tanítványokhoz. Egyszer csak Jézus jön velük szembe. Hozzáfutnak és leborulnak előtte. Ezt teszem most én is, hiszen itt néz rám az oltárról.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Ráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Isten, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: Lájan, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a halálból feltámadt.
0: Az

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra.
2: A dicsőséges rózsafüzér második szent titka, aki a mennybe felment, most is az utolsó vacsora terméből indul a Kedron patakon át a Gecemáni kert, ismerős fái mellett az olajfák hegyére, onnan az égbe, utolsó parancsai, tanúságot tenni róla a föld végső határáig, emelkedni kezd, és még utoljára megáldja őket. Így jön el ismét, mondja az angyal, jöjj el a földre, Uram Jézus!
3: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és

0: Úrtól.
1: Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Az

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Az

szemmel. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,

0: harmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér harmadik szent titka, aki nekünk a szent lelket elküldte, a tanítványok a szűzanya vezetésével imádkoztak, egy szívvel, lélekkel, álhatatosan. Pünkös napján, mintha csak heves szélvész közeledett volna, zaj támadt az égből, és betöltötte házukat. Majd szétoszló tüzes lángok nyelvek jelentek meg felettük, és leereszkedtek mindegyikükre. Mi is szűzanyánkkal együtt hívjuk az igazság lelkét.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Az

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Pályán, amen.
1: Üdvözd légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: szolgáljen. Amen.
1: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Istenem.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
2: Asz-

0: uráján. Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szent Léleknek.
0: Még éppen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér negyedik szent titka, aki téged szentszűz a mennybe fölvett. Szűz Mária halálában semmi erőszakos vagy fájdalmas nem volt. Teste, melyből Jézus teste vétetett, mindjárt megdicsőülten fel is támadt. Az isteni erő vonzásában emelkedett fel Istenhez. Körülötte angyal seregek zengtek a diadalmas hozsannát. Nem merüljünk el úgy a magunk bajaiban. Osztozzunk Mária örömében, hiszen gyermekei vagyunk.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben fölvett.
1: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe felvett.
1: Asszony.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennyben felvett.
0: Asszonyom, szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe felvett.

0: Váljan, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz a mennybe fölvett.

0: Brian, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe fölvett.
0: Asszonyom,

Amen. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

0: Ráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
1: Ó Jézusom!

0: irgalmadra.
1: A dicsőséges rózsafüzér ötödik szent titka, aki téged szentszőz a mennyben megkoronázott, az ég és föld királyának, anyja maga is királynő, Jézus szívének nagy örömére szolgált, hogy valami elképzelhetetlenül ragyogó mennyei ünnepsége megkoronázhatta édesanyját, tökéletes elégtétellel, amilyen csak az Isten királyi adhat. Egy názáreti munkásasszonynak felét sohajtunk, világnak hatalmas királynője.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk.

0: gonosztól. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.
0: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, amelyben megkoronázott.
0: Az

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Az.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzöményben megkoronázott.

0: Amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
2: Az.

0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűzeményben megkoronázott.

0: szellemmel.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz a mennyben megkoronázott.

0: irgalmadra.
1: Imádkozz el érettünk Istennek, Szent Anyja,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,
0: hogy méltók lehessünk a Krisztus ígéreteire.
1: Könyörögjünk, szentséges szűz, Isten Anyja Mária,

0: által.
1: Amen. Rózsa Fizér királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Csíksomlyói segítő szűz,
0: könyörögj érettünk.
1: Mária Rádió királynője,
0: könyörögj érettünk.
1: Most segíts meg, Mária.

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából. Leó pápa konzisztóriumot megnyitó beszédében őszintességet és lojalitást kért a bíborosoktól. A konzisztórium első napján a béke és a szeretet civilizációjának építéséről beszéltek. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet, állapították meg a konzisztórium szombat délelőtti ülésén. Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel.
1: Leó pápa megnyitotta a konzisztóriumot, őszintességet és hűséget kért a bíborosoktól. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban.
2: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza e della vostra lealtà.
1: Szükségem van a szabadságotokra, az őszintességetekre és a hűségetekre. Az őszinte tanács mindig a szeretett közösség cselekedete. 14. Leó pápa pénteken ezzel a meghívással nyitotta meg a bíborosok rendkívüli konzisztóriumát. A 6. pál teremben tartott konzisztórium szombat estig tartott, és lehetőséget kínált a bíborosoknak, hogy együtt gondolkodjanak a pápával.

0: A pápa emlékeztette a bíborosokat az elmúlt hónapokban tett felhívásaira, hogy a szinodalitás révén építsék a szeretett közösséget az egyházban, ahol minden tag a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt küldetésében.
1: Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati.
0: Ezután kifejtette a négy témát, amelyekre a bíborosok e két nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzet felismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A pápa arra hívta a bíborosokat, hogy Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját használják kulcsként saját helyi egyházaik megértéséhez. A harmadik ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. Az egyház társadalmi tanítása arra emlékeztet minket, hogy a közjó nem spontán módon keletkezik, hanem közös felelősségvállalást igényel, nyomatékosította Leó pápa. Az egyház számára ez nagyon pontos formát ölt. Egy szinodális stílust az Isten országa küldetésének szolgálatában. A negyedik ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd.
1: Infine dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del sinodo. Questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti.
0: Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző három gondolatait, a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Ahelyett, hogy az egyház belső életére összpontosítanának, 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy tekintsenek a világra, és tegyenek fel egyetlen kérdést. Hogyan segíthetünk ma helyi egyházainknak abban, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel hirdessék az evangéliumot? A misszió nem az egyház számos feladatának egyike, hanem létezésének oka, ami megköveteli a bíborosoktól, hogy együtt hallgassanak meg, viseljék felelősségüket, és különböztessék meg a Szentlélek cselekedeteit. 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon tartott megnyitó beszédét azzal zárta, hogy megköszönte a bíborosoknak a segítségüket. Számítok rátok, hogy segítsetek felismerni, mit mond a lélek ma az egyháznak. Szükségem van az erős, egyértelmű és nyilvános támogatásotokra, mondta a Szentatya. Éreznem kell, hogy testvérként támogattok.
2: A konzisztórium első napja békejegyében telt. Pénteken délután a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok egyetértettek abban, hogy a béke és a szeretet civilizációjának építésén kell dolgozni, a meghallgatás és a megbocsátás nyelvezetén keresztül is. Több csoport jelezte, hogy meg kell haladni a jogos háború logikáját, és helyette az arányos védelemhez való jogról kell beszélni. Leó pápa részt vett az ülés elején, majd ő vezette a végén a záróimát. A bíborosok az ülés elején megemlékeztek a venezuelai földrengés áldozatairól és a katasztrófa következtében kialakult fájdalmas helyzetről. A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja témáról szóló tanácskozáson a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika 5. fejezetéről elmélkedtek. Pablo Virgilio Sionco David bíboros vezette a közös imádságot, majd Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa mondta el bevezető felszólalását. Leó pápa találkozó elején volt jelen, majd a plenáris ülésre visszajött. Megkezdődött a tanácskozás, amelyen 11 csoport szólalt föl a 6. pálteremben. Valamennyien kiemelték a jelenkor kritikus helyzetét, a hatalom kultúrájának dehumanizáló erejét, annak egyetemességét,

0: lelkét, a kísértést, hogy alkalmazkodjunk a hatalmasok logikájához, a háború normalizálását és a polarizációt, ami leviszi a tolerancia küszöbét az erőszakkal szemben, és veszélyes leegyszerűsítéshez vezet a megoldások keresésében. Felelősségünk a béke és a szeretet civilizációjának építése, a hiteles tanúságtétel mindenek előtt az egyházban, valamint egy olyan nyelvezet, ami az embereket nézi, meghallgatásra, megbocsátásra, kiengesztelődésre, helyreállító igazságszolgáltatásra és gesztusokra épül. Olyan nyelvezetre van szükség, mely képes megérinteni a konfliktusban lévők szívét, és ami képes megérteni a háború okozta sebeket. Egy olyan nyelvre, ami megkönnyíti az egység keresését az egyházban. A csoportok által aláhúzott másik téma az egyházon belüli egység volt, ami a hitelesség feltétele, valamint a többi vallással, különösen az iszlámmal való párbeszéd szükségessége. Egy olyan korban, amelyben terjed a közöny globalizációja, mely nincs tekintettel mások szenvedésére, minden embernek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy a békét építi. Ebben a távlatban valamennyi csoport kiemelte a Krisztusban és az evangéliumban való hit központi szerepét, ami megváltoztatja a világot, ha azt nem csak elméletnek fogják föl, hanem az egyház eredeti küldetéseként. Mert vannak olyan helyzetek, amelyekkel Isten segítségével tudunk szembenézni. Egyes csoportok ezzel kapcsolatban szóltak a Szentföldi és a Kelet-Európai Egyházban végzett munkáról. A megbeszéléseken teret adtak a politikai hatalom szerepének is, amely mentes kell, hogy legyen a gazdasági hatalomhoz való mérgező kapcsolódástól. Szó volt még családról, nevelésről, arról, hogy nehéz kilépni az azonnali válaszok logikájából, valamint a merész evangelizáló munkáról. Több csoport idézte a szentszék és a nunciusok diplomáciai szerepét az egyház hangjának hallatásában. Ebben az összefüggésben fölmerült, hogy túl kell lépni a jogos háború logikáján, mivel az evangéliumot nem lehet erőszakkal másokra kényszeríteni, és inkább az arányos védekezéshez való jogról kell beszélni. A bíborosok mély hálájukat fejezték ki Leó pápának enciklikájáért, amiért elítéli a konfliktusokat, és amiért a békére szólít. A Munus Petrinum a Péteri Hivatal kérdése is felszínre került, mint ami garantálja az egyház függetlenségét a politikai hatalomtól, és megállapították, hogy szükség van olyan gesztusokra, melyek a mai korban a béke ikonjai lehetnek. Végül a pénteki konzisztóriumi ülésen lehetőség nyílt néhány személyes felszólalásra az ülés témakörében. Néhány bíboros megköszönte a lehetőséget, hogy a konzisztórium keretein belül megoszthatják egymással gondolataikat, és emlékeztetett, hogy más vallások vezetőivel is együtt kell dolgozni a szeretet civilizációjának megszilárdításán. Beszámoltak sokak reakciójáról is, miután a pápa az enciklikában szigorú szavakkal szólt az egyház késlekedéséről, amellyel elítélte a rabszolgaságot. Ezek a szavak sokak szívét megnyitották. Az enciklika felhívása a bíborosi kollégium felé is, hogy vállalja föl a béke építésének felelősségét olyan szimbólumokon keresztül, mint amilyen a Szent II. János Pál pápa által 1986-ban Assisibe összehívott békeima találkozó volt. A pénteki ülés végén este 7:30-kor Leó pápa vezette a záróimádságot. Konzisztórium. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet. Szombaton délelőtt a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok megállapították, hogy hatékonyabbá kell tenni a pápa békefelhívását az egyházmegyékben is. Egyre kevesebb a tartalmas emberi kapcsolat, növekszik a szélsőséges individualizmus a társadalomban. 14. Leó pápa az ülés elején vett részt, majd a csoportok beszámolói előtt tért vissza, és ő vezette a déli imádságot. A konzisztóriumban részt vett Németh László bíboros belgrádi érsek. Támogatni kell a pápát a béke felhívásaiban, még hatékonyabbá téve azokat az egyházmegyékben és a helyi térségekben. El kell gondolkodni korunk mély törésein, melyek táplálják az értelem és a tartalmas kapcsolatok hiányát, valamint kedveznek az elkeseredett individualizmusnak, amit a mesterséges intelligencia problémás fejlődése is tovább súlyosbít. Ehelyett a közjót és az evangéliumot kell előmozdítani, mely képes enyhíteni a jelenkor sebeit, mivel a keresztények ezáltal nem a társadalmi romlás szemlélői lesznek, hanem bölcs tervezők, akik újjáépítik mindenki városát. Többek között ezek a témák merültek föl a rendkívüli konzisztórium harmadik ülésén, ami szombaton délelőtt zajlott a 6. pálteremben, a reggeli szentmisét követően, amelyet Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánya mutatott be. A pápa jelen volt az ülés elején, majd a csoport beszámolók előtt visszatért, és ő zárta a délelőtti találkozót az úrangyala elimádkozásával. A tanzániai Protaser Rugambwa bíboros taborai metropolita érsek moderálta az ülést. A pápa nevében köszönetet mondott a békefelhívásokban nyújtott támogatásért, és arra szólította a bíborosokat, hogy legyenek még hatékonyabbak, felvállalva az egyházmegyékben és kiki a saját térségében a békeügyét. Steven Brislin bíboros Johannesburgi metropolita érsek felszólalása után 11 csoport mondta el beszámolóját a teremben, főként a kortárs világ megosztottságairól szólva. Kiemelték, hogy az identitásvesztés elősegítheti a törzsi magatartást. A bíborosok egyetértettek abban, hogy a széleskörű individualizmus táplálja azt az illúziót, hogy a többiek a mi sikerünk miatt léteznek. Arról is eszmét cseréltek, hogy a mesterséges intelligenciát miként lehet az emberiség javára fordítani anélkül, hogy a személyt számokká és statisztikává redukálnánk. Sok csoport felhívta a figyelmet a közjó értékére, amit a politika gyakran nem keres. A közjó a hitben találja meg eredetét, és az embert minden határon túlra vezeti, túl önmagán, arra, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel, az individualizmusra adott válaszként, teljesen megélve katolikus voltát. A bíborosok aláhúzták a politika szerepét az egyház társadalmi tanításának alkalmazásában, ami a megosztottság ellenszere lehet. Számos csoport rámutatott a szinodalitás értékére, mint a meghallgatás, a párbeszéd és a közös egyházi felelősség útjára. A beszámolók végén néhány bíboros szót kapott, akik személyesebb hangon szóltak az ülésen felmerült témákról. Egyesek hálájukat fejezték ki a pápának a közelmúltban tett apostoli útjaiért és állandó elkötelezettségéért a békeügye mellett.
1: Leo pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel. A testületek a szinodalitásról szóló szinódus végrehajtásáról és a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető útról elmélkedtek. 14. Leo pápa a csütörtökön zárt körű találkozón fogadta a szinódus kontinentális testületeinek vezetőit, a szinódus végrehajtási szakaszának szentelt háromnapos munka lezárásaként. A június 23-a és 25-e között tartott találkozón Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia és Észak-Amerika képviselői vettek részt a szinódus kontinentális csoportjai koordinátorainak kíséretében. Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára, a pápával való találkozást a támogatás és a bátorítás erős jeleként jellemezte a résztvevők számára, akik folytatják munkájukat az egyház szinódusos megtéréséért. A keddi találkozó megnyitásakor Grech bíboros röviden értékelte a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető utat, emlékeztetve a jelenlegi folyamat egyedülálló jellegére. Egy sajtóközlemény szerint a bíboros megemlítette a helyi egyházak által már elindított számos kezdeményezést a hívek bevonására, beleértve a szinodalitás iskoláit, a képzési programokat, a szimpóziumokat, a konferenciákat, valamint a meghallgatás és a megkülönböztetés folyamatait. Grech bíboros szavait megelőzte Nathalie Beckard nővér, a szinódus altitkárának vezetésével tartott hosszas ima. A következő napokat ebben az új szinódusi időszakban a meghallgatásnak és a megkülönböztetésnek szentelték. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára összpontosító megvalósítási szakasz nem a közgyűlés előtti folyamat egyszerű megismétlése, jegyezte meg a sajtóközlemény. Inkább egy új folyamatról van szó, amelyben a helyi közösségeket arra hívják, hogy a szinódusi dokumentum ajánlásait a saját kontextusukba ültessék át. A résztvevők megosztották a záró dokumentum végrehajtásának főbb fejleményeit a kontinenseken, beleértve a jelentős tapasztalatokat, nehézségeket, nyitott kérdéseket és lelkipásztori prioritásokat.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.

0: Szeretettel köszöntöm a kedves hallgatókat, folytatjuk az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A második fejezetnél tartunk, a 37. verstől folytatjuk, és itt az a rész következik, hogy hogyan reagált a hallgatóság Péter pünkösdi beszédére. A 37. és 38. verseket olvasom. E szavak szíven találták őket. Megkérdezték Pétert és a többi apostolt, mit tegyünk hát, emberek, testvérek? Térjetek, megfelelte Péter, és keresztelkedjék meg mindegyiktek Jézus Krisztus nevében bűnei bocsánatára, és megkapjátok a Szentlélek ajándékát. Péter beszédét hallgatva a hallgatóság szívét mélyen megérinti, ez annak a jele, hogy a Szentlélek meggyőzte lelki ismeretüket a bűnről, és megnyitotta szívüket, hogy higgyenek Péter üzenetében. Arra a kérdésükre, hogy mit tegyenek, Péter így válaszolt, térjetek meg és keresztelkedjetek meg. Ezzel összefoglalva a megtérésre szóló keresztény meghívást, amely Jézus saját üzenetén alapul, ahogy Márk evangéliumában olvassuk, térjetek meg és higgyetek az evangéliumban. Hasonló utasításokat ad Ananiás is Pál megtérésénél. Miért késlekedsz? Kelj fel, keresztelkedj meg, mosd le bűneidet, és hívd segítségül az ő nevét. Olvassuk az apostolok cselekedetei 22. fejezetében. Noha az egyik vagy a másik szempont nem feltétlenül szerepel kifejezetten, de az apostolok cselekedeteinek egészében az evangélium által megkövetelt válasza három részből állt. Hit, bűnbánat és keresztség. Az új szövetségben a bűnbocsánat szorosan összefügg a bűnbánattal. Isten minden bűnösnek meg akar bocsátani, de az emberi szabadság iránti tisztelete megköveteli, hogy mi is elfogadjuk a bocsánatát azáltal, hogy beismerjük bűneinket és megbánjuk azokat. Ez egybeesik az emberi tapasztalatokkal, ha valaki vétett, de nem ismerte el, és nem hagyta abba, akkor még az is, még akkor is, hogyha az áldozat hajlandó megbocsátani, a megbékélés nem lesz teljes. Az egész új szövetséghez hasonlóan Péter is megerősíti, hogy Krisztus egyházába a keresztség útján lehet belépni, legalábbis azok számára, akik az első 120 ember után következtek, akikre a lélek először leszállt. Raymond Brown hasznos megjegyzést fűz ehhez, a keresztség, mint nyilvános cselekmény fontos. Péter úgy jelenik meg, mint aki arra kéri az embereket, hogy látható és ellenőrizhető módon vallják meg Jézus elfogadását, befogadását. Ez egyenértékű azzal, hogy megkéri az embereket, hogy csatlakozzanak. Az alapvető izraeli koncepció az, hogy Isten úgy döntött, hogy megment egy népet, és a pünkösdi szövetség megújítása nem változtatott ezen. Az üdvösségnek van egy kollektív aspektusa. Az ember Isten népének részeként nyer üdvösséget. A keresztény hitre térteket Jézus Krisztus nevében kell megkeresztelni. Bár egyes kommentárok úgy vélik, hogy ez a kifejezés alternatívája a keresztség szent háromságos formulájának, azaz az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. És ez igazából nem egy kevésbé rituális forma, hanem inkább Lukács azt akarja kihangsúlyozni, hogy a megtértek Krisztus iránti elkötelezettségére utal inkább, ellentétben Jánosnak Isten felé irányuló bűnbánati keresztségével szemben. Jézus nevében megkeresztelkedni azt jelenti, hogy elismerjük, ő az Úr, és életünk az életünket az ő hatalma alá helyezzük. Az apostolok cselekedetei egészében az apostolok Jézus hatalmas nevét hívják segítségül, prédikáláskor, gyógyításkor, ördögök kiűzésekor és az új hívők megkeresztelésekor. A keresztség által a megtértek bűnbocsánatot és a Szentlélek ajándékát kapják. Ezzel a kijelentéssel Péter megteremti a kapcsolatot a keresztség és a Szentlélek befogadása között. Ahhoz, hogy az első tanítványokhoz hasonlóan pünköstkor a Szentlélek erejével teljessé váljunk, a keresztség által kell Krisztushoz csatlakoznunk. János vízzel való keresztségétől eltérően, amely a bűnbocsánatért való bűnbánatot jelentette. A Jézus nevében történő keresztség a Szentlélek ajándékát is megadja, amint János megjövendölte. Ő Szentlélekkel és tűzzel fog titeket megkeresztelni. A 39. verssel folytatom, mert az ígéret nektek és fiaitoknak szól, meg azoknak, akiket bár távol vannak, meghívott a mi Urunk Istenünk. Péter beszédét azzal zárja, hogy az ígéretről beszél, ahogyan ezt már megtette a Lukács 24:49-ben és az apostolok cselekedetei 1:4-ben, majd a 2:33-ban is, utalva Isten üdvösségre szóló ajándékára, amely a Szentlélek ajándékában nyilvánul meg. Isten a prófétákon keresztül, lásd Izajás, Ezekiel próféta könyvét, hogy szent lelkét Izraelre, vagyis rátok és gyermekeitekre árasztja, de most, ahogy Péter kijelenti, ez kiterjed mindazokra, akik távol vannak, akiket az Úr, a mi Istenünk elhív. Isten üdvösség terve kiterjed a kiválasztott népén túl a pogányokra is, akiket Isten szintén elhívni szándékozik. Noha Péter felhívja hallgatóit, hogy válaszoljanak, itt emlékezteti őket arra, hogy Isten az, aki kezdeményezte az üdvösség felajánlását. A 40. vers így hangzik, még más egyéb szavakkal is bizonyította ezt, és buzdította őket, meneküljetek ki ebből a romlott nemzedékből. Az, hogy számos más érvre utal, azt fejezi ki, hogy Lukács csupán összefoglalót adott nekünk Péter beszédéről. Ami az ókori beszédekről szóló történelmi beszámolókban szokásos módszer volt. A beszéd csúcspontja Péter hallgatóihoz intézett buzdítása, mentsétek meg magatokat ebből a romlott nemzedékből. A romlott nemzedék kifejezés egy olyan társadalom rossz hatását jelenti, amely sok szempontból elfordult Istentől. Az Ószövetségben romlott nemzedékre vonatkozó klasszikus példa azok a lázadó izraeliták voltak, akik az egyiptomi kivonulás után a pusztában haltak meg. Az evangéliumokban Jézus azokat a kortársait, akik elutasították őt, mint messiást, ahhoz az engedetlen pusztai nemzedékhez hasonlította. A 41. verssel folytatom, akik megfogadták szavát, megkeresztelkedtek. Aznap mintegy 3000 lélek megtért. Körülbelül 3000 ember megkeresztelése lenyűgöző esemény, amelyet Lukács, Izrael feltámadt messiása alatt történő helyreállításának csodálatos kezdeteként mutat be. Lukács később egy újabb jelentős növekedésről számol be, amelynek eredményeként a keresztények száma körülbelül 5000-re emelkedett. A 4. fejezet 4. versében olvassuk majd ezt, és további növekedésről is említést tesz. Az egyház folyamatos növekedését néha az ige terjedéseként írják le, ami azt sugallja, hogy az egyház növekedésének elsődleges módja Isten igéjének, a Szentlélekkel eltelt hirdetése, amely hitre ébreszti azokat, akik hallgatják. Péter beszéde jól illusztrálja a hit és az érvelés fontosságát a kereszténység terjedésében. Péter megdöbbentő átalakulása attól, hogy egy szolgáló leány előtt tagadta meg Jézust, egészen addig, hogy Jeruzsálemben bátran hirdette őt több ezer ember előtt, a Szentlélek erejének köszönhető. Ahhoz, hogy másokkal is megoszthassuk a keresztény hitet, az értelem az érvelés segítségével meggyőzően kell elmagyarázni, ami szintén a Szentlélek erejében történik. Péter beszéde saját tanúságtételét és az Isten szavába vetett hitét vonzó módon ötvözi. Ésszerű érvekkel igyekszik meggyőzni hallgatóit arról, hogy a keresztre feszített Jézus valóban az írásokban megígért messiás és Úr. Vajon a barátainknak és a szomszédainknak adott tanúságtételünk Isten lelkének erején, a Jézussal kapcsolatos személyes tapasztalatainkon és a bibliai kinyilatkoztatáson, észszerű magyarázatokon alapul-e? Ezen érdemes elgondolkozni, mert ha azt akarjuk, hogy hatékony legyen az ige hirdetésünk, akkor mindezek a szempontok fontosak lehetnek, hiszen az első ige hirdetések is emiatt voltak hatékonyak. Tegyünk most egy kis kitérőt a keresztséggel kapcsolatban. A Szentlélek pünkösdi, életet átalakító ajándéka nem csupán az első 120 tanítványnak szólt. Az egyház továbbra is hű marad ahhoz, amit Péter az apostolok cselekedetei 2.38-ban kijelentett. A keresztség által az új hívők megtelnek ugyanazzal az isteni lélekkel, amely az emeleti teremben szállt le. Kartágói Szent Ciprián, a 3. századi egyházatya levelet írt barátjának, Donátusnak, amelyben ékes szólóan tanúskodik a keresztségben kapott Szentlélek átalakító hatásáról. Idézem, belemerültem az életet adó vizekbe, és múltam minden foltja lemosódott. Életemet az Úrnak szenteltem. Ő megtisztította szívemet, és betöltött a Szentlélekkel. Újjá születtem, új ember lettem. Aztán a legcsodálatosabb módon minden kétségem eloszlott. Most már láttam, ami korábban rejtve volt előttem. Rájöttem, hogy olyan dolgokra vagyok képes, amelyek korábban lehetetlenek voltak. Megértettem, hogy amíg a testem szerint éltem, a bűn kénye kedvének voltam kiszolgáltatva, és utam a halál felé vezetett. De azáltal, hogy a Szentlélekben való újjászületésem szerint élek, már is részesülni kezdtem Isten örök életében. Te is ugyanolyan jól tudod, mint én, milyen bűnöknek haltam meg abban a pillanatban, ahogyan azt is tudod, milyen ajándékokat adott nekem a Szentlélek az új életemmel együtt. Milyen hatalmas ez a szabadság, és ez a lelki erő, amelyet az Úr nekünk adott. Nem csak, hogy megvéd minket a bajtól, hanem hatalmat is kaptunk minden ellenséges erő felett, amely ránk támad. Amikor visszagondolok arra a sötétségre, amelyből kiszabadultam, csak dicsőíteni és hálát adni tudok Istennek a szeretetéért, amelyet irántam tanúsított. Nem kell fáradoznunk és izzadnunk a saját tökéletességünk elérése érdekében, és nincs szükségünk pénzre és befolyásra, sem a Szentlélek ajándékának megszerzéséhez. Isten ingyen adja nekünk, és mindig rendelkezésünkre áll. Ahogy a nap ragyog, és a nappal fényt hoz, a patak átnedvesíti a talajt, és az eső öntözi a földet, úgy árad belénk a mennyei lélek. Kartágói Szent Ciprián őszinte és erőteljes tanúságtételét, vallomását hallhattuk az előbb, kedves hallgatók. És visszatérve most ahhoz, hogy akkor mi is kell ahhoz, hogy mi is hatékonyan tudjunk tanúságot tenni másoknak, hogy mások is megismerjék az Urat, és mások is dönteni tudjanak ő mellette. Ezért itt még egyszer elolvasom ezt a részt. Péter beszéde a saját tanúságtételét és az Isten szavába vetett hitét vonzó módon ötvözi. Észszerű érvekkel igyekszik meggyőzni hallgatóit arról, hogy a keresztre feszített Jézus valóban az írásokban megígért messiás és Úr. Tehát szükségünk van a Szentírás ismeretére, ahhoz, hogy érvekkel tudjunk előjönni, hiszen fontos, hogy az értelemhez is szóljunk. Ugyanakkor nagyon fontos, hogy az ige hirdetésünk tartalmazza a saját tapasztalatunkat is, mert nem csak valami elméletekről beszélünk, hanem valami olyanról, ahogy hallottuk itt Szent Cipriánnak a vallomását, valóban hatalmas befolyás gyakorolt az életére. És a mi életünkön is ez kell látszódjon, ez a változás, a Szentléleknek az átformáló, újjáteremtő ereje. És hát végső soron ez a kettő az alap, hogy benne legyenek érvek, a Szentírás ismerete, és a saját tapasztalatunk, a tanúságtételünk is, ugyanakkor nem nélkülözhető ugye az evangelizációban a Szentlélek szerepe sem, sőt, anélkül nem megyünk semmire, hiszen nem tudunk senkit sem meggyőzni, arra egyedül a Szentlélek képes. Ahhoz viszont, hogy a Szentlélekkel eltelve tudjunk beszélni, hát előbb be kell teljünk a Szentlélekkel, és Szent Cipriántól megtudhatjuk, hogy a Szentlélek mindig rendelkezésünkre áll. Természetesen a keresztségben már megkaptuk őt, már bennünk él, de nem mindegy, hogy csak ott van valahol a lelkünk mélyén, vagy ott van az ő kitörölhetetlen pecsétje, amit a keresztség által és a bérmálás által ott a lelkünkbe belevésett, vagy pedig be vagyunk telve az ő erejével, az ő kegyelmével, és az a szavainkon keresztül kiárad és be tud hatolni a hallgatóság lelkébe. A Szentlélekkel való szoros együttműködés nélkülözhetetlen, és talán a legfontosabb része az evangélium hirdetésének, már ha azt akarjuk, hogy az hatékony legyen. Hát segítsen mindnyájunkat a Jóisten, hogy úgy éljünk a Szentlélekkel eltelve, a bűnöket kerülve, hiszen a Szentlélekkel való betöltekezésnek a legnagyobb akadálya a bűn. Tehát tisztuljunk meg rendszeresen a bűnöktől, kerüljük a bűnt, ugyanakkor pedig az imádság által, Szentlélek hívások által, akár naponta többször is igyekezünk mindig Szentlélekkel eltelt állapotban lenni, hogyha bárki az utunkba kerül, aki előtt tanúságot kell tegyünk, akiknek hirdetnünk kell az igét, akkor a Szentlélek ereje a rendelkezésünkre álljon, és engedjük, hogy ő győzze meg a hallgatókat arról, amit mi beszélünk. Ugyanakkor szerintem valamiféle kis rövid tanúságtétellel és néhány érvel, ami bibliai alapokon nyugszik, fel is kell készüljünk. Tehát jó, ha az embernek a fejében ott van néhány bibliai idézet, ott van röviden egy tanúságtétel, akár rövidebb vagy hosszabb változatban is, hogy legyen mihez nyúlni, amikor egy bizonyos helyzetben ott vagyunk, hogy na, most kell tanúságot tenni, most kell beszélni a hitünkről, ahogy Szent Péter apostol is mondja a levelében, hogy legyetek mindig készen, ha valaki a bennetek lakó reménységetek okáról kérdez benneteket. Tehát a tarsolyunkban ott kell legyen egy-két tanúságtétel, egy-két szentírási idézet, és ami legfontosabb, a Szentlélek is ott kell legyen idézőjelben a tarsolyunkban. Segítsen a Jóisten mindnyájunkat, hogy hiteles keresztény életet tudjunk élni, és a tanúságtételünk eljusson más emberek szívéhez, és ők is megismerjék az Urat, és megmeneküljenek. Ezekkel a gondolatokkal most itt befejezem a mai elmélkedést, innen folytatjuk majd az apostolok cselekedeteinek tanulmányozását. A mikrofonnál Szilágyi Lászlót hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Már kél a fénynek csillaga, esengve kérjük az Urat, járjon ma mindenütt velünk, ne roncsa ártás életünk. Nyelvünket fogja fékre ma, ne szóljon rút perek szava. Szemünket védőn óvja meg, a hívságot ne lássa meg. Lakjék szívünkben tisztaság, távozzék minden dőreség. A testnek dőfét törje meg étel s italban hősi fék, hogy majd a nap, ha távozott, s az óra újra ét hozott, lemondásunk szent éneke legyen az Úr dicsérete. Dicsérjük az örök atyát, dicsérjük egyszülött fiát, s a lelket, a vigasztalót, most és örök időkön át. Amen. Mennek és földnek teremtője, mennybéli atyám, ím e reggeli órában, melyben szent nevedet számtalan teremtmény dicsőíti, Sóhajtozva emelem hozzád szívemet, hogy gyarló tehetségem szerint imádjalak, és a mai napnak zsengéjét neked szentelvén, mint megtartómat magasztaljalak. Imádva hálát adok neked, ó nagy Isten, hogy az éjjel megtartottál, és a mai napot reám víradni engedted. De mivel tudom, hogy azt szent nevednek tiszteletére, lelkem üdvösségére és fele barátaimnak boldogítására kell fordítanom, nyújtsd szent kegyelmedet a jónak gyakorlására, a rossznak kerülésére, és ha mégis gyarló ember létemre letérnék azon ösvényről, mely hozzád vezet, terjeszd ki karjaidat, hogy szabaduljak az örvényből, és elkeseredve bánjam meg botlásomat, s kegyelmet találjak ismét szent színed előtt. Istenem, szent oltárodra teszem le most bánkódó szívemet. Ne engedd, hogy azt a világnak mulandóságai oly vígságra derítsék, mely szent parancsolataiddal ellenkezik. Te légy ma vezérem mindenben. Ne engedd, hogy a szerencse bennem felfuvalkodást okozzon. A nyomorúság elnyomjon, és emiatt elvesztvén a bizalmat és reménységet megfeledkezzem rólad, ki mindeneket bölcsen szoktál elintézni, és készen állsz segítségünkre. Istenem, légy tanácsadóm a kétes esetekben, buzdítom kötelességeim teljesítésében, hogy azt tegyem, azt válasszam, ami legjobb, leghasznosabb, hogy életben eltöltvén jó voltodból e napot is, ne piruljak este önmagam előtt, hanem nyugodt lelkiismerettel várjam lankadt szemeimre a jótévő álmot. Esedezem a reggeli órában, lelkünket kormányzó szeretett főpásztorunkért, hozzám tartozókért, jó barátaimért, sőt ellenségeimért is, Önst királyok áldásaidnak bőségét, és ha van szenvedő, beteg és haldokló közöttük, tekints rájuk irgalmasan, hajd érezniük, hogy te szerető mennyei atya vagy. Ne tagadd meg azoktól sem irgalmadat, kik rólad, és saját semmiségükről megfelejtkezvén átallanak, vagy nem akarnak téged imádni. Parancsolataid szerint élni, és azon malasztért esedezni, mely őket a jó útra térítené, hanem küld hozzájuk drága szent lelkedet, ki őket megvilágosítsa, és téged, mint mindenható Istent és kegyes atyát velük megismertessen. Könyörülj az egész emberi nemen, legyen a nap üdvösségnek napja mindazoknak, kiket szent fiat halála által megváltottál. Engedd, hogy ma javuljon a bűnös, béküljön az ellenség, viduljon a szomorú, nyerjen segítséget az ügyefogyott, enyhüljön a beteg, s múljék ki boldogul az elköltözni vágyó. Élő Istennek fia, édes Jézus, mivel szent vérednek véghetetlen ára, csak úgy hasznos én nékem, ha a testi kívánságok és az ördög incselkedése és a világ gyönyörűségei Isten törvényed megszegésére el nem ragadnak, nyújts ki gyarlóságomnak gyámolítására mindenható kezedet, s állj mellettem, nehogy ezen ellenségeimmel küszködvén meggyőzettessem, és szent vérednek megbecsülhetetlen ára rám nézve hiába való legyen. Üdvözlégy megváltónk szent anyja, boldogságos Szűz Mária, ki méltónak találtattál arra, hogy megszüljed az elveszett világnak szabadítóját. Ma és minden nap, de különösen halálom óráján védelmedbe ajánlom lelkemet. Nyerd meg szent fiattól hathatós esedezésed által azon malasztot, mely által a keresztény jámborság útján járván úgy töltsem el a mai napot, hogy pirulás nélkül ébredhessek fel a holnapira. Te is Istennek angyala, kinek hív őrzése alá teremtőm rendeléséből bízattam születésemtől, mellettem állj ma, látogass, őriz, vezérelj és támogass. Magasztalja az Atyát, a Fiút és a Szent Lelket az egész föld, és dicsőítse minden teremtmény ma és mindörökkön örökké. Amen. Szívem első gondolatja, hozzád száll föl, Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, őriz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek, tiszta szívvel, bűntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy, oltalmazz meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Mária Rádió és Fénysugár a lelkednek.
3: Kedves hallgatóink, most következő műsorunk egy régebbi adásunk ismétlése.

A lélek ajándékai. György Balázs atya gondolatai a lelkiségi mozgalmakról.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagyon szeretettel köszöntöm kedves Mária Rádió hallgatókat, György Balázs papbácsi vagyok, és most itt a Mária Rádióban kedves hallgatók a Lélek ajándékai című műsort hallják. Így mondom már hosszú idő óta, hogy a Lélek ajándékai a Szentlélek különleges művei, olyan szépen mondja olaszul, hogy a Cappola Voro dello Spirito Santo a legnagyobb művei a Szentléleknek. És hát ilyenkor, mikor a műsor elején vagyok, sokszor arra gondolok, hogy olyan kedves hallgató mennyire értik, hogy miről beszélek, hogy mi van ma az egyházunkban. Szinte mondhatnám, hogy két sík van. Bármennyire furcsának hangzik, ugye maga az érsek úr mondta valamikor, hogy nincsenek élő közösségeink, kiürülő templomaink vannak, és nincsenek papi hivatások. Ez egyik sík, amit most látunk. Ott van a templom, megyünk a misére, papok prédikálnak, szentáldozáshoz járunk, nincsenek papi hivatások. Élő közösség azt jelenti, hogy az emberek összegyűlnek Jézus körül. Gondoljunk csak arra, hol van egy 24 órás szentségimádás. Amikor az egész helység, közösség nagy része Jézus körül összegyűl. 24 órás szentségimádás azt jelenti, hogy reggeltől estig, estőtől reggelig, minden nap folyamatosan Jézus előtt ülünk, Jézus körül összegyűlünk, és figyelünk Jézusra, és ő irányítja az életünket. Így van a Szentlélekkel. Hogyan fordulunk hozzá? Mert nincsenek gyümölcsök. Jól mondta az ész, akkor nincsenek élő közösségek, alig van, lássuk, hogy hogy is áll. Kívülő templomaink vannak, és nincsenek papi hivatások. Hát nézzük meg, Gyulafehérvárt, jobbra-balra nézzük meg. Miközben ez az egyik sík. Ezt látjuk, sopánkodunk, nézzük a világot, nincsenek papi hivatások, nagyon kevés van. Miközben van egy másik sík. Ezt a képzeljük el, mint egy nagy hálót, amit mennyatyánk szőtt, úgyhogy ezt a gyengé síkot, ahol nincsenek hivatások, látjuk, hogy mi van, azt úgy felemeli. Ahol van egy csodálatos mozgás. Ott van hivatás, van élő közösség, vannak keresztények, akik körbeveszik Jézus, Szentléleket, mennyatyát, szűzanyát, szóval. És akkor hogyan kéne ezt elérni? Úgy, hogy kezdünk imádkozni közösen. Közösségépítésnek vannak a lépései, úgyhogy most ezzel én nem szeretnék foglalkozni, hanem akik hallgatták az elmúlt hetekben a műsoraimat pünkösd után, hallották, hogy a karizmatikus közösségről beszéltem. És beszélek, és még darabig szeretnék erről szólni, mert a karizmatikus közösségek akár elfogadjuk, akár nem, akár látjuk, akár nem, a Szentlélek művei. Milliók és milliók vannak benne, az elmúlt hetekben a Kárisról beszéltem, Szent Atya Ferenc pápa kérte, hogy hozzanak létre egy ilyen összefogó szervezetet, ami összefogja készíteni nagy-nagy mozgalmakat. Én emlegettem, néhányat szeretnék felsorolni, hogy a Sálom katolikus közösség óriási országban, 70 országban jelen van, mindjárt még erről fogok szólni. Az Emmanuel közösség, a Föltámadt Úr közössége, Jézus Ifjúság közössége, Alleluja közössége, Boldogság közössége, Ima a Tányát közösség, evangelizációs iskolás szolgálatok, Semmenöv közösségét, vagy tízet felsoroltam, ezek hatalmas mozgalmak. Milliókat és milliókat emelnek fel. Jó, persze itt mi az egyház mennyiben ezeket alig érezzük. De ha belenézünk ugye a nagyvilágban, akkor látjuk, hogy hú, a Szentlélek miket műve. Itt is elindul, hogyha engedjük, hogy a Szentlélek működjön bennünk. Sok szép dolog van itt a Megyház megyénkben és a karizmatikus berkekben, de hát ezek hatalmas nagy mozgalmak, amikről most szólni szeretnék. De alig értjük ezeket, kedves hallgatók, nem tudom mennyire értik, hogy a világban nagy-nagy ilyen közösségek vannak, akik csodálatosan működnek. Azt ígértem, hogy a Kárisban, mondom, ez egy összefogó szervezet, amit Ferenc pápa hozott, meg kért arra
karizmatikus vezetőket, hogy ezt hozzák létre. És azt ígértem, hogy ezekről fogok szólni. Na most itt nekem a felsorolásban a Sálom közösség van legelő. Hát a Sálom közösséget, figyeljük meg, néhány adatot fogok csak mondani, a többit úgy éreztetni fogom. Az Emmanuel közösség a katolikus egyház megújulásának lendületében született a 20. század végén. Az Emmanuel, hogy azt jelenti velünk az Isten. Az Emmanuel küldetése, hogy tanúságot tenni Isten jelenlétéről a világban, közösségéről és mindenki iránti szeretetéről. Összehozza világiakat, házasokat, egyedülállókat, Istennek szentelteket, megszentelt életet élőket, papokat, világ szívében élőket, együtt dolgozzanak a katolikus egyház küldetésének szolgálatában. Kedves Mária Ádi hallgatók, tehát egy nagy-nagy mozgalomról szólok most. Az egész egy párizsi imagyűléssel kezdődött. Figyeljük meg, hogy minden kicsiből indul, de hatalmas fává terebélyesedik. A gyorsan növekedett Franciaország és világszerte 1992-ben a Szentszég elismerte az Emmanuel közösséget. Ez a laikusok család és élet dikasztériuma, amik azt mondjuk, hogy a Szentszék. Tehát elismerte, rátett a pecsétjét. Azt mondja, ez egy lelki út, ami járni lehet. Senkit nem lehet kötelezni, de hát lehet járni rajta. A hívek nyilvános egyesületeként papokkal, szerzetesekkel, családokkal, egyedülállókkal indult, hogy tanúságot tegyenek arról, hogy Isten jelen van. 2017-ben létrejött az Emmanuel közösségben a papi egyesület. Papokat, diákonusokat hoz össze. Tehát a közösség ma, nem tudom pontosan a dátumot, hogy mire értik ez a kifejezést, hogy ma 60 országban van jelen. Apostoli tevékenység révén több százezer embert ér el. 14.500 tagja van, ilyenkor ezeket úgy elkötelezett tagoknak látjuk. 275 pap, nem tudom a dátumot pontosan, hogy ezt mikor számítják, de hát ez megvan, 275 papja van a közösségnek, 100 kis papja a szeminarista, ezenkül 225 szerzetese, teljesen elkötelezett életben lévő, ezt így nevezik celibátus, azt jelenti, hogy családon kívül, de nincs családja, ez lehet nő is, egy férfi is. 10 püspök származik a közösségből, na aztán valamikor utána nézek, hogy pontosan mit ő számítják, mert hogyha csak arra gondolunk, hogy pár éve volt, akkor 100 szeminarista már pap, akkor több száz pap, meg szerzetes, szóval egy nagy-nagy közösség van szó, 60 országban, hát ez is egy jó nagyot jelent.

Én csak egy példát szeretnék felhozni. Most Franciaországban most minden évben 800 pap esik ki. Nem tudom pontosan mennyi papja van, de csak 100 lépik be. Nem nehéz kiszámolni, hogy ez hamar elfogy. Na de a közösségekben a papság hatalmas számmal növekedik. És itt említem meg, hogy ugyancsak Franciaországban a közösségben, az Emmanuel közösségben annyi pap van, hogy a püspökök kérik, adjanak át az egyház megyének, és hát az első plébánia, amit odaadtak neki, az a Paralemonial, Jézus a város, ahol a lakok Szent Margitnak megjelent Jézus, és attól kezdve 70 plébániát adtak át, meg fogadtak ők is el. Ezt vagy úgy kell elképzelni, hogy valaki bemegy egy ilyen plébániára, nem egy plébánossal találkozik, van papjuk bőven, de egy közösséggel. Azt mondják, gyere testi, üljél le, vacsorázzál velünk, gyere egyet ebédeljünk, és beszélgess, előbb imádkozzunk, és aztán gondolkozzunk, hogy mit is óhajtasz te tőlünk. Tehát amikor egy közösséggel találkozik, akkor Isten jelenlétét érzi meg. És az első plébán, amiket rájuk bíztak, akkor hallottuk ez a Jézus Szívének városa, aztán egy Nagy Mária kertje, ugyancsak Franciaországban, a Ildobossárd, aztán Olaszországban is adtak át nekik a Trinità dei Monti, szintén egy híres hely, és hát akkor így elcsodálkozunk, rácsodálkozunk, hogy 70 plébániát, és ez folyamatosan növekszik, mert nekik van papjuk, és van hivatásuk, és a örvendenek mindenek, ami a közösség berkeibe történik. Na és kedves már rádió hallgatók, itt sok-sok minden van előttem, szebb-nézszebb dolgok, de szeretnék egy olyan oldalról közelíteni a témához, amit csak ők így mondok, a nők megszentelt élete. Mert hallottuk, hogy férfiak és papok és szerzetesek, de hát rengeteg nő szenteli magát Istennek, figyeljük csak, hogy milyen érdekes, amiket itt ők elénk tárnak. Azt mondják, ezek a nők, akik elkötelezik magukat az Emmanuel közösségben, Isten egyedül elik. Mit is jelent a megszentelt élet az Emmanuel közösségben? Az Emmanuel közösségben belül néhány nő különleges elhívást kap, celibátusban, tehát család nélkül szenteli magukat Istennek, Isten országáit. Szenvedés, szeretetet élnek ezzel, hogy teljesen Krisztusé a szegénységben, tisztasságban és az engedelmességben. Szűz már együtt nyitják ki szívüket a küldetésre. Persze a pap testvérek segítik, a családok segítik őket. Hivatáskat a világ szívében és abban a társadalomban élik meg, ahol hivatáskat gyakorolják. A hétköznapi öltözékükkel kék szoknya és fehér felső az egyszerű életmódot választják a világban. Hivatásuk ezeknek a nőknek tanúságot tenni Isten szeretetéről, amelyel elteltek. Tehát nem valami tanítást igyekeznek továbbadni, hanem egy tapasztalatot. Ők hogyan élik. Van itt egy nagyszerű tanúságtétel, Violent tanúságtétel, aki teljesen Istennek szentelte magát. Na hallgassuk meg, hogy ő mit mond, hogyan élte mindezt meg. Számomra a végső elköteleződés valóban egy ígéret, a szeretet ígérete, a boldogság ígérete. Sziasztok, mert ez egy filmnek a szövege, Wollen vagyok, és nagy örömmel mondtam igent Jézusnak örökre. Tajmás 8-án, tehát az, hogy véglegesen elköteleztem magam a celibátus mellett, tehát hogy teljesen Istennek, Jézusnak adtam magamat, Isten országáit, mindenkit azt jelenti, hogy örökre Jézushoz tartozom. Hogy mennyasszonya vagyok. A szíve számára szentelem magam. És azért, hogy ez egy gyönyörű szeretett szövetség. Így értjük, sejtjük, hogy mit is mond teljesen, Jézusnak adja magát. Jézushoz tartozom, hogy mennyasszonya vagyok a szíve számára, és ezért ez egy gyönyörű szeretett szövetség. Pontosan azt jelenti, hogy elkötelezem magam az evangélium tanácsok szerint élni, azaz szegénységben élni, azáltal elfogadom, hogy napról napra egyre jobban elszegényedjek a tisztasságban, azzal, hogy teljes szívemből igyekszem fenntartás nélkül, és engedelmesen szeretni az Úr,

0: Azzal egyre jobban igyekszem magam az Úr akaratához igazítani, és azzal, hogy átadom magam a közösségnek és az egész egyháznak. Tehát ez egy igényes és egyben gyönyörű elhívás. És a végső elköteleződésemre, a felkészülésével ott megtapasztalhattam, hogy az Úr valóban hűséges, megadja nekem a kegyelmét, hogy mindezt megéljem. Ezt a megszentelt életre szóló elhívást fokozatosan fedeztem fel, amikor először olyan fontolóra vettem, 10 éves voltam. Az ima csendjében mélyen elmerültem Isten jelenlétében. De hogy idősebb lettem, sok bizonytalanság merült fel a szívembe, és diákként különösen megragadott a sok keresztény pár szépsége, akik teljes mértékben missziós munkának szentelték magukat, miközben házasságban maradtak. És eközben egy kérdés motoszkált a fejembe, vajon ez elég lesz ahhoz, hogy minden vágya teljesüljön? Milyen különös, kedves Mária rádió hallgatók, egy fiatal lánynak ilyen gondolatai voltak, hogy vajon ez elég lesz ahhoz, hogy minden vágya teljesüljön? Nagy vágyat éreztem a bennem lévő abszolút felemelkedésre. És a manillai evangelizációs iskolában, ez Fülöp-szigeteken van, töltött 1 év alatt vált ez a hivatás belső bizonyossága egy kettős élmény révén. Az első az imádságmal elmélyülés volt, amikor megtapasztaltam, hogy Isten egyedül elég. Még akkor is a világ másik felén voltam, tehát a Fülöp-szigeteken volt, abban a kis kápolnában, aztán ott volt az elhagyott csecsemők szolgálatának élménye, ahol felfedeztem, hogy a legnagyobb öröm az, hogy a lelkek anyja lehetek. Persze itt most nem térünk ki, hogy a Fülöp-szigeteken milyen is ez a helyzet, hogy nagyon sok csecsemőt elhagynak. Ez a kettős élmény alapvető fontosságú volt a megszentelt életem szempontjából, mivel a megszentelt élet számomra konkrétan azt jelentette, elmélyülök az imában, nagyon közel vagyok az Úr szívéhez, hogy szeretni tudjam testvéreimet, és felajánlassam magam szolgálatban, a közösségi szolgálatban, de tágabb értelemben, a szolgálatban is, például a filozófia professzori munkában, tehát egy filozófus nőről van szó. Tehát számomra a végső elkötelezés valóban egy ígéret, igen, egy ígéret, a szeretet ígérete, a boldogság ígérete, hogy napról napra egyre inkább felfedezem, hogy nincs kívánatosabb, mint az Úr házában lakni. Kedves Mária rádió hallgatók, milyen csodálatos egy lány Violen tanúságtétele, aki teljesen Jézusnak adta magát. Hát addig, amíg eljut a végső döntésig, egy nagyon érdekes utat kell bejárjon, mielőtt egy ilyen lány végleges elkötelezi magát a teljes átadása Jézusra, az Emmanuel közösségben több szakaszon kell keresztül mennie. Nagyon érdekes. A folyamat lépései. Az ingyenes és végleges elköteleződésért meg kell sok mindent tennie. Tehát néhány szakasz van, amit végigjár, itt gyönyörűen felsorolja az Emmanuel közössége. Az első rész az üdvözlés szakasza. Az első év célja, hogy felismerjük és elfogadjuk Isten hívását anélkül, hogy elhagynánk a mindennapi életünket. Milyen érdekes, kedves Mária rádió hallgatók, hogy így kifejezi a mozgalom az Emmanuel közösség, az első az, hogy el kell fogadjad Isten hívását. Tehát nem ő a személy fog dönteni, hogy én akarom és ezt fogom csinálni, és akármit, hogy nem. Meg kell érezni, hogy Isten erre hívja, és ezt meg lehet érezni. Ez az első szakasz. Ez a szakasz az imádság, és a Szentlélek iránt nagyobb nyitottságban nyilvánul meg. Mivel karizmatikus mozgalomról van szó, nagyon fontos ez, amit mondod, hogy a Szentlélek iránti nagyobb nyitottság. Tehát az első szakasz üdvözlés szakasz, ami azt jelenti, hogy elfogadom, hogy Isten hív. A második a képzési szakasz. A képzésbe való belépés azt mutatja, hogy hajlandók vagyunk képzésben részesülni, hogy válaszolhassunk Krisztus hívására. Tehát valóban az elsőben meghalljuk, felfogjuk, elfogadjuk Isten hívását, a másik pedig válaszolok rá. Oda, Jézus elé. A fiatal nő ilyenkor átveszi a keresztet, Isten iránt és a világ iránt érzett szeretetének jeleként, tehát van egy kereszt a nyakában. Ebben az időben kapja meg a közös kék-fehér egyenruhát, Krisztushoz való tartozásnak és a testvér közösségnek jelül. Az időben kapja meg a közös kék-fehér egyenruhát, a Krisztushoz tartozás és a testvér közösség jeléül. Utána következik egy 3 éves elkötelezettség. Nem egyszerű, tehát egy út, amiben meghallja, Isten hívását válaszol rá, és elindul. Az Úr hívására válaszol a Krisztusnak, és irgalmas szeretetének szentelem magam a világ evangelizációja, az egyház szolgálata iránt. Az Emmánuel közösség testvéreivel és nővéreivel, és itt lehet a rituáléból is ízelítőt kapni, ezt most nem ismertetem, hogy a következő, tehát ez most már 3 év, a végső elkötelezettség a búcsúmise alatt a megszentelt nő egy gyűrűt kap, amely Krisztussal végleges egyesülésének a jele. Új életbe lép, egy Isten által megragadott teljes hétköznapi életbe, az egyház szolgálatában, az Emmánuel közösség minden tagjával. Tehát csodálatosak ezek a lépések. Hallottuk első év, tehát itt akkor én rosszul mondtam, az első év felismerje és befogadja Isten hívását, utána jön a 3 év, a képzés szakasza, hogy válaszolhasson Krisztus hívására, megkapja a beöltözési ruhákat, és akkor jön a 3 éves elköteleződés, és a végső elkötelezettség, ami egy szép szertartás, amikor a gyűrűt megkapja, és így lesz teljesen az Emmánuel közösség tagjává. 160 ilyen nővér van világszerte, és 44 nővér a befogadás és a képzés folyamatában. Itt sem tudom pontosan, hogy ez a dátum mikorra vonatkozik, de gondoljunk bele, hogy majd 200 ilyen női szerzetesük. Azt mondják, hogy örüljünk ezeknek a szerzetes rendi nőknek a világ szívében, mert az Emmánuel közösség folytatja küldetését. Ősszel örömmel üdvözöljük azt a 7 fiatal nőt a képzésük első évében, a Párizsi házban, és folytatjuk évünket és útunkat a 6-tal a második szakaszban. És hát persze őket lehet támogatni, itt megvannak az összegek, hát biztos, hogy ők is szükséget éreznek sok mindenben. Tehát kedves Mária rádióhallgatók, az Emmánuel közösségről mondtam néhány dolgot, persze itt annyi szép dolog van, hogy mit jelent az elkötelezettség vállalása, én csak a nagy címeket szeretném ismertetni. Isten való egyesülés élete, közösség, otthonok és összejövetelek, megtapasztalom, mit jelent küldetés és szolgálat, mit jelent a kíséret, hogy egymást kísérik, hogy Isten szomjának és saját szomjúságnak találkozása által Isten egyesülés kapján átlépjenek. Számukra az oltári szentség életük központja, Jézus szeretetében élni, aztán egyre több ilyen nagy pillanatot élnek meg, testvérekké válnak, a világ szívében élnek, és számukra az első legfontosabb a Szentlélek megtapasztalása, karizmatikus közösségről van szó. Emmánuel közösség tagjai személyes találkozást éltek át Krisztussal, aki felébresztette bennük a vágyat, hogy vele együtt haladjanak a szentség felé. A Szentlélek vezetésű egy csodálatos megfogalmazás, kedves Mária rádió hallgatók, ebből a találkozásból, amelyet gyakran a Szentlélek kiáradásnak neveznek, a karizmatikus megújulásban arra kapnak hivatást, együtt haladjanak el a közösségben, és testvérekké válva az egyház szívében ott lenni Krisztus előtt, és a világot szeretni. Kedves Mária rádió hallgatók, sok-sok szép dolog van, de szeretném volna érzékeltetni, hogy milyen, amikor valaki Istennek szentíli magát egy közösségben, teljesen Jézusnak, és engedje, hogy Szentlélek vezesse. Hát imádkozunk ezekért, és a következőkben is ilyen nagy-nagy közösséget fogok bemutatni, tehát hallottuk az Emmánuel közösség lépéseit nagyon dióhéjban, egy csodálatos nagy-nagy valóságról van szó, Szentlélek remek művéből, Igen, csodálatos a mi egyházunk, ahol a Szentlélek ilyen nagyszerű dolgot hoz létre. Kedves Mária Ádni hallgatók, én csak ámulok-bámulok, mert amikor ezeket úgy mondom, érzem, hogy húha, itt a Római Katolikus Egyházunkban milyen csodálatos dolgok vannak. Műsorunk végéhez érkeztünk, jó Isten áldjon meg mindenkit, dicsértessük a Jézus Krisztus.
1: A lélek ajándékai. György Balázs atya műsorát hallhatták.

Az adakozás szolgálat. Szolgálni és adni ugyanaz. Mindkettő a szeretet megnyilvánulása. Szolgálat és adakozás nélkül nem is lehet szeretni. Az adakozásod Isten felé való hálához vezet.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úrnak szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk Istennek szent anyja.
1: Hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kény szenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, a mi Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk, te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mielőbb szentjeit között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliummá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

0: Jézus él. Tanúságtételek a Mária Rádióban.
1: Köszöntöm a kedves rádió hallgatókat, Bajcsi Tibor vagyok, a Mária Rádió önkéntese. A Sepsiszentgyörgyi stúdióból jelentkezek. Önök a Tanúságtételek műsorát hallgatják. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatók, akik az elmúlt 3 hétben egy életbeszámolót hallgattak, sok bölcs dolgot hallottunk gyakorlati részből, a keresztény életből, hogy Isten megpróbálja gondját viselni az embernek, de mindaddig, amíg az érzelmek, a világ szelleme uralja, addig úgy elhagyja. És azok a bajok, amelyek közben belépnek az életébe, azok nem éppen Isten rosszasága, bosszúállása vagy büntetése, hanem, hogy testvérünk elmondotta, a saját tévedéseink következménye. És azt lássuk, hogy Isten ezzel a türelemmel kivárja, hogy megismerjük és döntsünk mellette. Testvérünk elmondotta, hogy most már pontosan nem tudom, 5-6 betegségben szenvedett, és egy este egy érintéssel mindenből kigyógyult, és ezelőtt 20 évvel volt, és azóta is jól van. De az is fontos, hogy ő nem a gyógyulást kereste, nem azért ment el az imestre, mert jó, gyógyulni akkor, mert fáj a lába, fáj a válla, vagy egyebek, hanem azért, mert vágyott Isten közelségére. És jóval fontosabb, amikor az isteni valóságot vágyjuk, mint a testi egészséget. Nem rossz, tehát én is hálás vagyok, hogy nem kér bénaságban éljek. Viszont ha nincs bennem, úgy érzem, az Isten közelség iránti vágy nap, mint nap, akkor valahol bizonyos bénaság van az életemben. És ami érdekes volt, az elmúlt héten elmondta testvérünk, hogy kapott egy üzenetet, amit előre talán teljesen nem is értett meg, de utólag megvilágosodott előtte, hogy az adósságait és a világi életmódban szerzett problémákat meg tudja oldani világi szinten is, ezért egy megfelelő munkahelyet rendelt ki számára. De az is érdekes, hogy ez a munkahely nem kötte le annyira a figyelmét, hogy akkor most csak dolgozni meg nem tudom, ezt kell csinálni, hanem párhuzamosan ima esteket szervezett kint, parkban, padon, uton, és sok emberen próbált segíteni, akik lelki válságban hozzá hasonlóan bajokat, nehézséget éltek meg. Sőt, meg tudta oldani azt is, hogy egy szemináriumban részesüljenek az ottani, szintén így szolgáló hölgyek. Most tovább mennénk a kérdésekkel is. Köszönöm, hogy ismét időt szakítottál, Erzsike. Isten hozott, üdvözöllek.
2: Üdvözöllek én is, és üdvözlöm a kedves Mária Rádió hallgatókat is. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
1: Van-e még valami, amit Izraelből úgy tapasztaltál meg, hogy beszeretnél számolni róla?
2: Tulajdonképpen azt szeretném elmondani, ahogy Jézussal való kapcsolatom, ahogy hova tovább szorosabbá vált, ugyanis tényleg nem volt ott nekem senkim. Teljesen Jézusra kellett hagyatkoznom, de ez olyan jó volt, mert mindent meg tudtam vele beszélni. Csodálatos volt, mert hallottam a hangját. Tehát szólt hozzám. Éreztem, hogy ott van mellettem. Éreztem, hogy vezet. És az volt a legérdekesebb, hogy az üzenetben, ugye azt mondta az Úr, hogy én leszek a határ átlépőd, és én várlak ott. Tehát amikor a repülőre, én addig nem ültem repülőre, és mikor felültem a repülőre, azt éreztem, hogy Uram, te tudom, hogy itt vagy, és nekem nem kell félnem. És képzeld el, hogy az ablak mellett kaptam a helyet a repülőn, és mellém leült egy zsidó házas pár, akik románul beszéltek. És végig ők segítettek nekem. Tehát ott a repülőn angolul és héberül beszéltek, én azt nem értettem, de ők mindent lefordítottak, mindent elmondtak. Amikor megérkeztünk a repülőtérre, a Ben-Gurionra, Izraelbe, akkor Ugye nekem kellett vegyenek ki új lenyomatot, meg ott beírtak, biztonságiak, igen, és ott is vezettek, de amielőtt beléptünk volna a repülőtérnek ebbe a fogadó részébe, ki volt írva nagy betűkkel, hogy Sanátová, az azt jelenti, hogy jó évet, vagyis boldog új évet. Akkor volt Izraelben az új esztendő. És a Sana, az év, az nekem nagyon ismerős volt, mert a nyelvek ajándékában nekem ez a szó benne van. És olyan boldoggá tette, hogy uram, akkor most már tényleg hozzám szóltál. És ők átvezettek egészen addig, hogy a csomagot is segítettek kivenni, és mikor kiléptem a nagy fogadóterembe, ott volt egy tábla, fel volt írva a nevem Tőkés Erzsébet. Tehát, hogy az Úr mindent elrendezett. A határátlépést, a fogadást, és hogy nem volt, nem kellett félnem, hogy elveszek, vagy nem ismerem a nyelvet, hogy mi lesz. Viszont az is érdekes volt, hogy azért érvényesültem a nyelvtudásommal, mert franciát tanultam én a középiskolában.
1: Oui.
2: Igen, és ott érvényesültem a tudásommal, sőt, meglepő módon olyan dolgokról beszéltünk, például a földrajzról, vagy még politikáról is beszéltünk a családba, és el voltam képedve, hogy olyan szavakat használok, amiket nem tudom onnan szedtem, de illetve, hogy az Úr adta biztos a
1: igen,
2: szavakat.
1: Van ilyen.
2: És így tudtam érvényesülni azokkal, akik nem tudtak magyarul vagy románul. Jézussal jártam az utat végig, és csodálatos helyekre vezetett el, és embereket vezetett hozzám. Olyan sérült embereket, akik lelki terheket hordoztak. Mindig megkérdeztem Jézust, tehát semmi döntés nem, sem a vásárlásban, sem az utamban, hogy hova menjek. Mindent egyszer megkérdeztem tőle, és mindig választ kaptam. Vagy a Szentírás alapján, vagy hallottam a hangját, hogy na most menj el erre a kirándulást szerveztek, hogy mutassam meg, hogy hol éltem. Tehát végigjártam azért Izraelt.
1: Hát igen, nagy kegyelem, amikor tényleg az ember fizikailag is ott lehet egy olyan helyen, ahol Jézus
2: élt. Igen,
1: Jézus
2: a keresztút volt az egyik legszebb és legkeményebb dolog, amikor legelőször elvittek ott az asszonyok, mert nem tudtam hova kell menni Jeruzsálembe, elvittek, és hát akkor felmentünk a Golgotára, de nem találtunk meg minden állomást.
1: Nincs meg minden állomásom, ugye?
2: Hát...
1: Azért nincsen megbocsás meg, mert időközben ugye 70-ben lerombolt a Titus Jeruzsálemet, az újjáépítésnél már nem azok az utcák voltak, de az állomásoknál is vannak.
2: A táblák azért úgy megvoltak. Van,
1: a 9. tábláig igen megvan.
2: Igen.
1: Viszont nincsen külön a uta a Jézus megfosszák ruháitól.
2: Igen, tehát, igen, fent hát nincs.
1: Igen. Ezeket nincs.
2: És az volt a legszebb, hogy egyszer tiszta egyedül felmentem Jeruzsálembe, és mondtam, hogy Uram, én most veled akarom végigjárni a keresztutat az elsőtől egészen a Golgotáig. És ahogy bementem a damaszkuszi kapun, mondja, hogy térjél jobbra. És én eltértem jobbra, és ott haladtam, és ott találtam meg az első és második állomást. És bementem oda az udvarba, ti is jártatok biztos.
1: Igen.
2: Az nagyon mély volt, és Jézussal végigjártam. Tehát minden állomást megtaláltam nagyjából. De amikor a negyedik állomásnál bementem ott a szűzanyával, mikor találkozik Jézus, bementem a kápolnába, és ki volt téve az oltári szentség. Hát én olyan boldog voltam, mert Izraelbe sehol nem láttam oltári szentséget kitéve. Tehát, hogy nem volt nekem úgy alkalmam, hogy oltári szentség előtt imádkozzak. És amikor felértem a Golgotára, 3 óra volt. Felértem a megfeszítés helyére, és ott találtam egy térdeplőt, oda letérdeltem, és emlékszem, hogy jöttek, mentek az zarándokok, ugráltak ezek a kicsi fényképezőgépekkel, minden. És mondtam, hogy Uram, halkíts lesz, csendesítsd el, mert én most az irgalmasság rózsafűzérét szeretném elimádkozni.
1: Csendben és békében.
2: És egyszerre olyan csend lett, én elimádkoztam, mikor kinyitottam a szemem, hát nem láttam senkit, egy szerzetes pap ült a padon, a fal mellett, felálltam, és odaültem melléje, és megszólítottam románul. Azt mondja nekem, hogy honnan tudom, hogy ő tud románul. Mondom, nem tudtam, csak próbálkoztam. És mondtam neki, hogy ezek a zarándokok, hogy nem figyelnek az Úrra, ugye? Na. És azt mondja nekem a szerzetes pap, hogy nem baj az, mert aki ide elzarándokol, azt Jézus mindenkit megérint. És akkor ez olyan örömmel töltött el, hogy én nem kell azért aggódjak, hogy más nem figyel oda az Úrra, hanem hogy az Úr megérint mindenkit.
1: Igen, a lélek jelenlét mondjuk az átjárja, úgy, ahogy téged átjárt az első találkozón, amikor bejöttél és sírva fakadtál, úgy te sem éppen az ígértél, amit ott kaptál. Ugye ez megtörténhetik másokkal is.
2: De hogy így hívja fel az Úr a figyelmemet, hogy ne ítélkezzek, és nem mondjak semmit, hogy kit, hogy
1: ne legyen elvárásod, a mások magatartás véren normális.
2: Pontosan. Jézus, na, és akkor úgy megvilágosodott előttem, hogy húha, vigyázzak.
1: Mennyi időt voltál Szentföldön?
2: 7 évet.
1: És akkor minek következtében jöttél haza, vagy mit történt velem, vagy?
2: Hát nem, aztán az adósságaimat, hogy kifizettem, utána még, hát végeredményben 3 családnál szolgáltam, de az utolsó, az nagyon, nagyon nehezen tudtam hazajönni, és nem mondjam, hogy 3 háborút éltem át.
1: Igen, ott vannak.
2: Félelmeivel, illetve nem is tudom, egy alkalommal éreztem egy nagy félelmet, amikor egy rakéta a lakásunk fölött száguldott el, mi ültünk a lépcsőházba a 2. emeleten, és azt éreztem, hogy a halál lelke meg legyintett.
1: Igen.
2: Igen. Viszont az Úr annyira vigyázott rám, ahogy mondta, hogy a lépéseimre is vigyáz. Tényleg annyira vigyázott, úgy ügyelt rám, hogy el ne tántorodjak.
1: Hát igen, mert megpróbálódás a Szentföldön is van.
2: Igen, igen, mert ott volt azért egy olyan közösség, amelyik azt mondtam, hogy na ez a plegykapad. Hát a plegykapad nem kell nekem, kell a imapadot csinálok.
1: Miután hazajöttél, mi, hogy folytattad az életedet?
2: Hazajöttem, és hát az első dolgom volt, hogy a lakásomat rendbe raktam. Hogy azért, hogy békességbe tudjak lenni. De még volt szolgálatom Németországban, és még azt akarom elmondani, hogy azért a Mária Rádió nagy-nagy segítségemre volt. Tehát én például Izraelben nem magyar misét nem hallottam. És a rádión keresztül, tehát állandóan a fülembe volt a fülhallgató azért, hogy ne zavarjak mást, és a telefonomról állandóan ment a Mária Rádió, és olyan jó volt, mert tanításokat hallottam, szentmiséken tudtam részt venni, hétköznapokon is, meg a tanúságtételeket hallgattam, bekapcsolódtam minden imaestbe, hogy nem szakadtam el teljesen, de nem volt könnyű. nem volt könnyű olyan szempontból, hogy a családomból, meg az ima közösségem nagyon hiányoztatok. Nagyon.
1: Mi meg voltunk, igen.
2: Nos, akkor mikor hazajöttem, hát Németországban van egy barátcsaládom, és felhívtak, hogy nem vállalnám el az édesanyjukat gondozni 2 hónapra, mert szabadságra jött, aki vigyáz rá. És akkor elmentem. És amikor beléptem az ajtón, a néni ült az ágy szélén. Ránéztem, és Jézust láttam a tövis koronával, ahogy így le volt hajtva a fejecskéje. Hát akkora szeretet fogott el engem iránta. Én akkora szeretettel ápoltam és gondoztam, hogy a néni megtért, meggyónt 50 év után.
1: Halleluja!
2: Igen, és szentségekkel ellátva halt meg.
1: Na, hát ez igen.
2: Hallgattuk a Mária Rádiót, minden szentmisét meghallgattunk. Este hallgattuk a találkozókat, kedden, szerdai találkozókat, és olyan hűségesen hallgatta, ha találtam beszélni, hogy szólt a telefonom, vagy beszéltem, azt mondja, hallgass, nem hallott, hogy szentmise van. Nem szoktak ilyenkor beszélni. Hát nagyon aranyos volt, igen. Tehát ilyen igen. Szolgálataim voltak.
1: Miután onnan hazajöttél, mivel folytattad?
2: Hát még volt szeretett szolgálatom, ugyanis a plébánián, itt a Szent József plébániánra kértek meg, hogy vállaljam el a szakácsnő
1: konyhai
2: szolgálatot, igen, és az volt a legérdekesebb, hogy én életemben nem szerettem főzni. Egy időben nem is tudtam.
1: Akkor aztán
2: megtanultam Izraelbe, ugye akkor ott aztán sok olyan dolgot megtanultam, amit, és bátorságot kaptam, hogy bátran, nyugodtan fogjak neki. És itt a plébánián, hát ez egy csodálatos, majdnem 3 év volt, hogy olyan ételeket főztem, amit addig sose, és mindig nagyon finom volt.
1: Ezt akartam mondani, hogy ehető volt az étmenet?
2: Ehető volt, és mindig áldást kértem, mondtam, Uram, valami hiányzik belőle, akkor légy szíves, te pótolt, hogy íz legyen, finom legyen, hogy örömük legyen, akik esznek.
1: Igen, említetted, hogy 3-szor voltál, tehát volt férjed, volt élettársad, meg mindent. Nem kívánkoztál többet vissza ilyen kapcsolatba?
2: Nem, ugyanis egy alkalommal egy szentmisén énekeltük azt az éneket, hogy a szívemet átadom én. És mondtam, hogy Uram, én a szívemet neked adom. És volt egy ilyen látomásom, hogy az Úr kilépett a tabernákulumból, oda jött hozzám, kitartotta a tenyerét, én megfogtam a szívemet, és beletettem a kezébe.
1: Na, az igen.
2: Össze volt repedezve, hasadozva a szívem. És azt mondta az Úr, hogy én begyógyítom a te szívedet, és elütte. És akkor történt, hogy ugye azt mondtam, hogy neked adom, Uram, a szívemet, hát az Úr szól, valószínű, hogy próbára tett engem. Mikesbe dolgoztam, érettségi volt, és volt egy diákunk, aki, ahogy lejárt az érettségi, azonnal kérte az érettségi diplomács minden iratokat, mert ment Magyarországra vizsgázni. És az édesapjával jött. Az édesapja egy jóképű, magas férfi volt, utólag tudtam meg, hogy elvált ember, és hogy 3-szor is bejött különböző papírokért, mindig kedvesen kiszolgáltam, elrendeződött minden, és akkor egyszer jön egy szál vörös rózsával. Bejön az irodába, és azt mondja nekem, hogy legyek szíves, menjek ki az ajtó elé, akar valamit beszélni velem. Hát én már sejtettem, hogy udvarlási szándékkal jön.
1: No.
2: Kimentem, és azt mondja nekem, hogy ne haragudjon, de van egy nagyon indiszkrét kérdésem. És mondom, tessék mondani. Azt mondja, hogy meg szeretném kérdezni, hogy van-e barátja. És mondom, hogy elmosolyodtam, és mondtam, hogy van. És meglepődött, mert ő már utána nézett a dolguknak, hogy nincs.
1: Jaj, értem. Aha.
2: És azt mondja, hogy szabad tudnom, hogy ki az. És mondom, persze, nem titok, megmondhatom, mondom, Jézus az én barátom. Hát amikor én ezt kimondtam, az az ember a rózsával kikerekedett a szeme, megállt egy darabig, akkor szó nélkül sarkon fordult, és végigment a folyosón, többet nem láttam.
1: És a rózsa?
2: Mindent, elvitte a rózsát is.
1: Minden, mert hogy kedves voltál, még a rózsát sem hagytad.
2: Igen, igen. Tehát, hogy és akkor olyan boldog voltam, hogy meg tudtam vallani Jézust, hogy ő az én barátom. Tehát egy olyan idegennek, aki
1: igen.
2: Meg is rőkönnyödött biztos.
1: Tudod, mi az érdekes? Három alkalommal vágyottál arra, hogy boldogá légy valakivel, és amikor megismerted Jézust, akkor ez olyan hiába valóvá vált.
2: Már teljesen.
1: Nem
2: teljesen.
1: Kellett sem rózsa, sem nem. Ügyes fiatalember, sem, vagy mint igen. Tudom én, férfi, vagy ehhez.
2: És hasonló, Jézus nem? Mindent a helyére rakott az életemben, az anyagiaimat is. Csodálatosan minden adósságtól megszabadított. Sőt, úgy jöttem haza, hogy a lakásomat rendbe raktam. Nem kell féljek attól, hogy jaj, mit eszek holnap, vagy mi. Az Úr gondoskodik.
1: Kedves Erzsikám, mikor az ember egy ilyen átalakuláson átmegy, a környezete hogy viszonyul hozzá?
2: Hát az elején voltak gondok. Gyermekeim azt mondták egyszer nekem, hogy édesanyám, sokkal jobban szerettünk, ahogy az előtt voltál, mint most. De az volt a legszebb, hogy a gyerekeim kezdték észrevenni, hogy jó példa kezdtem lenni az életükbe. És kezdték észrevenni, hogy Isten csodálatosan munkálkodik, imádkoztam értük, meg egy idő után mondták, hogy édesanyám, jó-e, imádkozzál értem, mert mit tudom én, döntés előtt állok, vagy valami. És Isten csodálatosan kezdte őket is vezetni. Úgyhogy a fiam most egyháztanácsos, házas hétvégés. A menyem szemináriumot végzett, a lányom szemináriumot végzett, a vejem, aki református katolikus templomba jár minden vasárnap, és az unokáim is. Az ők maguk módján, de Isten felé fordultak.
1: Köszönöm, hát sajnos az időnk ismét lejárta. Én nagyon hálás vagyok, hogy ismét időt szántál ide, és befejezőleg imádkozzunk azokért, akik a kereszténységnek egy ilyen sablonos formáját élik, és nem tudták még az élő Istent bevonni az életükbe, hogy valóban ő irányítsa és ő vezesse, ahogy neked sikerült az utóbbi években. Atyánk Istenünk, bocsáss meg nekünk, Uram, hogyha olykor elmélet vagy számunkra, pedig élő Isten vagy, élő valóság. Kérve kérünk, áld meg mindazokat, Uram, akiknek formaságá váltál az életükbe, hogy mennyiság szívüket, befogadjanak téged, te pedig belépél és átformáld, Uram, hogy az az igazi boldogság, amelyre megalkottad az emberi szívet, az ne hiányozzon belőle, hanem te tölts be, te a te szent fiad élete árán, aki értünk szenvedett, hogy nekünk életünk legyen és bőségben legyen. Urunk Jézus Krisztus, te mondatod, azért jöttem, hogy örömötök legyen. Az én örömöm a tiétek legyen, és ezáltal a ti örömötök teljes legyen. Áldj meg minden kedves hallgatót, hogy ebben az igazi örömben részesüljenek. Ne az érzelmi, ne a múlandó boldogságban, hanem abban a valóságban, amely te vagy. Legyen áldott a szent neved ennek teljességére, most és mindörökké. Amen.
2: Amen.
1: Köszönöm szépen, Erzsike, és jó Isten áldása, kísérjen továbbra is ebben a tevékenységben, dicsértessék a Jézus Krisztus.
2: Mindörökké. Amen.

Kedves hallgatóink, a délelőtt további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára majd Tibor atyát hallhatják a napindítóval. 8 óra 35 perctől Veled megyek, lelki olvasmány Veres Judit Mária tolmácsolásában. 8 óra 40 perctől a Zarándok élete, Olasz Béla műsora. 8 óra 55 perctől reggeli csendesség. 9 órától az édesanyák védelmében Tamás József atya műsora, 9 óra 15 perctől fogadom az ima szándékaikat, majd Krasznabéltekre kapcsolunk, ahonnan rózsafűzét fogunk imádkozni, majd 10 órától onnan közvetítjük a szentmisét. 11 órától Kisbácsból fogunk egy búcsús szentmisét közvetíteni. A szentmise után 12 óra 30 perctől engedjétek hozzám a gyermekeket, Karácsony Tibor atya műsora. 13 órától az igazság szabaddá tesz, Barsi Balázs atya gondolatait hallhatják. 13 óra 30 perctől ima a békéért. 13 óra 40 perckor kezdődik a zenés köszöntő, annak a végén hallhatnak majd egy újabb műsorismertetőt. Áldott szép napot kívánok mindenkinek, tartsanak a mai napon is a Mária Rádióval!

szívem első gondolata, hozzád száfel Istenem. Te őriztél meg az éjjel, maradj ma is én velem. Téged áldlak és imádlak, mint szerető gyermeked. Szívem csak is azt akarja, ami kedves te neked. Édes Jézus, add kegyelmed, s őrizz engem szüntelen, hogy egész nap neked éljek tiszta szívvel büntelen. Szűz Mária, Jézus anyja, te mindnyájunk anyja vagy. Oltalmazd meg minden bajtól, kísértésben el ne hagyj. Urunk Jézus Krisztus, ennek a pirkadó hajnalnak a csöndjében hozzád jövök, és alázattal, bizalommal, békédet, bölcsességedet és erődet kérem. Töltse szeretettel, ahányszor ma a világodra nézek. Engedd megértenem, hogy az egyház minden dicsőségének egyedül kereszted a forrása. Engedd, hogy fele barátomat úgy fogadjam, mint azt az embert, akit általam akarsz szeretni. Ajándékozz meg azzal a készséggel, hogy odaadóan szolgáljam őt, és kibontakoztathassam mindazt a jót, amit belé plántáltál. Szavaim szelídséget sugározzanak, és egész magatartásom békesség szerző legyen. Csak áldást hozó gondolatokat hagyj meg lelkemben, fülemet zárd el minden rossz indulatú szó és bírálat elől. Nyelvem csak arra szolgáljon, hogy azt emelje ki, ami jó. Mindenek előtt pedig, ó Uram, add, hogy tele legyek vidámsággal és jó akarattal, hogy mindenki, aki találkozik velem, megérezzen valamit a te jelenlétedből és szeretetedből. Öltöztes jóságod és szépséged fényébe, hogy egész nap téged sugározzalak. Istenem, hiszek te benned, mert örökké igazmondó vagy. Istenem, remélek te benned, mert végtelenül hű és irgalmas vagy. Istenem, mindennél jobban szeretlek téged, mert végtelenül jó és szeretetre méltó vagy. Örvendez, ó Szűz Mária, mert rádiónk hullámai örömmel hirdetik az igét a Szomjasföld végső határáig. Isten szava, mely szűzi méhedben testet öltött, friss szellőként hinti szét az öröm és béke magvait az emberi szívekben. Anyai szívedből a szeretet mérhetetlen ajándéka fakadt egyházunk számára. A Mária Rádió, amely egyszerű szolgálód az Úr szőlőjében. Világcsaládunk, melyet te gyűjtöttél össze minden népből és nemzetből, neked szenteli magát, és mindnyájan szívünk királynőjének vallunk téged. Gyermekeid alázattal és hűséggel viszik a hit, a remény, a szeretet és a béke üzenetét testvéreiknek. Borítsd be palástoddal a világ fájdalmát, a szegényeket, a betegeket, a szomorkodókat, a magányosokat és a tévelygőket, akik a világosságot keresik, hogy nálad oltalmat találjanak. Siettest szeplőtelen szíved végső győzelmének kegyelmi idejét. Add, hogy életünkkel szolgálhassunk neked, és a szeretet sugárzó hajnala mielőbb beragyogja a földet. Mária Rádió királynője, könyörög érettünk.

0: Nyisd meg, Uram, ajkamat neved dicséretére, tisztítsd meg szívemet minden hiába való és vétkes gondolattól, világosítsd meg értelmemet, gyújtsd lángra szívemet, hogy ezt a zsolozsmát méltón figyelmesen áhítattal végezzem, és meghallgatásra méltó legyek isteni pörséget színe előtt, Krisztus, ami Urunk által.
1: Amen.
0: Nyisd meg, Uram, ajkamat,
1: hogy dicséretedet hirdesse szavam.
0: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Alleluja. Lépjünk szín elé háladallal, magasztaljuk őt hangos ének szóval.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Alleluja.
0: Mert az Úr valóban nagy Isten, az összes isteneknél dicsőbb király. A föld mélységei az ő kezében vannak, és övé a hegyek minden orma, övé a tenger az ő műve, a szárazföld is az ő keze alkotása.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Alleluja.
0: Jöjjetek, boruljunk le, hódoljunk előtte, hújjunk térdre Urunk alkotónk előtt, mert ő a mi Istenünk, mi meg házanépe és kezének nyája.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Alleluja.
0: Bár csak hallgatnátok ma az ő szavára, ne legyetek kemény szívűek, mint Meribánál Massza napján a pusztában, ahol atyáitok megkísértettek engem, és próbára tettek, bár látták számos csodámat.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Alleluja.
0: 40 évig terhemre volt ez a nemzedék, azt mondtam, ez a nép tévejgő szívű. Nem ismerték meg utaimat, ezért haragomban kimondtam esküket, nyugalmam helyére nem juthatnak el.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Alleluja.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Jöjjetek, örvendezzünk az Úrnak, és újjongjunk üdvünk sziklája előtt. Alleluja.
0: Világteremtő Istene, ki Úr vagy éjjel és napon, időt idővel váltogatsz, s nincs műveidben unalom.
1: Szól már a napnak hírnöke, ki éber őr mély éjjel át, s az utazónak éjjel fény, mert minden órát megkiált.
0: A hajnal csillag kél szaván, égről borút elűsztova, elhagyja ártó útjait az éji kóborlók hada.
1: Hangján hajós erőre kap, a tenger árra csend borul, s az egyház sziklaszál feje bűnét siratni elvonul.
0: Úr Jézus, a bókóra néz, térítsen meg tekinteted, ha ránk tekintesz, hull a bűn, s elmossa könny a vétkeket.
1: Szent fényesség, ragyogj belénk,

0: A lélek álmát megszakaszd, első szavunk tiéd legyen, s amit fogadtunk, álljuk azt.
1: Krisztus kegyelmes nagy király, neked s atyádnak tisztelet, s vigasztalunknak is veled, most és örökre szüntelen. Amen. Istenem, virasztva kereslek, hogy lássam hatalmad, alleluja. Isten, te vagy az én Istenem, virasztva kereslek.
0: Te rád szomjas a lelkem, testem utánad eped, mint a puszta kiaszott földje.
1: Szentélyedben hadd jelenjek meg előtted, hogy lássam hatalmad és dicsőséged.
0: Mert irgalmad többet ér, mint az élet. Hadd magasztaljon ezért ajkam.
1: Neked mondok áldást, amíg csak élek. A te nevedben tárom imára kezemet.
0: Mint dús lakomával te jég be lelkem. Ajkam újjongjon, szám dicsőítsen téged.
1: Még fekvő helyemen is rád gondolok. Hajnalig rólad elmélkedem.
0: Mivel védelmezőm lettél, és szárnyaid oltalmában örvendezem.
1: Lelkem szorosan átölel téged, és a jobbod szilárdan tart engem.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Istenem, virasztva kereslek, hogy lássam hatalmad, alleluja.
0: A tüzes kemencében a három ifjú egy szívvel, lélekkel kiáltotta és zengte, áldott az Isten, alleluja. Áldja az Urat az Úr minden műve, dicsérje és magasztalja örökkön örökké.
1: Áldjátok az Urat az Úr angyalai minnyájan, áldjátok az Urat ti jegek.
0: Áldjátok az Urat ti vizek az égbolt fölött, áldjátok az Urat az Úr minden erői.
1: Áldjátok az Urat nap és holdvilág, áldjátok az Urat égi csillagok.
0: Áldjátok az Urat záporeső és harmat, áldjátok az Urat ti viharok.
1: Áldjátok az Urat tűz és forróság, áldjátok az Urat hideg és hőség.
0: Áldjátok az Urat dér és harmat, áldjátok az Urat fagy és nagy hideg.
1: Áldjátok az Urat jég és hóesés, áldjátok az Urat éjek és nappalok.
0: Áldjátok az Urat világosság és sötétség, áldjátok az Urat villámok és fellegek.
1: Áldja az Urat a szárazföld, dicsérje és magasztalja örökké.
0: Áldjátok az Urat hegyek és halmok, áldjátok az Urat mind, amik a földből sarjadtok.
1: Áldjátok az Urat ti források, áldjátok az Urat folyamok és tengerek.
0: Áldjátok az Urat tengeri lények, s minden, ami mozog a vízben. Áldjátok az Urat égi madarak.
1: Áldjátok az Urat vadak és házi állatok. Áldjátok az Urat ti emberek fiai.
0: Áldja az Urat Izrael, dicsérje és magasztalja örökké.
1: Áldjátok az Urat ti az Úr papjai. Áldjátok az Urat ti az Úr szolgái.
0: Áldjátok az Urat igaz szellemek és lelkek. Áldjátok az Urat szentek és alázatos szívűek.
1: Áldjátok az Urat Hananya, Azarja és Misáel. Dicsérjétek és magasztaljátok örökké.
0: Áldjuk az Atyát és a Fiút a Szentlélekkel együtt. Dicsérjük és magasztaljuk örökké.
1: Áldott vagy, Urunk, az égbolt fölött. Dicséretre méltó, dicsőséges és magasztos örökké.
2: A tüzes kemencében a három ifjú egy szívvel, lélekkel kiáltotta és zengte, áldott az Isten, alleluja.
1: Sion fiai, királyuk miatt újjongjanak, alleluja. Új dalt énekeljetek az Úrnak, dicsérete zengjen hívei gyülekezetében.
0: Teremtőjének örvendjen Izrael, és Sion fiai királyuk miatt újongjanak.
1: Dicsérjék nevét körtánccal, kézidobbal s citerával zsoltárt zengjenek neki.
0: Mert népében kedvét találja az Úr, és a megalázottakat diadallal koszorúzza.
1: Örvendjenek dicsőségüknek a szentek, újjongjanak nyugvó helyükön.
0: Szájuk Isten dicsérje, és kétélű kard legyen a kezükben.
1: Hogy a pogányokon bosszút álljanak, és a népeket megfenyítsék.
0: Királyaikat verjék békjóba, és uraikat vasbilincsbe.
1: Hogy végrehajtsák rajtuk az ítéletet, amint írva van. Ez lesz dicsősége összes szentjeinek.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
2: Sion fiai, királyuk miatt újongjanak. Alleluja.
0: Üdv Istenünknek, aki a trónon ül, és a báránynak. Áldás, dicsőség, bölcsesség, hála, tisztelet, hatalom és erő a mi Istenünknek, örökkön örökké. Amen.
1: Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nekünk.
0: Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nekünk.
1: Aki az Atya jobbján ülsz,
0: irgalmaz nekünk.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Krisztus az élő Isten fia, irgalmaz nekünk.
1: Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám, mondja az Úr. Áldott az Úr atyáink Istene, mert meglátogatta és megváltotta az ő népét.
0: Erős szabadítót támasztott minékünk, szolgájának, Dávidnak családjából.
1: Amint szólott a szentek szájával, ősidők óta a proféták ajka által.
0: Megszabadít az ellenség kezéből, mindazoktól, akik gyűlölettel néznek minket.
1: Atyáinkkal irgalmat gyakorol, hogy szent szövetségére emlékezzék.
0: Az esküre, amelyet Ábrahám atyánknak esküdött, hogy nekünk váltja be, amit ígért.
1: Hogy félelem nélkül és megszabadulva az ellenség kezéből, neki szolgálatot teljesítsünk.
0: Szentségben és igazságban járjunk előtte, napról napra, amíg élünk.
1: Téged pedig, gyermek, a fölséges Isten prófétájának fognak mondani, mert az Úr előtt jársz egyengetni az ő útját.
0: Az üdvösség ismeretére tanítod nemzetét, hogy bocsánatot nyerjen minden bűnük.
1: Istenünk irgalmas szívétől, amellyel meglátogat minket felkelő napunk a magasságból.
0: Hogy fényt hozzon azoknak, akik sötétségben és halálos homályban ülnek, lépteinket pedig a béke útjára vezérelje.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám, mondja az Úr. Krisztust, a mi Urunkat, nappalunkat és világító napunkat, aki megvilágosít minden embert, és aki napnyugtát nem ismer, magasztaljuk hangos szóval.
0: Urunk, életünk és üdvösségünk.
1: Csillagok teremtője, hálásan köszönjük, hogy irgalmadból új napot kezdhetünk.
0: Feltámadásodra emlékezünk.
1: Szent lelked vezessen minket jóságosan a mai napon, hogy cselekedeteinkkel kedvedben járjunk.
0: És mindig a te bölcsességed irányítson minket.
1: Add, hogy nagy örömmel jelenjünk meg néped ünnepi közösségében.
0: Igéd és tested asztala körül.
1: A szívünkből, lelkünkből hálát adunk neked.
0: Számtalan jó téteményedért.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma,
2: és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
1: Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeiddé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tarts távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
0: Amen.
3: Az Úr legyen veletek.
0: És a te lelkeddel.
3: Áldjon meg bennünket és családjainkat a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
0: Amen.

Teréz anya, a hallgatás értéke. A hallgatás szelítség. Amikor nem szólsz, ha bántanak. Amikor nem keresed a magad igazát. Amikor hagyod, hogy Isten védelmezzen téged. A hallgatás szelítség. A hallgatás irgalom. Amikor nem fedett fel testvéreid hibáit. Amikor készségesen megbocsátasz annélkül, hogy a történteket felemlegetnéd, amikor nem ítélsz, hanem imádkozol. A hallgatás irgalom. A hallgatás türelem. Amikor zúgolódás nélkül fogadod a szenvedést. Amikor nem keresel emberi vigaszt. Amikor nem aggódsz, hanem türelmesen várod, hogy a mag kicsirázzék. A hallgatás türelem. A hallgatás alázat. Amikor nincs versengés, amikor belátod, hogy a másik jobb nálad, amikor hagyod, hogy testvéreid kibontakozzanak, növekedjenek és érlelődjenek, amikor örvendezve mindent elhagysz az Úrért, amikor cselekedeteidet félreértik, amikor másoknak hagyod a vállalkozás dicsőségét. A hallgatás alázat. A hallgatás hit. Amikor nyugodtan vársz, mert tudod, hogy az Úr fog cselekedni. Amikor lemondasz a világról, hogy az Úrral lehess. Amikor nem törődsz azzal, hogy megértsenek téged, mert elegendő neked, hogy az Úr megért. A hallgatás hit. A hallgatás imádat. Amikor átkarolod a keresztet, annélkül, hogy megkérdeznéd, miért. A hallgatás imádat. Jézus hallgatott.

Kedves Mária Rádió hallgatók, hallgassák meg Vas Alberttől Te és az Isten című írását. Gondoltál-e már arra, hogy milyen csodálatos a világ? Mennyire egész és mennyire tökéletes minden, amit nem az ember alkotott? Nézd meg egy virágot, a legegyszerűbbet. Nézd meg egy hóvirágot. Honnan tudja, még bent a föld alatt, hogy odakint már elment a hó, s az ágak könnyező rügyein cinkék hintáznak a napsütésben? Nincs telefonja, rádiója sincsen, mégis értesül arról, hogy mennyire haladt a világ a tavasszal. Hideg föld öleli még a gyökeret, de már megindulnak benne az élet nedvei, és moccan a csíra. Felüti kis zöld fejét a nyírkos falevelek alól, kinő a szár, utána futnak a levelek, zöldek. A föld nedvei összetalálkoznak a napsugárral, és zöldre festik a hajszál ereket. Aztán kinyílik a szár, kifeslik a bimbó, előkacag a virág, kacag, szinte hallani lehet. Nézd meg jól, milyen szép, milyen szép és milyen tökéletes. Emberművész nem alkotott még hozzáfoghatót, csak másolt. Egy láthatatlan nagy művész keze dolgozik körülötted. Néztél vízcseppet mikroszkop alatt? Mennyi ezer élet nyüzsög benne? Egy egész világ. Minden vízcsepp egy világ. Minden világ egy vízcsepp. Önmagáért való zárt egész. A te szemedben céltalan, mert nem vagy művész. Művész csak egy van ezen a világon, egyetlen egy, aki alkot. Napról napra, percről percre, mindig újat, és mindig ugyanazt. Nézd a fát, nézd a hegyet, nézd meg a folyót vagy a tengert, és gondold el, hány milliárd vízcsepp van benne? Hány milliárd vízcsepp bezárt világ? És aztán gondolj a csillagokra. Azokra, amiket ismersz, és azokra, amiket nem ismerhetsz. Tiszta éjszakákon nézz föl az égboltra. Olyan éppen, mint a vízcsepp a mikroszkóp alatt. Minden csillag egy élő valami, és köztük a tied. A föld talán a legkisebb. Gondolj csak el, hány milliárd vízcsepp lehet még ezen az egyen kívül, amit ismersz. És akkor gondolj szánalommal azokra, akik el akarják hitetni veled, hogy nincs Isten. Nincs, mert ez vagy amaz így történt, mert romokban fekszik a házad, mert meghaltak sokan, akiket szerettél, mert kevés a kenyér, mert sok a nyomorúság. A világban mondod, nincsen igazság, és a te világodat érted alatta, a te külön világodat, ezt az aszfaltos, vízvezetékes, órabéres és gyárkéményes világot, a nyakkendős, nyúlszőrkalapos, szénhiánnyal küzdő műhelyszagú és paragrafusok közé zsúfolt világot. És elfelejted, hogy ezt a világot te csináltad magadnak. Te és a többi emberek. És így egyedül
ti vagytok felelősek mindazért, ami benne történik. Istennek semmi köze a házakhoz és az órabérekhez, az általad feltalált bombákhoz és drótsövényekhez. Semmi köze ahhoz, hogy kapsz-e nyugdíjat vagy sem, és hogy meg tudsz-e élni abból a fizetésből, amit a többi emberek adnak neked az önként magadra vállalt munkáért. Isten bele sem néz a számlakönyveidbe, nem törődik a gépeiddel, és talán az sem tudja, hogy létezik az egyik vízcsepp milliomodik porszemén egy úgynevezett társadalmi rendszer, amit mesterségesen fölépítettél magadnak, és amivel most nem vagy megelégedve. Ő az ibolyák gyökerével törődik csupán. Isten művész, aki megalkotta a világok milliárdjait, és pillanatról pillanatra újakat alkot. Amit ő alkotott, azért vállalja a felelősséget. Ott minden az ő elgondolása szerint történik. Tiszta és művészi törvények alapján ott nincsenek meglepetések és váratlan fordulatok. Nincs győzelme a gonosznak, mert nincs gonosz. Ezt a fogalmat az ember alkotta és emelte földön túli alapzatra, hogy megbocsáthasson magának, ha ostobaságokat cselekszik. A sas nem gonosz, amikor lecsap a galambra. Fiainak viszi, hogy élhessenek. Művészi rendező keze igazította így a szerepeket, hogy ne szaporodhassanak el a galambok, és ne egyék el az ekerek elől a gabonát. Az ember alkotott magának egy külön világot a vízcseppen belül. Kiugrott a nagy együttesből, kivonta magát a művészi rendező keze alól, ácsolt magának külön színpadot, pingált magának külön díszleteket, és maga osztja ki saját magának a szerepeket benne. Hát ne jajgasson, ha rosszul sikerül az előadás. Ha a kontár módon ácsolt kulisszák olykor rászakadnak és rozsdás szögekbe veri a fejét, maga tette oda a szögeket. Ha rosszul mennek tehát a dolgaid, ne csodálkozz. És főleg ne igyekezz Istenre hárítani a bal lépések felelősségét. Szabad kezet kértél, s ő amennyire lehetett, szabad kezet adott. A lerombolt házakért, a drágaságért, a fekete piacért, és azért, hogy pénz nélkül maradtál és vakarod a fejed, ő igazán nem tehet, talán nem is tud ezekről. Nem kíváncsi, hogy az ő rendjén kívül a sok milliárd vízcsepp közül az egyikben egy izgága kis moszatocska a maga önteltségéből mire végezte. Neki a hóvirágokra van gondja, meg a madarakra, a csillagokra és a fákra, meg arra, hogy szüles és meghaj. És hogy a gyomrot feltéve, ha mértéktelenségedben el nem rontottad, megemész az ételt, amit adsz neki. Nem felelős, ha szíved idő előtt megunja pumpálni a véredet, mert hanyagul és könnyelműen elrontottad felesleges izgalmakkal, amiket a magad bosszantására sikerrel kiagyaltál. Egyáltalában az Istennek hagy békét saját világoddal kapcsolatban. Nem várhatod, hogy ő menjen oda hozzád, ha magad voltál az, aki fölényes emberi elmédre hivatkozva hátat fordítottál neki. Te kell fölkeresed őt, ha vissza akarsz hozzátérni. Könnyen megleled, ha igaz és tiszta benned a szándék. Ha nem sértett híjúságodat és csalódott önzésedet akarod neki elpanaszolni, hanem egyszerűen csak látni akarod őt, és megnyugodni abban, hogy van. Ott leled mindig a műhelyében, a vízcsebben,
amit számodra alkotott. Csak nyisd ki a szemedet jól. Megtalálod a fűszálban, amikor éppen nő, a virágban, mikor a szírmait bontja, a pillangóban, ahogy szárnyra kél. Ott dolgozik. És ha elég tisztán és elég egyszerűen állsz meg előtte, levetve minden magadra aggatott bohóc cicomát, amit társadalom politikának, tudománynak vagy előítéletnek nevezel, akkor talán rád is néz. Talán még rád is mosolyog. Mélységes, mély, szelíd művész szemével végig simogat és azt mondja: bizony látom, rossz bőrben vagy, fiam. Ideje volt, hogy visszatérj közénk.

veled megyek. Így szólít meg mindenki dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Különleges gyászszertartás című részt.

dél-franciaországi tengerparton, Kretonban, évszázadokon át évente egyszer megtartották a tengerbe fulltak gyászszertartását. A pap csónakba szállt, és a tengeren elvégezte a temetési szertartást. Jelképesen megszentelte mindazon holttesteket, amelyek az elmúlt év folyamán a tengerbe vesztek. Az egész falu kivonult erre a megható eseményre, köztük az árván maradt haláscsaládok, akiknek kenyérkereső családfője a tenger viharának esett áldozatul munka közben. Így osztozik az egyház gyermekeinek szenvedésében és bánatában. Milyen sokan halnak meg évente országutainkon. Viruló, egészséges emberek, akik nem gondoltak a halálra, és nem is készültek rá. Imádkozzunk értük.

úgy kell dolgoznunk, mintha örökké élnénk. És úgy kell élnünk, mintha holnap kellene meghalnunk. Írja a Talmud.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Kézdivásárhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus! Önök Olasz Bélát hallják, és ez a Zarándok Élete című műsorunk. Aki mindvégig kitart, az üdvözül. Légy hű, mint halálig, és neked adom az élet koronáját. Kedves Mári Rádió hallgatók! Az elmúlt percekben Szent Máté evangéliumából hallottunk egy nagyon szép bátorítást az Úrtól, illetve a Jelenések könyvéből, második fejezet 10. versből azt a részt, miszerint aki mind halálig kitart, az fog üdvözülni. Aki mind halálig hű marad, az megkapja az élet koronáját. Talán mindannyian tapasztaljuk, hogy az élet nem mindig könnyű. Nem mindig verőfényesen süt a nap. Nem mindig egyenes az út. Nem mindig könnyű hosszan járni életutunkat, életünk útját. Talán vannak időszakok, amikor könnyű hinni, amikor könnyű szeretni, könnyű jónak lenni, könnyű remélni. És bizony, van, hogy az út görbévé válik. Van, hogy a napfényt felhők borítják el, illetve takarják el. És van, amikor bizony életünkben nagy-nagy vihar dúl. Vannak napok, amikor minden nehézzé válik, nehézkessé. Amikor elfáradunk, amikor nem értjük, mi történik. Amikor úgy érezzük, már nincs erőnk tovább. Amikor már-már feladnánk, kiszaladnánk ebből a világból. És kedves rádióhallgatók, éppen ezekben a pillanatokban, helyzetekben, nehézségekben dől el valami nagyon fontos a szívünkben. Helytállunk-e? Kitartunk-e? A világ mindig sikert vár, és mindig a sikert, a sikereseket ünnepli. Aki, ha valamit elír, ha bizonyít, ha letesz arra a bizonyos asztalra, és igen, a látványos eredményeket díjazza. Azonban a világ működése, a világ logikája, gondolkodásmódja egészen eltér az Istenétől. Isten nem a gyors sikert nézi. Nem is azt, hogy mit tettünk le. Nem is az eredményeket. Isten a hűséget nézi. Nem kérdezi, mennyire voltál gyors, mennyire voltál sikeres, hány diplomád és hány díjad van. Hanem azt, hogy kitartottál-e. Helyt álltál-e, ember maradtál-e? A kitartás ezért nem hangos. Sokszor nem látványos. De ez az az isteni kegyelem, amely megtart egy házasságot, amely megtart egy hivatást, a hűség. És talán keresztény életünk nagy-nagy feladata, meghívása, elhívása, hogy helytálljunk ott, ahol különösképpen nehéz. Helytállni vagy kitartani nem azt jelenti, hogy mindig erősek vagyunk, hogy nekünk mindig minden jól megy, hogy mi könnyen vesszük az akadályokat, nem. Hanem talán azt

szerint. Egyszer történt, hogy egy súlyosan beteg, idős emberről mesélték, hosszú hónapokon át feküdt a kórházban. Fájdalmai voltak. Ezentúl bizonytalanság, félelem, mi lesz vele? Nem jósoltak nagy jövőt számára az orvosok. Egyszer azonban megkérdezte tőle valaki, bácsi, mondja, hogy bírja maga ezt? Azt mondta, nem én bírom. Csak minden egyes reggel Istennel újrakezdem. És ez a kitartás. Nem az, hogy soha nem roppanunk meg, nem törünk össze, hanem az, hogy minden nap újra felállunk Istennel. Vele kezdjük újra. És ő kezdi velünk újra. A kitartás tehet bennünket a hétköznapok szentjeivé. A világ nagy hősöket keres, sztárokat, akik látszólag boldogok, tökéletesek. Isten talán inkább a hétköznapi hűséget kedveli jobban. Annak a hűségét, aki teszi a dolgát. Egy édesanyja, aki nem adja fel, kitart családja mellett. Egy édesapa, aki csendben hordozza a család terhét. Az a fiatal, aki tisztán akar élni ebben a világban, ahol annyi szenny, mocsok van. Az az idős ember, aki betegsége, nehézsége, kereszthordozása ellenére kitart az imában, az Isten mellett. Ők a kitartás szentjei. A kitartás nem magányos harc. A legnagyobb tévedés talán az lenne, hogy azt hisszük, egyedül kell elbírnunk a terhet, a súlyt, a keresztet. Jézus nem azt mondta, hogy oldjátok meg. A te harcot harcold meg. Nem. Ő azt mondta, én veletek vagyok minden nap a világ végezetéig. A kitartás nem abból fakad, hogy erősek vagyunk. Mert az erőnk elfogyhat. Egészségünk tovább tűnhet, anyagi biztonságunk szerte foszolhat. A kitartás, a helytállás annak a tudata, hogy nem vagyunk egyedül. Számíthatunk Istenre, a másik emberre. Mert amikor nem bírjuk, Isten megtart. Amikor elfáradunk, Isten megvigasztal, felüdít. És sokszor utólag veszük észre, nem mi vittük a keresztet. Isten vitte, velünk, értünk. Kedves Mária Rádió hallgatók, lehet, hogy most valaki, akár te, csendben küzdesz. Talán nem látja senki harcodat, lehet, hogy már sokszor gondoltad, elég volt, feladom. De ma Jézus azt mondja, maradj, ne add fel, tarts ki. Nem tökéletesnek kell lenni, nem erősnek kell lenni mindig. Csak ne add fel. Mert a kitartás nem más, mint szeretet időben a szeretet megélése. És ahol szeretet van, ott van az Isten. És ahol ott az Isten, ott van az erő, ott van a jövő, ott van az áldás, ott van az élet. Maradj hű, tarts ki, és megkapod, elnyered az élet koronáját, az üdvösséget. Amen.

Kívánok a Jóisten áldásában, kegyelmében áldott szép napot. Önök Olasz Bélát hallották, és ez a Zarándok élete című műsor volt. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!

Miközben a világ lépten nyomon arra buzdít, hogy valósítsuk meg önmagunkat, kergessük az álmainkat, a vágyainkat. Jézus éppen az ellenkezőjét kéri tőlünk. Azt, hogy tagadjuk meg önmagunkat. Vajon nem nehéz, nyomasztó élet ez, állandóan csak megtagadni magunkat, mindig az Úrra figyelni és megtenni azt, amit kér? Kérdezhetnénk. Vajon azt jelenti ez, hogy sohasem tehetjük azt, amit szeretnénk? Hova lesz így az egyéniségünk? Nem szűnik meg ebben a nagy önmegtagadásban?

Az igazság az, hogy éppen az Istennek való engedelmesség közben leszünk egyre inkább önmagunká, azzá, akivé Isten megálmodott minket. Az ő teremtő terve leginkább az ilyen engedelmes emberek életében tud megvalósulni. Sok mindent kihoz az Úr egy ilyen emberből, és sok mindent adhat egy ilyen személyen keresztül másoknak.

Akarsz-e egészen Istennek odaszentelt életet élni, hogy ő azt tehessen veled, amit csak akar? Akarsz-e üres edénnyé válni a kezében, hogy azzal töltsön meg, amivel szeretne? Hidd el, nincs ennél nagyszerűbb hivatás, lehetőség az életben. Ezért engedd, hogy ő végezze el előbb benned, aztán általad mindazt, amit szeretne. Akkor majd csodálhatod a munkáját a saját és mások életében is, és dicsőítheted őt ezért. Amikor ez nehéznek tűnik, jusson eszedbe, hogy ez a harc Jézustól sem volt idegen. Gondolj csak a Getsemáni kertben elmondott imájára. Atyám, ha lehetséges, múljék el tőlem ez a kehely, de ne úgy legyen, ahogy én akarom, hanem ahogy te. Ő téged is győzelemre és egészen átadott életre segíthet. A veled született rossz természeted, rossz beidegződéseid őszinte megtagadására. Igazi örömöt és szabadságot adhat. Engedd, hogy ezt kimunkálja benned.

0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsora következik.
1: Jézus és Mária neve dicsértessék! Testvéri szeretettel köszöntöm a drága jó hallgatókat, és most folytatom az elmélkedést, védjük az anyákat az anyák védelmében, mert az anya a család szíve és központja, aki életet, melegséget, összetartást visz az otthonba. Úgy a régiek mondották, a ház négy sarka az anya szívén áll, mert ő a családnak a mozgató lelke szíve, ő a család kincse, és az anyát kincsként kell kezelni. Vannak erények, amelyek nem csupán keresztény erények vannak, hanem más közönséges polgári erények is, amelyek mégis boldoggá tudják tenni egy család életét. Az első a segítőkészség, második a szeretetőség, harmadik a gondoskodás, negyedik az erősség, ötödik a bátorság, hatodik a jóság, hetedik az okosság, nyolcadik az optimizmus, kilencedik a szerénység, tizedik az angyali lelkület, tizenegy az önzetlenség, tizenkettő megbízhatóság, tizenhárom értékesség, tizennégy őszintesség, tizenöt találékonyság, tizenhat alázatosság, tizenhét szelídség, tizennyolc türelem, 19 hála, és a 20 a boldogságkeresés. Persze ezek nem mind keresztény erények, de hozzájárulnak a boldogsághoz. És most ez alkalommal egy újabb erényről szeretnék szólni, a gondoskodás készségéről. Elmúlt alkalommal szó volt a szeretetőség adottságáról, erényéről. Most egy rokon erényről szólok, a gondoskodás készségéről. A gondoskodás azt jelenti, hogy szívünkön hordozzuk, együtt érezve, segítőkészen embertársunknak vagy házastársunknak a sorsát. Szent József példaképül szolgál a gondoskodó atyáról, mert a szent családot nehéz munkával is tartotta fenn. A szerszámjait Egyiptomba is kellett vigye, hogy tudja folytatni a munkát a megélhetéshez. A példabeszéd irgalmas szamaritánusa Szent Lukács szerint gondoskodott a sebesült emberről, és azt mondotta a szállásra visszaérve, fogadónak a gazdája gondoskodjon, mert adott két dénárt, ha többet költene rá, visszajövet megfizeti. A gondoskodásnak az erénye. Szent Pál apostol is elmondja, hogy az apostolok cselekedeteiben 16. fejezetben 14, hogy gondoskodott egy Lídia nevű asszony, és Barnabással kettőjüket a házába vitte. A házába vitte, és ott kedvesen, készségesen gondoskodott róluk. A gondoskodó jóság a szentek életében is gyakorlat volt. Elmélyedtettem a múltkor portugáliai Szent Erzsébetet, több szegény embernek adott ebédet, és ő szolgált fel nekik. Ugyanazt tette Szent Hedvig is, a magyarországi származású királynő. Gondoskodott sok szegény emberről. Még meg kell említenem az apostolok cselekedeteiből 18.1. A tanítvány volt kisegítő társa Pálnak, a Timóteus vele volt, és egy Aquilla nevű zsidó asszony nagyon kérte, hogy menjen hozzájuk. És persze azért hívta, hogy gondoskodjon róluk. A gondoskodás a családban nem csak az asszony feladata. Egy férfi betegnejét ápolta, és az asszony sokszor mondta, amikor az utolsó falevél is lehull, ő meghal. Persze ott volt a kórházban, és a férje minden nap járt oda. De az utolsó levél nem hullott le a fáról. Erre a nő annyi bizalmat kapott, hogy életben maradt. A pszichológiai állapot sokszor meggyógyítja az embert. Férje ugyanis egy falevelet festett az ablakra, mely nem hullhatott le. Ez az igazi gondoskodó szeretet. És vannak férfiak, akik bevásárolnak. Nem csak azt, amit kér a hitves társuk, hanem jó ötlet, eszébe jut valamit, vásároljon meg, amivel hitvesének örömet szerez. Ez az igazi gondoskodás. Gyakoroljuk ezt, hogy szerezzünk hitves társunknak örömet. A drága hallgatóknak köszönöm a figyelmet, Jézus és Mária neve dicsértessék!
0: Az édesanyák védelmében Tamás József atya műsorát hallották.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Szép jó reggelt kívánok minden kedves Mária Rádió hallgatónak a Szatmár Németi stúdióból. Következőkben fogadjuk az ima szándékaikat, majd Krasznabéltekre kapcsolunk, ahonnan rózsafűzért imádkozunk, majd a Szent Misébe is bekapcsolódhatunk. 0259-420-555 és 0359-420-555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758-420-555 az SMS szám. Ide várom az üzeneteiket. Biztatom önöket arra, hogy hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel imáikat valakiért, valamiért, amiért szeretnék, hogy a mai napon is közösen imádkozzunk. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket.

0: Üresek a vonalak, üres a postaláda is, most tényleg van lehetőség arra, hogy bejussanak a műsorba, és hogy elmondják, hogy kiért is szeretnének imádkozni. És itt is van egy telefonáló, Halló, Mária Rádió.
1: Gyötetessék a Jézus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a szentolvasót és az egész napi imákot, szentmiséket felajánlom a Szűzanyának, a kapott kegyelmek is. Kérjem továbbra is az ő segítségét. És az idegenben élő gyermekemért, az ő családjáért, hogy óvja Szűzanya, borítsa szent palástja alá. A kisebbik unokámnak vizsgái vannak a jövő héten, negyed héten. Jó Isten, óvja őt, hogy sikerüljön, segítsenek a gonosz távozásáért, a betegékért, az én gyógyulásomért, a hozzám tartozó halottakért, és minden jó akaratú emberért, a világ békéért, és önökért, a Mária Rádióért. Nagyon szépen köszönöm. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindrökje, men imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg a kéréseit. A rózsafűzét felajánlom fontos szándékokért, köszönöm az imákat. A ma elhangzó rózsafűzéreket, szentmiséket felajánlom Fenyőkúton testvérem, Tófalvi Ferenc gyógyulásáért, anyukám gyógyulásáért, gyermekeimért, minden betegért, a magam gyógyulásáért és a Mária Rádióért, Udvarhelyről írja Margit. A Borzonti Lőrinc Lászlóra névnapjára és Neje Rozália évfordulója emlékére ajánljuk fel a rózsafűzért és a szentmisét. Halló, Mária Rádió!
2: Kérdezik a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Ezt a rózsafűzét én szeretném ajánlani a családomét, gyermekeimét, unokáimét, a férjem egészségét, az édesanyám egészségét. Az egész halottanként, mert nagyon sokan vannak. Felelem a mi apa bácsinkét, a kántorozunkét, és a haraggozó nőnk is. A rózsafűzét társadalmét, édőkét, holtakét, Piszkek úr, László Piszkek urait felajánlom a Jóistennek, és adjon sok erőt, egészséget, segítő kegyelmet az életbe. Kértessék a Jézus Krisztus, Isten igazságotan bírókára, Isten tudása meghallgatni.
0: Mindrökje, amen, imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg. A mai rózsafűzért és a szentmiséket felajánlom a mi urunknak és a Szűzanyának hálából és a betegek gyógyulásáért, különösen édesapám gyógyulásáért és a keresztfiam lábának a gyógyulásáért, Szabolcs írta ezt az üzenetet. Ezt a rózsafüzét felajánlom hálából a kapott kegyelmekért, a családomért, áldásért a gyermekeim munkájára, fontos szándékért, a békéért, önökért köszönöm mindenki imáját. Rózsafüzet felajánlom lábam gyógyulásáért és egy szomszéd asszonyomért, fiam családjáért, Jézusom, bízom benned. Rózsafűzért felajánlom a szeretteimért, bűneink bocsánatáért, halottaim bűneinek bocsánatáért. Imádkozzunk együtt! Halló, Mária Rádió!
3: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Ezt a rózsafűzést, a szentmiséket szeretném felajánlani hálából a sok-sok kapott kegyelemért, az ima meghallgatásáért, családom egészségéért, a gonosz távozásáért a családomból, két fontos szándékért, bűneim bocsánatáért, az összes halottaimért, a Mária Rádió összes dolgozójáért. Jézusom, bízom benned. Köszönöm, hogy meghallgattad. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt ezen szándékokért is. Felajánlom a rózsafűzét, Tankó Matild betegsége elviseléséért, a beteg rokonaim gyógyulásáért, jó magam gyógyulásáért. Szűzanya, segítsen minket és mindenkit. Jézusom, bízom benned, Melinda írja. Rózsafűzét fel szeretném ajánlani László megtéréséért. Felajánlom a rózsafűzért hálából a kapott kegyelmekért, a világ békéért, családom egészségért, anyagi gondjaink megoldásáért, halottaim lelke üdvéért és fontos szándékokért. Az elhangzó rózsafűzéreket, szentmisséket felajánlom fontos szándékokért, a családomért és családi békéért. Az elhangzó imákat felajánlom Fenyőkúton testvérem Tófalvi Ferenc gyógyulásáért, anyukám gyógyulásáért, gyermekeimért, minden betegért, a magam gyógyulásáért és a Mária Rádióért, Margit írja Udvarhelyről. Halló, Mária Rádió!
4: Halló, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
4: Imádságos lelkülettel köszöntöm a Mária Rádió minden egyes dolgozóját, ezt a Szent Rózsafűzért és minden imát fel szeretném ajánlani a drága hozzám tartozó halottakét, akik a Kontomáci, a Csíkszépvízi és a Kalásznegyedben nyugosznak, a Jóisten adjon nekik örök nyugodalmat, az örök világosság kényeskedjék nekik, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus szent nevében, a szűzanyának, a minden... Halló?
0: Hallgatjuk.
4: A szűzanyának megköszönök mindent, amit értünk teszen, amit kérésünket meghallgassa a Jóistennek is. Köszönöm szépen mindenkinek imáját, Csíkból voltam, Pannika, a gyermekeimét, az unokáimét és minden jótevőmét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, köszöntöm szépen.
0: Mindörökké, amen, Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt. Gyimesből én is ezzel a mai rózsafűzérrel emlékezek a férjemre, imádkozom az ő lelke üdvéért, imádkozom még a többi halottaimért, a papokért, papi hivatásokért, a betegekért, a szomszédaimért, egy állandó hallgató Erzsébet írja. A mai imákat felajánlom Bálint Matild lelke üdvéért, nyugodjon békében az Úr Jézus szent nevében. Betlen falváról jött az üzenet. Halló, Mária Rádió!
5: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
5: Azt a Szent Rózsafűzért önökkel együtt fel szeretném ajánlani. A nyolc éves nagymama, amit szerető nagymama, amit Tankó Terézét, aki nyolc éve adta vissza lelkét teremtőjének és a család közös halottjait, szüleinét, nagyszüleinét, adja meg a Jóisten nekik az örök nyugodalmat és az örök világosság, fényeskedjék nekik. Köszönöm szépen, hogy meghallgattak. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt. Ez a rózsafűzért felajánlom magamért, Attila, István, Róbert, tért, akik külföldön dolgoznak, egészségért és hálából a kapott kegyelmekért, Jézusom vigyáz rájuk, egy mindennapos hallgató írja. Ezt a rózsafűzért fel szeretném ajánlani elhunyt édesanyám és édesapám lelkük üdvéért, akik a lövitei temetőben nyugszanak, imádkozik értük, lánya, Isten fizesse, imádkozzunk közösen. Minden imád rózsafűzéreket felajánlok a papszentelésre, Lázár Hunor Gyulafehérváron szentelik, Isten segítse meg a hozzátartozóit, akik segítik az útján, és imádkozom családom minden tagjáért. Ma elhangzó imákat felajánlom távolban dolgozó családtagjaimért, Jóisten és a szűzanya vigyázzon rájuk, egészséget, békességet a családnak, anyagi gondok javulásáért és az egész családomért, hidegségről jött az üzenet. Halló, Mária Rádió.
6: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
6: A mai rózsafüzéreket és a szentmiséket felajánlanám a férjem nyugvásáért és az egész halottaimért, azokért is, akikért nem imádkozik senki a nagyvilágban. A testvéremét a családjával együtt, a gyermekeimét a családjukkal együtt, jó önmagamért, gyógyulásomért, és Gyimesbükkbe a keresztanyám Annacskának gyógyulásáért és Dezsőjét, és minden betegét, a háborúk megszűnéséért, a világ békét, a szeretetét, a gonosz távozásáért, Leó pápáit, a püspökökét, a papukét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Én rökjem, men imádkozzunk együtt, jó Isten, hallgassa meg. Majd szentmiséket és rózsafűzéreket felajánlom a szűzanyának, drága fia megészségért, halottaim lelke nyugalmáért, fontos szándékokért, imádkozom a Mária Rádióért is. Imádkozzunk együtt.

Kedves hallgatóink, ennyi fért a mostani ima szándék fogadásban. Jóisten meghallgat minden kérést, akár kimondjuk ezeket, akár nem. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzuk együtt a rózsafűzért, majd kapcsolódjunk be a Szent Misébe, Kraszna Béltekre, kapcsolunk hamarosan, tartsanak velünk!

az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától. Feszítették, meghalt és eltemették, alászállt a

0: bűneinket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolataikat irányítsa.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is hálunk órájan, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, igében kezdetben, most és mindörökké, amen. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjuk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonoszból. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámadt. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámad. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámad.
1: Asszonyunk, Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki halottaiból feltámad. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, életnek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad, asszonyunk Szűz Mária, Istenem Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is a lábunk órájánál. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad. Asszonyunk Szűz Mária, Istenem Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad. Asszonyunk Szűz Mária, Istenem Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad. Asszonyunk Szűz Mária, Istenem Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból feltámad. Asszonyunk Szűz Mária, Istenem Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most is halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindenkor kezdetben, most is és örökkéjében. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezess a mennyországba a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátjunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölvőnt állat. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istenem Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek Szent Anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál a most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Szép Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
2: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek, mindigében kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a foly-tüzéből, vezess a mennyországba lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak hivatalodra. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is, minden, ami kenyerünket, add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled.

0: asszonyom, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érendünk bűnösökért, most és háromkor helyen, amen.
1: Szép Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban keveredett, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhetlen gyümölcsöd Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezess a mennyországba lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Bocsáss meg védkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk védkezőnknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.

asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most is a három óráján, amely.

Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.

0: Istennek, Szent Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
0: miképpen kezdetben, most és mind örökké, amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezess a mennyországba a lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra. Napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőnknek, és segíts minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól.

0: Asszonyunk, Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
1: Üdvözlégy Mária,
0: Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.

Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg. Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk órájának meg.

asszonyok, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozz elérettünk bűnösökért, most és a halálunk órájában.

anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunkkor.

0: Anya, Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk órájában. Amen. Asszonyok, Szűz Mária, Istennek Szent Anya, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Mindenképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Ó Jézusom, bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vezess a mennyországba lelkeket, különösen azokat, akik legjobban rászorulnak irgalmadra.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a krasznobélteki Szent László plébánia templomból. A szentmisét főtisztelendő Tatár Zoltán helyi plébános mutatja be, és a kántori szolgálatot Velti János és Semperger Klára végzik. Megkérünk mindenkit, kapcsolódjunk be a szentmisébe!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. A mi Úrunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen minnyájatokkal.
1: És a teremtetben.
0: Szeretettel köszöntelek benneteket ez a szép nyári vasárnapon, amikor élvezhetjük, hogy igazán jó meleg van, és örülünk a templom hűvösségének. Ma évközi 13. vasárnapja van. És a mai olvasmányok picit azt sugallják nekünk, hogy embertársainkban lássuk meg az Istent. Hogy bármit teszünk egymással, azt a jó Istennel tesszük. És hogy tiszta szívvel imádkozunk ezen a szent misén egymásért, beteg testvéreinkért, érettségiző diákjainkért, hogy ne izguljanak, hogy ne féljenek, mert jó lesz minden. Bánjuk meg bűneinket. Gyónom. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.

0: Könyörögjünk. Istenünk, aki kegyelmeddel gyermekeidé fogadtál, és a világosság fiaivá tettél minket, kérünk, tarts távol tőlünk a tévedés homályát, és segíts, hogy igazságod ragyogó fénye mindig tündököljön lelkünkben. A mi Úrunk Jézus Krisztus, a te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szentlélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány a Királyok második könyvéből. Történt egy napon, hogy Elizeus próféta elindult és átment Sünembe. Lakott ott egy előkelő asszony, aki meghívta asztalához, s így ahányszor csak átment, mindig betért hozzá enni. Az asszony így szólt férjéhez: nézd, tudom, hogy Istenek szent embere az, aki mindig betér hozzánk. Rendezünk hát be neki a tetőn egy kis szobát. Tegyünk bele ágyat, asztalt, széket, meg mécsest. Ahányszor csak betér hozzánk, ott szálljon meg. Történt, hogy Elizeus egy nap megérkezett, betért a fönti szobába, és lefekült. Aztán így szólt szolgájához, Gehazihoz: mi lenne az, amivel viszonzást adhatnék az asszonynak? Gehazi így válaszolt: ó, nincs neki fia, és a férje öreg. Erre megparancsolta, hívd ide. Oda hívta, az megállt az ajtóban. Akkor Elizeus így szólt hozzá: egy esztendő elteltével ilyen időtájt fiút dajkálsz. Ez az Isten igéje. Istennek legyen hála.

Szent Leszke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, és többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje.

0: Az Úr legyen veletek. Evangélium Szent Máté könyvéből. Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt. De aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be. És aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. És ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének, azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi. Krisztusban, kedves testvérek, kedves rádióhallgatók! Mai evangélium egy kicsit filozófikus. Gyermekek, esetleg fel is néztek, hogy Jézust jobban kell szeretni, mint szüleinket. Az evangélium így kezdődik. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Fura mondat az evangéliumban. Jézus nem azt kéri, hogy ne szeressük szüleinket, hogy ő ilyen önimádó lenne, hanem Isten legyen az életünk középpontja. Isten szeressük a legjobban. Isten szeretni együtt. Milyen szép lenne a világ, ha mindenki a legjobban Istent szeretné. Ha minden egyes ember Isten tenné az első helyre. Akkor nem lennének háborúk. Nem lenne korrupció. Akkor szép, boldog élete lehetne mindenkinek. Igen, Jézus azt is kéri tőlünk, vegyük fel keresztünket. Mert sokszor mi keresztények azt hiszük, hogy azt szeretnénk, hát imádkozunk sokat, és templomba is járunk, akkor minden kívánságunk teljesüljön, ne legyen semmi probléma, gond az életünkben. Ne legyen kereszt az életünkben. Ne legyen nehézség, ne legyen küzdelem. Jézus nem ezt ígéri. Ő is felvette a keresztet, felvitte a Golgotára, szenvedett, meghalt és feltámadt érettünk. És ha hitünk, ha első helyen van az Isten minden nap, lesznek keresztjeink, lesznek nehézségeink, lesznek próbatételek, betegek is lehetünk, de Isten velünk lesz. Nem egyedül nézzünk szembe a nehézségekkel. Leküzdhetjük. Bajnokok lehetünk, Isten bajnokai. Kedves testvérek! Mai olvasmányok figyelmünket még arra is irányítják, hogy tegyünk jót egymással. Mert azt mondja Jézus, aki titeket befogad, engem fogad be. Az első olvasmány elég szép, és talán a férfiak ott meg is mosolyogtak, hogy ment a próféta vendégségben, szállást kapott egy előkelő családnál, és aztán az idős házaspárnak gyermeke lett. Talán ezt esetleg viccesen gondolunk, hát igen, mert a férfi már idős volt a férje, és akkor a próféta nem csak ott aludt, hanem mást is tett. De nem erről szól a történet, mert Elizeus próféta volt, Isten embere, cölibátusba élt. Nem nézett úgy a háziasszonyra, hogy hanem örült, hogy befogadta. Örült, hogy jót tett vele, és imádkozott, meghálálta ezt a jót. Ezért rá egy évre az előkelő asszonynak gyermeke született. Nem azért, mert előkelő volt, mert gazdag, hanem azért, mert befogadta Istent a házába. Mert jót tett egy emberre. Kedves testvérek, bármit tesztek, ha egy pohár vizet is adtok valakinek, azt velem teszitek, üzeni Jézus. Történet szerint kérdezik a bölcs szerzetest, mikor lehet mondani, hogy már az éjszaka sötétje elmúlt, hogy már valóban világos van. És az egyik tanítvány kérdi, akkor, amikor a kiskutyát és a kismacskát meg lehet különböztetni egymástól? A mester mondja, nem. Akkor jön el a világosság, amikor a fákat, a gyümölcsfákat meg lehet egymástól különböztetni, hogy melyik az almafa és melyik a szilvafa, mert sötétben minden fa egynek tűnik. A mester azt mondja, hogy nem. Az igazi világosság akkor jön el, amikor embertársaink szemében a testvért veszed észre. Igen, testvérek. Testvérek vagyunk az Úrban. Egymás személyben felfedezni az Isten, felfedezni a testvért, abban is, aki megbánt, aki gyűlöl, aki éppen keresztfára feszít. Megbocsátani. Keresztény vallásunkban az egyetlen vallás a világon, ahol parancsba van adva, szeresd ellenségedet. Tégy jót rossztevőiddel. Tégy jót azzal, aki megdob kővel. Tégy jót azzal, aki pofon ver. Tégy jót azzal, aki bánt téged. Kedves testvérek, nem felejtem el, ez már, lehet már több, mint tíze, nem tudom hány éve. Szatmáron sétáltam, siettem egy találkozóra, barátokkal találkozni, és az utcán feküdt egy nő. Első látásra, mit mond az ember, részeg, berugolt, ott fekszik. De mondom, nem menjek tovább, kérdezem meg, hát ha rosszul van, nem biztos, hogy ivott. Megálltam, megkérdeztem, hogy segíthetek, jól van. És mondta, igen, semmi baj, csak egy kicsit elfáradt. És mentem is volna tovább, de azt, akit úgy elítéltem idézőjelbe, utána megköszönte. Köszönöm szépen a kedvességét. Tehát az a köszönet, amikor mondta, mintha nem a részegnő mondta volna, hanem maga az Isten. Mert sajnos hányszor lehet hallani, hogy utcán emberek összeesnek, és sokan mennek tovább, mert elítélik. Részeg, hajléktalan, pedig egészséges, beteg ember. Pár évvel ezelőtt Szatmáron a kórház mellett összeesett valaki, és meghalt. Mert sokan elmentek mellette, mert azt hitték, hogy részeges, pedig beteg volt, és rosszul lett. Kedves testvérek, mai vasárnap azt a feladatot kapjuk Istentől, Jézustól, hogy embertársaink szemében vegyük észre a testvért, vagy továbbmondva, vegyük észre a jó Istent, az iskolában a mérges tanáron, a kötekedő diáktáson, a munkahelyen, a kiabáló főnökön. Vegyük észre a Jóistent, akár a halléktalanba, akár részeges emberben, aki az út szélén fekszik. Kedves testvérek, sokat mondjuk misén, kedves testvéreim, de valóban testvérek vagyunk, nem vél szerint, hanem az Úrban. Ezt nehéz megélni, még a testvérek is sokszor összekapnak, hát akik nem vél szerinti testvérek. De mi tanuljunk Jézustól, tanuljunk és gyakoroljunk, vegyük fel azt a keresztet, a szeretet keresztjét, mert néha kereszt a szeretet, hogy szeretni azt, aki megbánt, szeretni ellenségemet, szeretni rossz osztálytársamat, szeretni mindenkit. Bár nem tudunk egyformán szeretni, mert a szülő vagy a gyermek is azt mondja, édesanyát jobban szerettem, mint a szomszédnénit, és ez természetes. Vagy Júlia jobban szereti Rómeót, mint mondjuk mást, ez természetes. Tegyünk jót egymással. Ezért imádkozunk a mai szentmisén. Legyünk Krisztus világosságának hordozói. Legyünk a szeretet nagykövetei. Amen. Valljuk meg hitünket. Hiszek az egy Istenben. Testvéreim, Krisztus megváltott bennünket, és a keresztség által Isten gyermekeivé lettünk. Forduljunk tehát gyermeki bizalommal mennyei atyánkhoz.
1: Add urunk, hogy nagy pápának, püspökeitnek és papjainak tanítását követve mindig a feltámadt Krisztus győzelmének hitében éljünk.
2: Kérünk téged, hallgass
1: meg. Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézus lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add Urunk, hogy akik a kerekségben meghaltunk a bűnek, úgy életet éljünk Krisztusban.
2: Kérünk téged, hallgass meg.
1: Add Urunk, hogy az elhagyottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek Szent Fiad feltámadásának hitéből.
2: Kérünk téged, hallgass
1: bennünket. Add Urunk, hogy elhunyt testvéreink dicsőséges életre támadjanak az utolsó napon.
2: kérünk téged,
0: és adorunk bölcsességet, türelmet, nyugalmat vizsgázó diákjainknak, irgalmas szívet a javító tanároknak, hogy az érettségiük eredményes és sikeres legyen. Kérünk téged, hallgass meg minket. Mennyei atyánk, add, hogy keresztségünk kegyelméhez méltók maradjunk, téged mindennél jobban szeressünk, embertársainkban pedig Krisztust lássuk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt. Istenünk, Te a szentségi jelek által lelkünkben árasztod a megváltás kegyelmét. Add, hogy szolgálatunk szent titkaidhoz méltó legyen Krisztus, a mi Úrunk által.
1: Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkedet.
0: Emeljük föl szívünket. Adjunk hálát Urunknak, Istenünknek. Valóban méltó és igazságos, hogy hálát adjunk, és a dicsőség és a dicséret himnuszát énekeljük néked, Urunk, végtelen, jóságú Atyánk. Te szent fiad evangéliuma által fiaidat az egyház közösségébe gyűjtötted, minden népből és nyelvből. Szent lelked erejéből él ez az egyház, és egységben kapcsol össze minden embert. A te szeretetedről tesz tanúságot, és mindenki előtt megnyitja a reménység ajtaját. Így hűséged jelévé lesz az egyház, és ígéreted záloga, melyet Jézus Krisztusban, a mi Úrunkban minden időkre adtál. És ezért minden mennyei erővel együtt itt a földön szüntelenül ünneplünk téged, és az egész egyház egységében zengjük.

0: Valóban, szent vagy és dicséretre méltó, ember szerető Istenünk, mert életünk útjain velünk vagy mindig. Valóban áldott a te szent fiad, aki jelen van közöttünk, szeretete egybegyűlt minket, magyarázza a szentírást és megtörje a kenyeret, mint egykor a tanítványoknak. Irgalmas atyánk, kérünk tehát téged, küldd el szent lelkedet, hogy ezt a kenyeret és a bort megszentelje, hogy legyenek számunkra a mi Urunk Jézus Krisztus teste és vére. Ő ugyanis a kínszenvedés előtti estén, az utolsó vacsora éjszakáján kezébe vette a kenyeret. Hálát adott, megtörte, tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik. A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, hálát adott neked, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek és igyatok ebből minnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér éltetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre. Íme hitünk szent titka. Megemlékezünk tehát szent atyánk Krisztusról, a te fiadról, a mi üdvözítőnkről, akit a szenvedés, a kereszthalál és a feltámadás által vezettél el dicsőségedbe, és jobbodra ültettél. Hirdetjük szereteted művét, amíg fiad el nem jön, és felajánljuk neked az élet kenyerét és az áldás kelyhét. Kérünk, nézz egyházad áldozatára, amelyben Krisztus nekünk adott húsvéti áldozatát bemutatjuk neked. És add, hogy szereteted lelkének ereje által, mi, akik fiad testét és vérét magunkhoz vesszük, most és az örökké valóság napján, az ő tagjai közé számíthassunk. Újítsd meg, Urunk, egyházadat az evangélium világosságában. Erősítsd meg az egység kötelekét a hívek és a papság között. Egységben Leó pápánkkal, Jenő püspökünkkel és az egész püspöki renddel, hogy néped ebben a széthúzástól megtépázott világban az egység és az egyetértés profétai jeleként ragyogjon. Emlékezz meg testvéreinkről, aki Krisztus békében hunytak el, és minden megholtról, akinek hitét egyedül csak te ismerted. Bocsáss be őket, arcod fényének örömébe, és a feltámadáskor add meg nekik az élet teljességét. Ha pedig majd a mi útunk véget ér, védj fel minket is országodban, hogy ott mindig veled éljünk, együtt a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel az ő édesével, az apostolokkal, a véltanukkal, Szent Lászlóval és minden szenteddel. Add, hogy velünk közösségben téged dicsérjünk és magasztaljunk Jézus Krisztus a te fiad által. Ő általa, ő vele és ő benne. A tiéd mindenható Atya Isten a Szentlélekkel egységben, minden tisztelet és dicsőség mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Isten szeretettel kiállott a szívünkbe a Szentlélek által, ezért merjünk így imádkozni. Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól. Adj kedessen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és bal nélkül éljünk. Még reménykedve várjuk az örök boldogságot, s üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét. Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok. Az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a
0: engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen

Íme az Isten báránya. Íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.

0: Könyörögjünk.
1: Kérünk, Urunk Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet felajánlottunk, és amelyben részesültünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva, örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus, a mi Úrunk által.
2: Amen.
1: Picit le lehet ülni. Szent misék rendje a következő héten. Holnap este 7 órától Szent Péter és Pál ünnepén kedves hívekét lesz a Szent Mise, és a Máru Rádió közvetíti. Még hónap is lehet krasznabélteket hallani. Kedden este 7-től hálából Isten segítségéért. Szerda, július 1-én este 7 órától Tefelhát János, Magdolna és fiúk János lelküdvéért. Csütörtökön Sáros Boldogasszony ünnepén esti szentmisénk Toma István, László és a család elhunytjainak lelküdvéért lesz. Pénteken első péntek, 7 órától a szentmise Balogh Tamás, Sándor és a család elhunytjainak lelküdvéért. Szombaton este 7 órától hálából Isten segítségéért. Jövő hét vasárnap, július első vasárnapja, 10 órától a kedves hívekért. Ahogy említettem, csütörtökön Sallós Boldogasszony ünnepe, Szokondon Kirchbach templombúcsú lesz délelőtt 11 órától. Szeretettel várnak mindenkit. Most a mise után szeretettel a kisházunkba várom a kórust, az egyháztanácsot, nőszövetséget egy kis agapéra, egy kis búcsú fia elfogyasztására. És még egyszer mindenkinek köszönök szépen mindent, amit a búcsúért tettünk, hiszen picit a világ közepe voltunk tegnap, is sok vendégünk volt, Magyarországról is több mint 100-an jöttek, és mindenki úgy ment el, hogy vissza akar ide jönni. Lehet ez házakat árulni, mert lesz kereslet érte. Mai olvasmányok üzenete, tégy jót embertársaddal. Mert ha embertársaddal jót teszel, Istennel teszel jót. És a mai üzenet is, Isten megjutalmoz bennünket. Hogy az olvasmányban megjutalmazta a háziasszonyt, hogy gyermeke lett, a sok jótettének hálául, úgy a mi jótetteinket is Isten nem csak a mennybe jutalmazza meg, hanem itt a földön is. Örüljünk, hogy kánikula van, örüljünk, hogy nyár van, és szép vasárnapot. Az Úr legyen veletek! Áldjon és őrizzen meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szent Lélek. A legszentebb áldozatot bemutattuk, éljünk békében. Urunk Istenünk,
3: és közben járás

egyháztanás, nőszövetség, vagy aki szeretne látni, hogy a templomunk milyen színű lesz, és eldönteni, akkor a mise végén találkozunk itt a bejáratnál, jobb oldalt.

Szentmisét közvetítettünk a krasznobélteki Szent László plébánia templomból. A szentmisét főtisztelendő Tatár Zoltán helyi plébános mutatta be, és a kántori szolgálatot Velti János és Semperger Klára végezték. A Mária Rádió nevében mindenkinek szép napot kívánok a közvetítők, Kisfunkenhauser Katrin és Karen. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

0: Szeretettel köszöntök mindenkit, aki ebbe az ünnepünkbe bekapcsolódik személyes jelenlétével, vagy éppenséggel a Mária Rádió keresztül. Talán megdöbbentőnek hangzott, amikor azt mondtam a gyónóknak ma, hogy Péter és Pál nem voltak szentek. Valóban így van. Senki sem születik szentnek, de azzá lehet. Ők is gyengeségüket megtapasztalták, de küzdöttek a kegyelemmel együttműködve, és szentekké lettek. Itt a templomunkban két oszlop van, jelképezve az egyik énekünket, két oszlopa igazságnak, és oda van a két szentünk szobra, Péternek és Pálnak a szobra felállítva. Tartó oszlopai lettek egyházunknak, amennyit tettek, küzdöttek, tehát nagy szentekké váltak. Hát ezt kérjük, hogy az ő közbejárásukra mi is tudjuk ezt elérni. És külön köszöntöm Böszörményi Géza atyát, piarista atyát, aki ma a főcelebráns és egyben a szónok. Köszöntöm falunknak a szülöttét, Túros Dezsőt, aki kerekesszékhez van kötve, de egy igazi kisbácsi. Mert ennek ellenére jön, hogy együtt ünnepeljen a kisbácsiakkal velünk. Köszöntöm a tiszteletes urat, Olá Mátyást, aki jó baráti kapcsolatban tudunk együtt dolgozni vele. Minden olyan esemény, ami közösen tudjuk megvalósítani, együtt tudunk lenni. Köszöntöm a vendégeket, akik messzünnet vagy közelből jöttek, és köszönöm, hogy belekapcsolódnak az ünneplésünkbe. Köszöntöm a kántor urakat is, most a végén ezek a köszönések elmaradnak, mert hát most teszem meg, mert ők teszik még felemelkedettebbé ezt a szentmisét. És köszöntök minden Mária Rádió hallgatót, aki az éter hullámain keresztül kapcsolódik bele. A Jóisten bőséges áldása áradjon mindannyiukra, és mindannyiukon keresztül a környezetükben élőkre is.
1: Köszönöm, Apád Atya, kedves szavait. Nagy örömmel jöttem ide, egyrészt, mert nagyon szép élményként maradt meg bennem a tridum, a húsvét előtti tridum ebben a templomban. Másrészt az ünnep miatt is. Én gyerekként egy olyan templomban minisztráltam, oda jártam ittanra, amely szintén Szent Péter és Pál nevét viselte, ez Budapesten volt, és ebben a templomban is szenteltek engem pappá, úgyhogy nagyon fontos számomra ez a két szent, a mi egyházunk két oszlopa. Majd néhány gondolatot még a prédikációban is megosztok róluk. És kezdjük el szentmisénket az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.
1: A mi Urunk Jézus Krisztus kegyelme, az Atya Isten szeretete és a Szentlélek egyesítő ereje legyen mindnyájatokkal. Kedves testvérek, csendesedjünk most el lélekben is, és kérjük az Úrtól bűneink bocsánatát, hogy ezen a szép ünnepen tiszta szívvel tudjunk itt részt venni a szentmisén, találkozni az Úr Jézussal. Gyónom a mindenható Istennek, és neked testvéreim, hogy sokszor és sokat védkeztem,

0: szép a boldogságos, mindenkor szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok életem, Urunkhoz, Istenünkhöz.
1: Irgalmazó nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
0: Amen.

0: Könyörögjünk! Istenünk, te Péter és Pál apostol ünnepével áldott szent örömet adtál a mai napon. Engedd, hogy egyházad mindenben kövesse azok tanítását, akik első hirdetői voltak keresztény hitünknek. A mi Urunk Jézus Krisztus a te fiad által, aki veled él és uralkodik a szent lélekkel egységben, Isten mindörökkön örökké.
1: Olvasmány az apostolok cselekedeteiből. Amikor Jeruzsálemben kitört az első keresztényüldözés, Heródes király elfogadta az egyház néhány vezetőjét, hogy ártson nekik. János testvérét, Jakabot karddal kivégeztette. Amikor látta, hogy ezzel megnyerheti a zsidók tetszését, elhatározta, hogy Pétert is elfogadja. A kovásztalan kenyér ünnepét ülték, elfogadta, börtönbe záratta, és rábízta egyenként négy katonából álló csapatra, hogy őrizzék. Az volt a szándéka, hogy húsvét után a nép elé vezetteti. Míg Pétert fogva tartották a börtönben, az egyház szüntelen imádkozott érte Istenhez. Azon az éjszakán, amikor Heródes elő akarta őt vezettetni, Péter két katona között aludt, kettős lánccal megbilincselve. A bejáratnál pedig őrök vigyázták a börtönt. Egyszerre megjelent az Úr angyala, és a helyiséget fény árasztotta el. Az angyal megütötte Péter oldalát, és felébresztette. Kelj fel gyorsan! Erre a láncok lehultak a kezéről, azután az angyal így folytatta. Csatold fel ővedet, és vedd fel saruidat. Amikor megtette, az angyal ezt mondta. Vedd magadra köpenyedet, és kövess. Péter elindult és követte, de nem tudta, hogy valóság-e az, amit az angyal tesz vele. Azt gondolta, látomása van. Átmentek az első őrségen, majd a másodikon is, aztán eljutottak a város felé nyíló vaskapuhoz. Az magától kinyílt előttük. Kint még végigmentek az egyik utcán, és ott az angyal hirtelen eltűnt mellőle. Amikor Péter föleszmélt, így szólt. Most már biztosan tudom, hogy az Úr elküldte angyalát, és kiszabadított Heródes király kezéből, és mindabból, amiben a zsidó nép reménykedett. Ez az Isten igéje.

Szentlecke Pál apostolnak Timóteushoz írt második leveléből. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja. Kedves fiam, az én véremet nem sokára kiontják áldozatul. Eltávozásom ideje közel van. A jó harcot megharcoltam, a pályát végigfutottam. A hitet megtartottam. Készen vár rám az igazság győzelmi koszorúja, amelyet az Úr, az igazságos bíró megad nekem azon a napon. De nem csak nekem, hanem mindenkinek, aki örömmel várja az ő eljövetelét. Mellém állt ugyanis az Úr, és erőt öntött belém, hogy befejezzem az evangélium hirdetését, és tudomást szerezzen róla minden pogány. Így megmenekültem az oroszlán torkából, sőt, az Úr ezután is megszabadít minden gonosz cselvetéstől, és átment mennyei országába. Dicsőség legyen neki mindörökké. Amen. Ez az Isten igéje.

0: Abban az időben, amikor Jézus Fülöp Cezáreájának vidékére ért, megkérdezte tanítványaitól, kinek tartják az emberek az emberfiát? Ezt válaszolták, van, aki keresztelő Jánosnak, van, aki Illésnek, mások Jeremiásnak vagy valamelyik profétának. Ő tovább kérdezte őket, hát ti kinek tartotok engem? Simon Péter válaszolt, te vagy a Krisztus, az élő Isten fia. Erre Jézus azt mondta neki, boldog vagy, Simon, Jónás fia, mert nem a test és a vér nyilatkoztatta ki ezt neked, hanem az én mennyei atyám. Ezért mondom neked, hogy te Péter vagy, és én erre a sziklára építem egyházamat, s a pokol kapui nem vesznek erőt rajta. Neked adom a mennyek országának kulcsait, amit megkötsz a földön, meg lesz kötve a mennyben is, és amit feloldasz a földön, fel lesz oldva a mennyben is.
1: Ezek az evangélium igéi.

Kedves testvérek, Szent Péter és Pál apostolok az első keresztény közösségnek az alappillérei voltak. Mondhatjuk azt is, hogy az egyházunknak az alapjai, mert hogy a legelső korszakban játszottak ők nagyon fontos szerepet. Jézus halála után a kereszténység elkezd terjedni, és hát Pétert főként, mint vezetőt tartjuk számon, ebben a folyamatban Pált pedig, mint térítőt. Nem csak ezt tették, de hogy így élnek bennünk. Szent Pál apostol Jézus halála után nem sokkal tért meg kereszténynek, és nagyjából 30 évig hirdette Jézusnak az evangéliumát. És ez alatt a 30 év alatt, ugye már 2000 évvel ezelőtt a kereszténység a római birodalomnak a nagy részén elterjedt. Rómáig egészen biztosan eljutott, Szent Péter és Pál Rómában haltak meg. Hagyomány szerint Szent Pál még a mai Spanyolországban is hirdette Jézusnak az evangéliumát. Ez egy óriási teljesítmény volt akkor. Még ma is szép lenne, ha egy mai párhuzamot akarnánk mondani, akkor hát elgondolhatjuk, hogy megszületik egy mozgalom Európának egy eldugott kis zugában, mondjuk Albániában, nem akarom őket leértékelni, de hogy azért mégis azért egy pici kis helyen, és ez 30 év alatt egész Európába és annak minden fontos városába eljut. Ez ma is óriási dolog lenne, de hogy főként az akkori viszonyok között. Ugye belegondolunk abba, hogy akkor az utazás az mennyivel nehézkesebb volt, mennyivel lassabb, az információk mennyire lassabban terjedtek, ugye nem volt se telefon, se internet, semmi. És hogy 30 év alatt az akkori kereszténység erre képes volt, ezt megtette. Péternek és Pálnak ebben kulcs szerepe volt. Belegondoltunk abba is, hogy és hova jutottunk 2000 év alatt, ugye 30 év alatt a Római Birodalomig, 2000 év alatt ugye a kereszténység az egész világon elterjedt. Nem mindig gondolunk ebbe bele, pedig érdekes, hogy ugye ma körülbelül 8,3 milliárd ember él a világon, és ebből 2,5 milliárd keresztény. Majdnem minden harmadik ember a világon keresztény. Majdnem az egyharmada a világ népességnek, a legnagyobb vallása vagyunk a világnak. És hogy ez lett belőle, amit Jézus elindított, amit Szent Péter és Pál előre mozdítottak az első évtizedekben, ez a csoda lett belőle, ahol ma tart a kereszténység. Hát kik is voltak ők? Tudunk róluk szerintem sok mindent, hát amennyit a Szentírásból tudhatunk. Ezeket úgy összerakjuk, akkor hát nem biztos, hogy gondoltuk volna róluk, hogy pont ők lesznek ebben kulcs szereplők. Ugye Pétert az evangélium ugye bemutatja, egy egyszerű halászember volt, és hát emberileg pedig ilyen érdekes, hogy hát ilyen meggondolatlannak látjuk az evangéliumban sokszor. Érzelemvezéretnek, lobbanékonynak. Akkor Jézus kérdez valamit, majd mond valamit, akkor néha ilyen nagyon gyorsan reagál, nagyon erős érzelmekkel reagál. Van, hogy okosat mond, a mai evangéliumban ugye nagyon okosat mondott, de hogy van, hogy tévedett. Van, hogy Jézus el is marasztalja ezért. És hát ugye a legfájdalmasabb eseménye az ő életének, amire az evangélium legalábbis tudósít, hogy ugye nagypénteken ő meg is tagadta Jézust háromszor, mert hogy félt, nem merte vállalni Jézust. Hát Szent Pál egy nagyon más háttérből érkezett, ő egy nagyon művelt ember volt, zsidó hittudományt tanult hosszú időn keresztül, viszont ő meg nagyon ellenséges volt a kereszténységgel, üldözte a keresztényeket. Ezt olvassuk az apostolok cselekedeteiben. Aztán megtért, egy nagyon, nagyon határozott harcos egyéniség volt már azelőtt is, és így képviselte a kereszténységet is. Ha olvassuk a leveleit, akkor abban azért nagyon erős mondatok vannak. Nagyon határozottan megszólal, például amikor vádolják valamivel, akkor nagyon vissza tudja ezeket utasítani. Nagyon különböztek ők egymástól, Péter és Pál, és érdekes egyébként, hogy egymással se voltak mindig jóban. Az apostolok cselekedeteiben olvasunk arról, hogy bizony voltak nekik vitáik, nem is kicsik, amikor nagyon más álláspontot képviseltek, aztán ezt meg tudták szépen beszélni. Azt mutatja ez nekünk, hogy a keresztény közösségben, az egyházban sokfajta emberre van szükség, sokfajta szerepet tudunk betölteni, és az Isten sokfajta embert tud szentté tenni.
Szent Pétert, Szent Pált szentétette, akiknek bizony voltak emberi hiányosságaik, és nagyon különböztek egymástól, nagyon más egyéniségek voltak. Sokfajta ember tud az Isten szentté tenni. Kicsit az ő szerepeikre néznék még itt rá következőkben, hogy milyen szerepeket láttak el ők a keresztény közösségben. Hát Pétert elsősorban vezetőként ismerjük, de térítő is volt egyébként. Ő is mondott beszédeket, ő is térített sok-sok embert, megtérített sok-sok embert, megkeresztelt. Nem annyira bonyolult beszédeket mondott, mint Szent Pál, de hogy azért ő is nagyon szépen ki tudott állni az emberek elé. De azért főként vezetőként ismerjük őt. Jézus rábízta az egyház vezetését, ezt olvastuk a mai evangéliumban. Amikor arra gondolunk, hogy embereket vezetni mit jelent, akkor néha ehhez ilyen rossz érzéseink kapcsolódnak. Mert hogy sok rossz vezetőt láttunk a történelemben, és sok rossz vezetőt látunk ma is. És akkor néha elfeledkezünk arról, hogy hát bizony vezetni az egy nagyon szép és nagyon keresztény feladat. Péter, mint az egyház vezetője, kulcsszerepet látotta, és nagyon jól csinálta. És ez azt gondolom, hogy azért is fontos, mert hogy nagyon sokan vagyunk, akik vezetők voltunk, vagy vezetők vagyunk, csak ebben nem mindig gondolunk bele. Egy szülő a családban az vezető, mert hogy a gyermekei rá vannak bízva, a gyermekeit irányítania kell. Sokfajta foglalkozás van, amelyik vezetői szerepet jelent. Ilyen a papnak a foglalkozása, a tanárnak a foglalkozása, és még sok minden más. Amikor valamilyen szervezetben játszunk szerepet, ez sokszor vezetői szerep. Irányítani kell. Akár, hogyha az embernek van egy saját vállalkozása, vagy hogyha egy vállalatban valamilyen vezetői megbízást kap, vagy bármilyen más szervezetben. És vannak olyan vezetők is, akik nem megbízásba kapják ezt, hanem a tekintélyük miatt azok, mert a többiek hallgatnak rájuk, mert fontosnak tartják az ő véleményüket. Ma szeretnek erre ilyen szavakat használni, amik tőlem eléggé idegenek, ez a véleményvezér, meg influencer, hogy aki ugye elmondja a véleményét, és a többiek figyelnek rá. Hogyha a véleményünket úgy tudjuk elmondani, hogy ez mások figyelmét fölkelti, ezt ők fontosnak tartják, akkor vezetők vagyunk. Nem kell félni attól, hogy valaki vezető legyen. Ez egy nagyon jó lehetőség. Ugye a vezetőnek hatalma van, hatásköre van. Ez azt jelenti, hogy hatni tud másokra. Ez egy lehetőség a jóra. Használjuk ezt ki, hogyha ilyen lehetőséget kaptunk. Szolgálatként tekintsünk erre. Ha kell, akkor határozottan meg kell nyilvánulni, de hogy főként az emberek java, ami a vezetőnek a szem előtt van. Ezt tanulhatjuk meg Pétertől. Párról pedig, hát tudjuk, hogy ő is nagy térítő volt, író volt, leveleket írt, fenn is maradt ezek egy része, és szervező volt. Ő volt az első művelt keresztény. Nagy szükség van ma is az egyházban olyan emberekre, akik gondolkodnak a kereszténységről, akár egészen magas szinten is. Írnak róla, beszélgetnek róla, így értjük meg egyre jobban a hitünket. És hát nagy szükség van az egyházban szervezőkre. Szent Pál éveken keresztül utazott, főleg a mai Törökország és a mai Görögország területén, de aztán egészen Rómáig is, és egymás után alapította az egyházközségeket. Elképesztő munkát végzett ő. Olyan ember volt, akire azt mondjuk, hogy hát ő mindig kitalál valamit, meg hogy ég a keze alatt a munka. Hát Szent Pálval ilyesmi lehetett. Sorban alapította az egyházközségeket egymás után. Ez az aktivitás, amit megtanulhatunk tőle. Láttuk ezeket a szerepeket, és egy picit magunkra reflektáltunk, hogy mi csinálunk az egyházban. Sokféle szerep van az egyházban. Láttuk Péter és Pál példáján a térítő, a gondolkodó, a tanító, a vezető, a szervező. Vannak más szerepek is. Az imádkozó ember, a meghallgató ember, az az ember, aki figyel az elesettekre, a művész ember például, aki zenél az egyházban, az imádságot kíséri, és még mások is. Melyik a mi szerepünk az egyházban? Megtaláltuk-e a szerepünket az egyházban? Ha most Jézus megkérdezne tőlünk, bármelyikünket, hogy mi a te szereped az egyházban, akkor tudnánk erre feleletet adni? Fontos ezt tudni, és jó ezt tudni. Jó, hogyha az ember tudja, hogy mi a szerepe az egyházban, és jó tudni azt is, hogy ezek nagyon-nagyon fontos szerepek, mindegyik.
A pápa szerepe is nagyon fontos, és annak az idős embernek a szerepe is nagyon fontos, aki lehet, hogy már fizikailag keveset tud, de minden nap sokat imádkozik az egyházért, a közösségért, a papokért, a hívekért, mindenkiért. Mind a két szerep nagyon fontos. Ha megtaláljuk a szerepünket, akkor nagyon sokat tudunk adni másoknak. Gondolkozzunk el ezen a mai napon, és kérjük Szent Péter és Pálnak a segítségét, hogy ők, akik ilyen nagyon különböző szerepeket vittek az egyházban, és nagyon jól megtalálták, hogy mi az ő szerepük, segítsenek bennünket is ebben, hogy megtaláljuk a szerepünket, hogy mások szolgálatára tudunk lenni, azt a szerepet, amire Isten hív minket az ő közösségében. Amen. Hiszek az egy Istenben, mindenható Atyában, mennyek és földnek teremtőjében, és a Jézus

0: Kérjük testvéreim, úrunkat, égi főpásztorunkat, hogy Szent Péter, Szent Pál és a többi apostol közbenjárására hallgassa meg kéréseinket.
1: Áld meg, Urunk, egyházadat, Leó pápánkat, püspökeinket és papjainkat, hogy mindig Szent Péter és Szent Pál hite és buzgósága lobogjon szívükben.
2: Kérünk, hallgass meg minket!
1: Küldj, Urunk, munkásokat aratásodba, hogy az evangélium világosságát az apostolok lelkesedésével terjesszék a világon.
2: Kérünk, hallgass meg minket!
1: Árazd, Urunk, áldásodat a népek vezetőire, hogy békesség és szeretet uralkodjék az egész földön.
2: Kérünk, hallgass meg minket!
1: Áld meg, Urunk, népünk szorgalmas munkáját, tartsd távol tőlük az elleni csapásokat, hogy bőséges kenyér legyen minden család asztalán.
2: Kérünk, hallgass meg minket!
1: Végül engedd, Urunk, hogy elhunyt szeretteink már most, és majd a mi is az apostolok boldog társaságának örvendezhessünk.
2: Kérünk, hallgass meg minket!
0: Urunk Istenünk, hallgass meg hitből fakadó kéréseinket és teljesítsd reményünket. Hisszük és reméljük, hogy ami javunkra válik, azt megadod nekünk. Krisztus, ami Urunk által.
2: Amen.

0: Látkozzatok testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadj el az Úr kezedből az áldozatot, nevének dicséretére és
0: kérünk Istenünk, az apostolok könyörgése kísérje áldozatunkat, amelyet szent nevet tiszteletére akarunk bemutatni, és töltsön el minket az áldozat bemutatása közben igazá hitattal,

Mert örvendezünk, hogy szent apostolaid, Péter és Pál által gondoskodtál rólunk, és egyikük a hit megvallásában lett vezérlő tekintély számunkra,

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod az egész teremtett világ, mert fiad, ami Urunk Jézus Krisztus által a Szent Lélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és népet gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szent Lélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, ami Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldást mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt. Vegyétek, és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek, és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan föltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel fölajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints kérünk egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban.
1: Ő legyen minket, neked szentelt örök áldozatát, hogy nyerhessük az örökséget választottaitok, elsősorban Isten anyjával, boldogság az Szűz Máriával, Szent József feladó helyessével, Szent Apostolaival, Péterrel és Pállal, a dicsőséges Kristusokkal, és minden szentel együtt. Az ő közbenjárásunkban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk Istenünk, hogy engedted a áldozatunk, hozzon az egész világban békét és üdvösséget. Erősíts meg hitben és szeretetben, földi zalandó kutyát elvegyházadat, szolgálunk el a pápánkat, Györgyi és Gergely püspökeinket, a püspökök testületet, a papságot és egész megváltott népezetet.
2: Teljesítsük egyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, von magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet.
0: Elhunyt testvéreinket pedig, és mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk, Krisztus Urunk által, mert általa árasztod el minden jóval a világot.

Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül.

Uram Jézus Krisztus, az élő Isten fia, te az Atya akaratából, a Szentlélek közvetlenül

0: Íme az Isten báránya, íme, aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára.
1: Két helyen lesz áldozatotás, itt az oltárnál, és hátul a főbejáratnál, kint a templom kertben. Istenem,
2: végzésre benned! Mert örök azt mondom, Istenem,
1: Krisztus.

Szent kenyérrel tápláltál minket, Istenünk, add, hogy úgy éljünk egy házadban, hogy egy szívvel, egy lélekkel, szeretetedben alapot vetve megmaradjunk a kenyértörés közösségében és az apostoli tanításban.

0: holnap június 29-én Szent Péter és Szent Pál fő ünnepén vasárnapi miserend szerint 8-tól és 11-től lesz Szent Mise a templomunkban, amelyeken a Szent Szék részére történik persejezés. Kolozsváron a Szent Péter templomban holnap délután 6 órától lesz a búcsús Szent Mise. Pénteken fölkeresem az első péntekes betegeket és időseket a szokott időpontban. A hét folyamán hétfő és szombat kivételével Kisbácsból sugározza a Mária Rádió a Szent Miséket. Hétfőn a gyulafehérvári papszentelést, szombaton viszont a primiciákat sugározza, azért nem lesz Kisbácsból. Templomunkból kedden este, szerdán, csütörtökön és pénteken reggel lesznek 7 órától a Szent Misék. A fő egyházmegyénk szíve így Kisbácsban dobog a héten. A jövő vasárnap a rózsafűzér imát is sugározzák, 10 óra 20 perces kezdéssel. Jöjjünk el a rózsafűzér imára is. Hála és köszönet Istennek ezért a mai ünnepünkért is, de hála és köszönet Istennek azért is, hogy kegyelmével dolgozik a lelkekben, hogy legyenek, akik felvállalják az előkészületeket az ilyen ünnepre és az ünnep lebonyolítását. Így rendezett környezet, felfrissített virággruppok fogadhatják az érkezőket a templomkertünkben és a plebánia udvarán is, és belépve a több mint 600 éves múltra visszatekintő templomunkban az áhítat légköre vehet körül, mert itt a templomban is a virágdíszítések, az áhítat, az imádkozó lelkek, azok a magasba emelnek valamennyiünket. Hálát adunk ezért az ünnepért a Jóistennek, és adja, hogy sokakban ez a szép tanítás, az a példakép, akik Péter és Pál nem voltak szentek kezdetben, de most oszlopai lettek, ők legyenek közbejáróink, hogy mi is a magunk részén, a családban, a munkahelyen, szinte mint egy-egy oszlopok a keresztény hitnek a hiteles példaképei tudjunk lenni. És ezt kívánom a kedves Mária Rádió hallgatóknak is, hogy a Szent Péter és Szent Pál apostol lelkülete, szelleme hassa át életüket, dolgozzon önökben, mindannyiukban, hogy Istent dicsőíthessük, nem csak akik itt jelen vagyunk, hanem az egész világ tudja Istent dicsőíteni, a jó győzzön, és ne a rossz. Köszönet mindenkinek, amit tett, amit felvállalt, és nyilván külön köszönöm Böszörményi Géza atyának, hogy egy szóra vállalta, hogy ezt a búcsús ünnepünket gazdagítja szavaival, Isten üzenetének tolmácsolásával és jelenlétével is. Tegye áldottá a piarista rend keretében, a tanítórend keretében a te életedet sok fiatal, sok gyermek javára. Még közlöm az előttünk álló hét bejegyzett mise szándékait. Kedden a 6 hónapja elhunyt Kovács Matildért ajánljuk föl a szent misét, melyet Mosonyi Emmi végeztet. Szerdán Annáért, Sáráért és Ilonáért Simon Emma végeztet szent misét, lelkük üdvéért. Csütörtökön és pénteken nincs bejegyzett mise szándék, szombaton Szabó Piroskáért fia István végezteti az évfordulós szent misét. Mindannyiuknak áldott ünneplést, a kedves meghívottak külön is a szent mise után a közösségi házunk színpad termében fogyasszuk el az agapét, az ünnepi ebédet. Külön még kiemelem a Szent István lovagrendnek a képviseletében a lovak parancsnokot, hogy eljött, a többiek, a tagok azok sajnos nem tudtak jelen lenni, betegségek és egyéb okoknál fogva, de így ketten is, hogy együtt ünnepeltünk, külön köszönöm. Isten áldását kérem, Géza atya, közvetítsed.
1: Az Úr legyen veletek. Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, aki Szent Péter hitvallásával megerősített titeket a jóban, és aki által az egyház hite sziklára épült. Mindnyájan, akik Szent Pál fáradhatatlan ige hirdetését halljátok, nyerjétek meg embertársaitokat Krisztusnak, mindenkor követve az apostol példáját. Szent Péter kulcsai, Szent Pál szavai és mindkettőjük közben járása vezessen el mindnyájan.

Imádkozzál értünk bűnösökért, most és a várunk órájában. Amen. Íme az Úrnak szolgáló

0: Atya Jézus!
1: Azt a nyomszúz meg, Mária, Istenek szent anyja, imádkozz rá életünk bűnösökért most és halálunk óráján. Amen.
2: És az ige testélet.
1: És köszöntve a szövét.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus.
1: Asszonyok szülött Mária, Istennek szent anyja, imádkozz rá életünk bűnösökért most és halálunk óráján.
2: Imádkozz rá életünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus életeire.
2: Könyörögjünk,
1: kérünk téged, ó Isten, ösd lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismerjük, azért hiszemmel és te is keresztje által, a föltámadás dicsőségére nyessünk, Krisztusra bírunk által. Amen.
2: A jövő vasárnap 11 órától ifjúsági misénk lesz. Most imádkozzunk magyar népünkért.
1: Mennyei Atyám, mindenható Istenünk, színed elé járulunk, benned bízva és hozzád könyörögve kicsi nemzetünkért. Mármint szabadságharcos folytatunk, élet-halál küzdelem a tét, Dávid szemben megszállni Góliáttal is győzött, mert te Urunk vele voltál, mi is ezzel a hittel álltunk és állunk a harcban, hiszük, hogy számíthatunk a te segítségedre, imádkozunk vezetőinkért is, hogy Istenhez szűren vezessék országunkat, nemzetünket, segíts őket, segíts minket, szent lelkedetekével, mert éld az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.

A kisbácsi Mária légiós imacsoport jóvoltából mindenki részesül, ahogy megy ki a templomból egy-egy szelet kalácsban, üdítőben, fogyasszák szeretettel.

Szent misét közvetítettünk is bágyból. A Szent misét tiszteletű Veszőményi Géza plébánosul mutatta be a kantói szolgálatot, Ötösi Norbert látta el. Köszönjük, hogy lélekben belekapcsolódtak a leszentebb áldozatban. Dicsertessék, hogy Jézus Krisztus.

Sok szeretettel hívjuk a kedves hallgatókat, fiatalokat, felnőtteket, szép korokat egyaránt az Oritúrra, 2026. július 4-ére Csíksomjóra. Az Oritúr egy lelkinap, melynek célja, hogy megerősítse bennünk, világi Krisztus hívőkben, hogy különleges helyünk és küldetésünk van az egyházban. Erre utal a lelkinap mottója is, ébred a holnap. A motto az Eucharist zenekar Jövő tengerén című dalából származik, így különleges ajándék, hogy a dal szerzője Gável András is velünk lesz online élőadásban, tanúságot tesz a saját életútjáról, illetve egy beszélgetés keretében hallgatói kérdésekre is válaszol. A Lelki Nap programja előadásokat, workshopokat és szentmisét foglal magába. Meghívottjaink többek között főtisztelendő Színégető István atya, a Főegyházmegyei Családpasztorációs Iroda vezetője, Éberlein Éva, identitáskócs és Szilágyi László, nagyváradi állandó diakónus. A Lelki Napot dicsőítő szentségimádással zárjuk, a Törjön út csapatának szolgálatával a Szent Péter és Pál plébánia templomban. A részvétel mindenki számára ingyenes, de szükséges regisztrálni. Az Oritúr Lelki Nap Mi Voltam mellett adománygyűjtő rendezvény is. A beérkező adományok a Gentium alapon keresztül ifjúsági közösségek számára lesznek szétosztva. Kérjük a kedves hallgatókat, amennyiben megtehetik, támogassák az erdélyi keresztény ifjúsági közösségeket. Ezt megtehetik banki utalással vagy készpénzben is. Az Oritúrt a Kegy missziós közösség szervezi, így sok szeretettel várnak mindenkit július 4-én Csíksomjóra a Jakab Antalházba. További információkat a kegy.org honlapon olvashatnak, ugyanitt lehet regisztrálni is.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Székelyudvarhelyen a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntök minden Mária Rádió hallgatót innen a Nagyváradi stúdióból, akik ma önökkel tartanak.
1: Kis Adrián Lívia,
0: Kis Stefánia Réka
2: és Tibor atya.
0: Tartsanak velünk!
3: Szent Lélek himnusz. Ó, alkotó lélek, jöv el, és szívünk, lelkünk töltsed el. Te alkotád a szíveket, hozd nékik bő kegyelmedet. Kit úgy hívunk vigasztaló, kit áld nekünk az alkotó. Te élő forrás, égi láng, szent kenet égből szállj le ránk. Te hét ajándék kútfeje, atyán kegyelmes jobb keze, az Úr erős ígérete, sugalmas ajak ihlete. Gyújtsd meg szemünknek fényedet, és szállj szívünkbe szeretet. Ha testünk gyarló, slankadunk, légy mindig éber a gyámolunk. Légy mindig éber gyámolunk. Űzd messze tőlünk ellenünk, szent békességed ad nekünk. Te járj vezér utunk előtt, veszélytől védjen szent erőd. Add ismerjük meg az atyát, te általad és egy fiát. És kettejüknek lelke, te, örökre légy lelkünk hite. Az Istent áldjuk, jó atyát, s ki felkelt sírból szent fiát, s a lelket, szívünk vigaszát, most és örök időkön át.
2: Szeretettel köszöntök én is minden kedves hallgatót, titeket is, kedves lányok. Feltettétek a múltkor a kérdést, hogy beszéljek egy picit a keresztény házasságról és a családi életről. Az ember talán a leggyámoltalanabb élő lény, akinek legtávolabb van, vagy legtovább van szüksége a szülők támogatására, vagy mások támogatására, hogy megállhassa a helyét az életben. Isten ezzel is meg akarta mutatni a család fontosságát. Ott kapja az ember az első és legmélyebb benyomásokat, amelyek végig kísérik életében. Ott tölti ideje java részét, és ott találja meg földi élete közvetlen értelmét. A keresztény ember családi életében is meg kell látszania a keresztény mi voltának. Tóbiás könyve szerint szentek gyermekei vagyunk, nem egyesülhetünk úgy, mint a pogányok, akik az Istent nem ismerik. Ha sok keresztény foglalkozásában a világ elvei szerint igazodik, még inkább így van a családi életünkben. Miért köt a legtöbb ember házasságot? Önző boldogságkeresésből. Kapni akar valamit a maga számára. Érzelmi és érzéki kielégülést, eltartást, kiszolgálást, vagy más anyagi előnyöket. A jobbik esetben otthont, ahol jól érzi magát. Ha nem kapja meg, elhalványodnak az érzelmek, és megszokottá lesznek, és olyan valaki jelentkezik, aki többet ígér, ha nem olyan a házastársa, amilyennek képzelte, el lehet válni, semmi baj, ha kell többször is, amíg végül megtalálja az igazit. Azért kérjük a házassághoz az egyház áldásait is, mert díszlet vagy hagyomány, mert a templomi esküvő mégiscsak szebb. Ha nem lehet, vagy nem kapja meg, sajnálkozik, hogy ő akarta és kérte, vagy megharagszik a papra, akinek meg kellett tagadnia. Esetleg más vallású paphoz fordul, aki nem kíván annyi formalitást. A mai ember nem érti, miért szól bele az egyház az ő házas és családi életébe. Ez az ő egyéni ügye. Az egyház házassági törvényeiben csak akadályt lát, ami nehezíti szabad választását. Nem érti, hogy az egyház nem uralomvágyból teszi ezt, hanem azért, mert a házasság nem emberi találmány. A hitünk tanítása szerint Istentől való. Előírásaival, törvényeivel éppen ezt akarja, hogy ne hirtelenkedje el a házasságát, ne rontsa el előre, ne a múló érzelmekre és változó érdekekre építse házasságát, mert azok nem bírják el, hanem a krisztusi tanítás kősziklájára. Mert a mai fiatalok egyik baja, hibája, hogy hamar meggondolatlanul kötnek házasságot, és éppen olyan könnyen el is válnak. Tehát a házasság a teremtés rendjében, tehát Istentől való, ezt olvashatjuk a katolikus egyház katekizmusának az 1602-es pontjában. És Isten rendelte mindjárt a teremtés kezdetén, olvashatjuk a második fejezet 18-19 verseiben a teremtés könyvében, amikor az embert férfinak és nőnek teremtette, amikor megállapította, hogy nem jó az embernek egyedül lenni, és segítő társat adott melléje. Más tulajdonságokat adott a férfiba, aki erős, bátor és vállalkozó, de gyengétségre és gondozásra szorul. Másokat a nőbe, aki gyengét, figyelmes, szolgálatkész, de védelemre, támaszra szorul, hogy egymást kiegészítsék. A kettő közötti házassági kapcsolat olyan erős, hogy az ember elhagyja apját, anyját, hogy feleségéhez ragaszkodjék, a kettő egy testé, vagyis egy emberré lesz. A bűn és a szenvedély a házasságnál sem állt meg, azt is bemocskolta. Jézus állította vissza a házasság eredeti tisztaságát és felbonthatatlanságát, amikor a farizeusok kérdésére szabad-e a férfinak bármi okból elbocsátani a feleségét, Jézus válaszképpen idézi a Teremtő szavait és hozzáteszi, amit Isten egybekötött, ember szét ne válassza. Továbbá hozzáteszi, aki elbocsátja feleségét, kivéve ha nem törvényes felesége, és mást veszel, házasságot tör. Aki elbocsátott nőt veszel, szintén házasságot tör. Krisztus azután szentségké tette a házasságot. Egy olyan állapot, amelyben Isten szolgáljuk a házasságból származó kötelességek hűséges teljesítése által. Istentől kegyelmet kapunk hozzá, ezért a házas állapot megszenteli a hitves társakat. A Szent Pál nagy titoknak, misztériumnak, szentségnek nevezi a házasságot, mert jelképezi Krisztusnak egyháza iránti szeretetét. A férfinak úgy kell szeretnie feleségét, mint Krisztus az egyházat is fordítva, vagyis halálra menően. Krisztus meghalt és feltámadt egyházáért, az egyház pedig vértanúságával válaszol Krisztus szeretetére. A szentség megerősíti és tökéletesíti azt az emberi szeretetet, amely a hitves társakat egymáshoz vezette. Az önző, magát kereső emberi szeretet önzetlen. Magát az önfeláldozásra adni akaró krisztusi szeretetté alakítja, amely Krisztus példája szerint nem fogyatkozik meg, mindig szolgálni akar, mindent elvisel, és megbocsát, és abban keresi a maga boldogságát, hogy a másikat, majd a családját boldoggá tegye. Segíti őket, hogy egymást mind jobban megértsék és elfogadják. Lelkileg is egy emberré váljanak, akik egy akarattal látnak neki életük feladatainak. A szentség erősíti a felbonthatatlanságot, a sírig tartó hűséget. A hitves társak egészen egymásnak ajándékozzák magukat. Amit egyszer valakinek odaadtam, azt nem vehettem vissza, és nem adhatom másnak. És azt, aki magát nekem adta, nem taszíthatom el magamtól. Felelős vagyok érte és sorsáért. Az emberi jó érzés ezt mondja. A felvevők folyamatos közreműködése szükséges a házasságban. Azt mondhatná valaki, hány házasságból hiányzik az igazi szeretet, és emiatt felbomlik. Ne feledjük el, hogy a szeretet az akarat dolga. A szentség nem automatikusan fejti ki hatását. Szükséges a felvevő közreműködése is, nem a puszta szertartásból szükséges, vagy következik a hatás, hanem csak akkor lesz meg, ha mi is helyeseljük és akarjuk megtenni mindazt, amit a szentség jelent. Tehát a házasság célja az isteni rendelés szerint a házastársak java, és a legyetek termékenyek, szaporodjatok, töltsétek be a földet. A házasság feltétele, hogy a házas felek nyitottak legyenek a termékenységre. Az emberi nem fennmaradásának biztosítása vállalni, elfogadni és felnevelni a gyermeket úgy, hogy boldogulni tudjon a földön, és Istent is megtalálja. Aki látta már otthon, hogy mennyi utána járás van egy kis gyermekkel, és közben mennyire igénybe veszi a szülőket, a kenyérkeresést is, azt tudja értékelni, hogy ez milyen nehéz. A gyermek ismét erősíti a szülők kölcsönös szeretetét, és növeli felelősségüket. Szükség van mindkét szülőre. Az édesanya gyöngétségére, és az apa férfias nevelésére. Ha a családi közösség felbomlik, a gyermek szenvedi meg a leginkább. Ha tudjuk, hogy a házasság szentség, akkor megértjük az egyház illetékességét a házasság kérdésében, a házasságra vonatkozó előírásait és törvényeit. Amint az egyház állapítja meg, hogy kit lehet és hogyan kell megkeresztelni, hogy mi szükséges egy szentmiséhez, úgy az egyház állapítja meg azt is, hogy ki milyen feltételekkel és formában köthet házasságot. És az egyházra tartozik a házasság érvényességének elbírálása is. Hogy nálunk katolikusoknál több az előírás és körülményesebb a házasságkötés is, mint a protestánsoknál, ez a házasság szentségi bivoltából következik. Először is az egyház csak az előtte kötött házasságot tekinti érvényes szentségi házasságnak, amikor a házasulandók megfelelő előkészület után a helyi plébános vagy meghatalmazottja és két tanú előtt jelentik ki házasságkötési szándékukat. Az egyház a házasságkötést ünnepélyességgel veszi körül és óhajtja, hogy lehetőleg szentmisével történjen. Mivel a házastársakra nézve a házasság különféle jogi és vagyoni következményekkel jár, ezért az állam is érdekelve van. Közel 200 éve egyes államokba bevezették a polgári házasságot. Az ilyen államok csak azokat részesítik a házasságnak kijáró védelemben, akik polgári házasságot kötnek. Az egyház ezt nem tekinti szentségileg érvényes házasságnak. És aki már egyszer szentségi házasságot kötött az egyház előtt, és elvált, többi szentségi házasságot nem köthet. Tehát ez a házasság felbonthatatlanságából következik. Hallunk olyan eseteket, hogy az egyház is elválasztja a házastársakat. Ilyenkor nem elválasztásról van szó, hanem az egyház bírósága megállapítja, hogy az első házasság kényszerítés vagy félemlítés valamilyen akadály, színlelés vagy helytelen szándék miatt kezdetől fogva érvénytelen volt. Az egyház az isteni törvények és számos tapasztalata alapján tiltó és bontó házassági akadályokat állít fel, mint a közelebbi vérrokonság, sógorság, törvényes hitvestárs életében megkísérelt máspolgári házasság, házasulandó közti vegyes vallás és a kultuszkülönbség. Ezek alól indokolt esetben felmentést ad. A vegyes valláshoz csak házassági tilalom kapcsolódik. Ugye gyakori eset a házasulandó közti vegyes vallás és valláskülönbség. És a valláskülönbségnél az egyik fél vagy nem keresztény valláshoz tartozik, vagy éppen ateistának tartja magát. A vallásról főként a házasságról való különböző felfogás zavarja az összhangot, közömbösségre vezet, olykor nehezíti a katolikus fél számára vallása gyakorlását és gyermekei katolikus szellemben való nevelését. A felmentés feltétele a valláskülönbség és a vegyes vallás esetében, hogy a nem katolikus fél biztosítja a katolikus félnek a zavartalan vallásgyakorlatot és összes gyermekei katolikus keresztelését és nevelését. Aki családot alapít, annak ismernie kell a házas élettel és családi élettel járó kötelességeket, hogy felkészülhessen rájuk. Ezeket részben a mindennapi életből ismeri, részben ismertetik a szentségi házasságot megelőző felkészítésen. A házasság természetéből, illetve feladataiból következnek, hogy első kötelességük az igazi hitvestársi közösség, az egy ember kialakítása, egymásnak a minél teljesebb elfogadásával, akaratuknak a másikhoz való alkalmazásával. Nem azt a képet veszi el valaki, amelyet jegyesérőr kiszínezett magának, hanem jegyesét a maga valóságában. És ez a családi közösségben mutatkozik majd meg, amikor lehűl a kezdeti lelkesedés, megszűnnek a gátlások, kiütköznek a hibák, a fogyatékosságok. Hát úgy kell elfogadniuk és szeretniük egymást, amilyenek a valóságban. A közösséghez tartozik, hogy ne önkényesen döntsenek, hanem mindent közösen beszéljenek meg, és közösen határozzanak el. Még a lakás vagy háztartási berendezést is. Ne osszák érdekszférákra a családi élet egyes területeit, ez a feleségé, ez a férfira tartozik. Ápolniuk kell az egymás iránti hűséget, egymásnak időt szentelve, kölcsönös figyelmességekkel a szeretetet ébresztve. De ez nem csak azt jelenti, hogy egymást nem hagyják el, nem járnak más úton, hanem hogy vállalják egymást egy életen keresztül. Próbálják egymást hivatásbeli munkájukban is megérteni és támogatni, és egymás egyéniségét segíteni. Váljanak család egyházzá a hittől idegen világban is. Mint láttuk, a házassági közösség lelki természetfeletti közösség család egyház is. Segíteniük kell egymást a lelkiekben, az Istenhez közeledésben. Egymásért, egymással való imádságban, hogy ha egy vallásban vannak, és szentmisék és istentiszteleteken való közös részvétellel segíteniük kell egymást. A családi otthon a keresztény élet első iskolája, és az emberi gazdagodás iskolája. Ugye a család csak hamar bővül a gyermekekkel. Már láttuk a velük szembeni kötelességeket, a gyermek öröm, de nem kényeztetésre való játékszer a szülőknek, hanem felelősség, hogy az életre felkészítsék. A minket inkább érdeklő vallásos nevelésről most csak annyit mondunk, hogy ez nem csupán az imádságok betanításáról, templomba és itt tanórára küldésből áll, hanem Isten s a természet fölötti világ megismertetéséből, a hit szellemébe való bevezetéséből. A családban ugye sokszor ott vannak az öregek, nagyszülők, más családtagok. Amíg erejük engedi, hasznos segítséget jelentenek a háztartásban és a gyermekekkel való foglalkozásban. Koruk gyermekei már nehezen értik a mai világot. Fokozatosan jelentkeznek

0: s várt egy keveset. Az anya arca nem tükrözte vissza, szomorú volt, a tükör nem volt tiszta. A gyermek szeme tükröt keresett, s a bankára mosolygott, s várt egy keveset. A bankár arca nem tükrözte vissza, bőrzét böngészett, a tükör nem volt tiszta. A gyermek szeme tükröt keresett, egymást tükrözték a szerelmesek. A gyermek rájuk mosolygott, nem tükrözték vissza. Vágy fátyolozta, a tükör nem volt tiszta. A gyermek szeme tükröt keresett, a kalauz orcái veresek, a gyermek rámosolygott, szürke szolga volt, nem tükrözhette vissza, dolga volt. A gyermek szeme tükröt keresett, a gyermek rámosolygott, s arcát, a kedveset, tükröztem, mint kék tó a téli holdat, s ringattam. Valahol angyalok daloltak. Ó, én ráérek, nincs semmi dolgom itt a pénzzel, nincs semmi dolgom a szerelmi mézzel, sem a kenyérrel. Ha megharcoltam a bűnnel a harcom, a tükör tiszta, tiszta gyermek arcom. Kedves Mária Rádió hallgatónk, a mai műsorunk véget ért, további gyönyörű szép napot kívánok, akik önökkel tartottak, kis Adrián Lívia,
1: kis Stefánia Réka,
2: és Tibor atya.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus!
2: Mindörökké, amen!

hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományoknak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Kedves hallgatóink, a következő percekben az Igazság szabaddá tesz című műsorunkat hallgathatják, melyben Barsi Balázs, Ferences atya elmélkedései közül válogattunk önöknek.

tiszteletben, kaptestvérek, kedves hívek! Salamon ez az ókori fiatalember, akire rászállt apjának a hatalmas vagyona és a királyság, példakép lehet a mai embernek is, már körülbelül 3000 évvel élt ezelőtt. Miért? Mert ebben az emberben mélység volt. Olyan aktualitása van a mai uralkodókkal, filozófusokkal, média sztárokkal szemben, hogy érdemes rá figyelni. Miért? Mert nem ragadt meg az életnek a felszínén. Az, hogy most én vagyok a király, meg sok vagyonom van, hanem leereszkedett az ember legmélyebb rétegébe. És itt van a közösség. Ez a modernség. Azért lehet egy ókori görög dráma izgalmasabb és aktuálisabb, mint egy most összetákolt és a közizlés kiszolgáló pocsék színdarab. Mert az ember mélységeibe szállt le. Igen, hát a kőzeteknek, a köveknek nincsen belső világuk. A növényeknek ott van valami élettörvény. Az állatoknak már van belső világuk, emlékképek, érzelmek, ösztönök, pszichológiai életük van. Az ember ezeknél végtelenül mélyebb, rettenetes nagy belső világgal rendelkezünk, nagyobb, mint a csillagvilág. Milyen tragédia az, amit már a 19. században mond boldog John Henry Newman. Sok ember azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke, és állatként él. Azt se tudja, hogy van halhatatlan lelke. Egész európai kultúrán kifordult magában. Azon sikerektől megittasodva, hogy a látható, fogható világot képes megismerni, hát ez nagy dolog, törvényeit felfedezni, és ebből egy kényelmesebb világot teremteni, hát ez se baj, de úgy látszik, hogy nem vagyunk érettek a találmányainkra. Olyan, mint hogy a gyereknek a kezében nem adunk egy veszélyes gépet, mert életlen hozzá. Az a nagy baj, hogy bár felfedezte a külvilág törvényeit, de elfelejtette a belső világát. És már nem alkalmazkodni kell akart a világhoz, hanem most már átalakítani a törvényeket. Egész odáig meg, hogy a férfit leépít és csinál velem őt. Nem ez volt a tudomány célja, hanem az, hogy megismerjem a világ törvényeit, és alkalmazkodjak hozzá. Ugyanakkor belső személyes élete kezdett elsorvadni. Tehát egy olyan káprázatos gazdag testvére, nagyon kérlek benneteket, ne nyomkodjatok. Jól lévünk. Naponta lezuhanyozhatsz. Van tévé, autód, amiben bejössz. Melyik cárnak volt ez? És melyik királynak? És mobiltelefon. Telhetetlenek vagyunk. Szégyeljük mindannyian magunkat, papok és hívek is. Azt mondja a Szent Pál, van mit tennünk, és van tegyőz, hát fejünk fölött, akkor elégedjünk meg vele. Mert az életnek nem ott van a súlypontja, hanem hol? A szeretet kapcsolatban. Mindezt a csodálatos világot az ember az értelmével fedezte fel. Igen ám, de nem az értelem az ember legbelsőbb világa, hanem a szív. Persze a Biblia értelem, de nem a hús szív. A Bibliában ez a szó, hogy szív azt jelenti, hogy én. Nem győzök erről prédikálni, csak a kereszténység fedezte ezt fel, hogy én valaki vagyok, az állat pedig nem az. Nincs átjárás a kettő között. Szakadék van. Az én, ez a szív. És az énnek a képessége az értelem is, meg az akarat is. Tehát a személy az mélyebben van,
hiszen a csecsemőnek is már megvan az értelmi képessége, meg az akarati képessége, de még a személy nem használja. Az én pedig, ez a legnagyobb mély az embernek, az én pedig nincsen egy te nélkül. Az ember azért személy, mert a Szent Háromság Isten megszólította. Mert magának teremtett minket. Mert képmására teremtett minket. És ha az értelem elszakad a személytől, az én-te kapcsolatoktól, akkor közveszélyes az értelem. Mert atombombát is tud szerkeszteni. Az sem mindegy, hogy melyik Istennel vagy a kapcsolat. A Szent Háromságban, ahol egy Isten van, de három személy jár, tudja, hogy mi a szeretet. A muhammedánok Istene egy valaki. Az a tokon maga. Hát kit szeret? Hát hogy lehet egy öröktől fogva egyedül lenni? Persze ezt nem találtuk volna ki, ha ő ki nem nyilatkozhatja. Tehát Isten úgyis a személyét, a képére teremtett minket, hogy több személy vagyunk, hogy ővel a kapcsolatban éve szerethessük egymást. Ezért mondja Szent Pál, ismerjen már az összes titkokat, és minden tudomány, ha szeretet nincs bennem, semmit sem érek. Igen. Az első, amit megtanulhatunk ettől a fiatal embertől, ettől a 3000 évvel élt zsidó királytól, hogy amikor rázódult a siker, akkor rögtön elment egy búcsújáró helyre, hogy így mondjam, Gibeonba, hogy Istenhez menekült. Óriási. Rögtön kereste az Istennel való kapcsolatot. Ez a legintelligensebb emberi cselekvés. Mert bármi történik velünk, az mind kisebb dolog, mint hogy én Istennel kapcsolatban vagyok. Egy végtelen személyes kapcsolatba kapaszkodik bele, mert minden ezen belül van. Ezt kell nekünk is tenni. Ezt kellene tenni Európának. De pontosan ezt nem teszi. Pedig amikor egy egészséges ember, hány tanítványom volt, meglátta azt a kislányt, aki az ő választottja lesz. Atya, ne mondjál a szüleimnek se, én most csak magához hoztam el bemutatni a lelki apjámhoz, és ide vittünk imádkozni. Ezt kell tudni. Ez olyan esemény, hogy az Istenhez jutott vele. Egy normális asszony, amikor megtapasztalja azt, hogy él bennem valaki, gyermekem lesz, akkor az Istenhez megy. Az első, ő. De testvérek, ez egy óriási esemény. Ugyanígy van mindenben. Ezért például a papszentelésnél is. Az a sok ünnepi primícia nem is olyan jó. Jézus hogy kezdte a működést, elment 40 napra pusztán. És ezzel az eseményen úgy fölkent pap vagyok. Hogy Krisztus lehozhatom az oltára, feloldozhatom a bűnösöket. Most el kellene vonulni a fiatal papnak, hónapokra, csendben, Kolostorban. Hogy Istennel legyen. De ugyanígy vagyunk testvérek a nagy szenvedésekkel is. Mindjárt Istenhez kell szaladni. Hiszen azt mondja John Henry Newman, az egész személyiség mozog. Az a baj, hogy ma már nem mozog az egész személyiség az embereknél, hanem csak az eszünk. Például egy ilyesmi történet, hát nyerne a lottó, nem tudom én, egy milliárd forintot. Hát Isten ments, hogy elkezdje róla gondolkodni. Így kellene imádkozni. Tehát abba beletenni, abba a kapcsolatba, hogy Isten, meg a többiek. Igen, Gibeonba ment, ahol a templom csöngyében, az éjszaka csöngyében
ez a fiatal király imádkozik. Ez a csoda. A második, amit megtanulhatunk tőle, hogy nem azt kéri, hogy Uram Isten, adj nekem világos értelmet, hogy jól tudjam ezt a népet kormányozni. Nem ezt mondja, hanem azt, adj nekem téged hallgató szívet. Tehát persze csak a héberben van, nem jó fordítja. Téged hallgató ént adj nekem. Tehát, hogy bármi lesz körül, én téged hallgassam. Micsoda mélység van. Tehát, hogy az énem kapcsolatban legyen velem, ne az értelmem, testvérek, az értelem követi azt, ami a szívünkben van. Figyelj meg! Ezért egyes emberekkel kár vitatkozni. Látom, hogy az életét átadta a bűnnek. Ott hagyja a családját, piszkos módon él, és akkor ő az egyházról vitatkozik. Nem érdekel, nem beszélek vele. Az ésszel mindent lehet igazolni, hogyha a szívbe eldölt valami. Azt mondja a bölcsesség könyve, amerre a fa hajlik, arra fog dőlni. Ezért ma egyetemek próbálják bebizonyítani azt, hogy a megfogant életet el lehet pusztítani, mert nem ember. Hát őrültek. Hát ha őt kiirtották volna az anyja mélyébe, akkor így tudna beszélni? Vigyázz, az írástudók árulása van. Három doktorátussal lehet gonosz, mert a szíve már az önzés felé hajlott. És ezért kér, hogy adj nekem téged hallgató szívet, és mit kap? Megkapja az értelem ajándékát is. E sorok után egy csodálatos dolog történik. Hazamegy és az első ítélet. Két asszony jön hozzá. Egy halott kis manzmen újszülöttel, és egy egészségesen. És azt mondja az egyik asszony, együtt voltunk, együtt szültünk. És az a szomszédom a saját gyermekére ráfeküdt, és az meghal. És ez kicserélte a gyerekeket. Én reggel észrevettem, hogy az én gyerekem van nála. Most figyelj ide. Azt mondja Salamon. Hát akkor el kell osztani. Vágjunk ketté az élő kisgyereket, egyik fel a tiéd lesz, a másik a másik. Ez nem az értelem, ez a szív. Mert tudta Salamon, hogy az az anya, aki a gyermek, az azt is fogja vállalni, hogy vigye el, csak ne öljük meg. És íme kiderült az igazság. Ne öljük meg, legyen az övé. Erre fogta gyermeket, és visszaadta az édesanyját. Testvérek, gondolkodjunk először. Vigyázzunk, értelemmel minden képes az ember csűrni, csavarni, bebizonyítani. Ezért kell a vasárnapi mise, a lelki gyakorlatok, mert a tévében a mérgezése, ez az állandó, egyoldalú ideológia lassan alámossa az értelmünket, és jóvá fogunk hagyni nyilvános bűnöket. Például az, hogy összefeküdjön a fiú meg a lány. Hát szeretik egymást. Köszönöm. Játsszák a házasság előtt. És katolikus keresztényeket jóvá hagyják. És mennyi minden. Tehát persze mit tud tenni? Ez a világ. Testvérek, nagyon életmentő a mai vasárnapi mise. Mert ott nem az értelmünkre szólnak csak, hanem a szívünk rá lesz kapcsolva az Isten szívére. És hát a harmadik mélység. Igen. Azt mondja, hogy azért adjál nekem téged hallgató szívet, hogy felismerjem, hogy mi a rossz, és mi a jó. Vagyis, hogy mi a bűn, és mi az erény. Adj szolgálnak téged hallgató szívet, hogy meg tudja különböztetni a jót, meg a rosszat. Ma az Európai Parlamentben ezt megkülönböztetjük? Nem. Hanem mire való az értelem?
hogy mi az olcsó, mi a drágább, mi a kényelmesebb, mi a kényelmetlenebb, mi az, ami előnyömre válik karrieremnek, mi az, ami hátrányomra, mi az, ami anyagi hasznot hoz, mi az, ami káromra lesz, mi az, ami gyönyör szerez nekem, és mi az, ami nem. Ennek a megkülönböztetése is kell, mert igenis kell, hogy a betegnek tudja, hogy a kényelmesebb helyet adjon neki. Aztán, hogy kell, hogy a családnak meg tudja ítélni, hogy anyagilag mi a jó. Aztán, hogy mi a hasznos, és mi a hasznos. És az, hogy olyan, amikor jönnek hozzánk a gyerekek, unokák, hát olyan süsset főzzek neki, ami gyönyört szerez nekik, amit szeretnek enni. De ez csak az értelem munkája, mögötte mi van igazából, vagy minek kéne lenni. Az, hogy mi a jó, és mi a rossz. Ez kell egy királynak, egy államelnöknek is megkülönböztetni. Azért hadd mondjam. Azért gondolkodom. Mikor volt olyan államelnökünk, aki ott állózik a pasaréti templomban? Gondolkodj! Igen. Igen, testvérei, hogy mi a jó és mi a rossz. Erre való az az értelem, amely kapcsolatban van a szívvel. Hogy mi a bűn és mi az erő. Igen. Mert Isten nélkül a jót meg a rosszat végül nem tudjuk megkülönböztetni. Ha nincs egy végső érték, akkor a kisebb értékeket föl lehet cserélni. És akkor elérkezünk oda, amit 16. Benedek mondott, nem becsültük meg Benedek atyát. A papság se része. Egy teológiai zseni ült Péter székére. Mindegyik más, mindegyik valamit akar tenni az egyházért. De Benedeknél az értelemnek a világossága, mert egy imádkozó ember volt. És amikor azt mondta, vigyázzatok, itt van a relativizmus diktatúrája, vagyis minden viszonylagos, nincsen egy igazság, és ez kötelező vallanod. Tehát te már erőszakos vagy, ha azt mondod, hogy egy Isten van. Hát most van, vagy egy Isten, vagy nincs. Hát van egy végső igazság, vagy nincs. Nem, mert az el van kenve, mindenkinek egyszerre igaza van. Tehát ott vagyunk értelmileg, ahol a disznó röfög a pocsolyában. Nem nincs megkapaszkodva ez a kultúra. Az európai pogányság is hitt az Istennek. Az európai zsidóság is, az európai kereszténység is. Ez nem csak egy letűnt kultúra, ennek aktualitása van, testvérek. Igen, ma kifordult az ember saját magából, nincs belső világa. Figyelj meg, ha egy pillanatra nem ordít a tévé vagy valami, unatkozik. Miért unatkozik? Mert üres. Nincsen gondolat. Nincs belső világa. És az Úr Jézus éppen erről beszél, amikor azt mondja, hogy nagyon értékes kincset talált valaki, eladta mindenét, hogy meglegye az. Ez az Isten ország, ez az Istennel való kapcsolat. Igen, ezért érdemes mindent eladni. A szentek néha megtették, ezért megbotránkoztatnak bennünket. Nekünk viszont mindent ehhez kell viszonyítani. Senki nem kéri azt, hogy úgy legyél szent, mint egy remete, de szentnek kell lenned. Akármilyen fiatal vagy, apa vagy anya, férfi vagy nő vagy gyerek. Mit jelent a szentség? Egyedül Isten az Isten. És minden csak hozzá viszonyítva van, hiszen ő a teremtő. De ugyanezt, hogy a Szent Pál is a mai rómaiak azért levelében, hogy az Isten szeretőknek minden ajánlatra válik. A szenvedés is. Milyen megdöbbentő dolog. Hányan voltak,
akik amikor nem még mielőtt rájuk zúdult a szenvedés, azt se vették észre, hogy Siobhában van templom. És a szenvedések kereszte alatt megtanultak imádkozni. Az Isten szeretőknek minden ajánlatra vágyik. Tehát ezt tanult meg Salamontól. Az Istennel való kapcsolat az első. És nem az értelmem, hanem a szívem. Az énem kapcsolódjon az Istenhez. Arra hajoljon az életem. Az Isten és az ember szeretet felé, ne az önzés felé. És akkor az értelem jól fog működni. Akkor meg tudom különböztetni azt, hogy mi a jó és mi a rossz. És nem az Európai Parlament fogja eldönteni, hogy mi a bűn és mi az erény. Mert bennem van a törvényhozó Krisztus. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Kedves Mária Rádió hallgatók, a következő percekben imádkozzunk a békért, kérve mindenható Atyánkat, hogy nyissa fel szívünket, nyissa meg elménket, és hallgassa meg kéréseinket, hogy valóban a béke eszközei legyünk ebben a világban, családunk, embertársaink, barátaink számára. Kérjük a mennyei Atyát.
2: Szent Ferenc imája a békéért. Uram, tégy engem békéd eszközévé. Add, hogy szeretetet vigyek oda, ahol gyűlölet uralkodik. Hogy kibékülést hozzak létre ott, ahol egymásra neheztelnek. Hogy egységet teremtsek ott, ahol széthúzás van. Hogy igazságot hirdessek ott, ahol tévedés uralkodik. Hogy hitet ültessek a kételkedés helyébe. Hogy reményt ébresszek ott, ahol kétségbeesés ütött tanyát. Hogy fénygyújtsak ott, ahol sötétség uralkodik. Hogy örömöt fakasszak ott, ahol szomorúság nehezedik a lélekre. Isteni Mester, add, hogy másokat vigasztaljak, és ne csak magam számára keressek vigasztalást. Hogy másokat megértsek, és ne csak magam számára keressek megértést. Hogy több szeretetet adjak másoknak, mint amennyit magam számára várok. Hiszen amikor adunk, akkor kapunk csak igazán. Amikor elfelejtjük magunkat, akkor találunk igazán magunkra. Amikor megbocsátunk, akkor nyerünk igazán bocsánatot. És amikor meghalunk, akkor támadunk örök életre. Amen.

0: Hallgassuk meg nagy szeretettel Máté evangéliumának 5. fejezetéből a 9. verset, amely így szól: boldogok a békességben élők, mert Isten fiainak fogják hívni majd őket. Terjesszük kéréseinket mennyei atyánk elé, melyben imádkozunk a keresztényekért, hogy mindig nyitottak maradjanak mindenki felé, és így a kiengesztelődés kovászává legyenek az emberiség nagy családjában.
1: Béke királya, a te országod igazságosság és béke, add, hogy törekedjünk a békességre. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Imádkozzunk azokért a népekért, akik most harcban állnak egymással, hogy a háborúskodás megszüntetésével békében éljenek egymással.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket. Töltsd el szereteteddel és békéddel minden ember szívét, hogy megírt és uralkodjék az egész világon. Kérünk téged, hallgass meg minket.
2: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz.
1: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Teremtő és megváltó Istenünk, te a világ békességének forrása vagy. Segíts minket, hogy életünkkel tanúságot tegyünk a te békédről, és másokat is elvezethessünk ehhez a forráshoz, Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen.
0: Könyörögjünk. Szabadíts meg minket, kérünk, Urunk, minden múlt, jelen való és jövendő bajtól, és a boldogságos mindenkor Szűz Máriának, Szent Péter és Pál apostolaidnak, és minden szentnek közbenjárására adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmad segítségével a bűntől mindig mentek maradjunk, és minden zavargástól biztonságban legyünk. Krisztus, a mi Urunk által.
1: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus. Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya, keservét a bónak bajnak, eloszlatni van hatalmad, hol már ember nem segíthet, a te erőd nem törik meg, ő imáid gyermekidnek, nem te soha nem veted meg, hol a szükség kínja nagy, mutasd meg, hogy anya vagy. Most segíts meg, Mária, ó irgalmas Szűz anya. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
1: Amen.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Nagy nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót a Szatmár Németi stúdiónkból. Zenés köszöntőnk veszi kezdetét, melyben lehetőségük van arra, hogy a szeretteiket és az ismerőseiket felköszöntsék, hiszen önök tudják azt, hogy kik is a mai napnak a születésnaposai, kik azok, akik fontos évfordulót ünnepelnek. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon ünnepel, akár születésnapot, névnapot, vagy fontos évfordulót. Jóisten áldását kérjük minden köszöntötre. 0259 420 555 és 0359 420 555, ezek az élő műsornak a telefonszámai, 0758 420 555 az SMS számunk. Ide várom az üzeneteiket. A mai napnak a névnaposai pedig a Leventék, az Iringók és az Irének. Ezúton köszöntjük ezen nevű hallgatóinkat is, nagyon boldog névnapot kívánva nekik. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket. Gyorsan elmondanám önöknek azt is, hogy milyen dalokkal készültem a mai napra, melyek közül választhatnak. Az első helyen van Isten szeret, a második a Mária Rádiótól Szívemben itt a menny, a harmadik Tiszér Lászlótól a Tiéd az életem, a negyedik László Attilától a Halleluja, az ötödik Rabulejt a szereteted, a hatodik Nyisd meg a szívemet, egy nagyon szép gyermekdal, és a hetedik helyen egy Ave Máriában. Ezek közül választhatnak, küldhetik a szeretteiknek, ismerőseiknek, és már is van egy kedves telefonáló. Halló, Mária Rádió!
1: Az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
1: Szívemmé szeretetével köszöntöm! Én szeretném köszönteni Boroszlóban elnézést, két unokámot, György Kingát és Csongót, a vakációzás alkalmából. Adjon a Jóisten nekük egy nagyon vidám boldog gyermekkort. Hozzá le a Vintulói 8-as blokkba Benedek irénkét, Bráduló utcába Bukor irénkét, Szabadság téren Kajtár irénkét, és a Kalász negyedben Domokos irénkét. Az összes elhangzó dallal, nem utolsó sorba önöket is, a Jóisten áldását kérem életükre, egy mindennapos hallgató Csíkszeredából. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, egy áldott szép napot!
0: Mindörökké, amen, a Jóisten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit, viszont kívánunk önnek is egy áldott és szép délutánt.

Érkezett üzenetünk Betlen falván, köszöntöm Iluskát minden dallal. További jó egészséget, türelmet, lelki békét és Isten áldását kérem az életére. Irén írta az üzenetet. Az összes dallal szeretném köszönteni Gyergyó Remetén András Irént névnapja alkalmából és a bátyámat András Istvánt születésnapja alkalmából. Jóisten éltesse őket nagyon sokáig erőben és egészségben, szeretettel küldi Huga Hodosról.

Üresek a vonalak és a postaláda is üres, ezért akkor következzék is a mai köszöntünk első dala, Csiszér Lászlótól Tiéd az életem, hallgassák szeretettel.

0: Továbbra is nagy szeretettel várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket. A zene alatt volt velünk egy telefonáló, őt is biztatom, hogy hívjon vissza minket, reméljük most is van velünk. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, Jézus és Mária nevedi csertesség!
0: Mindöröki, amen!
1: Köszöntöm a szeretett drága műsor vezetőt, Tímiát, és minden kedves hallgatót ez alkalommal. A múltkor megígértem, hogy a vizsgázókat is fogom köszönteni, mert az nehéz próba számukra. Még azok is izgulnak, akik pontosan és rendesen készültek. Éppen ezért néhány sorral köszöntsem őket. Életed folyamán sokszor kell érezned, leméri Isten az egész életed. Előtte bizony kell az bizonytanod, tiszta és igaz-e pályafutásod. Életednek ez az értelme, ez lesz a nagyvizsga, a szeretet élése. Üteme felgyorsult világnak, nagyon sokszor nehézségek vannak. Krisztussal járnod kell a nehéz utat. Ez lesz a nagyvizsga, a szeretet élése. Gyógyítja a sebet Istennek kegyelme. Életednek ez az értelme, ez lesz a nagyvizsga, a szeretet élése. Nehéz tantárgyak, áldozat, türelem. A szeretet oly fontos, mi itt életet terem. Gyakran könnyűvé teszi ezt az égi kegyelem. Vizsga az életünk, itt csalni nem lehet. Isten látja benned, milyen a szeretet. Életednek ez az értelme. Ez lesz a nagyvizsga, a szeretet élése. Zsákmány keres a gonosz, bíz a szizonyában, gondja van terjád, értek gondjaiban, anyai áldása segít a vizsgában. Hát ezt kívánom az összes vizsgázóknak szeretettel.
0: Köszönjük szépen a szép szavakat, és... Mi is azt kívánjuk a vizsgázóknak, hogy sok sikerük legyen, és a szűzanya vezesse őket. Isten éltesse a Mári Rádió dolgozóit, minden beteget, minden dallal, áldott szép napot. Szeretettel köszöntöm drága édesanyámat, Lőrinc Magdolnát Marosvásárhelyen, valamint egyed Irint lövétén, Isten áldásával jó egészséget kívánok mindenkinek. László Attila dallal szeretném köszönteni. Köszönöm szépen önöknek áldott, jókedvű napot kívánok. Szeretettel Zita írta. Halló, Mária Rádió.
2: Halló, mit értessék a Jézus Krisztus?
0: Mindöröki, amen.
2: Üdvözlöm önöket. Csíkszeres a mokoson, szeretném köszönni.

0: önteni víz előtt, Májercik Irénke nénit, valamint Márton Irénkét névnapjuk alkalmából. Kívánok a Jóistentől neki erőt, egészséget, békességet, szeretetet kedves családjaik köréből. Ezt kívánja sok-sok szeretettel szomszédjuk Csabi. Az ötös dalt kérném, ha lehetséges.
1: Köszönjük szépen, hogy telefonált. Isten éltesse a kedves köszöntötteit. Küldjük majd nekik a kért dalt. Minden tallal szeretném köszönteni László nap és Péter névnap alkalmából Fülöp László, Szilágyi László, Kerekes László és Kerekes Péter segédlelkészt egy mindennapos hallgató írta Gelencéről. Halló, Mária Rádió!
2: Mit jelentessék az Úr Jézus
1: Krisztus? Mindröki, amen.
2: Szeretném köszönteni a leányomot névnapi alkalmából Irénkét, négy gyermekét, és az unokáját, özvegy édesanyjét. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldott szép napot kívánok.
1: Mindröki, amen. Isten éltesse a kedves köszöntötteit, viszont kívánunk egy áldott és szép délutánt. Csíkszent Miklósra özvegy Elekes Irénnek boldog névnapot kívánunk, Szent Mihályról jött az üzenet. Isten éltesse a köszöntöttet!

0: Halló, Mária Rádió.
1: Kétessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Kik mindszentre Csadő Péternek névnapi alkalmából minden elképzelhető szépet és jót kívánjuk. Köszönjük szépen a mi jóságot, amit értünk ezt. Adjon neki a Jóisten hosszú boldog életet családja körébe. Ezt kívánja unokája Szendike és a Csadő család. Önöknek köszönöm a lehetőséget, áldott szép napot kívánok. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit, viszont kívánunk önnek is egy szép délutánt.

Mivel üres a vonal és nincsen postaládában sem új üzenet, ezért akkor következzék most egy újabb dal. Ahogyan az üzenetben kérte az egyik kedves hallgató, a László Attila dalt hallhatják most, a Hallelujah-t. Hallgassák szeretettel!

Továbbra is várom a hívásaikat, és várom az üzeneteiket, hogy felköszöntsék a szeretteiket és ismerőseiket, vagy csupán szép napot kívánjanak valakinek, most itt van a lehetőség, használják ki, hogy be tudnak kerülni a műsorba. Érkezett üzenetünk, az összes dallal köszöntöm hidegségen Kajtár Lászlót névnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig jó egészséget, békét, szeretetet és minden jót kíván testvérem Marika Barackosból. Isten fizesse!

0: Haló, Mária Rádió.
1: Na igen, én vagyok Csíkszeredából, Magdi néni. Hát szeretett unokarokont szeretnék köszönteni, és jó útat kívánni. Földi csendben mennek, távolság, nagy, elég nagy a távolság. Kísérje a drága jó Isten útjaikon, és minden utazónak kívánok. A drága gyermekeknek is, a távol lévő hozzám tartozó gyerekeimért is, unokáimért, gyermekeimért, mindenkit mi imádkozok, és kívánok nekik jó egészséget, áldását kívánom, és Isten éltesse sokáig az ünnepelteket, és mindenkinek adjon a jó Isten tiszta jó szívet és egészséget. Isten áldjon őket egy nagyon szép éneket, önre bízom, drága kicsi szívem, az Isten segítségével. Köszönöm szépen, szép aságot.
0: Isten éltesse a kedves köszöntő tejét, önnek is kívánunk áldott és szép délutánt. Köszöntöm Székelyudvárhelyen kisfiamat, Bercedi Lászlót névnapja alkalmából. Isten éltesse sokáig erőben és egészségben. Sok szeretettel puszillak, az édesanyja írta az üzenetet. Isten éltesse a kedves köszöntöttet. Halló, Mária Rádió.
2: Igen, itt én vagyok egy vonalban.
0: Hallgatjuk, most. Igen.
2: Igen, itt Simon Dénes nyugalmazott plebános a Zuzarai papi otthonból. Ha éppen hallom a nevenapokat, szeretném köszönteni. Halló, tetszik hallani?
0: Igen, hallgatjuk.
2: Sándor Irénke nénit, Kadicsfalváró Rózsafüzér csoportnak a vezetője. Tódor Leventét, Betlenfalváról volt harangozom, de minden ismerőst is, sokan vannak élők, és elhunytak is, értük majd az irgalmasság rózsafüzérében imádkozom. Köszönöm szépen, szeretettel köszöntöm.
0: Köszönjük, hogy telefonált, Isten éltesse a köszöntötteit, önnek is áldott és szép délutánt kívánunk. Mielőtt lefekszel, tárt ki az ablakot, elküldtem az én angyalom egy pillanatra, de figyelj, mert az én nevemben boldog névnapot kíván erőben és egészségben. Sok szeretettel, ezzel a kis verssel köszöntöm Áldomás patakán Antal Pétert. Kívánok neki még sok névnapot tölteni a családjával együtt és egy kedves feleségével. Áldja meg a Jóisten még sok egészséggel és sok szeretettel együtt egy állandó hallgató, írja Erzsébet. Halló, Mária Rádió.
3: Halló.
0: Köszöntjük.
3: Szeretessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Sok szeretettel szeretném köszönteni Zetelokán Sándor Lászlót, Birma keresztfiunkot, kedves családjával együtt. Adjon a jó Isten egészséget, békességet, szeretetét. Az összes, nem hallottam a kínálatot, de az összes dalt küldöm. És még szeretném köszönteni Szőcs Pál kedves feleségével, Irénkével együtt, nekik is adjon a jó Isten a drága családjuk körébe minden szépet és jót, erőt, egészséget, békességet, szeretetét. És még köszönteném a 40 éves kortársakot, akik a tennap volt a hálaadó szentmise, tennap ünnepelték a kortárs találkozójukat Zetelokán. Jó Isten éltesse őket is, kedves családjukkal együtt. Adjon minden jót és szépet mindenkinek, erőt, egészséget, békességet, szeretetét, ezek a legfontosabbak, és nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Isten éltesse sokáig a kedves köszöntötteit, önnek is szép délutánt kívánunk. Üresek a vonalak és a postaláda is üres, következik akkor egy újabb dal, kérték az ötös számú dalt, Rabul Ejt a szeretete, hallgassák ezt is nagy szeretettel.

továbbra is bíztatom önöket, hogy hívjanak minket, használják ki a lehetőséget, hogy köszönthetnek, felköszönthetik a szeretteiket és az ismerőseiket. Várom a hívásaikat, várom az üzeneteiket.

0: Halló, Mária Rádió.
1: Tökéletes fejész Krisztus.
0: Mindenki emben.
1: Én szeretném elsősorban köszönteni Gábor Gyászi Lásomnyarú, plusz a hét elsáldozó, nagyon szép mise volt már ma elsáldozó nálunk, és a hét benteselőnöknek majd elsőjén lesz, július elsőjén a születésnapja. Csabó voltam, szilásom, hogy dicsértecske Jézus Krisztus.
0: Mindenki amen, jó Isten éltesse a kedves köszöntötteit, előtt szép délutánt kívánunk önnek is.

Mivel üresek a vonalak, és a postaláda is üres, ezért akkor jöjjön most egy újabb dal a mai zenés köszöntünkben. Gyermekeknek is készültem a mai napon egy dallal. Kedves gyermekek, most nektek hozom a Kölyök Continental Singers-től a Nyisd meg szívedet című dalt. Hallgassátok szeretettel!

Még van a mai zenés köszöntőmből egy kis idő, amikor lehetőségük van a köszöntés, hogy felköszöntsék a szeretteiket és ismerőseiket. Én nagy szeretettel várom az önök hívásait és várom az üzeneteit, és arra biztatom önöket, hogy hívjanak, írjanak, kívánjanak szép napot valakinek, mert biztos, hogy nagy-nagy öröm, hogyha gondolunk egymásra.

0: Jött egy üzenetünk, én is szeretném köszönteni Áldomás Patokán Magdó Pétert, aki holnap ünnepli névnapját, kívánunk még sok névnapot eltölteni a kedves feleségével és egy nagyon szép családjával együtt, ezt kívánja Erzsébet Petkiből. Halló, Mária Rádió!
1: Halló, halló! Hát ismét én vagyok most már, ha ilyen lehetőség van. Eszembe jutott még két Sándor László, Letel Akán, nekik is kívánok erőt, egészséget, kedves családjait törébe. És eszembe jutott Szegedi Lacika, ő Németországban van, lehet, hogy nem hallja, de ha valaki hallja, adja át, a Jóisten értesse őt is sok számos évben, erőbe, egészségbe, és Bálint Irénke. Ő szegény elég fiatalon özvegyen, és árván maradt a három gyermekkel, de tényleg reagálnyével az ember, hogyha az embernek hite van, akkor a Jóisten vele van. Akkor nem annyira túl tudja élni az ilyen nagy dolgokat. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejutottam. Nagyon szépen köszönöm, a Jóisten áldja meg önöket is. Adjon kellemes, szép délután. Dicsertessék a Jézus Krisztus.
0: Mindre kiámen, Isten éltesse a kedves köszöntötteit. Szép délutánt kívánunk önnek is.

Üresek a vonalak és üresek a postaládák is, jöjjön akkor egy újabb dal a Mária Rádiótól, Szívemben itt a menny, hallgassák szeretettel!

most már tényleg csak néhány percünk van a mai köszöntőből, hogyha szeretnének még a mai zenés köszöntőbe bejutni, akkor most tárcsázzák a vonalainkat, vagy írják meg az üzeneteket, mert akkor még sikerülhet, hogy a mai műsorba bejussanak, vagy ezeket felolvassuk. Én bíztatom önöket, hívnak minket, vagy írjanak nekünk.

Üresek a vonalak, üres a postaláda is, ezért akkor lezárom ezt a mai zenés köszöntőt. Úgy gondolom, aki szeretett volna a mai műsorba bejutni, annak sikerült. Isten éltessen mindenkit, aki a mai napon vagy a hét folyamán ünnepel születésnapot, névnapot, fontos évfordulót, Isten áldását és szeretetét kérem minden ünnepeltre. Mielőtt elbúcsúznék most innen a zenés köszöntőnkből, előtte gyorsan elmondom önöknek azt is, hogy a továbbiakban milyen műsorokat hallhatnak. Nem sokára majd a Medjugorje üzenetet hallhatják, majd ima szándékaikat fogom fogadni, és az Irgalmasság rózsafűzérét fogjuk imádkozni. 15 óra 20 perctől Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenésekről hallhatnak, Oltján Szabó Hunor tolmácsolásában, majd 16 órától a református fél órát hallhatják Köteles Lászlóval. 16 óra 40 perctől a Vatikáni Rádió műsora lesz hallható, 17 órától íma szándékaikat fogadjuk, és azután pedig a dicsőséges rózsafűzért és a Jézus szíve litániáját fogjuk imádkozni. 18 órától Marosvásárhelyről, a Keresztelő Szent János templomból közvetítjük a Szent Misét, 19 órától pedig az Úrangyalát imádkozzuk közösen. 19 óra 5 perckor kezdődik a Meseház Bajkó Melindával, a Meseház után pedig majd egy újabb műsor ismertetőben az esti, késő esti műsorokat is elmondom önöknek. Áldott szép délutánt kívánok mindenkinek, még egyszer a Jóisten éltessen mindenkit, tartsanak velünk a továbbiakban is, hamarosan jövök az ima szándékok fogadásával.

Drága gyermekek, a magasságbeli megengedi nekem, hogy veletek legyek, hogy imádkozzak értetek, hogy édesanyátok és menedéketek legyek. Kicsi gyermekek, hívlak benneteket, térjetek vissza Istenhez és az imához, és Isten bőségesen meg fog áldani benneteket. Köszönöm, hogy válaszoltatok hívásomra. Kedves hallgatóink, a 2023. június 25-i üzenetet hallották.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltó toronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Oly nagy szeretettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, ahogyan ígértem önöknek. Következő percekben fogadjuk az ima szándékaikat, majd az irgalmasság rózsafűzélét fogjuk imádkozni minden kérésért és szándékért. 0259 420 555 és 0359 420 555. Ezek az élő műsornak a telefonszámai. 0758 420 555 az SMS szám, ide várjuk üzeneteiket. Hívjanak minket, írjanak nekünk, ajánlják fel imáikat, hozzák a Jóisten elé a kéréseiket. Érkeztek már üzenetek, imád kérek a családomért, fontos szándékokért, idegenben dolgozó fiamért, minden munkatársért. Szűzony óvjon meg minden bajtól, az utazókért szerencsés célbaérésért, Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért is a családom számára imádkozom. Rózsafüzét felajánlom fájdalmai menyhüléséért, Jézusom, hallgass meg kérésemet. Rózsafűzérrel Isten áldását kérem gyermekeimre, egészségünkre és egész életünkre, halottaim békés nyugalmáért és egy fontos szándékért kérem az imát. Ezt a rózsafűzét felajánlom magamért, a páromért, a két fiamért, akik külföldön dolgoznak, hálából a kapott kegyelmekért, egészségünkért, anyagi helyzet megoldásáért, a nagyobbik fiam munka, szerződés hosszabbításáért, arra kérem a szűzanyát, mindig vigyázzon ránk, egy édesanyja, mindennapos hallgató írja. Telefonáló is van velünk, Halló Mária Rádió.
1: Kérdessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Ezt a rózsafűzét és a szent is szeretném felajánlani, hálából a kapott kegyelmekét, a gyógyulásunk, a Mária Rádió fennmaradásáért és minden dolgozójáért, a világ békéjét, bűneink bocsánatáit, a halottaim lelkítéjét és minden betegét. Köszönöm szépen, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, köszönjük, hogy telefonált, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozzunk együtt. Vannak még üzeneteink. Imád szeretnék kérni hálából mindent, a bűneim bocsánataért, a kapcsolatomért, Uram, legyen, ahogy te szeretnéd, Isten fizesse. Kérem a szűzanya segítő kegyelmét, oltalmát a fiam nehéz munkái, gondjainak a megoldásáért, Márkusz gyógyulásáért, jó orvosi eredményekért és menjem lába gyógyulásáért kérem az imát. Felajánlom a rózsafűzért a magam és családom betegeinek a gyógyulásáért, elhunyt szeretteim lelke üdvéért, lelki békért, segítő kegyelemért, békességért a családomban, és a világban a Szentlélek kiáradásáért mindannyiunkra, Isten akaratában való megnyugvásért és fontos szándékokért egy édesanya írja. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, az Ivanaság Rózsafűzérét felajánlom, az én egészségemért, fiam családjának egészségét, valamint I. és Laci bácsi lelküdvéért, aki a Kászonő újfalvi temetőben nyugszik Vilma nénivel, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus Szent nevében, valamint Bodor Irénkéért, aki a Csíkszeredai Kalász negyedi temetőben nyugszik, és Mihály Petruért, mind a kettőknek névnapjuk alkalmából. A Jóisten adjon örök nyugodalmat, nyugodjanak békességbe az Úr Jézus Szent nevében. Önökért köszönöm szépen, hogy bejutottam, Jézusom, bízom benned, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Imádkozzunk együtt, Jóisten hallgassa meg. A héten elhangzó rózsafűzéreket és szentmiséket szeretném felajánlani Bibol László lelke üdvéért, önökkel imádkozom. Szeretettel Isten fizesse, szüzanyám segítsd a fiamat, áldott napot. Mai rózsafűzét felajánlom édesanyám lelke üdvéért, a család többi halottaiért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, hidegségről jött ez az üzenet, Felajánlom a rózsafűzért minden beteg gyógyulásáért, Péter írja Szovátáról. Újabb hallgató van velünk, Halló Mária Rádió.
3: Dicsértesek a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Szeretettel szeretném köszönteni, és szeretném köszönteni a családomat, és az unokám hónap kezdi a vizsgákat, adja drága kedves jó atya, hogy minden tudjon, 12. és amelyiket elvégezték, és szeretném köszönteni a Kolpink 4-es nevébe, Csíkéri, amit volt a születésnapja, a Jóisten adja neki erőt, egészséget, szeretetet, hittet, György Annának pedig sok erőt, egészséget, türelmet a betegségihez, és maguknak sok erőt, egészséget, hogy maradjanak továbbra is mellettünk, mink is maguk mellett vagyunk. Köszönöm szépen, hogy megtettetek hallani, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, Jóisten hallgassa meg a kéréseit, imádkozunk közösen ezen szándékokért is. Vannak még üzeneteink, ezt a rózsafüzét felajánlom a férjem lelkeüdvéért, és a hozzám tartozó szeretteim lelkeüdvéért nyugodjanak békében az Úr Szent nevében. A rózsafüzét felajánlom Csíkszent Imre nem tudom, milyen helyiséget akart írni a kedves hallgató, de felajánljuk a jó rózsafűzért Bartók Erzsébet, drága anyósomért 16 éve elhunyt, és minden belgyógyászati betegért, dr. Apolkáért, Ilonka írta Simonból. Ezt a rózsafűzért felajánlom testvérem tudjon pihenni, és ne romoljon az állapota. Rózsafüzet felajánlom

0: Hozom még Deák Péterért, a Jóisten nyugtasson békében, emléke legyen. Áldott Erzsébet írja ezt az üzenetet. Felajánlom a mai imákat családom betegeiért, a Jóisten adjon gyógyulát, és egy fontos szándékért köszönöm, Jézusom, bízom benned. Halló, Mária Rádió.
1: Dicsért a Sika Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Nagy szentmiséket, sorzafüzéreket felszeretném ajánlani családunk minden egyes tagjai, továbbá Csóka Péter, Csiki Pepi és Jánó Péter lelkik üdvéért, akik ugye holnap Szent Péter. Továbbá felszeretném ajánlani a háború megszűnésé, a rádió fennmaradásáé, és Málnási Demeter papbácsinknak 18. éve a papságának, és 18. éve, hogy a Jóisten adjon neki erőt, egészséges tartsa meg nagyon-nagyon sokáig. Köszönöm szépen a lehetőséget, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg a kéréseit. Örök hála és dicsőség, imád szeretnék kérni a családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneink bocsánatáért, a anyagi gondok megoldásáért, unokáimért, az idegenben dolgozó gyermekeimért, Jézusom, szent szíve, remélek és bízok benned, légy velünk minden percben, és felajánljuk az imát azért is, hogy ellen tudjunk állni a kísértéseknek, és hogy ne engedjük meg, hogy a kísértő befészkelje magát az életünkbe. Nagyon sokan kérik azt, hogy a gonosz távozásáért imádkozzunk, és lehet észrevették, hogy én nem szeretem ezt a szót így kimondani, hiszen a gonosz csak akkor van ott az életünkben, ha mi megengedjük neki, hogy ott legyen. Tehát, hogyha úgy kéne mondjam, akkor azt mondanám inkább, hogy azért imádkozzunk, hogy ellen tudjunk állni ezeknek a kísértéseknek, és hogy ne engedjük meg, hogy ő az életünkben legyen, hanem tegyünk annak ellenébe, hogy ellenálljunk minden kísértésének, és tényleg tiszta életet tudjunk élni. Halló, Mária Rádió! Köszöntjük szeretettel!
2: Dikét a székat, úgy égött Krisztus! Ezt az izgalmas a rózsafüzérjét felszeretném ajánlani a gyermekeimét, a gyermekem egészség, gyermekeim egészségét, a unokáimét, a tisztító tűzben szenvedő lelkekét, és a hozzám tartozó összes halottakét, a Jóisten nagyon öreg nyugdalmat, a vezet világosan könnyedkedjék nekik, dicsértessék az Úr Jézus Krisztust.
0: Mindörökké, amen, Jóisten hallgassa meg kéréseit, imádkozzunk együtt. Imád kérek unokám sikeres vizsgájáért, a családom békéért, a Mária Rádió fennmaradásáért és az összes dolgozójáért, bűneink bocsánatáért, a beteg lányom testvéremért és az ő lányáért, a világ békéért, imádkozzunk közösen. Ez a rózsafüzét felajánlom testi-lelki gyógyulásomért és gondjaink megoldásáért. Felajánlom a rózsafüzét és az imákat egészségért, békességért, gyermekei munkahelyünk megmaradásáért. Jézusom, bízom benned, Isten fizesse. Ez a rózsafüzét felajánlom egészségért és gyógyulásért, valamint édesanyámért, imádkozzunk együtt. Minden imát és szentmiséket felajánlok elhunyt szüleimért, minden rokonomért adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Udvarhelyről érkezett ez az üzenet. Halló, Mária Rádió!
3: Halló, dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
3: Ezt a mai irgalmaság rózsafüzérét szeretném felajánlani két fontos szándékért, testi-lelki gyógyulásért és minden beteg gyógyulásáért. Köszönöm, hogy meghallgattak, dicsértessék az Úr Jézus Krisztus, áldásos szép napot!
0: Mindörökké, amen, további szép napot kívánunk önnek is, Jóisten hallgassa meg kérését!

Imád, szeret, és a szentmiséket, rózsafüzéreket felajánlom édesanyám lába gyógyulásáért, a családom egészségért, minden beteg gyógyulásáért. Isten fizessen mindenki imáját. Minden imát és szentmisét felajánlok az elhunyt szeretteimért, rokonaimért, ismerőseimért, adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Imádkozzunk együtt!

0: Halló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: Azt az irgalmasság rózsafűzérét együtt imádkozva felajánlom Balázs László lelke üdvért, nyugodjon békében. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen, imádkozzunk együtt, a Jóisten hallgassa meg kérését, imádkozzunk az ő lelke üdvéért.

0: Néhány percünk van még a mostani ima szándék fogadásból, továbbra is várom a hívásaikat és üzeneteiket férjem gyógyulásáért a betegségből, kérem a szűzanya segítségét. Hallgató is van velünk, haló, Mária Rádió.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökjemen.
1: Elsősorban szeretném felajánlani az érdemesség József Füzérért elhúnyt szüleimért, Erzsébetért és Serencért, a Szentszülei Homoki temetőben nyugosznak, saját magam egészségért, jótevéimért, és egy fontos szándékra a nagyváradi Klementei apátnak az ügye, mert mivel nem sokan állnak mellé, és kilakoltatták, mindenki tudja, és azért is imádkoznék, hogy helyre jön az ügy, és hogy vissza tudjon költözni a lakásába az apától Nagyváradon. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelmen imádkozzunk együtt! Felajánlom a rózsafőzőt az unokrámért, drága jó szűzanyám, áld meg őket, oltalmaz takart bevédő palástaddal, köszönöm, hogy vigyázol rájuk, valamint imádkozom alkalmas időjárásért. Rózsafűzért önökkel imádkozva felajánlom fájdalmai menyhülésért, családi békéért, Csíksomlyói segítő Szűz Mária takarjon be védő palástjával, imádkozom a közös halottainkért, adjon a Jóisten örök nyugodalmat nekik, és az örök világosság fényeskedjék nekik. Halló, Mária Rádió!
2: Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökké, amen!
2: Rózsafűzét a Szentmiség felajánlom a Mária Rádió összezolgáért, és a bemondott imátért, és a lebénú gyermekért, a gyógyulásáért, az úton lévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a család békességért, a lábom gyógyulásáért, a látásomért, és az egész halottaimért, a drága gyermekem nyugalmáért és a férjeméért, és a gonosz emberekért, hogy térjenek a drága Úr Jézus Krisztushoz, és a két unokámért, és a négy unokámért, hogy adjon a drága jó Istennek itt egészséget. Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus!
0: Mindörökjelmen imádkozzunk együtt ezen szándékokért is, és minden szándékért, amely már nem tud elhangzani, hiszen lejárt az idő, amit az ima szándékokra tudtunk szánni. Meghívom most önöket, imádkozzuk együtt az irgalmasság rózsafűzérét, kedves kolléganőmmel, Görgényi Tündével fogunk imádkozni, csatlakozzanak önök is, imádkozzunk közösen.

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az irgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
2: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhennek gyümölcse, Jézus.
2: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi úrunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
2: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszent egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért
2: irgalmazd nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért
0: irgalmazd nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért,
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért, Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Örök Atya, felajánlom neked, szeretett fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, testét és vérét, lelkét és istenségét, engesztelésül bűneinkért és az egész világ bűneiért. Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
2: Jézus fájdalmas szenvedéséért.
0: Irgalmazz nekünk és az egész világnak. Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Szent Isten, szent erős Isten, szent halhatatlan Isten.
2: Irgalmazz nekünk és az egész világnak.
0: Jézusom,
2: bízom benned,
0: szent Faustina nővér.
2: Könyörög érettünk.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
2: Amen.

Dicsértessék a Jézus Krisztus! Köszöntöm a kedves hallgatókat, a Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál Holtján Szabó Hunor köszönti Önöket. Önök a Kárló Akutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallják. Műsorom célja, hogy megismertessem, illetve bemutassam Önöknek, hogy ki volt Kárló Akutis és az ő általa összegyűjtött Mária jelenéseket a világ minden tájáról. A múlt alkalommal a portugáliai Arcos de Valdevezi, illetve a názáréi Mária jelenéseket mutattam be Önöknek, illetve ismertettem a kedves hallgatókkal. A mai alkalommal pedig, ha már a portugáliai utunkat befejeztük, akkor hajozzunk a portugálok szomszédaihoz Brazíliába. Ma a brazíliai Mária jelenések közül egy ilyen alkalmat hoztam el Önöknek. Kedves hallgatóink, most egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni, Szent Anya üdvözlégy címmel.

Köszönöm a szép éneket. Ez a jelenés Brazíliában történt, Pesqueirában, 1936-ban. 1936. augusztus 6-án Arthur Teixeira arra kérte lányát, Maria da Luz-t, valamint Maria da Conceição-t, hogy menjenek el egy közeli helyre ricinus magot gyűjteni. A két lány engedelmeskedett, és útközben a múlt üldöztetéseiről és veszélyeiről beszélgettek. Egy ponton Maria da Luz megkérdezte társát, mit tennél, ha a Lampió éppen most jelenne meg előttünk? Maria da Conceição azonnal így válaszolt, a mi asszonyunk majd mutat nekünk utat, hogy a bandita ne ártson nekünk. Ahogy a hegyek felé nézett, hirtelen megdöbbent. A hegytetőn, mintha egy asszony alakját látta volna, karján egy kisgyermekkel, aki kezével intett neki. Izgatottan felkiáltott, nézd azt az alakot. Maria da Luz is odafordult, és ő is meglátta a gyönyörű asszonyt a gyermekkel a karján. Néhány pillanatig egyikük sem mert megszólalni, talán még mindig a banditáktól való félelem miatt. Ám amikor félelmük alább hagyott, észrevették, milyen szépséges az asszony és milyen elbűvülő a gyermek, akit a karján tartott. Az asszony szabad kezével hívogató mozdulatokat tett feléjük, a lányok rémülten hazarohantak, még kosarukat is ott felejtették. Annyira kimerültek voltak, hogy édesanyjuk kérdéseire először válaszolni sem tudtak. Később töredezett mondatokban mégis elmesélték, mit láttak. A nyug bár felkeltette érdeklődését a történet, végül csak ennyit mondott. Ez csak a ti képzelődésetek, most inkább gyertek ebédelni. Amikor Arthur Teixeira hazaért, felesége megterítette az asztalt, de a két lány nem jelent meg. Arthur érdeklődésére az anyja elmesélte a történteket. A lányok eközben a ház padlásán ültek és a jelenésről beszélgettek. Milyen gyönyörű volt az az asszony, és hogyan hívta őket. Egyre erősebb vágyat éreztek, hogy visszamenjenek arra a helyre, és közelebbről is láthassák. Arthur meghallotta beszélgetésüket, és rendre akarta utasítani őket, de felesége kérlelte, menjen el a lányokkal arra a helyre, hát ha valóban rejtőzik ott valaki. Kazakéssel felszerelkezve a lányokat követve, elindult a hegy felé. A bozótos és tüskés sziklák között utat kellett vágnia magának a szikve-szikve makambira növények között. A terep nehéz és veszélyes volt. Mintegy 20 percnyi kapaszkodás után még nem érte el a csúcsot, amikor meglepetten meghallotta a két lány hangját, akik újongva mutatták neki a helyet, ahol az alak megjelent. A lányok akadálytalanul rohantak át a tüskés bokrokon és sziklákon, ruhájuk mégsem szakadt el. Arthur még jobban elcsodálkozott ezen. Gondosan átvizsgálta a környék szikláit és barlangjait, de semmiféle nyomát nem találta az asszonynak. A lányok újra és újra megmutatták neki a helyet, de ő semmit sem látott. Végül meggyőződve arról, hogy a gyermekek képzelődnek, azt mondta nekik, kérdezzék meg az alakot, ki ő. Ki vagy? Kérdezte Maria da Luz. Az asszony így válaszolt, én vagyok a kegyelem. Mit keres itt asszonyom? Kérdezte újra a lány. Azért jöttem, hogy figyelmeztesselek benneteket. Három büntetés fogja sújtani a világot Isten részéről. Mondjátok meg az embereknek, hogy imádkozzanak és tartsanak bűnbánatot. A jelenés szavai mélyen megrázták őket, csendben értek haza és mindent elmeséltek Duna autának. Rövid időn belül az egész környék tudomást szerzett az eseményről. Az emberek özönleni kezdtek a jelenés helyére. A két lány naponta felment a hegyre imádkozni. Minden délután rózsafűzért imádkoztak, és elénekelték a szűzanya zsolozsmáját. Voltak, akik őszinte hittel érkeztek, másokat csupán a kíváncsiság vezetett. A hír gyorsan elterjedt az egész vidéken, és zarándokok sokasága indult útnak, hogy a szűzanya közbenjárását kérje. A harmadik napon többen kijelentették, hogy csak akkor hisznek a jelenésben, ha az egész tömeg számára látható jelet kapnak. A lányok szomorúan kérték a szűzanyát, adjon jelet, hogy mindenki elhiggye, nem hazudnak. Megteszem, válaszolta az alak. Másnap, augusztus 10-én hajnalban a lányok ismét felkeresték kedves helyüket, amint odaértek, a jelenés egy sziklára mutatott, amelyből víz fakadt. A sziklán egy kis mélyedés volt, repedések nélkül, tele tiszta vízzel. A szűzanya ezt mondta, betegségek gyógyítására van. A két lány örömmel futott haza,
hogy elmesélje a történetet. Az egész család és sok más ember azonnal a helyszínre siettek, a sziklán fehér nyomokat és egy asszony, valamint egy kisgyermek lábnyomait találták megkövülve. Amikor megkérdezték a jelenést, azt válaszolta, hogy az egyik lábnyom az övé, a másik pedig a fiáé. A csodás forrás híre még gyorsabban terjedt, és a hívek mindenfelől érkeztek erre a szent helyre. Pesqueira plébánosa, Manuel Márquez atya is értesült az eseményekről, és elrendelte, hogy a lányokat vigyék a püspöki palotába kihallgatásra. A későbbi vizsgálat során a jelenéseket követő pap részletesen lejegyezte mindazt, amit látott és hallott. Elmondása szerint a lányok egyszerűek, mélyen vallásosak és őszinték voltak. Kihallgatásuk során ugyanazt mondták el, minden ellentmondás nélkül. A pap kérésére újra megkérdezték az asszonyt, mi a neved. A válasz így hangzott, a kegyelmek anyja. A pap latinul és németül is kérdéseket tett fel, amelyeket a lányok nem értettek, hiszen nem ismerték ezeket a nyelveket, mégis pontos válaszokat közvetítettek portugálul. A kérdések között szerepelt, te vagy az isteni kegyelem anyja? Igen. Te vagy megváltónk anyja? Igen. Azt akarod, hogy ez a hely a tiszteletet helye legyen? Igen. Meg lesz büntetve Brazília Istentől? Igen. Miért jöttél ide? Jézus küldött engem. Mit kell tenni a büntetések elkerülésére? Imádságot és bűnbánatot kell mutatni. Nagy üldözés éri majd az egyházat? Igen. Mi ennek a víznek a jelentése? Jel, amelyet én küldtem. Gyógyít ez a víz? Azokat, akik hisznek, igen. Ekkor a két lány felkiáltott, nézzétek, megállt bennünket, és keresztet vettek. A jelenések folytatódtak, a forrásvize tovább fakadt, és számos rendkívüli gyógyulás történt. A zarándoklatok egyre gyakoribbá váltak, amikor a rendőrség lerombolta a forrás köré épített kerítést, a víz elapadt. Miután Arthur Teixeira újra felépítette, a víz ismét előtört. A szüzeny ekkor ezt mondta, legyetek türelmesek, ezek azok a dolgok, amelyek Istentől származnak. A jelenések üzenetei között szerepelt a kommunizmus brazíliai terjedésének veszélye és véres üldözések lehetősége is, hasonlóan a spanyol polgárháború eseményeihez. A szüzanya egyetlen gyógymódot ajánlott, az imádságot és a bűnbánatot. 1966-ban a Vatikán hitelesnek ismerte el a pesqueirai jelenést. Ezek az események a Római Katolikus Egyház által hivatalosan elismert 5 brazil Mária jelenés közé tartoznak. Kedves hallgatóink, most ismét egy nagyon szép éneket fogunk meghallgatni, Boldog asszony anyánk címmel.

Köszönöm a szép éneket. Kedves hallgatóink, most saját gondolataimat osztanám meg önökkel. Ismét megüthette fülünket egy büntetés jövendőlés a szüzanya részéről, mely egy véres háborúra utal. Bizonyára emlékeznek, hogy a fatimai jelenésnél mit mondott a szüzanya. Ez a háború véget fog érni, de ha az emberek nem hagyják abba Isten megbántását, egy még rosszabb háború kezdődik 11. Pius pápa idején. Amikor egy ismeretlen fény világítja meg az éjszakát, az jel lesz arra, hogy Isten megbünteti a világot bűneiért, háborúval, éhénységgel és az egyház üldözésével. Tehát kétszer is kiemeli ezt a szűzanya, így a múltba visszatekintve világos számunkra, főleg a név említésével is, hogy a II. Világháborúra, illetve a Szovjetunió elsöprő, igazságtalan és kizsigerelő, istentelen vallás ellenes uralma az, amiről itt szó van. Ugyanis 11. Pius pápa 1939-ben halt meg, abban az évben, amikor elkezdődött a II. Világháború, illetve az ismeretlen fény talán a szörnyű atombomba feltalálására és használatára utal. Illetve az egyház üldözésének beteljesítője biztosan a szovjet hatalom. Igen, találó párhuzam az akkor ide sajnos a mai emberrel szemben is a Krisztus előtti 6.-7. Században élő ószövetségi zsidók, ugyanis Jeremiás próféta Isten szava által megjövendölte Jeruzsálem, illetve egész Júdea elfoglalását a babiloni birodalom által. De mivel a zsidók nem hittek Jeremiásnak, és így az Isten büntető szavának sem, valamint lázadoztak a babiloni fennhatósággal szemben, hiába mondta Jeremiás, hogy ne tegyék, így még nagyobb büntetésre került sor Krisztus előtt 587-ben a második deportálás alkalmával, amikor ugyanis több mint 200 000 zsidót hurcoltak el otthonaikból idegen földre a jól ismert babiloni fogságba. Vagyis a helyzet akkor is és most is ugyanaz volt. Az emberek eltértek Istentől, bűnös életet éltek, Isten pedig egy kisebb büntetéssel akarta helyreállítani az embereket, hogy visszatérjenek hozzá. De azok nem hittek, még jobban ellene fordultak, így egy nagyobb büntetésben lett részük, vagyis a babiloni fennhatóság helyett a babiloni fogság lett, és egy nagy háború helyett egy másik is, ami azt követte és nagyobb volt annál, valamint a Szovjetunió borzalmas politikája is tetézte mindezt. De a Szovjetunió bármennyire is vallás ellenes volt. Hál' Istennek szüleink, nagyszüleink kitartottak hitükben, és mi itt vagyunk. Az apostolok cselekedeteiben olvasunk egy az ilyen esetekre vigasztaló történetet, amikor ugyanis az apostolok a zsidó főtanács elé kerültek, mert hirdették az evangéliumot. Pontosan szeretnék idézni, így az apostolok cselekedetei 5. fejezetének 27-től 42. verséig olvasom. Elővezették hát, és a főtanács elé állították őket. A főpap kérdőre vonta őket. Szigorúan megparancsoltuk nektek, hogy ne tanítsatok abban a névben, és lám, egész Jeruzsálem tele van tanításotokkal. Ránk akarjátok hárítani annak az embernek a vérét. Péter és az apostolok így válaszoltak. Inkább kell engedelmeskedni Istennek, mint az embereknek. Atyáink Istene feltámasztotta Jézust, akit keresztfára feszítve megöltetek. Isten jobbjára emelte, fejedelemmé és megváltóvá, hogy megtérítse Izraelt és megbocsássa bűneit. Mi ezeknek a dolgoknak tanúi vagyunk, és a Szentlélek is, akit az Isten megadott azoknak, akik engedelmeskedtek neki. Ennek hallatára haragra gerjedtek, és meg akarták őket ölni. De felállt a főtanácsban egy Gamáliel nevű farizeus, aki az egész nép előtt tiszteletben állt, és törvénytudó volt. Egy kis időre kiküldte az embereket, majd beszédet intézett a többiekhez. Itt jön a lényeges rész. Izraelita férfiak, szólt hozzájuk. Fontoljátok meg jól, mit akartok ezekkel az emberekkel tenni. Mert nemrégiben föllépett Teudás, sokra tartotta magát, és vagy 400 férfi mellé szegődött. De megölték, azokat pedig, akik hittek benne, szétszórták és megsemmisítették. Utána a népszámlálás idején a galileai Júdás állt elő, és megnyerte magának a népet. Ő is elpusztult, és akik követték, azok szétszórottak. Ezért most azt mondom nektek, hagyjátok békében ezeket az embereket, és engedjétek őket szabadon. Ha ez az elgondolás vagy mozgalom emberektől származik, magától felbomlik.
de ha Istentől van, nem tudjátok szétoszlatni őket, és úgy látszana, mintha Istennel szállnátok szembe. Elfogadták az érvelést, behívatták az apostolokat és megvesszőztették őket, aztán rájuk parancsoltak, hogy Jézus nevében ne beszéljenek, és szabadon engedték őket. Boldogan távoztak a főtanácsból, mert méltók lettek rá, hogy Jézus nevéért gyalázatot szenvedjenek, továbbra is minden nap tanítottak a templomban, a házakban hirdették, hogy Jézus a Krisztus. Így tehát ez a mi vígaszunk és megerősítésünk, hogy Isten jóságos kegyelme, szeretete és gondviselése mindig rajtunk van. Szent Pál szavaival zárnám gondolataimat, az Isten szeretőknek minden a javukra válik.

Kedves hallgatóink, sajnos a mai műsoridőnkbe ennyi fért bele. Az elmúlt percekben ismertettem önökkel a brazíliai Pesqueira Mária jelenést. A következő alkalommal pedig folytatjuk majd brazíliai utunkat a Mária jelenések megismerése terén. Köszönöm megtisztelő figyelmüket és hogy velem tartottak. A Csíksomlyó stúdió mikrofonjánál Oltán Szabó Hunor önkéntest és a Carlo Acutis által összegyűjtött Mária jelenések című műsort hallották. Kérem hallgassák nagy szeretettel és tisztelettel a Szent Ferenc által írt idén 801 éves naphimnuszt. Nagyon szép délutánt kívánok kedves mindannyiuknak, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. A gyilkostónál a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Itt a Mária Rádió református műsora. Isten bizony,
1: békesség Istentől, kedves hallgatóink! Gondolkoztak már azon, hogy miért olyan nehéz a mai világban teljesen őszintének lenni? A tökéletesre filterezett online profilok, a sikeresnek mutatott életek és a plasztikázott igazságok korát éljük. Mindannyian építünk egy képet magunkról, amit a világ lát, amit a világ, a körülöttünk levő emberek ismernek. De mi történik akkor, ha ezt a látszatot a hitéletünkbe, az Istennel való kapcsolatunkba is bele akarjuk vinni? Hol kezdődik a képmutatás? Szeretettel köszöntöm Önöket a Mária Rádió református félórának stúdiójából. Önök Köteles Lászlót hallják. A mai adásban egy olyan bibliai történetet hozunk el Önöknek, amely első hallásra talán ijesztő, de ma talán aktuálisabb, mint valaha. Ez Anániás és Szafira története. Egy házaspáré, akik nem azért bűnhődtek meg, mert keveset adtak, hanem azért, mert többnek akartak látszani annál, amik valójában voltak. Az ő tragédiájuk tükröt tart elénk. Vajon a mai ember hányszor próbálja megalkuvásokkal, féligasságokkal becsapni a környezetét, a gyülekezetet, ahova tartozik, vagy akár önmagunkat? Izgalmas kérdések, amelyekre megpróbálunk ma válaszokat keresni. Tartsanak hát velünk a következő percekben, áldott rádiózást!

Kedves hallgatóink, Önök a Mária Rádió református félóráját hallják, a mai műsorunkban Anániás és Szafira történetéről beszélünk. Az apostolok cselekedeteiről írott könyv elején a kereszténység kezdeti időszakairól olvasunk. Úgy tűnik, mintha egy tökéletes gyülekezet képe állna előttünk, amikor a jeruzsálemi gyülekezet jelenik meg az írásokban. Azt olvassuk ugyanis, hogy az emberek tömegesen csatlakoztak a gyülekezethez, aminek a tagjai együtt imádkoztak, szolgáltak, ráadásul minden vagyonuk közös volt, és nap mint nap csodákat tapasztaltak meg. De tudjuk, hogy a gyülekezetek nem angyalokból, hanem emberekből állnak, így egyik sem lehet tökéletes, csak fejlődő, vagy pusztuló épülő, vagy valameddig vegetáló, majd végén elpusztuló. Így történhet meg tehát, hogy ebbe a képbe, abba az ideális képbe, amelyet olvasunk az apostolok cselekedeteiről írott könyvben, egyszer csak egy megrázó történet kerül bele, Anániás és Szafira története. Az ő történetüket olvasva joggal tevődik fel a kérdés, hogy valóban akkora bűn volt az, amit tettek? Ilyen súlyos ítéletet érdemeltek azért, hogy be akarták magukat biztosítani, hogy bármi történik, ne kelljen éhen halniuk? Olyan, mintha ez a történet egy kegyetlen Istenről szólna, aki azonnal odacsap, ha valami nem tetszik neki. De már itt hadd tisztázzunk valamit. Akármilyen különösen is hangzik, Anániás és Szafira esete egy kegyelmes Istenről beszél, illetve arról, hogy mennyire fontos, hogy az, aki Krisztus követője, tiszta életet éljen. Nézzük hát legelőször meg azt, hogy mit tudunk meg a két főszereplőről. Amit először megállapíthatunk róluk az, hogy Anániás és Szafira nem voltak pogányok. Ők is ott vannak a jeruzsálemi gyülekezet tagjai között. Ám ezzel együtt van még valami, ami az igéből kiderül róluk. A szívük megtelt gonoszsággal. Az Új Szövetség görög szövege ugyanazt a szót használja a pünkösdi történetben, ahol arról olvasunk, hogy a tanítványok szent lélekkel teltek meg. Megtelni azt jelenti, hogy a szívünkben nem maradt hely. Megteltek gonoszsággal, azaz Anániás és Szafira szívében nem maradt hely az Istennek, annak ellenére, hogy a gyülekezet tagjai voltak, és ez megdöbbentő. Anániást és Szafirát megérintette valami abból, amit a jeruzsálemi gyülekezetről tudtak, amit a jeruzsálemi gyülekezetben láttak. De ez nem volt elég arra, hogy ők is ugyanúgy helytálljanak, mint a többiek. Ez a mozzanat pedig arra figyelmeztet minket, hogy nincs egy harmadik út, ahogyan azt sokan szeretnék. Egy embernek vagy Istennel telik meg a szíve, vagy gonoszsággal. De mi lehetett Anániás és Szafira tettének a kiváltó oka? Az előző részben az apostolok cselekedeteiről írott könyv 4. részében a 36. és 37. versekben olvasunk arról, hogy Barnabás elad egy földet, és annak az árát az apostolok lábai elé teszi. Barnabásról tudjuk többek között azt, hogy az egykori gyülekezet megbecsült tagja volt. Érezzük, hogy Anániásban és Szafirában a versengés lelkülete kezdi felütni a fejét. Az elhangzottak alapján mondhatjuk azt, hogy valószínűleg Anániás és Szafira elkezdenek minimum akkora megbecsülésre vágyni, mint amekkorát Barnabás kapott. A különbség viszont az, hogy Barnabás a teljes összeget odavitte az apostolok elé, ők viszont úgy szerettek volna elérni megbecsülést, hogy eljátsszák, mintha az eladott föld egész árát odaadták volna. Az, hogy egy részét a pénznek megtartják maguknak, arra mutat, hogy Anániás és Szafira nem bíztak annyira Istenben, hogy elhiggyék, bármi is fog történni, Isten gondoskodni fog róluk. Amikor olvassuk a történetet, általában hajlamosak vagyunk arra, hogy azt mondjuk, hogy Anániás és Szafira csalást, sikkasztást követtek el. De ha jobban megfigyeljük, összesen 4 bűn jelenik meg a szövegben. Az első, amit elkövetnek, azt az egykori izraeli joggyakorlatban úgy nevezték, hogy benyomás megtévesztése, azaz gönevad dát. Ilyen cselekedet például az, amikor valakinek olyan ajándékot adunk, amiről tudjuk, hogy úgysem fogja elfogadni. Vagy például, ha engedjük, hogy valaki többet gondoljon rólunk, mint amik valójában vagyunk. Anániás és Szafira úgy tettek, mintha nagyon becsületesek lettek volna, mintha mindent odaadtak volna, közben ez nem volt igaz. A rabbik szerint ez különösen súlyos bűn, mert az ember bizalmát használja ki. A második, amit elkövetnek, az az Isten nevének a meggyalázása, azaz a Hilul Hashem. Azért jelenik meg ez a bűn is, mert ők az Isten népéhez tartozóknak vallják magukat, az Isten népe közösségének a tagjai. Az Isten népe pedig az Isten tulajdona. Aki ebben a közösségben botrányt okoz, nem úgy él, ahogy azt tőle az Isten kéri. A gyülekezethez tartozik, de csal, hazudik, becstelenül viselkedik, visszaél valaki bizalmával, ezt a bűnt követi el.
Szégyent hoz a közösségre, az Istenre, aki a közösség, miatta szidalmazhatják a kívülállók az Istent és az ő népét. Ez pedig olyan, mintha épp saját maga követné el a szidalmazást. Ennek pedig súlyos büntetése volt az Ószövetség idejében. Mózes 3. könyvében, a 24. rész 16. versében a következőt olvassuk. Aki szidalmazza az Úr nevét, halállal lakoljon, kövezze meg az egész gyülekezet. A harmadik, amit Anániás és Szafira elkövetnek, az maga a csalás. A görög szöveg ugyanazt a szót használja ebben az esetben, amit az Ószövetség görög fordítása Ákán bűne esetében Józsué könyve 7. részében. Jerikónál Isten megparancsolja a népnek, hogy minden zsákmányt neki szenteljenek. Ez azt jelentette, hogy bármi is volt az, amihez a harc során hozzájutottak, azt csak az Isten szolgálatára lehetett felhasználni, azaz például Isten tiszteleti célokra. Ákán ennek ellenére mégis elrejte a sátra alá aranyat, ezüstöt és egy értékes köntöst. Ennek a következménye, hogy Ai városánál, ami sokkal kisebb volt, mint Jerikó, a zsidók serege csúfos vereséget szenved. Józsuénak Isten elmondja, valaki elvett a neki szentelt dolgokból. Lassan-lassan kiderül, hogy Ákán volt az, aki bűnt követett el. A vége a történetnek, Ákánt, családját, állatait megkövezték, a lopott holmikat, ingóságait elégették, majd kőhalmot emeltek föléjük. Megdöbbentő, hogy Ákán az Ószövetség görög fordítása szerint az anatématoszból vett el. Ebből ered az anatéma szó, ami átkozottat, kiközösítettet jelent. Ez nem azt jelenti, hogy az, amit az Istennek szánunk, szentelünk, átkozott, hanem azt, hogy aki elvesz abból, amit Istennek szenteltek, Istennek szántak, azon nem lehet áldás, csak súlyos ítélet. A negyedik bűn, amit elkövet Anániás és Szafira, a hazugság. Ezzel kapcsolatosan két dolog is megjelenik a szövegben. Maga a hazugság ténye, illetve az, hogy Anániás és Szafira próbára tették a szent lelket. Ha már az Ószövetség görög fordítását emlegettük, hadd térjünk vissza ehhez egy pillanatra. Az Új Szövetség ugyanazt a szót használja, amit a görög Ószövetség fordítás a 40 évnyi pusztai vándorlás alatt használt akkor, amikor azt olvassuk, hogy Izrael megkísértette az Istent. Ennek a velejárója mindig az volt, hogy a nép elkezdett lázadni az Isten által rendelt vezetők és Isten ellen a körülmények, például a szomjúság és az éhség miatt. A következménye pedig a legtöbbször az volt, hogy Isten ítéletet hajtott végre a lázongókon, mert nem bíztak abban, hogy ő fog rajtuk segíteni, ahogyan azt addig tette. Azaz Isten hatalmát vonták kétségbe. Mire mutat rá Anániás és Szafira története? A legtöbben talán azt gondolják, hogy arra, milyen kegyetlen az Isten, arra, hogy az Isten minduntalan csak ítéletet hajt végre, de ez a történet, ahogyan az említett Ákán története is, teljesen másról szól. A kegyelmes Istenről. Mindkét történet elejétől a végéig folyamatosan a kegyelmes Isten képét tartja elénk. Anániás nevének a jelentése, az Úr kegyelmet adott. Már itt is megjelenik a kegyelmes Isten, aki ad időt Anániásnak, hogy míg Péter elé ér, gondolja át és mondjon igazat. Semmi baj sem lett volna, ha elmondja, hogy maguknak is megtartottak egy részt a pénzből. Péter azt mondja neki, a te hatalmadban volt, hogy mit csinálsz ezzel. A feleség Szafira kap még plusz 3 órát, hogy átgondolja, mit is fog mondani Péter előtt. De Isten kegyelmes abban is, hogy ezzel az ítélettel, amit Anániáson és Szafirán végrehajt, a gyülekezetet akarja megóvni attól, hogy kisiklodjon. Ha nincs büntetés, bárkiben felmerülhetett volna az, hogy bármit meg lehetett volna tenni, Isten úgysem lép közbe. Sőt, Isten megóvta a gyülekezetet attól is, hogy a kívülállók azt mondhassák, mindegyik olyan, mint Anániás és Szafira. A mai világunkban sokan azzal próbálják meg igazolni magukat mások előtt, hogy ők azok miatt nem járnak templomba, akik ott vannak. Emberek előtt lehet kifogásokat gyártani, de Isten előtt semmit nem érünk ezekkel. Azért, mert hogyha egy-egy templomban néha megjelenő ember nem úgy él, ahogyan az Isten kéri az őt követőitől, ez nem jelenti azt, hogy mindenki ugyanolyan a gyülekezetben. A történet arra is tanít, hogy a bűnt a legtöbbször a magánéletben követi el az ember. De jól vigyázzunk, mert ha egy gyülekezeti tag követel bűnt, az minden esetben a gyülekezetet is érinti. Még akkor is, hogyha erre nem gondolunk legtöbbször.

0: Csendes percek.
1: Kedves hallgatóink, a Mária Rádió református félórájában hallgassuk most meg, miket tanított 2005. június 2-án néhai nagy tiszteletű Cseri Kálmán Anániás és Szafira történetéről.
2: Isten igéjét az apostolok cselekedeteiről írott könyv 5. részéből olvasom. Az 5. rész első 11 versében így hangzik Isten igéje. Egy ember név szerint Anániás feleségével, Szafirával együtt eladott egy birtokot, és árából feleségének tudtával féltett magának, egy részét pedig elvitte, és az apostolok lába elé tette. Péter azonban így szólt: Anániás, miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudj a Szentléleknek, és féltegyél magadnak a föld árából? Ha megmaradt volna, nem neked maradt volna-e meg? És miután eladtad, nem te rendelkeztél az árával? Mi indított a szívedet ilyen cselekedetre? Nem embereknek hazudtál, hanem Istennek. Amint meghallotta Anániás ezeket a szavakat, összeesett és meghalt. Erre nagy félelem szállta meg mindazokat, akik ezt hallották. Az ifjak pedig felálltak és betakarták őt, majd kivitték és eltemették. Mintegy 3 óra múlva a felesége is bement, mit sem tudva a történtekről. Péter megkérdezte tőle: Mondd meg nekem, ennyiért adtátok-e el a földet? Ő így felelt: Úgy van, ennyiért. Péter erre így szólt hozzá: Miért egyeztetek meg abban, hogy megkísértitek az Úr lelkét? Íme azok, akik a férjedet eltemették, az ajtó előtt állnak, és kivisznek téged. Az asszony pedig azonnal összeesett a lába előtt, és meghalt. Amikor bejöttek az ifjak, halva találták, kivitték őt is, és eltemették a férje mellé. Erre nagy félelem szállta meg az egész gyülekezetet, és mindazokat, akik hallották ezeket. Ebben a fejezetben feltűnik egy sötét szó. Az egész könyvben itt fordul elő először ez a név. Azt kérdezi Péter Anániástól: Miért szállta meg a sátán a szívedet, hogy hazudja Szentléleknek, és féltegyél magadnak a föld árából? A sátán is ott van az első gyülekezetben. A sátánnak van még befolyása a hívőkre. Anániás és társai nem lettek egészen Jézus Krisztusnak a katonái, a szolgái, nem az ő uralma alatt élnek. Van ilyen, hogy megszállja a sátán egy hívőnek a szívét? Hogy értsük tehát ezt, hogy a sátán megszállta a szívedet? Én nem szeretek fölöslegesen semmiképpen a mi ősi ellenségünkről beszélni, annyit és azt kell róla mondani, amennyit és amit Isten igéje mond nekünk. Mi történt itt tulajdonképpen? Nem kellett volna eladniuk azt a földbirtokot. Ők döntöttek így. Nem kellett volna a teljes vételárat beadni a gyülekezetbe, egyáltalán semmit se kellett beadni. Ők döntöttek így. De úgy adták be egy részét, hogy azt hazudták, hogy az a teljes. Ez volt a baj. És amikor Jézus a sátán legjellemzőbb tulajdonságáról szólt, akkor azt mondta, hogy hazug ő és hazugságnak atya. Ezt a hazugságot a Biblia szerint ő sugalta ennek a hívő házaspárnak. És itt ez az elgondolkoztató, hogy mi ennek a természetrajza. Hogy történik ez? Ki vagyunk-e téve mi is ilyen veszélynek? Lehet-e védekeznie a hívőnek az ilyen támadások ellen? És ha igen, akkor hogyan? Mert én nagyon nem szeretném, hogy rólam egyszer valakinek azt kelljen mondani, hogy a sátán megszállta a szívedet. De ezek szerint még a legjobbak is, Anániás is, az első keresztjének is, ki vannak téve ennek? Mit jelent ez, és hogy lehet ez ellen védekezni? Talán emlékszünk még arra, hogy a lábmosás történetét beszéltük itt, Jézus szemlélet módjáról tanultunk meg valamit, és ott is kifejezetten beszél az evangélium arról, hogy a lábmosás előtt a sátán belesugalta Júdás szívébe, hogy árulja el Jézust. Aztán 25 verssel később azt olvassuk, a lábmosás után, amikor Jézus a falatot adja Júdásnak és ő megeszi, hogy a falat után bement a sátán Júdás szívébe. Először csak belesugal valamit, aztán belemegy, és onnantól kezdve már ő uralja Júdást, ez vezet az ő öngyilkosságához is. Először súg valamit. Mit jelent ez? Ez egész egyszerűen azt jelenti, hogy eszünkbe juttat egy gondolatot. Ezzel kezdődik mindig. Anániásnak eszébe jut, hogy a gyülekezetben többen behoztak nagy adományt, mert eladták a kis birtokukat vagy házacskájukat, nekünk is van. Adjuk el mi is. Ezzel kezdődik. Még nem beszélték meg, még nincs vevő, még nincs vételár, egy gondolat van. Ez még nem biztos, hogy a sátántól van, de ettől kezdve megfertőződhet a gondolat. Ebben az esetben például így, ez nincs benne a Bibliában, csak hasonlóval többször találkoztam, hogy anyukám, ha mi is eladjuk, megdicsélnek minket. Jók leszünk a gyülekezet előtt. Megnövünk mások szemében. Elismerést tartunk. Lehet, hogy eszükbe jutott, lehet, hogy nem, de fönnáll a veszélye. S ha elindul az ember ebbe az irányba, és enged ennek az ördögi vonzásnak, akkor egyre mélyebbre kerül. Mert ugye megszületik az adásvételi szerződés, fölveszik a vételárat. Na de minden ingatlan csak egyszer lehet eladni. Itt van a kezünkben a pénz, még egyszer ezért ennyit mi nem kapunk. Muszáj ezt mind odaadni? Ne adjuk oda mindet. Ebben is meg lehet egyezni, és ebben még nincs bűn. Ne adjuk oda mindet. De mit szólnak hozzá, ha kiderül, hogy nem adtuk oda mindet? Mit szólnak? Akkor mondjuk azt, hogy mindet odaadtuk. Egy részét lecsípjük, a többit pedig úgy adjuk át, mintha az az egész lenne. Itt a hazugság. És itt néha már örül is az ember, hogy milyen remek ötlete támadt. De akkor anyukám, ebben megegyezünk, ugye? Akkor mindenki egyformán beszél, én is azt mondom, te is azt mondod. Ez meg már nagyon csúnyává teszi a bűnt. Nos, ezen a lejtőn ment lefelé Anániás és Szafia, és ilyen lejtőkre szokta csábítani az ördög az áldozatait. Lehet-e ez ellen védekezni? Ő annyira gonosz, hogy még Jézust is megpróbálta egy ilyen lejtőre hívni. Mi volt Jézus védekezési módja? Az, hogy akár mit mondott az ördög, arra kapásból nemet válasz, nemmel válaszolt. Mindegy, hogy mit ajánlott. Nagyon éhes vagy, egyél. Itt vannak a kövek, te kenyérré tudod változtatni. Nem. Népszerű leszel, ha leugorsz a templom magas párkányáról. Nem. De benne van a Bibliában, hogy az Isten megőriz angyalainak parancsol. Nem az van benne. Pontatlan az idézet. De nem idézi pontosan, nem vitatkozik, nem magyaráz. Nem. Ez a válasz. Amikor ide kerültem 31 néhány évvel ezelőtt, itt nagyon sok nehézség volt. És egy bizonyos tévtanítás különösen támadta a gyülekezetet, benne a fiatalokat. Fölvettük a harcot. És az egyik idős férfinek föltűnt, hogy nem vagyok elég tájékozott ezen a téren még, éppen ezért nem vagyok elég határozott. És azt mondta, hogy édes fiam, erre a tévtanítása neked ma is nemet kell mondanod, holnap is nemet kell mondanod, és mivel holnap után is jönni fognak, akkor is nemet kell mondanod, és mindig ugyanolyan elszánt nemmel kell visszautasítani. Ez nagyon bennem maradt, mert talált. Aki fölismeri, hogy valamilyen ördögi kísértés jutott eszébe, vagy bárki nagy jó szándékkal is, valami olyan ötlettel, javaslattal környékezi, arra ma is nemet kell mondani, holnap is, holnap után is. Nem kell róla tárgyalni. Jézus nem beszélgetett a kísértővel, pedig egyedül ő volt hatalmasabb nála. Ami tőle jön, arra a válasz nem. Csak föl kell ismerni, hogy tőle jön-e. Na de azért nem olyan nehéz az fölismerni. És akiben Isten szent lelke van, azt a lélek indítja. Hát azért arra rájöhettek volna ők is, hogy ez nem igaz. Nem ennyire adtuk el, akkor nem mondjuk, hogy ennyire adtuk el. Ilyen egyszerű a dolog. És itt szeretném megemlíteni majd még folytatva a vonalat, hogy mi nagyon felelősek vagyunk egymásért. Hívő testvérek, ha nem rokonok is, ha nem közvetlen munkatársak is, felelősek vagyunk azért, hogy megszállhatja-e valakinek a szívét a sátán. Miért? Mert elnézést kérek, hát Anániás elmondja a feleségének a nagy ötletét. És miért nem mondja Zafia azt, hogy ne haragudj, ezt mi nem tehetjük. Hát ez utálatos az Úrnak. Hát ez hazugság, akkor inkább ne adjuk el. Vagy vigyük be a felét, és mondjuk meg, hogy itt a fele, a másik, ha szükségünk van. Senkinek semmi kifogása nem lesz ellen. De most mi akarunk látszani? A látszat kegyességben ott tetszelegni. Nem elég, hogy csalni, hazudni akarunk, még dicsőségre is vágyunk. Hamis dicsőségre. Meg lehet ezt mondani egymásnak kedvesen is. Lehet, hogy nem örül ilyenkor az, akit lelepleznek, de ha szeretjük egymást, ez kötelességünk. hogy visszamenjünk Ádámhoz, Évához, nekem sokszor eszembe jut az 1 Mózes 3-at olvasva, hogy nem mondta Ádám azt, hogy édes szívem, add ide azt a gyümölcsöt, amit onnan vettél, és eldobom olyan messzire, hogy meg se találjuk. Hát hogy jut ilyen eszedbe? Itt van az összes többi fa, az Úr azt mondta, hogy csak erről ne együnk. Én szeretlek téged annyira, hogy nem engedem, hogy erről egyél, és én se harapok bele. Miért nem mondta ezt? Ez most buta kérdés, és nem tudunk rá válaszolni. De hasonló esetekben nekünk kötelességünk védeni a másikat. Kérjük Istent, hogy adjon éberséget a kísértés idején, hogy ne engedjünk ennek a bűnnek. Az egész figyelmünk, a teljes szeretetünk, az egész szívünk legyen ott, ahol annak ott kell lennie. Mert Isten a teljességet kívánja. Szeresd az Urat, a te Istenedet, teljes szívedből, teljes lelkedből, teljes elmédből és minden erődből. A Szentlélek elvezet titeket minden igazságra, amit Isten meg akar mondani. Nem bele kóstolunk itt-ott amott, Isten a teljességet adja, és a teljességet várja tőlünk. Imádkozzunk!
0: Mi atyánk, ki vagy a mennyekben, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, mint a mennyben, úgy a földön is. Ami mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg a mi vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk azoknak, akik ellenünk vétkeztek. És ne vígy minket kísértésbe, de szabadíts meg minket a gonosztól, mert tiéd az ország, és a hatalom, és a dicsőség mind örökké. Amen. Az Úrnak, a mi Istenünknek jó kedve, legyen mindenkor mi velünk, kezünknek munkáját tegye áldottá az Úr. Amen.

Kedves hallgatóink, Anániás és Szafira története első hallásra talán a büntetésről szól, de valójában, ahogyan hallhattuk, egy hatalmas lehetőséget rejt magában. Arra emlékeztet minket, hogy Isten előtt nincsenek filterek, nincsenek jól beállított profilképek és nincsenek kozmetikázott igazságok. Ő pontosan látja a szívünket, és ami a legcsodálatosabb, az, hogy így is szeret minket, és kész az ő kegyelmével közelíteni az ember felé. A kérdés a mai műsorunk végén már csak az, hogy van-e bátorsága az embernek letenni a maszkjait. Mert a valódi szabadság nem ott kezdődik, hogy tökéletesnek látszunk, hanem ott, hogy merünk őszinték lenni. Én köszönöm, hogy ma is velünk tartottak, hallgassanak minket legközelebb is, de addig is maradjanak a Mária Rádió hullámhosszán. Az Úristen legyen mindnyájuk őriző pásztora, ne feledjék el, vigyázzanak magukra és vigyázzanak másokra is. Az éter hullámain való legközelebbi találkozásig búcsúzik Önöktől a Mária Rádió református félórájának mikrofonja mögül Köteles László. Békesség Istentől!

0: Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat! A mikrofonnál a szerkesztő Gedő Ágnes. Szombati adásunk tartalmából... Leó pápa konzisztóriumot megnyitó beszédében őszinteséget és lojalitást kért a bíborosoktól. A konzisztórium első napján a béke és a szeretet civilizációjának építéséről beszéltek. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet, állapították meg a konzisztórium szombat délelőtti ülésén. Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel.
1: Leó pápa megnyitotta a konzisztóriumot, őszinteséget és hűséget kért a bíborosoktól. 14. Leó pápa június 26-án péntek délelőtt megnyitotta a rendkívüli konzisztóriumot. Arra hívta a bíborosokat, hogy kifejezett támogatásukkal és tanácsaikkal segítsenek neki felismerni a Szentlélek működését a mai egyházban.
2: Ho bisogno della vostra libertà, della vostra franchezza.
1: Szükségem van a szabadságotokra, az őszintességetekre és a hűségetekre. Az őszinte tanács mindig a szeretett közösség cselekedete. 14. Leó pápa pénteken ezzel a meghívással nyitotta meg a bíborosok rendkívüli konzisztóriumát. A 6. Pál teremben tartott konzisztórium szombat estig tartott, és lehetőséget kínált a bíborosoknak, hogy együtt gondolkodjanak a pápával. A Szentatya megismételte januárban kifejezett vágyát, hogy ezek a találkozások segítsék a bíborosokat és a pápát jobban megtanulni, hogyan dolgozzanak együtt az egyház szolgálatában, és folytassanak egy olyan beszélgetést, amely segít a pápának a misszió és az egész egyház szolgálatában. 14. Leó szerint a szeretett közösség soha nem valósul meg egyszer s mindenkorra, hanem napi megtérést, imát, bizalmi kapcsolatokat és az egymás meghallgatásának hajlandóságát igényli. Leó pápa emlékeztette a bíborosokat az elmúlt hónapokban tett felhívásaira, hogy a szinodalitás révén építsék a szeretett közösséget az egyházban, ahol minden tag a saját karizmája és szolgálata szerint működik együtt küldetésében.
2: Per questo motivo ho desiderato che il nostro lavoro si concentrasse su quattro temi tra loro profondamente collegati.
1: Ezután kifejtette a 4 témát, amelyekre a bíborosok e 2 nap során összpontosítanak. Először is elgondolkodnak azon a világon, amelyben az egyház hivatott hirdetni az evangéliumot. Ez a helyzet felismerés segít nekik felismerni Jézust, aki a világ utcáin jár és előttünk jár a történelemben. Másodszor a bíborosok megvizsgálják a hatalom kultúrájának és a szeretet civilizációjának a következményeit. A pápa utalt rá, hogy sokan közülük háború sújtotta országokból származnak, emlékeztetve azonban arra, hogy senki sem marad érintetlen a konfliktusok, az uralom és a megosztottság számos formájától, amelyek mindenhol jelen vannak a társadalmakban. A pápa arra hívta a bíborosokat, hogy Magnifica Humanitas kezdetű enciklikáját használják kulcsként saját helyi egyházaik megértéséhez. A 3. ülésszakon arra összpontosítanak, hogy megvizsgálják, hogyan tud az egyház hozzájárulni a közjóhoz az emberiség szintjén. Az egyház társadalmi tanítása arra emlékeztet minket, hogy a közjó nem spontán módon keletkezik, hanem közös felelősségvállalást igényel, nyomatékosította Leó pápa. Az egyház számára ez nagyon pontos formát ölt, egy szinodális stílust az Isten országa küldetésének szolgálatában. A 4. ülésszakon a bíborosok a szinodalitásról szóló szinódus folyamatos végrehajtásáról elmélkednek majd.
2: Infine dedicheremo una sessione al cammino di attuazione del sinodo. Questa ultima sessione non apre un tema nuovo, ma raccoglie e mette in relazione quanto avremo condiviso nelle sessioni precedenti.
1: Leó pápa hangsúlyozta, hogy ez az utolsó ülés az előző három gondolatait, a szinodalitás, mint hozzáállás, nyitottság és megértésre való hajlandóság lencséje alatt gyűjti össze. Ahelyett, hogy az egyház belső életére összpontosítanának, 14. Leó arra kérte a bíborosokat, hogy tekintsenek a világra, és tegyenek fel egyetlen kérdést. Hogyan segíthetünk ma helyi egyházainknak abban, hogy nagyobb hűséggel, szabadsággal és hitelességgel hirdessék az evangéliumot? A misszió nem az egyház számos feladatának egyike, hanem létezésének oka, ami megköveteli a bíborosoktól, hogy együtt hallgassanak meg, viseljék felelősségüket, és különböztessék meg a Szentlélek cselekedeteit. 14. Leó pápa a rendkívüli konzisztóriumon tartott megnyitó beszédét azzal zárta, hogy megköszönte a bíborosoknak a segítségüket. Számítok rátok, hogy segítsetek felismerni, mit mond a lélek ma az egyháznak. Szükségem van az erős, egyértelmű és nyilvános támogatásotokra, mondta a Szent Atya. Éreznem kell, hogy testvérként támogattok.
0: A konzisztórium első napja békejegyében telt. Pénteken délután a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok egyetértettek abban, hogy a béke és a szeretet civilizációjának építésén kell dolgozni, a meghallgatás és a megbocsátás nyelvezetén keresztül is. Több csoport jelezte, hogy meg kell haladni a jogos háború logikáját, és helyette az arányos védelemhez való jogról kell beszélni. Leó pápa részt vett az ülés elején, majd ő vezette a végén a záróimát. A bíborosok az ülés elején megemlékeztek a venezuelai földrengés áldozatairól és a katasztrófa következtében kialakult fájdalmas helyzetről. A hatalom kultúrája és a szeretet civilizációja témáról szóló tanácskozáson a Magnifica Humanitas kezdetű enciklika 5. fejezetéről elmélkedtek. Pablo Virgilio Sionco David bíboros vezette a közös imádságot, majd Victor Manuel Fernández bíboros, a hittani dikasztérium prefektusa mondta el bevezető felszólalását. Leó pápa találkozó elején volt jelen, majd a plenáris ülésre visszajött. Megkezdődött a tanácskozás, amelyen 11 csoport szólalt föl a 6. pálteremben. Valamennyien kiemelték a jelenkor kritikus helyzetét, a hatalom kultúrájának dehumanizáló erejét, annak egyetemességét, a kísértést, hogy alkalmazkodjunk a hatalmasok logikájához, a háború normalizálását és a polarizációt, ami leviszi a tolerancia küszöbét az erőszakkal szemben és veszélyes leegyszerűsítéshez vezet a megoldások keresésében. Felelősségünk a béke és a szeretet civilizációjának építése, a hiteles tanúságtétel mindenek előtt az egyházban, valamint egy olyan nyelvezet, ami az embereket nézi, meghallgatásra, megbocsátásra, kiengesztelődésre, helyreállító igazságszolgáltatásra és gesztusokra épül. Olyan nyelvezetre van szükség, mely képes megérinteni a konfliktusban lévők szívét, és ami képes megérteni a háború okozta sebeket. Egy olyan nyelvre, ami megkönnyíti az egység keresését az egyházban. A csoportok által aláhúzott másik téma az egyházon belüli egység volt, ami a hitelesség feltétele, valamint a többi vallással, különösen az iszlámmal való párbeszéd szükségessége. Egy olyan korban, amelyben terjed a közöny globalizációja, mely nincs tekintettel mások szenvedésére, minden embernek fel kell vállalnia a felelősséget, hogy a békét építi. Ebben a távlatban valamennyi csoport kiemelte a Krisztusban és az evangéliumban való hit központi szerepét, ami megváltoztatja a világot, ha azt nem csak elméletnek fogják föl, hanem az egyház eredeti küldetéseként. Mert vannak olyan helyzetek, amelyekkel Isten segítségével tudunk szembenézni. Egyes csoportok ezzel kapcsolatban szóltak a Szentföldi és a Kelet-Európai Egyházban végzett munkáról. A megbeszéléseken teret adtak a politikai hatalom szerepének is, amely mentes kell, hogy legyen a gazdasági hatalomhoz való mérgező kapcsolódástól. Szó volt még családról, nevelésről, arról, hogy nehéz kilépni az azonnali válaszok logikájából, valamint a merész evangelizáló munkáról. Több csoport idézte a szentszék és a nunciusok diplomáciai szerepét az egyház hangjának hallatásában. Ebben az összefüggésben fölmerült, hogy túl kell lépni a jogos háború logikáján, mivel az evangéliumot nem lehet erőszakkal másokra kényszeríteni.

lehetnek. Végül a pénteki konzisztóriumi ülésen lehetőség nyílt néhány személyes felszólalásra az ülés témakörében. Néhány bíboros megköszönte a lehetőséget, hogy a konzisztórium keretein belül megoszthatják egymással gondolataikat, és emlékeztetett, hogy más vallások vezetőivel is együtt kell dolgozni a szeretet civilizációjának megszilárdításán. Beszámoltak sokak reakciójáról is, miután a pápa az enciklikában szigorú szavakkal szólt az egyház késlekedéséről, amellyel elítélte a rabszolgaságot. Ezek a szavak sokak szívét megnyitották. Az enciklika felhívása bíborosi kollégium felé is, hogy vállalja föl a béke építésének felelősségét olyan szimbólumokon keresztül, mint amilyen a Szent II. János Pál pápa által 1986-ban Assisibe összehívott békeima találkozó volt. A pénteki ülés végén este 7:30-kor Leó pápa vezette a záróimádságot. Konzisztórium. Az egyház társadalmi tanítása a megosztottság ellenszere lehet. Szombaton délelőtt a 6. pálteremben összegyűlt bíborosok megállapították, hogy hatékonyabbá kell tenni a pápa békefelhívását az egyházmegyékben is. Egyre kevesebb a tartalmas emberi kapcsolat, növekszik a szélsőséges individualizmus a társadalomban. 14. Leó pápa az ülés elején vett részt, majd a csoportok beszámolói előtt tért vissza, és ő vezette a déli imádságot. A konzisztóriumban részt vett Németh László bíboros belgrádi érsek. Támogatni kell a pápát a béke felhívásaiban, még hatékonyabbá téve azokat az egyházmegyékben és a helyi térségekben. El kell gondolkodni korunk mély törésein, melyek táplálják az értelem és a tartalmas kapcsolatok hiányát, valamint kedveznek az elkeseredett individualizmusnak, amit a mesterséges intelligencia problémás fejlődése is tovább súlyosbít. Ehelyett a közjót és az evangéliumot kell előmozdítani, mely képes enyhíteni a jelenkor sebeit, mivel a keresztények ezáltal nem a társadalmi romlás szemlélői lesznek, hanem bölcs tervezők, akik újjáépítik mindenki városát. Többek között ezek a témák merültek föl a rendkívüli konzisztórium 3. ülésén, ami szombaton délelőtt zajlott a 6. pálteremben, a reggeli szentmisét követően, amelyet Giovanni Battista Re, a bíborosi kollégium dékánya mutatott be. A pápa jelen volt az ülés elején, majd a csoport beszámolók előtt visszatért, és ő zárta a délelőtti találkozót az úrangyala elimádkozásával. A tanzániai Protase Rugambwa bíboros, taborai metropolita érsek moderálta az ülést. A pápa nevében köszönetet mondott a békefelhívásokban nyújtott támogatásért, és arra szólította a bíborosokat, hogy legyenek még hatékonyabbak, felvállalva az egyházmegyékben és kiki a saját térségében a békeügyét. Steven Brislin bíboros, johannesburgi metropolita érsek felszólalása után 11 csoport mondta el beszámolóját a teremben, főként a kortárs világ megosztottságairól szólva. Kiemelték, hogy az identitásvesztés elősegítheti a törzsi magatartást. A bíborosok egyetértettek abban, hogy a széleskörű individualizmus táplálja azt az illúziót, hogy a többiek a mi sikerünk miatt léteznek. Arról is eszmét cseréltek, hogy a mesterséges intelligenciát miként lehet az emberiség javára fordítani anélkül, hogy a személyt számokká és statisztikává redukálnánk. Sok csoport felhívta a figyelmet a közjó értékére, amit a politika gyakran nem keres. A közjó a hitben találja meg eredetét, és az embert minden határon túlra vezeti, túl önmagán, arra, hogy szolidaritást vállaljon a szegényekkel, az individualizmusra adott válaszként, teljesen megélve katolikus voltát. A bíborosok aláhúzták a politika szerepét az egyház társadalmi tanításának alkalmazásában, ami a megosztottság ellenszere lehet. Számos csoport rámutatott a szinodalitás értékére, mint a meghallgatás, a párbeszéd és a közös egyházi felelősség útjára. A beszámolók végén néhány bíboros szót kapott, akik személyesebb hangon szóltak az ülésen felmerült témákról.
Egyesek hálájukat fejezték ki a pápának,

0: közelmúltban tett apostoli útjaiért és állandó elkötelezettségéért a békéügye mellett.
1: Leó pápa csütörtökön találkozott a szinódus kontinentális testületeinek vezetőivel. A testületek a szinodalitásról szóló szinódus végrehajtásáról és a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető útról elmélkedtek. 14. Leó pápa a csütörtökön zárt körű találkozón fogadta a szinódus kontinentális testületeinek vezetőit, a szinódus végrehajtási szakaszának szentelt háromnapos munka lezárásaként. A június 23-a és 25-e között tartott találkozón Latin-Amerika, Afrika, Ázsia, Európa, Óceánia és Észak-Amerika képviselői vettek részt a szinódus kontinentális csoportjai koordinátorainak kíséretében. Mário Grech bíboros, a szinódus főtitkára, a pápával való találkozást a támogatás és a bátorítás erős jeleként jellemezte a résztvevők számára, akik folytatják munkájukat az egyház szinódusos megtéréséért. A keddi találkozó megnyitásakor Grech bíboros röviden értékelte a 2028-as egyházi gyűlés felé vezető utat, emlékeztetve a jelenlegi folyamat egyedülálló jellegére. Egy sajtóközlemény szerint a bíboros megemlítette a helyi egyházak által már elindított számos kezdeményezést a hívek bevonására, beleértve a szinodalitás iskoláit, a képzési programokat, a szimpóziumokat, a konferenciákat, valamint a meghallgatás és a megkülönböztetés folyamatait. Grech bíboros szavait megelőzte Nathalie Becard nővér, a szinódus altitkárának vezetésével tartott hosszas ima. A következő napokat ebben az új szinódusi időszakban a meghallgatásnak és a megkülönböztetésnek szentelték. A püspöki szinódus 16. rendes közgyűlésének záró dokumentumára összpontosító megvalósítási szakasz nem a közgyűlés előtti folyamat egyszerű megismétlése, jegyezte meg a sajtóközlemény. Inkább egy új folyamatról van szó, amelyben a helyi közösségeket arra hívják, hogy a szinódusi dokumentum ajánlásait a saját kontextusukba ültessék át. A résztvevők megosztották a záró dokumentum végrehajtásának főbb fejleményeit a kontinenseken, beleértve a jelentős tapasztalatokat, nehézségeket, nyitott kérdéseket és lelkipásztori prioritásokat.
0: Itt a Vatikáni Rádió kedves hallgatóink, szombati műsorunk véget ért. Köszönjük figyelmüket! Búcsúzik a szerkesztő Gedő Ágnes. Dicsértessék a Jézus Krisztus! Laudétur Jézus Krisztus!

járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozz a Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va

Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel és tisztelettel köszöntök minden kedves Mária Rádió hallgatót, Görkényi Tünde vagyok. Az Erdélyi Mária Rádió Sepsiszentgyörgyi stúdiójából köszöntöm a kedves hallgatókat, és a következő negyed órában fogadom az önök ima kéréseiket, ima szándékaikat. Elimádkozzuk a Kézdi Szentléleki Rózsafüzér Társulat tagokkal a rózsafüzért és a Jézus szíve litániát, a dicsőséges rózsafüzért fogjuk imádkozni. Azt követően majd 6 órától szentmisébe kapcsolódhatnak be, melyet Marosvásárhelyről fogunk közvetíteni, és minden imád szentmisét felajánlunk az ágyhoz, házhoz kötött betegekért, a nehéz helyzetben levőkért, de imádkozunk a fiatalokért is, főleg azokért, akik holnap kezdik az érettségi vizsgát. A Jóisten kérjük, hogy az ő szent lelke áradjon ki ezekre a vizsgázó diákokra, hogy mindazt, amit megtanultak, azt le is tudják írni. Imádkozunk az Anyaszentegyházunkért, a holnap szentelendő két diakónusért, itt a Gyulafehérvári Egyházmegyében két diakónust fognak pappá szentelni, de minden felszentelt szolgáért, hogy Isten szíve szerinti papok legyenek, és hordozzuk imáinkba, önkénteseinket, azokat, akik támogatják a Mária Rádiót, akár anyagiakkal, vagy éppen imával, hogy valóban Isten dicsőségére legyen mindez. Hívhatnak, írhatnak nekünk 0259 420 555, vagy 0359 420 555, bármelyik számot lehet tárcsázni. SMS-ben a 0758 420 555-ös számra írhatnak, vagy a www.mariaradio.ro honlapon, az ima szándék menüpontra kattintva. Kérem a kedves betelefonáló hallgatókat, hogy ne feledjék majd a háttérben kikapcsolni a rádiókészüléket. Köszönöm szépen! És amíg telefonáló jelentkezik, addig néhány üzenetet osztok meg. Imád kérek a családomért, nagyon fontos szándékokért, idegenben dolgozó gyermekeimért, minden ismerősömért, munkatársért, a szűzanya óvja meg minden bajtól, Isten áldása legyen életünkön, valamint ellenségeinkért, és imádkozom is a családunk számára.

0: A mai imát felajánlom minden betegért, különösen az ágyhoz kötött betegekért. Köszönöm. A mai és a jövő heti rózsafűzért felajánlom hálából, a mindennapi segítségért, Szűzanyám, kérlek, jár közben értünk. S telefonálót köszöntünk, halló, itt a Mária Rádió. Szeretettel köszöntöm.
1: Halló.
0: Igen, élőadásban van. Halló, én hallom önt. Tessék mondani az ima kérést, az ima szándékot. Halló? Halló? Hallom, hogy ott van.
1: Halló?
0: Igen, igen, tessék mondani az ima szándékot.
1: Dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
1: A rózsafűzét, a szemmését felajánlám a Mária Rádió összes dolgozójáért, és a bemondott imákért, Felebén úr gyermekem gyógyulásáért, a bűnök bocsánatáért, és az utonlévőkért, a betegekért, minden jó akaratú emberekért, a gonosz emberekért, és a család békességért, az egész testvéreimért, a halottaimért, a két unokámért, a négy dédunokákért, és a család békességért, és a lábom gyógyulásáért, a látásomért, és a lelki testi gyógyulásomért, az egész a drága gyermekem nyugalmáért, és a közöm nyugalmáért, dicsértessék a drága Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Önnel együtt imádkozunk, hogy mielőbb meggyógyuljon a lába. Köszönjük szépen a hívását. Így ír egy kedves hallgató. Mai és a jövő heti imákat, rózsafűzéreket, szentmisiket felajánlom vejem sikeres munkahelyé találásáért, fiamért, hogy találjon egy kitartó társat magának, az egész család tagjainak az egészségért, egy fontos családi ügy megoldásáért, a háború megszűnéséért, Parciumból írta egy hallgató. Halló, itt a Mária Rádió.
2: Igen, Gáthátén van, nem hallom.
0: Én hallom önt, mi halljuk jól, hallatszik a rádióban.
2: Halló.
0: Igen, tessék mondani az ima kérést.
2: Halló. Sétessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Igen, hallgatom.
2: Imád kérek a leányomért.
0: Igen.
2: Imád kérek a leányomért, hogy fizessa meg a Jóisten. A halottjaim és a gyermekeim és a mindenféle, de az unokáim és önmagunkért, hogy betegek vagyunk. Dicsértessék az Úr Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Adjon a Jóisten gyógyulást mindannyiuknak, és köszönjük szépen a hívását. Erzsébet írja Csíkszeredából, a mai szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom unokaöcsém, unokahúgom sikeres érettségi vizsgáiért, áldást kérek minden emberre. Mai szentmiséket, rózsafűzéreket felajánlom unokahúgom gyógyulásáért. Halló, itt a Mária Rádió.
3: Halló, halló, dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen.
3: Nagy szeretettel köszöntöm Tündikőt, Isten áldását kérem életére. Én ezt a rózsafűzért és az elhangzó imákot, misét szeretném felajánlani hálából a mennyei atyának, a mindennapi kapott kegyelmekért, alkalmas időjárásért, a Csikrákos és Görögcsaló egyházközség minden lakójáit, de különösen az öregekért, a betegekért, nagyon sok betegünk van, hogy a Jóisten adjon türelmet, kitartást a mindennapi keresztviselésben. A magányosokért, mindazokért, akikért nem imádkozik senki. A külföldön dolgozó árva unokámért, a kicsi családom testi lelki gyógyulásáért, a sok-sok lelki testvéremért, az úton lévők egyszer olyan nagy meleg van, hogy a Jóisten mindenkit segíjen meg, őrizzen meg balesettől, és a Mária Rádió nagy családjáért. Imádkozzunk együtt és egymásért hittel és bizalommal. Dicsértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen a hívását, a Jóisten áldása kísérje. Ha jól ismertem fel a hangját, akkor Klára néni, volt bíró Klára. Közben érkeztek még üzenetek, minden imád szent misét felajánlok elhunyt szeretteimért, rokonaimért, adjon a Jóisten örök boldogságot nekik, az örök világosság fényeskedjék nekik. Egy hűséges hallgató írta udvarhelyről. Rózsafüzért szent misét felajánlom családom élő és elhunyt tagjaiért, köszönöm. Az következő üzenet így hangzik, örök hála és dicsőség. Imád szeretnék kérni családom minden tagjáért, elhunyt szüleimért, bűneim bocsánatáért, a gonosz távozzon a családunkból, anyagi gondjaink megoldásáért, unokáimért, idegenben dolgozó gyermekemért, Jézusom, szent szíve, remélek és bízom benned, légy velünk minden percben. És telefonálót köszöntök. Halló, itt a Mária Rádió.
4: Halló, de köszönjük a Jézus Krisztus.
0: Mindöröki elmened itt, néni.
4: Ezt a rózsafűzért felajánlom tündér és családáját.
0: Köszönöm.
4: Felajánlom halálból az ő anyának és Szent fiának. Unokán sikeresen vette, sikeresen túl van a vizsgákon. Felajánlom a betegekért, megfelelő időjárásért, a háború megszűnéséért. Minden betegért, lelki testvéreimért, kísértessék a Jézus Krisztus.
0: Mindörökké, amen. Köszönjük szépen, hogy hűséges hallgatója, támogatója a rádiónknak.

Ezt a rózsafűzért felajánlom a fiatalokért, akik táborokba, kirándulásokra mennek. Köszönöm. Felajánlom a rózsafűzért családomért, az idegenben dolgozó gyermekeimért, az utónlévőkért, egy fontos szándékért, egy mindennapos hallgatóért.

És nincs több telefonáló, az üzeneteket is sikerült mind beolvasnom. Hívom önöket, hogyha tehetik, kapcsolódjanak be az imába. Amint említettem, a dicsőséges rózsafüzért és a Jézus szíve litániát imádkozzuk a Kézdi Szentléleki Rózsafüzér társulat tagjaival együtt. Előre is köszönjük nekik, hogy vezetik az imát. Közben érkezett egy üzenet Bege Szidóniától. Rózsafüzért felajánlom Elekes Borbála lelke üdvéért, aki 4 hete hunyt el. Adjon neki az Úr örök nyugodalmat, és az örök világosság fényeskedjék neki. Úgy legyen, mi is imádkozunk, kedves Szidónia, önnel együtt. A mikrofonnál Görgényi Tündét hallották, dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió műsorvezetőjét és minden Mária Rádió hallgatót. Ezt a Szent Rózsa füzét és Jézus szívvel italmiát felajánljuk az elhangzott szándékokért, és még egyházközségünk minden családjáért, betegeinkért, a szenvedőkért, a kórházban levő betegekért, plebániánkért, papbácsinkért, és még felajánljuk az orvosunkért, az idősökért, ifjúságért, a vizsgázó diákokért, a gyermekek váró édesanyákért, a tisztító tűzben szenvedő lelkekért, és jópapi szerzetes hivatásokért, és a világ békéjéért, s nem utolsó sorban a Mária Rádió dolgozóiért, önkénteseiért, és a Mária Rádió nagy családjáért. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és fölnek teremtőjében, és a Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Pontius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették, alászállt a poklokra, harmadnapon föltámadta a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön át ítélni élőket és holtakat.
1: Hívek Szentlélekben, hívem a katolikus Anya Szentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test föltámadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben van, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben úgy

0: kétkedőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áltályás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítja.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösöké, most és halálunk korájában, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áltályás, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki szavainkat vezérelje.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösöké, most és halálunk koráján, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelem áltályás, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösöké, most és halálunk koráján, amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és múlva örökké, amen.
1: Ó Jézusom!

0: akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra.
1: Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
0: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.

0: asszonya között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és

0: mert se Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk szűmányra, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki halottaiból föltámadott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhed meggyümölcse Jézus, aki halottaiból

0: óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki halottaiból.

0: Isten azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: Így atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk koráján, amen.
1: Üdvözlény Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe föl.

0: szájánál ment. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Nem. Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Amen.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
1: Ó Jézusom,
0: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmadra. Amen.
2: Mi Atyám, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg tétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, a kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: teljes urvantevelet áldozott az abszolút között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket átülte.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes a kurvan te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent

0: Mária a kegyelemmel teljes, úgy van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te néhednek gyümölcsel, Jézus, aki nekünk a szent lelket átnyílte.
1: Az asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Özvégy Mária, a kegyelemmel teljes, az úgy van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsel, Jézus, aki nekünk a szent lelket átültel.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Özvégy Mária, a kegyelemmel teljes, az úgy van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsel, Jézus, aki nekünk a szent lelket átnyílta.
1: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsel, Jézus, aki nekünk a szent

0: meg bűneinket, ments meg minket a kukor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra. Amen.
1: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, tegyen meg a te akaratod, amit a mennyben, úgy a földön is.
0: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne így minket kísértésben, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent csüz a mennybe földet.
0: Asszonyom, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse Jézus, aki téged szent csüz a mennybe földet.

Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, aki téged szent szűzze, mennybe fölvett. Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcsei, aki téged szent szűz a mennybe fölvett. Asszonyom szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen. Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus,

Amen. Üdvözlés, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te vérnek gyümölcse, Jézus.

0: teljes, az útban tevered, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelybe fölled.
1: Parancsoljon Ső Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az útban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amelybe fölled.
1: Parancsoljon

0: Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent.

0: szentségért, most és halálunk óráján, amen.
1: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te mérnek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.

az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott. Asszony!

Ajánlám, mert üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.

korájának lenn. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.

és az Úrban te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennybe megkoronázott.

szolgáljanak. Üdvözd légy, Mária, kegyelem már teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szent szűz, a mennyben megkoronázott.

0: közele. Jézus legtejtett szíve, a kegyelmet kimerített ránk óraassó, majd ő számunkra mennyei áldás áradozik, légy üdvözölve egész szívemből. Jézus szíve litánia, Uram irgalmaz nekünk.
1: Uram irgalmaz nekünk.
0: Krisztus kegyelmez nekünk.
1: Krisztus kegyelmez nekünk.
0: Uram irgalmaz nekünk.
1: Uram irgalmaz nekünk.
0: Krisztus hallgass minket.
1: Krisztus hallgass minket.
0: Krisztus hallgass meg minket.
1: Krisztus hallgass meg minket.
0: Mennyei Atya Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Megváltó Fiú Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Élet Úr Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Szent Háromság egy Isten,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, az örök Atyának szíve,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, a szűzanya mélyében a Szent Élektől alkotott szív,
1: irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten igéjével lényegileg egyesített szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve végtelen fölségű szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve Isten szent temploma.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a magasságbelinek szent szekrénye.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az Isten háza és a mennyország kapuja.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a szeretet lángoló tűzhelye.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az igazságosság és a szeretet tárháza.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve jósággal és szeretettel teljes szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden erénynek mélysége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden dicsérete legméltóbb szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szív királya és középpontja.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a bölcsesség és tudomány összes kincsei megvannak.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben az Istenség egész teljessége lakozik.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelyben a mennyei Atyának kedvet állt.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, amelynek teljességéből minnyájan merítettünk.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, aki után ősatyáink kívánkoztak.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, béketűrő és nagy irgalmasságú szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve, dúsgazdag mindazok iránt, akik hozzád folyamodnak.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve az élet és a szentség forrása.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve vétkeinkért tengesztelő áldozat.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve gyalázásokkal tetézett szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve gonoszságainkért megtört szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve mind halálig engedelmes szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve lándzsával áldozott szív.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden vigasztalás kútfeje.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve életünk és feltámadásunk.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve békességünk és engesztelésünk.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a bűnösök áldozatja.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a benned remélők üdvössége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve a haldoklók reménysége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Jézus szíve minden szentek gyönyörűsége.
1: Irgalmaz nekünk.
0: Isten báránya, elveszed a világ bűneit.
1: Kegyelmezd nekünk.
0: Isten báránya, elveszed a világ bűneit.
1: Hallgass meg minket,
0: Uram. Isten báránya, elveszed a világ bűneit.
1: Irgalmazd nekünk.
0: Szelíd és alázatos szívű Jézus.
1: Alakíts szívünket a te szíved szerint.
0: könyörögjünk mindenható örökisten, tekintszeretet fiat szívére, és arra a dicséretre és elégtételre, amelyet a bűnösök nevében irántad lerók. Adj megengesztelődve bocsánatot azoknak, akik irgalmasságod érdekelnek, ugyanazon szent fiad Jézus Krisztus nevében, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Jézus szíve, erősíts meg engem, Jézus szíve, tisztíts meg engem, Jézus szíve, hallgass meg engem, Jézus szíve, add meg engem, hogy örökké szerethessenek. Amen.

0: viták, nem, de soha nem vetett meg, hol a szükség így a nagy, mutasd meg, hogy anya vagy, most segíts meg Mária, ó irgalmas tűzanya, amen.
1: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében, amen. Köszönjük, hogy velünk imádkoztak, hallgassák továbbra is a Mária Rádiót. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Dicsértessék Jézus Krisztus, szeretettel és tisztelettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját, a mikrofonnál Görgényi Tündét hallják. Kedves hallgatóink, szentmisét közvetítünk a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomból. A szentmisét Péter Artúr főesperes plébános mutatja be, a kántori szolgálatot Bakos László látja el, technikában Tamás Albert van segítségemre. Hívom önöket, hogyha tehetik, akkor kapcsolódjanak be a szentmisébe, ünnepeljünk, imádkozzunk együtt.

0: gyónom
1: a mindenható Istennek, és nektek testvéreim, hogy sokszor és sokat vétkeztem, gondolattal, szóval, cselekedettel és mulasztással. Én vétkem, én igen nagy vétkem, kérem ezért a boldogságos, mindenkor Szűz Máriát, az összes angyalokat és szenteket, és titeket testvéreim, hogy imádkozzatok érettem, Urunkhoz, Istenünkhöz. Irgalmazzon nekünk a mindenható Isten, bocsássa meg bűneinket, és vezessen el az örök életre.
2: Amen.

0: Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség a jó akaratú embereknek. Dicsőítünk téged, áldunk téged, imádunk téged, magasztalunk téged, hálát adunk neked, nagy dicsőségedért. Urunk és Istenünk, mennyei Király, mindenható Atya Isten, Urunk Jézus Krisztus, egyszülött Fiú.
1: Urunk és Istenünk,
0: Isten báránya, az Atyának fia, Te elveszed a világ bűneit, irgalmazd nekünk, Te elveszed a világ bűneit, hallgass meg könyörgésünket, Te az Atya jobbján ülsz, irgalmazd nekünk, mert egyedül Te vagy a Szent, Te vagy az Úr, Te vagy az egyetlen fölség, Jézus Krisztus, a Szentlélekkel együtt, az Atya Isten dicsőségében. Könyörögjünk!

0: hogy Elízeus proféta elindult és átment Sunembe. Lakott ott egy előkelő asszony, aki meghívta asztalához, s így akárhányszor csak átment, mindig betért hozzá enni. Az asszony így szólt férjéhez: nézd, tudom, hogy Istennek szent embere az, aki mindig betér hozzánk. Rendezzünk hát be neki a tetőn egy kis szobát, tegyünk bele ágyat, asztalt, széket, meg mécsest, s akárhányszor csak betér hozzánk, ott szálljon meg. Történt, hogy Elízeus egy nap megérkezett, betért a fönti szobába, és lefeküdt. Aztán így szólt szolgájához, Gehászihoz: mi lenne az, amivel viszonzást adhatnék az asszonynak? Geházi így válaszolt: ó, nincs neki fia, és a férje öreg. Erre megparancsolta: hívd ide. Oda hívta, az megállt az ajtóban. Ekkor Elízeus így szólt hozzá: egy esztendő elteltével ilyen időtájt, fiút dajkálsz. Ez az Isten ígéje.
1: Istennek legyen hála.

0: Szent Lecke Szent Pál apostolnak a rómaiakhoz írt leveléből. Testvéreim, mi, akik Krisztus Jézusban megkeresztelkedtünk, az ő halálában keresztelkedtünk meg. A keresztségben ugyanis eltemetkeztünk vele együtt a halálba, hogy miként Krisztus az Atya dicsőségére feltámadt a halálból, úgy mi is új életre keljünk. Ha Krisztussal meghaltunk, hisszük, hogy vele együtt élni is fogunk. Tudjuk ugyanis, hogy Krisztus feltámadt a halálból, de többé nem hal meg. A halál nem uralkodik többé rajta. Halálával egyszer s mindenkorra meghalt a bűnnek, de életével Istennek él. Úgy tekintsétek tehát magatokat, mint akik meghaltatok a bűnnek, és most az Istennek éltek, a mi Urunk Jézus Krisztusban. Ez az Isten igéje.
1: Istennek legyen a...

0: Az Úr legyen veletek.
1: És törelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk.
0: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak: aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, az fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet ad is a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium igéi.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, kedves testvéreim, kedves Mária rádió hallgatók, aki apját, anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Testvéreim, Jézus nem a szülői szeretet ellen beszél. Nem azt mondja, hogy ne szeresd apádat, anyádat, gyermekeidet, hanem azt mondja, hogy a szeretetnek rendje van, sorrendje. Ha nincs Isten az első helyen, akkor minden más szeretet előbb-utóbb elbizonytalanodik, birtoklássá, félelemmé, vagy önzéssé silányulhat. Tehát a kulcsszó itt a sorrend. Földi kapcsolataink bálvánnyá válhatnak, ha nem vigyázunk. A szeretetünk birtoklássá, függőségé torzulhat. Gondoljunk csak arra, amikor a szülő rendetlen ragaszkodása tönkreteszi gyerekének a frissen induló házasságát. Nem vette tudomásul, hogy a gyermek csak kölcsönkapott ajándék, Istentől kölcsönkapott ajándék egy időre, amit az élete fájáról valaki más leszakít és elvisz. És ha rendetlenül ragaszkodunk, akkor tönkretehetünk jól induló házasságokat. Jézus arra hív mindannyiunkat, hogy ő legyen a középpont. Mert ha Isten az első helyen van, akkor minden más kapcsolat a helyére kerül. Tisztábban, szabadabban tudjuk szeretni hozzátartozóinkat, szeretteinket is. Az Úr Jézus a mai rövid evangéliumi szakaszban azt is megfontolásra ajánlja nekünk, hogy aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Ez a mondat nem azt jelenti, hogy Jézus eltaszítja a gyengét, azokat, akik a kereszt hordozásban időnként elhasalnak. Itt a lényeg az, hogy nem akarok lent lenni, hanem tüstént fölállok. Hogy komolyan veszem azt, hogy nekem az én keresztemet én kell cipeljem, és nekem kell cipeljem. Krisztus nem dísz akar lenni az életünkben, nem egy nyakláncon függő kereszt csupán. Keresztet hordozni annyi, mint felvállalni a Krisztushoz tartozás következményeit, felvállalni a sebezhetőséget, a gúnyt vagy a megvetést azért, mert Jézus az én barátom, azért, mert én Isten igazságában akarok élni, kilépek abból a szubjektivizmusból, ami vastagon jellemzi manapság a keresztények életét is, hogy nem az a kérdés, hogy én mit gondolok egy-egy dologról, hanem hogy a Szentírás, a keresztény tanítás mit tanít 2000 év óta az illető témáról, és én abba akarok belekapaszkodni. Drága jó testvéreim, a múlt héten nemzeti zarándoklat volt Lengyelországba, Csenszlovába, a pálos kegyhelyre, a mi katolikus iskolánkból is egy buszni diák részt vett ezen a zarándoklaton. A pálosok rendalapítója, Boldog Özséb jelszava, in cruce salus, keresztben az üdvösség. A pilisi remete első ténykedése az volt annak idején, hogy a barlangja előtt fölállított egy nagy keresztet, ma is látható ennek a keresztnek az utódja. A szerzetesi kolostorokban, különösen a ferenceseknél a kerengőbe vagy a folyóson ott van a konvent kereszt, korpuszos nagy kereszt, akkora, mint egy ember, vagy még nagyobb. De minden egyes templomban is ott van a missziós kereszt, a mi templomunkban is. Itt tőlem jobbra a gyóntatószék előtt van. Megfigyeltem, hogy az emberek egy része fokozatosan, amikor jön a templomba, hatol be a misztériumba, először a keresztet köszönti, a kereszt előtt imádkozik, mert a keresztben van az üdvösség. Oda akadok kiukadni, hogy a kereszt hordozásunkban segít a keresztnek a hittel való szemlélése. A keresztnek a hittel való szemlélése segít abban, hogy én hogyan cipeljem, milyen lelkülettel hordozzam az élet mindennapi kisebb-nagyobb keresztjeit. Jézus a kereszten mutatta meg az ellenségnek a szeretetét. Amikor a keresztet szemléljük, különösen olyan keresztet, amelyiken korpusz is van, akkor láthatjuk azt, hogy Isten végtelen szeretete, végtelen szeretetének végessége megmutatkozott a kereszten. Annál többet már ő sem tudott tenni értünk, hogy abba belehalt, hogy szeretett bennünket. A kereszten imádkozott üldözőiért, Atyám, bocsáss meg nekik, hiszen nem tudják, mit cselekszenek. Ott adta át magát az Atyának, amikor azt mondta, hogy Atyám, a kezedbe ajánlom lelkemet. Ezért nem csinált jelenetet, mert az Atya kezében tudta magát akkor is, amikor hát egyáltalán nem volt egy kényelmes pozícióban ott a végtagjaitól lógva a kereszten. A bűnbánó Latornak megígérte a mennyországot a kereszten, míg ma velem leszel a paradicsomban. Fontos üzenete a keresztnek, hogy Isten nem erőszakkal győzi le a rosszat, Krisztus nem pusztítja el ellenségeit, szeretettel győzi le a gyűlöletet, nem bosszút áll, hanem megbocsát. Nem az erőszakot választja, hanem az önátadó szeretetet, mert a szeretet erősebb a gyűlöletnél. A kereszten a kitárt karoknak is mély jelentésük van. Krisztus az egész emberiséget át akarja ölelni. A megváltás nem egy népé, vagy egy szűk elég csoportnak szól csupán, hanem minden embernek. Krisztus szeretete nem ismer határt, ezért van kitárva a karja, hogy mindenkit ki akarja árasztani a megváltás kegyelmét. Isten nem akarja a rosszat, de képes a legrosszabbból is a legnagyobb jót kihozni. Ennek a bizonyítéka maga a kereszt. Krisztus keresztre feszítették, és hogyha spontán módon, emberi módon reagált volna erre, akkor biztos, hogy az ő érzése összesűrösödött volna a gyűlöletben, a haragban, a meg nem értettségben. De ő átalakította, megváltásra alakította. A legnagyobb rossz micsoda, hogy az emberiség megölte az Isten fiát. A legnagyobb jó micsoda, hogy Isten megváltott bennünket, örök életre megváltott bennünket Krisztus Urunk által, éppen akkor, amikor Krisztus abba halt bele a kereszten, hogy minket szeretett. A kereszt bizonyítja az ember szabadságát is. Krisztus a kereszten is szabad maradt, igaz, hogy ehhez föl kellett ajánlja magát, mint ember. Az atyának kezedbe ajánlom lelkemet. Nálad akarok lenni, ebben a helyzetben is veled akarok lenni. Önként adta oda életét az atyának. Testvéreim, mindig marad lehetőség a legnehezebb körülmények között is, hogy szeressünk. Szenvedéseinkhez mi döntjük el, hogy milyen hozzáállással viszonyulunk. Szenvedéseinket, különösen, hogyha mások gonoszsága okozza a mi szenvedésünket, mi döntjük el, hogy gyűlölettél alakítjuk át, vagy megbocsátássá, irgalomé. Aztán a mai rövid evangéliumi szakaszban az Úr Jézus még azt is a figyelmünkben ajánlja, aki megtalálja életét, elveszíti azt. Aki értem elveszíti életét, megtalálja azt. Aki csak önmagát akarja menteni, az önmagában zárkózik, a saját önzésében. Jézus ebben a mondatában egyfajta nagy lelkűségre hív bennünket, hogy merjük elajándékozni az életünket. Ne nézzük azt, mert egyszer élünk, és egyféleképpen minden ember egyféleképpen tud boldog lenni, hogyha belép ebbe a nagy lelkűségbe, ebben a nagy lelkű önajándékozásba. Aki ettől az áldozattól megriad, annak az élete nem lesz boldog. Aki viszont odaadja magát Krisztusért, szeretetből, szolgálatból, az megtalálja életének az értelmét. Mert sok mindent kibírunk, hogyha az életünk értelmes élet. A legnehezebb körülményeket is kibírjuk, és boldogan is belső békével viseljük, hogyha az életünk értelmes élet. De az az élet, amely egyfajta önzésbe bezárkózott, az nem tapasztalja meg ezt a belső derűt békét. Az az élet, amely nagy lelkű is mer ajándék lenni mások számára, az megtalálja az élete értelmét. Testvéreim, az ember úgy van megteremtve, hogy ne önmaga körül forogjon, hanem önmaga önzéséből kilépve valamilyen feladatra, vagy személyre, vagy személyekre irányuljon. Az ember akkor tudja Istentől kapott hivatását betölteni, amikor magáról megfeledkezve kilép egoizmusából, és másra irányul, másokra. Az én nekem mi a kényelmesebb, szimpatikusabb, én nekem mi a jövedelmezőbb, könnyebből kilépni, a te neked mi a kényelmesebb, belépve, mi a szimpatikusabb, mi a könnyebb, megérkezni. Az ember akkor éli teljesen az életét, ha önmagáról megfeledkezve másokért él. Mert az igazi boldogság, testvéreim, az mindig a másik arcáról ragyog vissza ránk. Direkt módon nem lehet elírni. Ezt csak nagyon sokan elhitték. A társadalom többsége elhitte, hogy a polcról le lehet venni a boldogságunkat, vagy egy autó szalonjából ki lehet gördíteni a boldogságunkat. Ez nem igaz. Az igazi boldogság az mindig a másik arcáról ragyog vissza ránk, amikor a mellettem lévő vagy mások, egy közösség attól boldog, hogy én mertem nagy lelkű lenni, én mertem megfeledkezni magamról. És ezt úgy hívjuk, hogy az elvégzett munkának az öröme. És ezt csak azok tapasztalják meg, akik így merik adni magukat. Az elvégzett nagyszerű munkának az öröme, hogy miattam mások boldogok, miattam mások nem szomorúak, hanem boldogok. És végül a pohár friss víz. Milyen egyszerű kép, de mennyire fontos a forróságban. Nem nagy adomány, nem nagy hőstett, nem látványos jó cselekedet. Egy pohár friss víz is örök értékű lehet, pláne ha szeretet van benne. Egy jó szó, egy telefonhívás, egy csendes látogatás, egy imádság valakiért, egy biztató tekintet, egy mosoly. Isten nem a tett mértékét nézi, hanem a szív szeretetét. Uram, taníts meg téged elsőként szeretni. Taníts meg a keresztemet nem eldobni, hanem veled hordozni. Taníts meg, hogy ne nagy dolgokra várjak, hanem törekedjek a kicsiben hűségesnek lenni. És add, hogy életünkben egy pohár friss vízzel megkínálva másokat is felüdíthessünk tégedet, mert minden egyes nélkülözőben te kopogtatsz be ajtónkon. Amen. Hiszek egy Istenben,

0: forza. Szent Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátussal, megfeszítetté. Harmadnapon föltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbja, honnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek szent lélekben, hiszem a katolikus Anya Szent Egyház, szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, testvéreim, Krisztus megváltott bennünket, és a keresztség által Isten gyermekévé lettünk. Forduljunk tehát gyermeki bizalommal mennyei atyánkhoz.
1: Add, Urunk, hogy Leó pápának, püspökeinknek és papjainknak tanítását követve mindig a feltámadt Krisztus győzelmének hitében éljünk. Add, Urunk, hogy embertársainkban mindig Jézus lássuk, és szeretettel legyünk segítségükre.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy akik a keresztségben meghaltunk a bűnnek, új életet éljünk Krisztusban.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
1: Add, Urunk, hogy az elhagyottak és szomorkodók vigasztalást merítsenek szent fiat feltámadásának hitéből. Add, Urunk, hogy elhunyt testvéreink dicsőséges életre támadjanak az utolsó napon.
2: Kérünk téged, hallgass meg minket.
0: Mennyei atyánk, add, hogy kerességünk kegyelméhez méltók maradjunk, téged mindennél jobban szeressünk, embertársainkban pedig Krisztust lássuk, aki él és uralkodik mindörökkön örökké.

0: Imádkozzatok, testvéreim, hogy az én áldozatom és a tiétek kedves legyen a mindenható Atya Isten előtt.
1: Fogadja el az Úr kezedből az áldozatot, nevére dicséretére és dicsőségére, mindannyiunk és az egész Anyaszent Egyház javára.
0: Isten

Valóban szent vagy Istenünk, és méltán dicsőít téged alkotásod, az egész teremtett világ, mert fiad a mi Urunk Jézus Krisztus által, a Szentlélek erejével éltetsz és megszentelsz mindent, és néped gyűjtesz magad köré szüntelen, hogy napkelettől napnyugatig tiszta áldozatot mutasson be neked. Kérve kérünk tehát, Istenünk, a Szentlélek által szenteld meg áldozati adományunkat, hogy teste és vére legyen fiadnak, a mi Urunk Jézus Krisztusnak, akinek rendelése szerint ezeket a szent titkokat ünnepeljük. Ő ugyanis azon az éjszakán, amelyen elárultatott, kezébe vette a kenyeret, és neked hálát adva áldás mondott, megtörte, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek, és egyetek ebből mindnyájan, mert ez az én testem, mely értetek adatik.

A vacsora után ugyanígy kezébe vette a kelyhet, és neked hálát adva áldást mondott, majd tanítványainak adta, és így szólt: vegyétek és igyatok ebből mindnyájan, mert ez az én vérem kelyhe, az új és örök szövetségé. Ez a vér értetek és sokakért kiontatik a bűnök bocsánatára. Ezt cselekedjétek az én emlékezetemre.

0: Íme hitünk szent titka.
1: Halálodat hirdetjük, Urunk, és hittel valljuk feltámadásodat, amíg el nem jössz.
0: Annak emlékét ünnepeljük tehát, Istenünk, hogy fiad üdvösségünkért szenvedett, csodálatosan feltámadt, fölment a mennybe, és második eljövetelét várva, hálás szívvel felajánljuk neked ezt az élő és szent áldozatot. Tekints, kérünk, egyházad áldozati adományára, ismert föl benne fiad áldozatát, amely által kiengesztelődni akartál. Add, hogy mi, akik az ő testét és vérét magunkhoz vesszük, szent lelkével eltelve egy test és egy lélek legyünk Krisztusban. Ő tegyen minket neked szentelt örök áldozattá, hogy elnyerhessük az örökséget választottaiddal, elsősorban Isten anyjával, a boldogságos Szűz Máriával, Szent Józseffel, az ő jegyesével, szent apostolaiddal, a dicsőséges vértanúkkal, keresztelő Szent Jánossal, és minden szenttel együtt. Az ő közbenjárásukban bízva reméljük, hogy mindenkor megsegítesz minket. Kérünk, Istenünk, hogy engesztelő áldozatunk hozzon az egész világnak békét és üdvösséget. Erősítsd meg hitben és szeretetben földi zarándok útját járó egyházadat, szolgádat Leó pápánkat és Gergely püspökünket, László segédpüspökét, a püspökök testületét, a papságot és egész megváltott népedet. Teljesíts kegyesen házad népe kéréseit, hiszen te akartad, hogy színed elé álljunk. Jóságos atyánk, vond magadhoz irgalmasan a világon szétszóródott valamennyi gyermekedet. Elhunyt testvéreinket pedig is, mindazokat, akik a te kegyelmedben költöztek el ebből a világból, fogadd be jóságosan országodba, ahol reményünk szerint dicsőségedben velük együtt mi is örökre gazdagon részesülünk Krisztus Urunk által, mert által árasztod el minden jóval a világot.

0: Isten szeretete kiáradt a szívünkbe a Szentlélek által. Ezért mondjuk bizalommal. Mi atyánk,
1: aki a mennyekben van,
0: szenteltessék
1: meg a te neved, jöjjön el a te országod,
0: legyen meg a te akaratod,
1: amint a mennyben, úgy a földön is, minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne védj minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
0: Szabadíts meg, kérünk, Urunk, minden gonosztól, adj kegyesen békét napjainkban, hogy irgalmadból mindenkor bűn és baj nélkül éljünk, míg reménykedve várjuk az örök boldogságot, és üdvözítőnknek, Jézus Krisztusnak dicsőséges eljöttét.
1: Mert tiéd az ország, a hatalom és a dicsőség, mindörökké. Amen.
0: Urunk Jézus Krisztus, te azt mondottad apostolaidnak, békességet hagyok rátok, az én békémet adom nektek. Ne vétkeinket nézzed, hanem egyházat hitét. Őrizd meg szándékod szerint békében, és add meg teljes egységét, aki élsz és uralkodol, mindörökkön örökké.
1: Amen.
0: Az Úr békéje legyen veletek mindenkor.
1: És a te lelkeddel.
0: Engesztelődjetek ki szívből egymással.
1: Legyen békesség köztünk mindenkor.

Íme az Isten báránya, íme aki elveszi a világ bűneit. Boldogok, akik meghívást kaptak a bárány lakomájára. Uram, nem vagyok méltó, hogy hallékom a jöjj, hanem csak egy szóval, és megyül az én lelkem.

Kérünk, Urunk, Istenünk, éltessen minket ez a szent áldozat, amelyet felajánlottunk és amelyben részesültünk, hogy örök szeretettel hozzád kapcsolódva, örök életre szóló gyümölcsöt hozzunk, Krisztus a mi Urunk által. Hirdetjük a kedves testvéreknek. Holnap hétfőn Szent Péter és Szent Pál apostolok ünnepe van. Három szent misét végzünk reggel 7:30, délelőtt 10 órakor és este 6 órakor. Hétfőn is kedden még lehet jelentkezni az evangelizációs hétre a gyerekek számára, amely július 13 és 17 között lesz itt a plébánián. Pénteken első péntek, meglátogatjuk a betegeket. Délután 4-től 6-ig szentségimádást tartunk a templomban. Szombaton délután 5 órától a kármelita csoport tart imaórát. Jövő vasárnap, első vasárnap a 12:30 szentmise után titokcsere lesz a Rózsafüzér társulat tagjai számára. Az ehavi ima szándék, imádkozzunk, hogy a ránk bízott szabadítőt bölcsen, hasznosan és Istennek tetsző módon használjuk fel. Jövő vasárnap délután 4-től 6-ig szentségimaadást végzünk a templomban. A Katolikus Magyar Biblia Társulat nyári táborokat hirdet korosztályok szerint gyerekek, fiatalok és felnőttek, valamint családosok számára. Részletes információk a plakátokon található. A temetői munkálatokra az elmúlt héten 1000 lejt adományoztak. Isten fizesse adományukat. Köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit is, és köszönjük az Erdélyi Mária Rádiónak, hogy az elmúlt héten innen közvetítette a szentmiséket. Kedves testvéreknek áldott estét kívánunk. Az Úr legyen.

0: el.
1: Istennek legyen hála.
0: Istenünk,
1: te Áron püspökön
0: arra választottad ki,
1: hogy igazságodnak őre az üldözöttek védelmezője,
0: és népednek jó pásztora legyen.
1: Hadd, hogy mielőbb szentjeid között
0: tisztelhessük,
1: tanítása is példája, világító jel legyen mindannyiunk számára.

Kedves Mária Rádió hallgatók, szentmisét közvetítettünk a Marosvásárhelyi Keresztelő Szent János plébánia templomból. A szentmisét Péter Artúr, főesperes plébános mutatta be. A kántori szolgálatot Bakos László látta el. Technikában segítségemről volt Tamási Albert önkéntes. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy bekapcsolódtak a szentmisébe, hogy így együtt ünnepelhettünk. Kedves hallgatók figyelmébe ajánlom, hogy holnap délelőtt 11 órától közvetítjük a szentmisét Gyulafehérvárról, ugyanis papszentelés lesz. Imádkozzunk azért a két diakónusért, akit pappá szentelnek. Ezen kívül holnap este 7 órától lesz szentmise Krasznabéltekről. Én megköszönöm megtisztelő figyelmüket, ha tehetik, maradjanak továbbra is a Mária Rádióval. Mikrofonnál Görgényi Tündét hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Az Úr angyala köszönti a boldogságos Szűz Máriát.
1: És ő méhébe fogadá a Szentlélektől szent fiát.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Íme az Úr szolgáló leánya.
1: Legyen nekem a te igéd szerint.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: És az ige testélőn.
1: És mi köztünk lakozik.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja,
1: hogy méltók lehessünk Krisztus ígéreteire.
0: Könyörögjünk.
1: Kérünk téged, Úristen, önts lelkünkbe szent kegyelmedet, hogy akik az angyali üzenet által szent fiadnak, Jézus Krisztusnak megtestesülését megismertük, az ő kínszenvedése és keresztje által a feltámadás dicsőségébe vitessünk, Krisztus, ami Urunk által. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Istenünk,
1: te Áron püspököt arra választottad ki, hogy igazságodnak őre, az üldözötteknek védelmezője, és népednek jó pásztora legyen. Add, hogy mi előbb szentjeid között tisztelhessük, tanítása és példája világító jel legyen mindannyiunk számára. Amen.
0: Urunk Istenünk,
1: te határtalan gondviselő szeretettel adtad nekünk Hám János püspököt, ő hűséges szolgád és nyájad gondos pásztora volt, aki az életszentség útját járva minket is egyszülött fiat követésére buzdít. Tekints érdemeire, életszentségére és közbenjárása által hallgass meg kérésünket, hogy őt mielőbb szentjeid között tisztelhessük. Amen.
0: Imádkozzunk elhunyt testvéreinkért. Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved. Jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Adj, Uram, örök nyugodalmat nekik,
1: és az örök világosság fényeskedjék nekik.
0: Nyugodjanak békében.
1: Amen.
0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Brassóban, a Fekete Templomnál, a 89,7-es ultralövid hullámú frekvencián hallható.

0: Dicsértessék Jézus Krisztus! Szeretettel köszöntjük a Mária Rádió minden kedves hallgatóját a Meseházban, amelynek a házigazdái
1: Tamás Szorabaton,
2: Zörgő Bence.
0: Én meg Bajko Melinda vagyok. A mai történetet Boti hozta, nézzük mit is.
1: A csökönyös kis elefánt. Élt messzi Afrikában egy kis elefánt. Olyan csökönyös volt, olyan makacs, hogy azóta is emlegetik. Egyszer sétálni indult az elefánt család. Gyere velünk, hívta a elefánt apja. Nem megyek, rázta a fejét a csökönyös kis elefánt. Gyere, hívta az anyja. Nem megyek. Gyere, hívták a testvérei. Nem. Megunták, ott hagyták, egyedül maradt a kis elefánt. El is unta magát hamarosan. Akkor meg azért haragudott a világra. Azt mondta mérgében. Nem is leszek elefánt többé, hanem mi legyek. Arra szögdelt egy gazella. Nézte a kis elefánt, megirigyelte karcsú termetét, sebes futását. Tudom már, mi leszek. Gazella leszek. Azzal nekilátott, és elkezdett gazella módon szögdelni. Addig szögdelt, amíg vastag oszloplábai össze nem akadtak, és földre nem bucskázott. Föltápászkodott, és azt mondta magába. Nem is olyan jó gazellának lenni, inkább majom leszek. Tovább sétált, míg egy majom csapatot nem lát. Oda kiáltott nekik. Én is majom akarok lenni, játszottok velem. No, több se kellett a haszontalan majmoknak. Körülvették a kis elefántot, ki a fülét cibálta, ki a farkát, dögöznyözték, csikkalandozták, kókuszdióval haigálták. Elunta a kis elefánt, sértődötten odébb állt. Egyszer csak egy szép, tarka tollú papagáj röppent fel előtte. De most már igazán tudom, mi leszek. Papagáj akarok lenni. Taníts meg engem repülni. Hallod-e? Megtanítalak, én szívesen, állt rá a csinktevő papagáj. Gyere csak utánam. Elvezette a kis elefántot a folyóhoz, a meredek part szélén, megállt a magas parton, elrugaszkodott és felröppent. Ide néz, hiszen az semmi, rikkantotta a kis elefánt, és ő is elrugaszkodta magát a parttól. Belepottyant persze a folyóba. Nagy nehezen kivergődött a partra, csupa víz volt, csupa hínár, csupa iszap. Azt dörmögte nagy mérgesen. Mégis elefánt maradok inkább. Aztán elcsörtetett az erdőbe, hogy megkeresse a családját. Hát, ha még egyszer sétálni hívják.

0: Volt-e már veletek olyan, vagy történt-e már veletek olyan, hogy másmilyenek szerettetek volna lenni, mint amilyenek vagytok? Vagy valami olyasmit szerettetek volna, amire képesek vagytok, amiről tudjátok, hogy még nem?
1: Nem. Nekem jó, hogy vagyok.
2: Én is.
0: Van valami olyasmi, amit úgy vágytok rá, hogy tudjatok, még nem tudtok, vagy egyszerűen embernek lehetetlen?
1: Hát szerintem az embernek nagyjából minden sikerülhet, az is, hogy béke legyen a földön, az is, hogy Isten tiszteljük, minden sikerülhet. Szerintem, ha törekszünk, és mindenki együttműködik.
0: Ezek nagyon-nagyon szép gondolatok, és én egyet is értek ezekkel, de azért vannak olyan dolgok, amiket az ember, ha törekszik, sem tud megcsinálni, például repülni. Jó, repülőgéppel meg ilyesmivel, igen, de önmagától repülni. Úgy, mint Superman vagy ezek. Szerettetek volna néha mondjuk úgy gondolatban úgy repülni, hogy mondjuk Superman?
2: Hát én nem, mert kicsit veszélyesnek találom, mert hogyha elég egy pillanatra nem figyeld is be, sokkal belerepült egy felhőkarcolóba, vagy egy tömbházba.
1: Amúgy csak így belegondolnák, és csak én tudnák, akkor az jutna eszembe, hogy a tudósok csak engem keresnének, és ha elkapnak, így tanulmányozni kezdenek, hogy megy, és mi lesz, és talán még veszélybe is sodornám magam.
0: De amúgy úgy repülni önmagatoktól, amikor úgy érzitek, hogy na most úgy elrepülnék innen.
1: Szívesen néha, amikor megyek haza az iskolából, igaz, hogy már vakáció van, de amikor mentem haza az iskolából, és nagyon sütött a nap, melegen volt minden, akkor szívesen csak úgy hazarepültem volna.
2: Én inkább jobban kedvelem a magyaroglást.
0: És hogyha például a gondolat erejével ott teremhetnék, ahol szeretnék lenni, ez így hogy hangzik?
2: Hát ez nagyon klasszul hangzik, mert elég, hogyha gondolom magam az Amazon egy dzsungelébe, talán oda is, mert oda gondolok, és akkor hát ott termek, és akkor akármikor elmehetek vissza, meg elmehetek valahova.
0: Az úgy tetszene?
2: Igen.
1: Az amúgy jó is lenne, és rossz is, mert ha csak úgy egy vulkánba gondolnál, akkor csak úgy belemennél, és meghalnál, de amúgy jó is lenne, mert akkor ez is nagyjából olyan, mint a repülés, csak nem tudsz megsebződni benne, ha csak nem olyan helyre mész.
0: És hogyha például az időben lehetne járni, hogy visszamenni időbe, vagy előre menni időbe, ehhez mit szólnátok?
2: Ennek van egy jó és egy rossz oka. És hát, van egy előny, és van egy hátrány. A hátrány az, hogy akár túl megváltozhatod a dolgokat, csak akkor olyan dolgok történnek, amik nem kellenének, és jobb lenne a normálisra tenni. De a másik az, hogy azt csinálhatsz a történelme, amit akarsz.
1: Én azért ezt nagyon veszélyesnek tartanám, mert ha olyat intézkedsz a múltba, ami a jövődre lehet hatásos, és ha úgy lenne, hogy semmi következménye se lehetne, akkor én biztos, hogy Jézussal akarnák találkozni.
0: Érdekes. Egyébként én azt nem mondtam, hogy meg is változtathatnánk, hanem mondjuk, ha csak megfigyelőnek. Tehát, hogyha én kíváncsi vagyok arra, hogy vajon valami hogy volt régen, akkor egyszerűen csak ott ernek és megnézem, hogy volt valóságban.
2: Ezt úgy érti, hogy bemegyek oda, és akkor úgy, mint egy közönséges ember oda bemegyek, és akkor úgy csinálok, mintha én is olyan történelmeli szeret lennék.
0: Nem feltétlenül, hanem például csak simán csak nézője lennék, mondjuk. Ja,
2: értem.
1: Tehát úgy, mintha más embernek a szempontjából látnád az egészet? Tehát ott se vagy, csak látnád az egész
0: dolgot? Akár így is. De nektek hogy tetszene? Úgy, hogy csak lássad, vagy vegyél is részt benne?
2: Én egy kicsi részt vennék csak mindenből.
1: Ha semmi következmény, akkor biztos, hogy én részt vennék.
0: Elmondtátok igen ennek a veszélyeit is. Igazából én csak arra voltam kíváncsi, hogy olyan dolgokra vágytok-e, amik emberileg lehetetlenek. Egyszer már beszéltünk egy műsorban arról, ugye a halhatatlanság, azt hiszem, hogy valamilyen Harry Potteres történet kapcsán, és ott már megállapítottuk, hogy azt a fajtát, amit ott abban a könyvben olvastunk, azt nem nagyon szeretnétek. De De van-e valami olyan, ami lehetetlen, és mégis szeretnétek? Jó lenne, mondjuk.
2: Hát én nem tudom, hogy mi lenne olyan, hogy szinte minden tud valamit a földön. Például a madarak repülni, a kaméra színt váltani, a hangyom erős, meg a szitakötő lassítva látja a világot, és az ember okos, vagy hát elég okos.
0: Értelmes.
1: Szerintem minden meg lehet valósítani, főként akkor, amiután jó életet élünk, Istenhez kedvesek voltunk, meg minden, akkor a mennybe megyünk, s ott minden teljesülhet.
0: Tehát ott úgy gondolod, hogy ott tökéletes lesz minden?
1: Én úgy gondolom, hogy mindig mise van nagyjából, amikor csak akarsz, bemehetsz oda, és szentek tartsák, s a többi időben, amikor nem misén vagy, akkor akármit megpróbálhatsz.
0: Így képzeled el a mennyországot?
1: Én igen.
0: Az örök életet? Érdekes. Bizonyára ahány emberrel találkoznánk, annyiféle mennyország kép lenne. Te gondolkodtál, Bence, ezen valahogy, hogy milyen lehet a mennyország?
2: Én úgy képzeltem el, hogy mindenkinek a családfájában van meg a helye, hogy olyan családban fog, van egy annak ilyen, vagy hát nem tudom, miknek hívjam, de oda felmész, és akkor találkozhatsz a régi felmenőiddel.
0: És ez érdekes lenne?
2: Érdekes, mert én nem igazán találkoztam a legtöbb sem, de például tatámmal, mamámmal, másik tatám és másik mamámmal, anyukámmal, apukámmal, hát testvéremmel, meg hát a legtöbb ismerősömmel találkoztam, de azért jobb lenne megismerni, akik nekik voltak az apjaik, anyjaik, vagy...
0: Ez a felmenők.
2: Igen.
1: Ezt én is elfelejtettem mondani, hogy amikor a Szent Miséről visszajövünk, akkor külön ilyen családi, baráti körbe van egy ilyen rész, ahol lehet ezeket a dolgokat csinálni.
0: Érdekes, hogy milyen mennyországképetek van.
2: Azt is oda képzeltem, hogy akárhány évesnek tudsz látszani, hogy ha kiválasztottad, hogy hány éves leszel.
0: Tehát úgy gondolod, hogy a mennyországban eldöntheted, hogy hány éves akarsz lenni? Tehát gyerek szeretnél lenni, akkor örökké gyerek lennél?
2: Hát nem, úgy értem, hogy például az ilyen babakorszakokat, hát nem tudom, hogy kiválasztaná, de például 10, 11, 12, meg a feljebb lévő számukat választatnák. Szerintem én így gondolom.
1: Ez is szerintem eléggé vagány dolog lenne, mert tehát ha például 20-valahány évesen halnál meg, csak abba az életkorban lenne, az eléggé rossz lehetne. Mert ha például egy éves baba hal meg, akkor kisbabaként a mennyországban még beszélni se tud, járni se tud, meg eléggé rossz lehetne.
0: Hát azt mondtuk, hogy mennyországban nincsenek rossz dolgok, úgyhogy én azt gondolom, hogy jó Isten valahogy majd tudtunk rajta, illetve hát majd meg fogjuk tudni, hogy milyen, azt ő tudja, hogy mi a jó, és majd lehet, hogy meg fogunk lepődni, ha eljutunk oda. De addig nekünk itt a föld.
1: Szerintem amúgy biztos, hogy meglepődünk.
0: Úgy gondolod?
1: Igen.
0: Hát amíg a mennyországba jutnánk, addig azért nekünk még itt a földön kell élni. És Boti már utalt rá, hogy igazából itt a földön is sok minden lehetséges, sok mindent el lehet érni, olyasmit, amire vágyunk. Mi az, amit el szeretnétek érni? Most per pillanat úgy érzitek, hogy szeretnétek, hogy majd felnőtt korotokba ezt vagy azt elérjetek. Vannak-e ilyen céljaituk?
1: Nekem az, hogy békét hozzak az egész világra, tehát beférkőznék ebbe a politikai dolgokba, betenném azt, hogy csak azok lehetnek ilyen elnökök, meg ezek a nagy
0: vezetők,
1: hogy le kell tesztelni a tudásukat, tehát egy vizsgát legalább le kell írniuk, hogy nehogy valamilyen buta véletlenül is bekerüljön, és hát legyen béke.
2: Én például azt szeretném elérni, hogy állatorvos legyek, és békét hozzak a világra, és egy csomó állatom legyen otthon, mert én állatrajongó vagyok.
0: Azt gondolom, hogy a rádió hallgatók is már eddig sejtették, és már tudják is, hogy te vagy az egyik állatbarát itt a körünkben. Igen, ez a béke ma valahogy olyan nagyon aktuális, tele van békétlenséggel a környezetünk. És valóban nagyon nehéz kérdés ez, hogy hogyan lehetne elérni a békét úgy, hogy rákényszerítjük az emberekre. Az milyen béke?
1: Az ilyen, olyan, mint a kommunista világ, hogy rákényszerítették az embereket, hogy ne beszéljenek a múltról, meg ezek.
0: Ki mesélte ezeket neked, hogy milyen volt a kommunista világ?
1: A tanárnéninkkel beszéltük.
2: Igen. Igen, hogy például abban az időkben, ugyanezen a helyen nem szabad például a magyar történelemről beszélni, csak a román történelemről, hogy mi történt.
0: És még sok-sok mindent nem szabad, többek között a véleményünket kimondani, ha az nem egyezett ugye a vezetés véleményével. Igen, vannak ilyen álbékék is, ugye, amik ilyen hamis biztonságérzetet, meg hamis béke tudatot adnak, amikor van az a magyar mondás, hogy nem szól szám, nem fáj fejem. Ismeritek?
1: Nem.
0: Nem hallottátok ezt a mondást? Van egy ilyen magyar szólásmondás. Vajon ez mit jelent? Nem szól szám, nem fáj fejem.
1: Szerintem azt tud, hogyha nem nagyon szólsz bele ezekbe a politikai dolgokba, vagy azokba, amik nem rád tartoznak, akkor nem fog semmi baj se történni. De ha például olyanba szólsz belé, amibe belé is kell, akkor...
0: Lehetnek következményei.
1: Igen.
0: Értem.
2: Én is hasonló gondolom, mint Boti.
0: Igen, valami hasonlót jelent. Azt jelenti, hogy ha nem avatkozom bele a dolgokba, akkor én nem fogom annak a következményeit. Hát fogom mindenképpen, mert óhatatlanul a következményeket viselni kell. Nem lesz nekem bántódásom.
1: Szerintem néhány dologba belé is kellene szólni, mint például ebbe, hogy a háborúkban, mert nincsen béke, meg ezekbe belé kell szólni, mert ha így folytatódik, akkor nem marad ember a földön.
0: És hogyan tudnátok ti beleszólni abba, hogy ne legyen háború?
1: Szerintem, úgy ahogy mondtam, hogy kell egy ilyen próbát, tesztet leírni, hogy mérjük fel a tudást, mert egy csomó bolond ember uralkodik ezeken a nagy területeken, és miattuk is van ez, hogy nincsen béke. Tehát szerintem ez a teszt, ha leírják, akkor meg lehet állapítani, hogy ő jó lenne elnöknek, vagy nem.
0: Te hogyan tudnál ebbe beleszólni, Bence?
2: Én kibeszélném a háborús félben lévő országoknak az elnökét, hogy miért kell háborúban lenni, amikor neked semmi rosszat nem csinált.
0: Miért jó a béke?
2: Azért, mert ekkor nincsen semmilyen káosz sehol, egyére se veszik kárba például robbanások, vagy golyó által, és nincsen például olyan dolgok, hogy a konfliktusok túl nagyok lesznek, és akkor a háborúnak be kéne következni, hanem inkább meg kéne beszélni a dolgokat.
1: Szerintem azért is kéne a béke, mert fölépítik az emberek szépen ezeket a házakat, templomokat, ezeket, és jönnek a tankok, amiket ugyanúgy ők építettek, és lerombolják ugyanazt, amit építettek. Tehát szerintem tisztára hasztalan a háború. Nem is értem, hogy miért kell veszekedni, min kell. Ez olyan gyerekes viselkedés.
0: Igen, én azt gondolom, hogy itt ezekkel a szép gondolatokkal kellene ma lezárni ezt a műsort. Én köszönöm nektek ezeket a nagyon vagány gondolatokat, megint nagyon sokat tanultam tőletek, és köszönjük a történetet is, ezt az érdekes mesét is. A hallgatóknak megköszönjük, hogy ma este is velünk voltak. A következő hétre áldott napokat kívánunk. Dicsértessék Jézus Krisztus!

Kedves hallgatóink, az est további részében a következő műsorokkal várjuk Önöket. Nem sokára majd a Zsolozsma esti dicséretét fogjuk imádkozni. 19 óra 58 perctől minden napunk ajándék Istentől. 20 órától életre növelő Pécsi Rita műsora, 21 órától kiáltás, ima a nemzetért. 21 óra 15 perctől a béke rózsafűzérét imádkozzuk, 21 óra 25 perctől ima a hivatásokért. 21 óra 30 perctől erőleves a léleknek, Karácsony Tibor atya gondolatai. 22 órától a Zsolozsma kompletóriumát imádkozzuk. 22 óra 10 perctől Provita Hominis, dr. Kovács Zita műsora. 22 óra 55 perctől Veled megyek lelki olvasmán, Veres Judit Mária tolmácsolásában. 23 órától egy zenés verses összeállítást hallhatnak, 23 óra 40 perctől pedig a Vatikáni Rádiónak a legfrissebb műsorát. Holnap délelőtt 11 órától papszentelési szentmisét közvetítünk Gyulafehérvárról. Hívjuk Önöket, hogy tartsanak akkor is velünk. További áldott szép estét kívánunk mindenkinek. Maradjanak továbbra is a Mária Rádióval.

Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Borszéken a 94.4-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Aranysugárral és vérpiros rózsával feldíszítetted földüket, fény szülte fény. E szent napon, mert vértanúkra lelt az ég, s a vétkes is most bűnbocsánatot talál.
1: Mennek kulcsára föld tanítómestere, világbírái, mindenség fákjái ők, kereszten ez, a másik kard által dicső, s az égi karban vannak már babérosan.
0: Ó, boldog Róma, két így drága vértanú ruházta rád saját királyi bíborát, nem hírneved, az ő kiváló érdemük tesz téged minden földi híresség elé.
1: Két szent olajfa hűségnek közös tövén, kérjétek Istent, hogy legyen szilárd hitünk, erős reményünk, és a kettős szeretet forrását lelve éljünk a halál után.
0: A háromságnak örök dicsőség legyen, és tisztelet, és újongás, és hatalom. Az egységben, ki mindenen uralkodik, az örök létnek minden századain át. Amen. Te vagy Krisztus, az élő Isten fia. Boldog vagy Simon, Jónás fia. Dicsérjétek az Urat minden népek. Magasztaljátok őt minden nemzetek.
1: Mert erős fölöttünk az ő irgalma, és az Úr hűsége örökké megmarad.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te vagy Krisztus, az élő Isten fia, boldog vagy Simon, Jónás fia.
1: Te Péter vagy, erre a sziklára építem egy házamat. Dicsérd, Jeruzsálem, az Urat. Istenedet magasztalt, Sion.
0: Mert erősítetted kapuid zárát, és fiaidat megáldja benned.
1: Határaidon ő ad békét, és jól lakat kövér búzával.
0: Elküldi szavát a földre, gyorsan fut az ő ígéje.
1: Gyapjuként teríti szét a havat, és mint a hamut úgy szórja az uzmarát.
0: Jegét hullatja, mint a morzsát, ki bírná elviselni annak hidegét.
1: De kibocsátja ígéjét, és szétolvasztja mindezt, lehelete ráfúj, és a vizek árja zúg.
0: Ígéjét Jákobnak hirdeti, törvényét és végzéseit Izrael népének.
1: Egyetlen néppel sem bánt így, végzéseit nem fette fel senki másnak.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te Péter vagy, erre a sziklára építem egy házamat. Szent Pál apostol, te az Úr választott eszköze vagy, és az igazságot hirdeted az egész világon. Áldott legyen az Isten, Urunk Jézus Krisztus Atya, aki Krisztusban minden mennyei lelki áldással megáldott minket.
1: Benne választott ki a világ teremtése előtt, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte.
0: Szeretetből eleve arra rendelt bennünket, hogy Jézus Krisztus által gyermekei legyünk. Akaratának tetszése szerint.
1: És magasztaljuk felséges kegyelmét, amellyel megajándékozott minket szeretett fiában.
0: Benne nyertük el vére által a megváltást, bűneink bocsánatát.
1: Kegyelme bőségének arányában, amelyet gazdagon árasztott reánk, minden bölcsességgel és okossággal.
0: Tudtunkra adta jóságos tetszése szerint akaratának titkos végzését.
1: Elhatározta ugyanis, hogy amikor eljön az idők teljessége,
0: Krisztusban, mint főben újra egyesít mindent, ami van a mennyben és a földön.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Szent Pál apostol, te az Úr választott eszköze vagy, és az igazságot hirdeted az egész világon.
1: Pál, Krisztus Jézus szolgája, meghívott apostol, akit az Isten kiválasztott evangéliumának hirdetésére, amelyet profétái által a szent iratokban előre megígért, fiáról, Jézus Krisztusról, a mi Urunkról. Üdvözlöm Rómában mindazokat, akiket az Isten szeret és a szentségre meghívott. Kegyelem és békesség nektek, Atyánktól, az Istentől és Urunktól, Jézus Krisztustól.
0: Az apostolok bátran hirdették az Isten szavát.
1: Az apostolok bátran hirdették az Isten szavát.
0: Nagy erővel tanúsították Jézus Krisztus feltámadását.
1: Bátran hirdették az Isten szavát.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Az apostolok bátran hirdették az Isten szavát.
0: Krisztus dicső apostolai úgy szerették egymást életükben, hogy haláluk sem választotta el őket. Magasztalja lelkem az Urat, és szívem újjong üdvözítő Istenemben.
1: Tekintetre méltatta alázatos szolgáló leányát. Íme ezentúl boldognak hirdetnek az összes nemzedékek.
0: Mert nagyot művelt velem ő, aki hatalmas. Ő, akit szentnek hívunk.
1: Nemzedékről nemzedékre megmarad irgalma azokon, akik istenfélők.
0: Csodát művelt erős karjával. A kevékedőket széjjel szórta.
1: Hatalmasokat előzött trónjukról. Kicsinyeket pedig felmagasztalt.
0: Az éhezőket minden jóval betölti. A gazdagokat elbocsátja üres kézzel.
1: Gondjába vette gyermekét, Izraelt. Megemlékezett irgalmáról,
0: melyet atyáinknak hajdan megígért, Ábrahámnak és utódainak mindörökké.
1: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
0: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Krisztus dicső apostolai úgy szerették egymást életükben, hogy haláluk sem választotta el őket. Bizalommal kérjük Krisztust, aki egyházát az apostolok és proféták szikla alapjára építette. Segítsd népedet, Urunk!
1: Te, aki hívtad Simont, a halászt, hogy emberek halászává legyen, hívj szünet nélkül munkásokat, hogy üdvözüljön a népek sokasága.
0: Segítsd népedet, Urunk! Te, aki parancsoltál a tenger viharának, hogy a tanítványok hajója el ne süllyedjen, védd meg egyházadat a viharok pusztításától, és erősítsd meg a Szentatyát.
1: Segítsd népedet, Urunk! Te, aki feltámadásod után Péter köré gyűjtötted szétszóródott nyájadat, jó pásztorként gyűjts minden népet egyetlen akolba.
0: Segítsd népedet, Urunk! Te, aki Pál apostolt küldted a pogány népek megtérítésére, add, hogy az evangélium örömhíre eljusson minden teremtményhez.
1: Segíts népedet, Urunk! Te egyházadra bíztad a mennyek országának kulcsait. Nyisd ki az ég kapuit mindazoknak, akik itt a földön irgalmadban reménykedtek.
0: Segíts népedet, Urunk! Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Urunk és Istenünk,
0: Engedd, hogy támaszra találjunk Szent Péter és Pál apostol közbenjárásában. Add, hogy akik egyházadnak elsőként közvetítették kegyelmi ajándékaidat, örök üdvösségünk elnyerésében is segítsenek minket. Ami Urunk Jézus Krisztus a Te fiad által, aki veled él és uralkodik a Szent Lélekkel egységben, Isten mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Az Úr áldjon meg minket, védelmezzen minden rossztól, és vezessen el az örök életre.
1: Amen. Itt volt egy hibád a...

0: Ki vagyok én?
1: Hogyan leszek igazán boldog?
0: Mit üzen a testem?
1: Mi Isten terve a szexualitással? Foglalkoztatnak ezek a kérdések?
0: Ha igen,
1: akkor tarts velünk január 17-től
0: két hetente, szombaton este 9 óra 25 perctől
1: Szent II. János Pál pápa testteológiája nevű tanítását boncolgatva fogjuk együtt keresni a választ az élet legfontosabb kérdéseire. Várunk téged is!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Önök az Életre Növelő műsorát hallják. Állandó beszélgető partnerem dr. Pécsi Rita, az Apor Vilmos Főiskola tanára. Következő vasárnap, advent első vasárnapja. Véget ért az egyházi év, és egy új év kezdődik. Az új év mindig tele van várakozással, vágyakozással. Hogyan készüljünk, hogyan egy-egy nagyobb ünnepre, hogyan készítsük fel a lelkünket a várakozás örömére, és hogyan tudjuk ezt a gyerekeknek is átadni, tolmácsolni?
1: Hát ez egy azért mindig felmerülő új kérdés, tehát ezt ugye új év előtt is, meg ugye az új adventi ünnepek előtt. Kicsit úgy belegondolunk, el szoktuk mondani, talán emlegetjük is, és mégse történik meg. Tehát azt tapasztalhatjuk, és pontosan ezzel kell egy kicsit szembe mennünk, és jól, tudatosan valahogy megsegítenünk, és újra felelevenítenünk ezt a készséget, mert ezt tanulni kell, főleg a mai időszakban, amikor minden azonnal van. Tehát valahogy azt tapasztaljuk, hogy most már nem is csak az új generáció, a Z-MK, meg akármilyen generáció, hanem mi is ráálltunk arra, hogy az a jó, ami azonnal van. Tehát klikkelünk, és rögtön nyíljon meg, hogyha ott tekeredik a gépünk, szépen megy körbe, hát az borzasztó, akkor akár oda is kell vágni, az egy szolgáltatástól, egy sekélyesség, egy borzalom, stb. És tényleg vegyél most kettőt, tehát gyorsan menjen, azonnal menjen, duplán menjen, és úgy valahogy berobbanjon minden a világunkba. Na most ezzel szemben azt látjuk, hogy az élet maga azt tanítaná, hogy minden, ami él, az lassan jön. Az lassan jön, és hosszú előkészülete van. Ezt mondja Kenteni Hatya, ezt a bizonyos csíra törvényt, hogy minden élő belülről lassan a saját ritmusában növekedik. És amikor egy ünnepre készülünk, akkor azt várjuk tőle, hogy az élő legyen. Tehát, hogy felelevenítse a kapcsolatunkat egymással, Istennel, mit tudom én, a nemzeti ünnepekben a hazánkkal, a családi ünnepekben, ugye a családtagokkal, hogy az valóban egy életnek a megszületése, felpesdülése, megelevenedése legyen. Most ez nincs előkészület nélkül. Nagyon szép az, ahogy például a néphagyomány egyszerűen nem hagy ünnepet előkészület nélkül. Tehát egyszer a minden nagyobb ünnep az hosszabb előkészülettel készülődik és jár. És ugyanígy van ez az egyházi ünnepekkel is, olyan szép, ahogy elénk adja azt, hogy most jön az advent. Tehát itt egyszer egy megállás, egy csönd és egy hosszabb előkészület következik. Erre nagyon nehezen állunk rá. Nagyon nehezen. Tehát ez is látszik az, hogy az előkészületeket szinte megtöltöttük egy sürgésforgással. Tehát szép az, hogy készülünk ajándékkal. Szép az, hogy készítjük a lakást, hogy takarítunk, hogy a főzésre, az étkezésekre, a közös étkezésekre, az ünnepi környezetre, színekkel, nem tudom én, díszekkel, koszorú készítéssel. Sok mindennel készülünk, de amikor ebből egy nagyon erős sürgésforgás lesz, pont a lényegét veszíti el. Pont azt a csendet, azt a megállást. Nagyon érdekes az adventben, ugye a rorate. Tehát az is egy olyan jele az egésznek, tehát tényleg, mint a hajnal. A hajnal, hogyha valaki átélt már akár csak egy hajnalt is, és most itt érdemes lenne átélni egy hajnalt, most nem arra biztatok, hogy menjünk ki a rorátéról, de lehet, hogy kívül könnyebb lenne egyszer, hogy úgy azt érzékeljük, hogy milyen lassan világosodik meg minden. És egyszer csak elkezdenek élni a hangok. Tehát érdemes lenne kimenni egy kicsit úgy, hogy a város zaja ne az legyen az első hang, de hogy például felébredjük, akkor egy madár szólal meg. Egy kis recsenés, egy kis, akkor alig, mi sokat utazunk a férjemmel, és sokszor kell hajnalba elindulni, és mostanában ugye sokszor indulunk sötétben is már, hogy szinte tényleg olyan szép átmenettel dereng, annyi szavunk van erre, dereng, pitymalik, pirkad. Ugye ez mindegy, ennek ellentételeként fel tudnám tett idézni azt, amikor fölkapcsolunk egy lámpát. Tehát mi manapság mindig fölkapcsolunk egy lámpát. Puty legyen! És vagy egy reflektort is akár. Tehát, hogy most egy kicsit úgy szűkülünk, hogy jaj, mert nem lesznek városi kivilágítások. Én ugyan nem bánom, hogy nem lesznek városi kivilágítások, mert ugye az lenne a jó, az lenne szép, ahogy az adventi koszorún is valahogy növekszik a fény, hogy nem lennének már novemberben vagy októberben már adventi kivilágosítások, hanem nem lenne mondjuk semmi. És egy kicsit növekedne, és mondjuk jó, karácsony éjjelén akkor lenne egyszer egy díszfény. Tehát ezzel is érzékeltetve azt, hogy ne hozzuk előre. Nagyon érdekes, ahogy például ezt az egész ajándékozási, hogy már majdnem
0: őrületet. Őrület, nyugodtan ki
1: de lehet mondani. Azt is előre hoztuk. Tehát olyan sok családban esik az meg, hogy na, mi legyen, na, akkor kap karácsonyra, csak mondom, egy biciklit, vagy egy babaházat, vagy mit tudom én, vagy egy iPhone-t, ugye? És akkor mit csinálunk? Odaadjuk előre, hogy már tudja hordani, hogy már tudjon vele játszani, hogy tudja kipróbálni, hogy hát nem lesz jó. Hát nem lesz jó. Tehát egyszerűen ez a nagyon nagy sürgetése annak, hogy történjen meg előbb, de ne várjuk ki, ez elveszi pont az értékét, és ezért nagyon, nagyon fontos dolog megtanulni, tényleg várakozni, és azt mondja a lélektan, hogy aki nem tanul meg várni, nem tud várni, annak nem lesz erős énje. Tehát most ugye az ünneptől is leszakítva, és a nevelésre kicsit átgondolva, hogy mennyire bölcs dolog ez, hogy kisgyerekkorunktól kezdve meg kellene tanulni várni apró dolgokra. Tehát, hogy az ajándék az nem előbb történik meg. A születésnap nem előbb van. A születésnapi ajándékot nem próbáljuk ki előre, hanem kivárjuk az idejét. És ugyanígy az idény gyümölcsöknek kivárjuk az idejét, az idény zöldségeknek kivárjuk az idejét. És hogyha, vagy ugyanígy, hogy a nappalra való, az éjszaka éjszakára való, és kivárjuk azt, hogy amikor itt van a tetrekészségnek az ideje, és itt van a pihenésé, ugye mindenek megvan a maga ideje, stb., de ezt ki kell várni. És nekem nagyon, nagyon sokat mond, és néha érthetetlen is tényleg így a mai szemünkkel, hogy eljön Jézus, ugye megtestesül, Isten fia, hírül adja, itt van közöttünk, már ott él minden, és 30 évig nem lép elő. 30 évig. De hihetetlen. Szóval tulajdonképpen azt is mutatja, hogy a családi közösségnek az a csendes fénye, vagy a csendes nevelő ereje, vagy az a kis tápláló mindennapja, az is a várakozás. És hogyha belegondolunk szülői mi voltunkba, hogy hát nem kell neki 5 évesen nyelvvizsgázni, nem kell neki belépnie a mindenbe 7 évesen és 17 évesen. Tehát, hogy már ott megtanítani ezt a várakozást, hogy nem hajtjuk, és nem, ugye azt látjuk, hogy talán még a várandóságot azt nem hajtjuk, mert azt nem szeretnénk, hogy koraszület legyen. Tehát az az egy életállapot, ami megmarad.
0: Pedig ott kezdődik a várakozás igazándiból. Ez fantasztikus élmény.
1: Igen, és hogy azt kísérjük, ami belülről növekszik. Tehát, hogyha most is megint menjünk vissza ide ez az adventi időre, mi az, ami most belülről akar növekedni? Ugye azt mondhatjuk, hogy ugye az isteninek, vagy Istennek a megtestesülése, a köztünk léte, a kapcsolatainkban való megszületése, az életünkben való megelevenedése, tehát az a közelség, hogy tényleg lehet, hogy úgy mondjam, azzal a fénnyel mosogatni, azzal a fénnyel biciklizni, vagy a természetet járni, vagy tanulni, vagy bármit csinálni, ami túlmutat azon a hétköznapin, hogy most mára megcsinálom, holnapra megcsinálom. És hogy ez a közelség, ez a találkozás, ez az együttlét, akár egymással, akár tényleg azzal az a bizonyos angyalival, hogy ez közel jöhet, erre várunk. Tehát ennek a megszületését keresgéljük. Na, ehhez tényleg azt mondom, hogy egy figyelem kell, egy csönd kell, egy kicsit lelassítás kell, egy olyan készülődés, lassú készülődés kell. És ezt érdemes lenne most tanítani, szép a néphagyomány megint. Tehát azért a néphagyományra érdemes lenne odafigyelni, mert ugye azt mondja András Favi Bertalan néprajzkutató, hogy a néphagyomány élni tanít. Tehát azokat a mozzanatokat adta át, ugye nem volt írásbeliség, vagy nem arra támaszkodtak, és azt mondja, hogy igazából pont az életnek azokat a kis forszait, azokat a kis fogásait, amit biztos ne felejts el. Tehát amit nem tudtam leírni, tehát el kell mondanom, tehát meg kell élni, tehát oda kell adni, hogy ezt biztos ne felejtsd el. Tehát azt mondja, hogy ilyen módon élni tanít. Na most, hogyha visszakanyarodunk megint a néphagyományhoz, az látszik, hogy szépen mindent várakozással készít elő. Tehát akár az udvarlást, a házasságkötést, a meghalást, a virrasztást, akkor az átlépéskor, vagy hát éppen a gyermek születését, a barátságokat, az Isten várását, ugyanígy, ahogy átéli az adventet. Ott van például András napja. Szép az a szokás, hogy becsukja a hegedűt. Tehát ott van egy nagy bál, ugye András napja vége, ott mindjárt jön ugye az advent, és így is mondja, hogy így is játszották el szépen ezt, hogy megy a nagy bál, minden táncolás, vigalom, mindenféle, éjfél, becsukja a hegedűt, és bejönnek egy gyertyával. És azután nincs táncolás, és nincs semmi, és mind ugye megkezdődik a kisbőjt, sok minden kapcsolódó dolog, de úgy azt átélni is, hogy most várj, és akkor ezt így előkészít, hogy a sötétből indulunk, és legyen bátorságunk belemenni abba, hogy aha, szóval a sötét mit jelent? Kicsit magam megismerése, kicsit a helyzetemmel való szembenézés, mire van szükségem, már miben van szükségem egy kis megújulásra, vagy ez a pusztaság.
0: Kapcsolatokra
1: ránézni egy kicsit. Ott egy kicsit megújítani, szóval...
0: Rendet rakni.
1: Igen.
0: Mert a takarítás is arról szólt, hogy kívül rendet rakunk, és belül rendet rakunk.
1: Igen.
0: Hát most azt látjuk, hogy az advent átment ebbe a vásárlási topcódásba. A minap bementem egy üzletbe, már kint vannak a karácsonyi díszek, már kint vannak az ajándékok, már fénybe úszik minden. Elképesztő űrt akar ez betölteni, úgy érzem, hogy belül űr van, és azt nem tudjuk ma megtölteni. Hogy lehet ezt a kicsi gyereknek tanítani?
1: Azt hiszem, hogy pont azzal, hogy megengedjük ezt az űrt, de nem töltjük be rögtön. Tehát most az történik, hogy érezzük azt, hogy elképesztő űr van. Ennek nem lenne semmi baja, mert szépen betölteni a karácsony, az ünnep, a találkozás, az egymásra találás, újra, stb. Most gyerekeknél apró várakozásokkal, tehát kicsi kis várakozásokkal, hogy de most például elkezdhetjük a karácsonyra való várást, és szimbólumokkal szinte. Tehát az, ahogy szép az, amikor csinálják azt, ugye, hogy kicsi kis jótettekkel, odafordulásokkal, jó cselekedetekkel, kis szalmákat gyűjtünk ugye a jászolba. Egy-egy szálat. És úgy oda teszünk. És úgy megint oda tesszük. És akkor érvezheti azt, hogy hú, hát ez növekszik. És hogy ez valameddig tart. Tehát nem aznap fog beteljesülni. Tehát, hogy nincs minden aznap. Nincs minden rögtön. És nem kell ebben mindig részesülni, de nagyon apró dolgokkal, és azt hiszem, hogy ez így el is tűnt, vagy például azt gyakorolni, hogy minden nap van valami, amire várhatunk. Tehát például felkelni, azt mondják, nem is tudom, talán Jelenincs tanár úrról mondták a növendékei, talán, nem vagyok benne biztos, de egy ilyen fiú kollégiumról szól, ahol ugye mentek reggel ébresztgetni ugye a kamasz fiúkat, és azt mondja, mindig azzal jött be, hogy fiúk, ébresztő, ma nem tudom én, van szép nap, vár, és akkor mit tudom én, erre vagy arra várhatunk, vagy ennek vagy annak örülhetünk. És hogy ez azt mondja, egész felnőtt korában végig kísérte, hogy amikor felébred, akkor rágondol valami, hogy a mai napban tulajdonképpen mire várok? Tehát egy-két olyan pontot, és ezt már a gyerekekkel is lehet tanítani, hogy aha, a mai napban várhatsz egy valamire, de azt ki kell várni. Tehát lehet, hogy délután egy jó kis, nem tudom én, palacsintázunk egyet, vagy hogy biciklizünk egyet, vagy kimegyünk, vagy találkozol a barátoddal, vagy milyen érdekes lesz ma, hogy miket tanulsz meg az iskolába, aki mondjuk szeret iskolába járni, vagy óviba. Tehát ezt érdemes ezeket a várakozós perceket megörvendezni. Tehát, hogy maga a várakozás, az úton levés is jó. Tehát nem mindig csak a beteljesülés az, ami elhozza. És ennek a készületnek ugye például az ajándék készítés. Tehát, hogy együtt elkezdjük kilesni azt, tehát egy kicsit nagyobb gyerekekkel már jobban lehet csinálni, de azért a kisebbek is hajlandók már rá, hogy együtt kilessük azt, hogy mi az, aminek ő örülne. Tehát ezt keresgélni, tehát nem az, hogy most én mit tudok megvenni, vagy nem tudom, hanem mi az, aminek örülne, és akkor úgy ezt egy kicsit körüljárni, és megtapogatni, és akkor ezt kifürkészni valahogy, és ebbe segíteni, vagy és ugyanígy azt is érdemes tényleg nézni, hogy te rád is várnak, az is szép érzés, hogy ez egy szép megajándékozottság, így akár a családban, egymásban. Tehát,
0: hogy várnak haza, egyáltalán, hogy igen. Várnak, de örülünk, hogy megjöttél, de örülünk, hogy halljuk a kocsi hangját, és nyílik a garázskapu.
1: Igen, és kinyitom az ablakot, és integetek, és ne. Ezeket tényleg azt mondom, meg kell állni egy kicsit. Sok ilyen mese van, hogy ugye sokáig várták, meg hogy 7 évig kellett várni, meg hogy amíg átalakul, azt ki kellett várni, meg ugye akár csak a hamupipőke, hogy amíg ott rendet rak, és akkor utána jön el a herceg, vagy a közben. Tehát azt hiszem, hogy tele vagyunk ilyen várakozós szimbólumokkal az életben, csak rá kéne nézni, vagy például, ahogy most például télen a természet, ahogy várja a megújulást, és ugye, ahogy mondja éppen a népi nyelv, hogy most ez az enyészet hava. Tehát egy ilyen mély lemerülés nélkül nincsen megújulás, és a gyerekekben sincsen.
0: És le is merülünk ilyenkor, tehát rosszkedőek vagyunk, rossz az idő, nem tetszik a kintlét, potyognak a levelek, már nem az a szép zöld szeptemberben, októberben, tehát ilyenkor... Igen, a várakozás és a vágyakozás is egy olyan, ami összetartozik, szoros összefüggésben van egymással.
1: Igen, és a vágyakozás nagyon fontos lénye, de nagyon fontos része az emberi lénynek. Tehát azt mondja Bulád atya például, hogy az ember vágyakozó lény. Tehát mindig van bennünk egy olyan kis csíra, amely kibomlani akar, és ezekre oda kell figyelni. Tehát van egy olyan, kicsit talán a kereszténységtől, vagy a nem jó kereszténységtől sem távol eső valami, hogy a vágyakat el kell nyomni. Nem, a vágyakat meg kell érteni, a vágyakat nagyon szabad kibontani, de nyilvánvaló, hogy az akaratunkkal és az értékítéletünkkel valahogy át kell szűrni. De a vágyak, az Isten halk megszólalásai bennünk. Tehát például a serdülő gyerekeinknek arra a mély vágyakozására, ami elkezd fölbomlani bennünk, hogy ki vagyok én. Tehát hogy kibontakozik, hogy mit szeretnék, merre felé, mi az, ami engem lázba hoz, mi az, ami engem leköt, amit én szépnek tartok. Hát vannak, akik tényleg a gépek mozgását tartják szépnek, hát én tőlem ez nagyon távol állt, ugye. De például ilyen volt a bátyám, tehát ő szeretett valamit csinálni, összerakni, jó, de ő
0: belőle,
1: és így van, és szereti azt, és kihúzza, tehát a vágyakra nagyon, nagyon fontos odafigyelni. Azt mondja a Sam Ansengrün, hogy a vágyaink azok ahhoz az énünkhöz vezetnek, ami több, mint ez az evilági énünk. Tehát az igazi szellemi kiteljesedett énünk, szóval oda akar belevinni. A Vörös Sándornak nagyon szép a vágyok kidomítása, talán egy vers részlete, vagy talán csak egy ilyen gondolatmenetnek a részlete, de nagyon szépen összecseng Grünnek ezzel a gondolatával. Azt mondja Grün, hogy aki a vágyait elnyomja, az függő lesz. Tehát a függőségekbe, tehát valami, ami nincs, ahhoz fog ragaszkodni, és azt fogja fogni. Azt mondja, és szintén ezzel, hogy a függőség mindig egy elnyomott vágyat jelent. Tehát azért erre nagyon érdemes odafigyelni, hogy mi akar megszületni bennünk. És ez az a vágyakozás, nagyon szép ennek a szimbóluma az egész adventi időszakban, ugye a csillag megjelenése. Ugye az se egy földi jelenség. Tehát, hogy nézzél föl, most itt van ez az enyészet, ez a semmi, és ezt most mondhatjuk, hogy nem csak a térre vonatkozik, de tényleg azt mondjuk, hogy akár szellemileg itt van ez az enyészet körülöttünk, itt van ez a kuszaság, ez a
0: szellemi leépülés.
1: Abszolút. Tehát amikor egy női szépségversenyen nyerhet egy férfi, Tehát valahogy az ember úgy szembenéz magával, hogy hol vagyunk, és pont ebben az enyészetben jelenik meg egy csillag. Tehát érted, egy bennünk lévő nagyon tiszta vágy, hogy de létezik ez, de ez bennünk is létezik. Egy kicsit idézzük fel ezt a Vörös Sándor vágyak idomítását. Kicsit készültem is vele, úgyhogy szívesen felolvasom. Ne mondj le semmiről, mert ki, amiről lemondott, abban elszáradt. De kívánságaid rabja se legyél. Visszafojtott szenvedélyekkel vánszorogni, épp oly keserves, mint szabadjára eresztett szenvedélyek közt morzsolódni. Ha vágyaidat kényeztetett, párzanak és fiadzanak. Ha vágyaidat megölöd, kísértetként visszajárnak. Ha vágyaidat megszelídíted, igába foghatod őket, és sárkányokkal szánthatsz és vethetsz, mint a tökéletes hatalom maga. Na, ez az a vágy, amelyik azt mondja, hogy egy bennünk élő forráshoz vezet. Ezt kell itt megtalálni ebben az adventben, de megint ez a vágyakozás, ez csöndbe megy. Tehát ez befelé nézve megy, ezek halk szavak, ez nem ordító vágyak. Itt nem arra a hétköznapi vágyakozásról van szó, hogy most kérek egy bármit is. Tehát ez az ajándékozási lecsapása, a villany felkapcsolása, ahelyett, hogy tényleg a pirkadást, a hajnalt megvárni.
0: Az ajtó rárontása, az rátörése.
1: Igen. És ez éppen ezért ez egy nagyon nagy szerepe lenne mesének, irodalomnak, költészetnek, művészetnek, gesztusoknak, apró gesztusoknak. Erre való például a lakás feldíszítése is. Szóval, hogy ilyen apró kis jeleket tegyünk oda, hogy aha, valamire várunk. És itt születhet meg talán ez egy érdekes kettősség ennek az egész karácsonynak, ugye, hogy Isten emberré lesz és közel lesz, tehát istállóban születik, tehát legegyszerűbb környezetben születik meg emberek közé, pásztorok, stb. Szoktuk ezeket emlegetni. Tehát a földi találkozások, vagy az evilági kapcsolatoknak kifényesedése, és az Istennel való kapcsolat kifényesedése. Tehát erre várunk, és itt talán szívesen behoznám azt is, azt a nagy dilemmát, ami nagyon sok családban, tényleg komoly dilemmát okoz, ahogy veszem észre, hát egy praktikus világban élünk, hogy akkor most a Jézuska hozza-e, vagy az angyalok hozzák-e, vagy az anyukát hozza-e, vagy ki. És hogy ezt leromboljuk, vagy ez hazugság, akkor áltatjuk a gyereket, stb. Elfelejtettük már ezeknek a gesztusoknak az értékét átélni. Az nem véletlen, hogy így alakult ki, hogy szinte meglepetésként jelenik meg az ajándék, ugye először is ugye titkoljuk, eltesszük, nem fedjük fel, stb. Meglepetésként jelenik meg egy földíszített örökzöld a szobában. Meglepetésként hangzik fel egy csöngő, hogy valami van, angyalok járnak, surrogás. Tehát ezek a kis szimbólumok. Mit akar ez jelenteni, vagy mit akart, vagy ez az élni tanít, ez a hagyomány, mit akart nekünk mondani? Az, hogy nem csupán abból születik egy ünnep, amit te oda teszel, hanem ennek van egy ilyen vonatkozása, hogy igenis ehhez a lélek hozzájárul, ehhez az a bizonyos isteni, az az angyali, az ott van. És a gyerekek erre nagyon fogékonyak. És én csak a saját, akár csak a családi példánkból, meg a sajátomból is tudom ezt így igazolni, hogy ne féljünk attól, hogy amikor, hogy úgymond az életkor előrehaladásával úgy bennünk úgy lelepleződik ez, hogy hát azért nem pontosan az angyalok tették ide, vagy ha valami így, ugye szóval ez azért összeáll, hogy akkor is szeretnénk megőrizni magunkban ennek a titoknak ezt a kis fényét. Mindenképpen. Én így is voltam már, persze a gimnazista voltam már, persze nyilván már jóval régebben mindent tudtunk, de nem engedtük lemondani. Tehát még akkor is, hogyha segítek feldíszíteni, behozni, maga az a pillanat, az maradjon meg annak, ugye, hogy éljük át mintha. Tehát ez a művészet, tehát ez a, nem a való, annak égi mása történik meg. És ezt nem érdemes lerombolni akkor se, hogyha mindannyian tudván tudjuk, hát ugyanígy van az ajándékkal is. Hát tudod, hogy ott van már rég 2 hete. Akkor miért nem nézhetem meg? Pont ezért. És hogy ennek a fényét megtartani valahogy. Tehát ez minden családnak lehet egy külön szokása. Ugye attól függ, hogy van egy kisgyerek, meg nagyobb gyerek, mert ugye ott egy kicsit nehezebb. Minden kisgyerek kutatja ezt a titkot, de valahol a szíve mélyén mégis minden ember meg akarja tartani ezt a spirituális fényt. Tehát ami túl van azon, ami ez a megfogható karácsonyfa, vagy ajándék, vagy valami. És valahogy ennek a, ennek a titkát és ennek a harmatját, tehát ez szép azért, tele van ilyen szimbólummal, ugye az egész advent, ugye a harmatozat, az is egy ilyen kis titokzatos valami, hogy egyszer csak ugye pusztában élők is azt mondják, hogy még a puszta szárazsága is harmatos reggel. Tehát egyszer csak valami égi, valami finom fény, ami ugyanaz, tehát ugyanúgy ott a homok, ugyanúgy ott van ez, meg az, de azért annak van egy fénye. És hogy ezt tartsuk meg. Tehát erre nagyon bátorítanám a szülőket, hogy a saját módjukon, a saját eszközeikkel legyen meglepetés, és legyen csillogás, fény ebben az estében, vagy ebben az ünnepben. Aranyos volt az egyik fiunk, hogy átírkáltak a Jézuskának persze leveleket, és azért már iskolások voltak, és hát persze, hát úgy, meg ugye a környezetből is, ugye másik gyerekek, á, hülyeség, az nem is így, meg ugye, és az egyik egyszer próbára tette, hogy ugye az ablakba tették ki, és ugye hát az ablakból mindig elvittük, és az több évvel utána mesélt el, hogy ő egyszer kitett az ablakba is, de fölment a felső szobába, és ott kitett a csatornába egyet. És azt mondja, ha angyal, akkor azt is elviszi. Hát ott bizony lelepleződik, mert azt nem vitt el az angyal. És érdekes, hogy nem árult el, akkor se, szóval több évvel utána mondta meg, hogy azt mondja, lehet, hogy még mindig ott van a csatornába az ő levele. De ebből is lehetett azt látni, hogy jó, erre az agyának az a része megbizonyosodott, hogy persze igaz, amit gondolok, és a többit meg meghagyta, hogy tényleg a szíve mégis átélhesse ezt a szép kis fényt.
0: Hát nagyon kívánunk mindenkinek egy várakozással, vágyakozással teli adventet. Önök az Életre Növelő műsorát hallották, benne Pécsi Ritát, és kívánjuk, hogy mindenki megtalálja ebben az adventben azt a lelki finomságot, amelyre mindannyian vágyunk. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Mindörökké!

Dicsértessék a Jézus Krisztus, szeretettel köszöntjük a Mária Rádió hallgatóit. Meghívjuk most Önöket, hogy imádkozzunk együtt a nemzetünkért a Szatmár Németi stúdióból. A mai estén Csiszér Imre atya vezetésével imádkozzunk együtt.

0: Az Atya, a Fiú és a Szent Lélek nevében.
1: Amen.
0: Krisztus mondta, én vagyok a világ világossága, aki engem követ, nem jár sötétségben, hanem övé lesz az élet világossága. Fogadjuk be lelkünkbe és életünkbe az ő fényességét, Krisztus világossága töltse be szívünket.

0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Evangélium Szent Máté könyvéből.
1: Dicsőség neked, Istenünk!
2: Abban az időben Jézus ezt mondta apostolainak. Aki apját vagy anyját jobban szereti, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi fel a keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki értem, elveszíti életét, megtalálja azt. Aki titeket befogad, engem fogad be, és aki engem befogad, azt fogadja be, aki engem küldött. Aki befogadja a prófétát, mert próféta, az a próféta jutalmát kapja. És aki az igazat befogadja, mert igaz, az az igaznak jutalmát kapja. S ha valaki csak egy pohár friss vizet is ad a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ezek az evangélium ígéje.
1: Áldunk téged, Krisztus!
0: Krisztusban, drága jó testvérek!
2: A mai evangéliumban is, testvérek, Jézus olyan szavakat mond, amelyek első hallásra keménynek, sőt, meghökkentőnek tűnnek. Azt mondja, aki jobban szereti apját vagy anyját, mint engem, nem méltó hozzám. Aki nem veszi föl keresztjét és nem követ engem, nem méltó hozzám. Aki megtalálja életét, elveszíti azt, de aki elveszíti életét, értem, megtalálja azt. Majd az evangéliumi szakasz végén a befogadásról és a jutalomról beszél. Aki befogad titeket, engem fogad be. És aki csak egy pohár friss vizet ad a legkisebbek egyikének azért, mert az én tanítványom, bizony mondom nektek, nem marad el a jutalma. Ebben a rövid evangéliumi részben benne van az egész keresztény élet. Krisztus legyen az első helyen, a kereszt vállalása, az élet igazi értelmének a megtalálása, és a szeretet legkisebb cselekedeteinek jelentősége. Először is Krisztus az első helyen. Jézus nem azt mondja, hogy ne szeressük szüleinket vagy gyermekeinket. Az egész Szentírás tele van a család iránti szeretet parancsával. A negyedik parancsolat is így szól, tiszteld atyádat és anyádat. Jézus maga is engedelmes volt Máriának és Józsefnek Názaretbe. Mit jelent akkor ez a kemény mondat? Azt jelenti, hogy Istennek kell lennie életünk középpontjába. Ha Krisztus nem az első, akkor minden más előbb-utóbb a helyéről elmozdul. Sok ember azt gondolja, hogy ha Istent helyezi az első helyre, akkor kevesebbet fogja szeretni családját. A valóság éppen az ellenkezője. Aki igazán szereti Istent, az tudja igazán szeretni az embert is. Amikor Isten hiányzik az életből, a szeretet gyakran önzésé válik. Birtokolni akarunk, irányítani akarunk, követelni akarunk. Isten szeretete azonban megtisztítja az emberi szeretetet. A szülő, aki Krisztust helyezi az első helyre, jobb szülő lesz, mert nem önmagából szeret, hanem Isten szeretetéből. A házastárs, aki Krisztust helyezi az első helyre, jobb házastárs lesz, mert nem önmagából szeret, hanem Isten szeretetéből. A pap, aki Krisztust helyezi az első helyre, jobb lelkipásztor lesz, mert nem önmagából szeret, hanem Isten szeretetéből. Drága jó testvéreim, mindnyájunk életében eljönnek olyan pillanatok, amikor választani kell. Ezek nem mindig látványos döntések, hanem sokszor apró dolgok. Vasárnap a szent misére menni, vagy valami más csinálni. Imádság, vagy egy állandó rohanásban élni. Becsületesség, egyenesség, vagy a hazugság könnyebb útja. És azt járni, Krisztus elvárása, vagy a világ elvárása szerint éleke? A kereszténység nem pusztán a szép gondolatok gyűjteménye, hanem a kereszténység döntés. Döntés Krisztus mellett. Drága jó testvérek, az ima szándékunk ez alkalommal is mi más lehetne az evangélium alapján, hogy hűségesnek maradni Krisztushoz. Krisztus legyen életünk forgatórugója.
3: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
3: Szent Pál apostol írja, ne engedd, hogy legyőzzön a rossz, inkább te győzz le a rosszat jóval. Győzzük le magunkban is körülöttünk a rossz indulatot és a szép húzást. Bocsássunk meg, és kérjünk bocsánatot, ha vétettünk. Engesztelődjünk ki szívből egymással.

0: Irgalmas Isten, mennyei atyánk, abból a mélységből kiáltunk hozzád, ahová bűneink juttatnak minket. Emelj fel minket irgalmaddal. Add meg nekünk a hit kegyelmét. Segíts minket, hogy alázattal kutassuk a természet örök könyvébe beírt törvényeidet, és azokhoz szabjuk cselekedeteinket. Segíts minket, hogy a te ígéd tápláljon és éltessen bennünket. Áld meg családjainkat, adj a házastársaknak kölcsönös, őszinte szeretetet és hűséget. Segítsd őket, hogy bőkezően mondjanak igent az életre, adj nekik bőséges gyermekáldást. Segítsd a fiatalokat, hogy növekedjenek bölcsességben és a szív jóságában. Állj az idősek mellett, hogy családjuk számára példaképek, az imádság és a béke forrásai legyenek. Segíts minket, hogy tisztelettel és cselekvő szeretettel álljunk szegény, idős, beteg és rászoruló testvéreink mellé. Add meg, Urunk, hogy a szomszédos népekkel egymás megbecsülve és egymás jogait tiszteletben tartva békességben élhessünk. Adj erőt, hogy ellene tudjunk mondani a gonosznak. Segíts, hogy legyőzhessük magunkban és körülöttünk mindazt, ami beszennyez, ami megsebez másokat, minket és a te teremtett világodat. Támogass kegyelmeddel, hogy építői lehessünk annak az országnak, mely nem az erősek jogarára, hanem az igazságra és a szeretetre épül. Boldog asszony, az örök éges szülőanyja Mária, Szent István királyunk, a te oltalmadba ajánljuk magyar nemzetünket. Járj közben Szent Fiadnál. Könyörög értünk, hogy mindig örömmel megtehessük azt, amit a te fiad mond nekünk.
1: Urunk Istenünk, ragyogtasd fel fölöttünk arcod fényét, adj nekünk megújulást, emelj fel minket. Add, hogy örömmel járhassunk a te ösvényeiden, mert a te utad az élet és az áldás útja. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
1: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg benneteket a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen. Kedves hallgatóink, megköszönjük, hogy velünk imádkoztak, hogy együtt lehetünk ebben a mai imában. Búcsúzunk most a Szatmár Németi stúdióból. Áldott szép estét kívánva mindenkinek. Dicsértessék a Jézus Krisztus!

Atyám, hiszem, hogy Jézus azért jött a világba, hogy helyreállítsa a békét a szívekben. Kérlek, szereteteddel írts ki a szívekből az űrzavar minden dudváját, hogy hangodra felfigyeljenek a lelkek. Megértsék, hogy amit te adsz nekünk, csöndes, békés úton jön elénk, halkan, figyelmeztetően, békésen és jó akarattal. Kérjük áldásodat, Istenem, amelyben a béke megteremtéséért szíveket viszünk eléd. Amen.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszek Szentlélekben, hiszem a katolikus anyaszentegyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Amen.
2: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen. Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
3: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
3: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
4: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
4: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
4: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
6: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
6: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
6: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
5: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
7: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
8: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
7: Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
8: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
7: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
8: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
9: Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
9: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
9: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
11: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
5: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
11: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
5: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
11: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
5: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
10: Mindennapi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól. Amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus.
10: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
10: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Az Úr legyen veletek.
10: És a te lelkeddel.
0: Áldjon meg bennünket, családjainkat és a Mária Rádió hallgatóit a mindenható Isten, az Atya, a Fiú és a Szentlélek.
10: Amen.

Az adakozás nem csak hogy szeretetből kell végezni, hanem örömmel is, mert a jókedvű adakozót szereti az Isten. Kedves hallgatók, az Erdélyi Mária Rádió az önök szeretete és öröme nélkül nem maradhat fenn. Ezért várjuk az önök adományait, hogy a szerető Istennek örömhírét minél több ember szívéhez eljuttathassuk az éterhullámaink keresztül.

Jézus, Te vagy az ember egyetlen megváltója. Testvéreinkért imádkozunk hozzád, akik igent mondtak neked a papságra, a megszentelt életre, vagy a misszióra szóló hívásodra. Add, hogy életük napról napra megújuljon, és élő evangéliumá váljanak. Irgalmas és szent Urunk, küldj szüntelenül új munkásokat országod aratásába. Segítsd azokat, akiket arra hívsz, hogy napjainkban kövessenek téged. Engedd, hogy akik arcodat szemlélik, örömmel válaszoljanak a csodálatos küldetésre, amelyet rájuk bíztál, néped és valamennyi ember javára. Istenünk, aki az Atyával és a Szentlélekkel élsz és uralkodol, most és mindörökké. Amen.

Dag Hammarskjöld, adj nekünk békét veled. Szenteltessék meg a te neved, ne az enyém. Jöjjön el a te országod, ne az enyém. Legyen meg a te akaratod, ne az enyém. Adj nekünk békét veled, békét az emberekkel, békét önmagunkkal, és szabadíts meg a félelemtől. Te, aki fölöttünk vagy, te, aki egyikünk vagy, te, aki vagy, mi bennünk is. Hadd láthassanak mindnyájan téged, én bennem is. Hadd készíthessem elő a te utadat, hadd köszönjem meg neked mindazt, ami történik velem. Hadd figyelhesselek mindig mások szükségeire, tarts meg szeretetedben. Ahogy kívánságod szerint, én is megtartok mindenkit az enyémben. Hadd irányuljon bennem minden a te dicsőségedre. Ne essem sohasem kétségbe, mivel kezed oltalmában vagyok, s tiéd minden hatalom és jóság, mindenható. Bocsásd meg kételjeim, haragom, büszkeségem. Irgalmad alázzon meg, szigorod emeljen fel.

Tatai Teréz anya, a legjobbat add a világnak. Az emberek esztelenek, következetlenek és magukba fordulnak, mégis szeresd őket. Ha jót teszel, megvádolnak, hogy önzés és hátsó gondolat vezéri cselekedeteidet, mégis tegyél jót. Ha sikeres vagy, hamis barátokat és igazi ellenségeket nyersz, mégis érj célt. A jó, amit teszel, holnap már feledésbe megy, mégis légy becsületes és nyílt. A becsületesség és őszinteség sebezhetővé tesz, mégis légy becsületes és nyílt. Amit évek alatt felépítesz, lerombolhatják egy nap alatt, mégis építs. Az embereknek szükségük van segítségedre, de ha segítesz, támadás érhet, mégis segíts. A legjobbat add a világnak, amit csak van, s ha verést kapsz cserébe, mégis a legjobbat add a világnak, amit csak van.

Ölve hírén, ima az emberiségért. A világot, Uram, te teremtetted, s benne mindenki a te gyermeked lett. Fehérbőrű vagy indián vagy néger, te megváltottad, Uram, hulló vérrel. Uram, testvérek vagyunk itt mindnyájan. Miért van hát annyi harc a világban? Uram, add, hogy tudjunk jobban szeretni, a másét ne kívánja többé senki. Ó, legyen több jóság, s kevesebb vétek, Uram, találjon meg mindenki téged. Haragnak, gyűlöletnek legyen vége, jöjjön el a te országod, a béke. Amen.

Szent Györgyi Albert. Ne hagyd lerombolni az élet templomát. Uram, fölfedted előttünk az anyagban rejlő energia titkát, hogy munkánkat könnyebbé és az életét magasztossá tegyük. Megtanítottál a hangnál is sebesebb utazásra, hogy a távolság ne válassz el többé az embertől az embert. Munkánk gyümölcsét, a lövedék és sűrített energiát. Mi eljuttatjuk a föld legtávolabbi sarkaiba, hogy egymást nyomorúságba és pusztulásba taszítsuk, hogy a letarolt földről kiírtsunk minden élőt. Uram, ne hagyd, hogy leromboljam az élet templomát. Engedd, hogy hasznomra váljék a tudás, hogy hasznossá lehessek általa. Adj méltóságot rövid napjaimnak.

vezess engem a halálból az életre, a hazugságból az igazságra. Vezess engem a kétségbeesésből a reménységre, a félelemből a bizalomra. Vezess engem a gyűlöletből a szeretetre, a háborúból a békébe. Engedd, hogy béke töltse be a szíveinket, a mi világunkat és az egész világ mindenséget. Béke, béke, béke. Amen.

te hozzáállásodon múlik, Isten mit ad neked. Mert ha ebbe a szent szolgálatba bekapcsolódunk, azzal nem csak a szentek szükségletét elégítjük ki, hanem Isten iránt is őszinte hálára indítunk.

0: Istenem, jöjj segítségemre!
1: Uram, segíts meg engem!
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek!
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen. Alleluja!
0: Világ megváltó Jézusunk, örök fönségben szült ige, a titkos fényből fénysugár, népednek őrző pásztora!
1: Mindent hatalmad alkotott, törvényed rendelt ét napot. A munkás, fáradt testeket az éj csendjén pihenteted.
0: Poklok hatalmát megtörő, légy ellenségtől őrizünk, ne tudja bűnbe rántani, kiket szent véred újra szült.
1: Amíg mulandó életünk e földi testhez kötve tart, testünk, ha álom nyomja el, lelkünk virasszon éberen.
0: Dicsérünk Jézus szüntelen, ki feltámadtál győztesen, Atyának, léleknek veled, most és örökre tisztelet. Amen. Alleluja, alleluja, alleluja. Aki a fölséges oltalmában lakik, a mindenható árnyékában pihen.
2: Ezt mondja az Úrnak, te vagy menedékem és erősségem. Istenem, benned bízom.
0: Megment ő téged a vadászok tőrétől és a gonosz beszédtől.
2: Szárnyaival oltalmaz, tollai alatt menedéket találsz.
0: Pajzs és páncél az ő hűsége, nem kell félned az éjjeli rémtől.
2: A nappal szárnyaló nyíltól, a sötétben olálkodó ragálytól, a fényes nappal pusztító dögvésztől.
0: Essenek el bár ezren oldaladon, és tízezren jobbod felől. Nem érhet téged semmi bántódás.
2: Saját szemeddel láthatod majd. Látni fogod a bűnösök bűnhődését.
0: Mert az óra te védelmező várad, a magasság belét választottad oltalmadul.
2: Így nem ér semmi baj, otthonodhoz nem közelíthet semmi csapás.
0: Mert megparancsolja angyalainak, hogy őrizzenek minden utadon.
2: Tenyerükön fognak hordozni, hogy kőbe ne üsd lábadat.
0: Áspiskígyon és viperán lépdelsz, kígyót és oroszlánt eltiporsz.
2: Hűséges hozzám, azért megmentem. Oltalmazom, mert nevemet ismeri.
0: Ha kiált hozzám, meghallgatom. Minden szükségében közel vagyok hozzá. Megszabadítom, és dicsőséget szerzek neki.
2: Hosszú élettel áldom meg, és megmutatom neki üdvösségemet.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
2: Miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Szárnyával védve takargat, nem kell félned az éjjeli rémtől.
2: Látni fogják az Úr arcát, és a homlokukon lesz a neve. Nem lesz többi éjszaka, és nem szorulnak rá a lámpa világítására, sem a nap fényére. Az Úristen ragyogja be őket, és uralkodni fognak örökkön örökké.
0: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Alleluja!
1: Ez az a nap, amelyet az Úr adott, hogy újjongjunk és örvendezzünk. Alleluja!
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat, hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Bocsásd el most, Uram, szolgádat, szavaid szerint békességben.
2: Hiszen már meglátták szemeim, akit küldtél, az üdvözítőt.
0: Őt adtad számunkra, csodájára minden népnek,
2: hogy fényeskedjék az egész világnak, mint választott néped dicsősége.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak, és a Szentléleknek,
2: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Te védj meg, Istenünk, ha vérasztunk, s ha alszunk, őrizd álmunkat. Hadd legyünk Krisztussal ébren, s elnyugodjunk biztonságban, békén. Könyörögjünk! Istenünk, a mai napon megünnepeltük Urunk feltámadását. Hallgasd meg alázatos kérőszavunkat, hogy minden rossztól mentesen a te békédben nyugodjunk, és dicséretedben örvendezve ébredjünk, Krisztus a mi Urunk által.
2: Amen.
0: A nyugodalmas éjszakát és a jó halál kegyelmét adja meg nekünk a mindenható Isten.
2: Amen.
0: Mennek királyné asszonya, örülj szép szűz, alleluja, mert kit méhedben hordozni méltó voltál, alleluja.
1: Amint megmondotta vala, föltámadott, alleluja. Imádd Istent, hogy lemossa bűneinket, alleluja.

0: Mária Rádió. Egy fénysugárra lelkednek. Nagy Károlyban, a Károlyi Kasténál, a 90.1-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható. Kedves hallgatóink, a következő fél órában Provita Hominis című műsorunk ismétését hallhatják. Műsorunk szerkesztője dr. Kovács Zita.
1: Dicsértessék a Jézus Krisztus! Sok szeretettel köszönti Kovács Zita doktornő a Mária Rádió kedves hallgatóit. A Provita Hominis, az emberi élet védelmét műsor 808. adásával. Ugyancsak Habó Márta tanúság tételének a gyűjteményéből adok közre továbbra is, és van egy nagyon kedves képes összeállítás is, ezt csak fel tudom olvasni, hogy van ideális időpontja a gyermekvállalásnak? Kérdőjel. Hát az első, túl kicsi. A második, túl korai. A következő, túl elfoglalt az anyuka. Továbbá, túl nem fér bele. A következő, túl nem így terveztük. És az utolsó, túl késő. Tehát, amikor az emberi számítás bekalkulál, akkor ez a végeredmény, hogy túl késő, vagy egyáltalán már nem lehet. Na hát a következő tanúságtétel így hangzik. Abortuszra jöttem, de szülhetnék önnél? Ez a címe. Muszáj a születésemtől kezdenem, hogy jobban tudjam szemléltetni azt, hogy nincs lehetetlen. Állítólag kívánt gyermek voltam, bár az anyám inkább az alkoholt kívánta sajnos, amire idővel rávette az apámat is. Születésem után 4 évvel érkezett az öcsém, így egy darabig 4-en laktunk nagyanyám lakásában. Új palotán egy szobában. Egy nagy veszekedés alkalmával anyám fogta az öcsémet, majd apám pofona után nagy lendülettel a saját anyjához költözött, a 9. emeletre, ugyanis ugyanabban a lépcsőházban lakott ő is. Ennyit a kívánt gyermekről. Utána nem is látogatott, sőt évek múltán még ő keltett bennem lelkiismeret furdalást, ha nem mentem hozzá. Attól kezdve a nagyanyám nevelt, mivel apám nagy bánatában az alkoholt és az utcát választotta. Igen, hajléktalan lett, pedig nagymamám nagyon sokszor hívta haza. 16 éves voltam, amikor találkoztam egy 22 éves sráccal. Tetszettem neki, testileg nagyon vonzónak talált, de ennél tovább nem gondolkodott. Én meg nagyon éretlen voltam. Senki nem jósolt nekünk közös jövőt, sőt a családja nagyon keményen ellenem volt. Úgy utáltak, ahogy vagyok. Mindennek ellenére ebben az évben ünnepeljük a 26. évünket együtt. Az első gyermek hamar jött. Az anyósomhoz költöztünk. Egy szobában éltünk. Velünk együtt pedig sógor, feleség és 3 gyerekük. Nagyon nehéz 10 év következett. Jó, hogy nem tudtam ezt előre. Az első gyermekünk születése után pár évvel szerettünk volna egy másodikat, és tettünk is érte. Elsőre teherbe estem. Erre az anyósom is, a sógorom is közölte, hogy ide hozzájuk több gyereket nem szülhetek. Nem tudtam, mi az abortusz. Nem voltak akkoriban olyan elérhető anyagok, amelyek megmutatták volna. Amikor először mentem ultrahangvizsgálatra, egyből az abortusz miatt, dr. Vida Gábor vizsgált. Megmutatta a szívhangot, ez volt az első sokk. Egy dobogó emberi szívet hallottam. Felkértem, hogy végezze el ő az abortuszt. Azt mondta, hogy ő nem végez művi terhesség megszakítást, így tovább mentem máshoz. Nem hagyott nyugodni az, amit láttam és hallottam. Dobogó szív volt, élt és mozgott. Elmondtam a férjemnek is az érzéseimet, de ő annyira tartott az anyjától és a családtól, hogy teljesen elzárkózott a baba életben hagyása elől. Valami nagyon fájt legbelül. Elintéztem a papírokat, teljesen egyszerű volt, és nagyon fájt. Visszaemlékeztem, hogy mennyire vártam az elsőszülött kisfiamat, már egy kicsi korában. Tudtam, hogy most is van lakója a testemnek, én pedig valami nagyon rosszra készülök. Az abortusz előestéjén sírtam, könyörögtem, nem használt. A férjem annyit megígért, hogy elkísér, és végig mellettem lesz. Másnap reggel a kórház felé tartottunk, és én nagyon sírtam. Egyszerűen nem bírtam abba hagyni. Megálltunk a kórház előtt. Az én drága férjem felém fordult, és azt mondta, lesz, ami lesz, tartsuk meg a babát. Ott abban a pillanatban valami megváltozott. Szembefordult a félelmeivel, a rettegésével, a belé súlykolt embertelen nézetekkel, és a fia élete mellett döntött. El sem tudom mondani, hogy mekkora kő esett le a szívemről. A kórházba már boldogan és megkönnyebbülten léptem be. Gyorsan megittam egy gépi kávét, hogy még véletlenül se legyek éjgyomóra, majd megláttuk Vida doktort. Épp akkor jött bedolgozni. Oda léptünk hozzá, és ezt mondtam neki egy szuszra. Jó reggelt, most jöttem az abortuszra. Itt az arcán láttam átsuhanni valami megdöbbenéses fájdalomfélét. De azt szeretném megkérdezni, hogy szülhetek-e önnél? Először nem értette, de egy pillanat múlva felnevetett, átölelt minket, és gratulált. Nála szültem, ahogy a következőt is. Az utána következő két gyermek már más kórházban született meg, mivel sikerült saját házba költöznünk, pedig senki nem segített nekünk, és már máshová tartozunk körzetileg. Azóta már a férjem is az abortusz nagy ellenzője. Dominik fiam volt talán mindig is a legszófogadóbb gyermekem. Ebben az évben tölti be a 20. életévét. Nem iszik, nem dohányzik, nem drogozik. Még suliba jár, ügyesen tanul. Jó lelkű, jó szívű, tisztelettudó, majdnem felnőtt, akit én majdnem megöltem. És ami szerintem borzasztóan fontos, hogy akik a halálát akarták, azok is nagyon szeretik. Szerették, az anyósom már meghalt. Egy Gárdonyi Géza idézet következik. Arra gondolsz, hogy téged nem szeret senki. Eredj el az árvaházba. Szabad a belépés. Ott százával találsz olyanokat, akiket szintén nem szeret senki. Milyen szép lenne, ha azt kérdeznéd, melyik a legárvább? S megfognád annak a gyermeknek a kezét? Megsimítanád az arcát? Én leszek ezután te apád. Most az jutott eszembe így, hogy Szent Mónika milyen sokat sírt, Szent Ágostonért, meg kicsapongó életet élt, és egyszer azt mondta neki egy lelki atya a gyónásba, hogy a könnyek gyermeke nem veszhet el. Hát ez az anyuka is a várandósága alatt, ugye? Nagyon-nagyon sokat sírt, és az ő könnyei hatottak az apukára, amikor azt mondta, hogy lesz, ami lesz, megtartjuk a gyermekünket. Mennyire igaz volt a lelkiatya bátorítása, a könnyek gyermekei nem vesznek el. A következő tanúságtétel az a címem, végigvittük az Úr akaratát. A férjemmel, Tiborral egy keresztény ifjúsági közösségben ismerkedtünk össze 2006-ban. Kapcsolatunk 2007-ben kezdődött, amiből 2010 első napjaiban eljegyzés lett, 2011. június 2-án kötöttünk szentségi házasságot. Beköltöztünk közös otthonunkba, és megkezdtük közös életünket. Egy-két évet szerettünk volna kettesben tölteni, mégis boldogok voltunk, amikor november közepén kiderült, hogy babát várunk. Munkát is akkor tájt kaptam. Az egész család boldog volt, mert akkoriban éppen nem születtek babák. Semmiféle rossz érzésem nem volt, csak egyetlen egyszer a 8. hét környékén, hogy valami baja van a babának. Ezt a gondolatot elhessegtettem. Gondoltam, ez úgy is felmerül minden első babásban, természetes dolog. A szülés várható ideje az első házassági évfordulónkba volt kiírva. A 12. heti ultrahang vizsgálatra Tibor is elkísért. 2012. január 11-én délelőtt. Izgatottak, jókedvűek voltunk, viccelődtünk a váróteremben. Amikor sorra kerültünk, az orvos nagyon sokáig vizsgált. Teljes némaságban. Tibor velem szemben állt, az orvos háta mögött. Amikor végre megszólalt, a szavaival egy sötét verembe taszított. Nem fogok fényes dolgokat mondani, a babának nagyon súlyos rendellenessége van. Latinul diktálni kezdte a baba betegségét az asszisztensnek, amiből mi semmit nem értettünk. Jegges fájdalom öntött el, és zokogni kezdtem. Megszólalni sem bírtam. A férjem beszélt az orvossal, de ő se tudta hirtelen, mit kérdezzen, vagy mit mondjon. Az orvos teljes természetességgel írt egy papírt, hogy indokolt az abortusz, és beküldött minket másnapra a kórházba. Nem tudom, miért emlékszem olyan tisztán a szavaira, de tudom, hogy mondta. Megérti, hogy ez fájdalmas. Annyit tud segíteni, hogy az abortusz után jöjjön vissza a férjem, és szívesen kiír táppénzre. Említette, hogy amikor ma hazamegy, biztosan szitkozódni fog a helyzet miatt. Mivel én csak zokogtam, sokkot kaptam, azt mondta a férjemnek, hogy vigasztaljon meg. A zokogásom odakint is folytatódott. Valószínűleg halálra rémítettem az összes várakozó kismamát. Az első sok után kábultan sétáltunk. Fel kellett hívnunk a szüleinket a hírrel. A szüleim által a kicsinek rendelt babakocsi pont aznap érkezett meg. Mindkét családban az első unoka volt, ezért fokozott volt az izgalom. Nem bírtam többször elmondani a hírt. Megkértem az apukámat, hogy szóljon ő a többieknek a családban. Bár nem tudtuk pontosan, milyen betegséggel állunk szemben, egyetlen percig sem merült fel bennem az abortusz lehetősége. Az édesanyám és a mamám évtizedek óta elkötelezett magzatvédők, de a bensőmben sem volt kétség. Tudtam, hogy ez a helyes. Másnap a kórházban minden részvét nélkül, csak úgy szakmailag megerősítették a diagnózist. Három orvos volt jelen. Azt mondták, hogy ez az élettel összeegyeztethetetlen betegség. Senki sem magyarázta el, hogy mi ez a betegség, csak annyit, hogy a baba halála elkerülhetetlen. Ezért abortuszt kell végezni. A friss fájdalomtól még mindig kába voltam. Ezért minden, amit az orvosoknak tudtam mondani, az volt, hogy megtartom a babát. Az egyik orvos dübegurult, szinte rám kiáltott, hogy ezt mégis hogy képzelem. Nem értem, hogy ez nem gyógyítható. Mit gondolok? Mi lesz majd? Nem tudtam válaszolni, mert én sem tudtam. De nem lehetek a gyermekem gyilkosa, bármilyen is, ő a gyermekem, Isten ajándéka. Hibbantnak néztek? Azt gondolták, biztosan nem hiszem el a diagnózist, ezért felküldtek a budapesti Semmelweis klinikára. Másnap az édesapám elvitt minket. Ott kedvesek voltak, ultrahangfotót is kaptam. Egy genetikus megnézte az eredményeket, és ő végre azt is elmondta, hogy mi ez a betegség, hogyan alakult ki, és hogy mi várható. A baba anenkefáliában szenvedett, ami azt jelenti, hogy a koponyacsont nem fejlődik ki megfelelően, így az agy és az idegrendszer sem tud, mivel az agy szabadon van a magzatvízben. Ehhez társult a nyitott hátgerinc. Ezek velőcső záródási rendellenességek. A velőcső záródás folyamata körülbelül az ötödik magzati héten fejeződik be. A genetikus is hangsúlyozta az abortusz szükségességét. Amikor erre nemet mondtunk, azt mondta, hogy ez nagyon veszélyes, mert a baba bármikor meghalhat, és ha nem veszik észre időben, vérmérgezést kaphatok, és én is meghalhatok. A férjem ettől egy kicsit megijedt, gondolkodóba esett, de biztos vagyok benne, hogy sohasem gondolta komolyan az abortusz operációnak. Én azonban biztosan tudtam, hogy nem lesz semmi bajom. Éreztem belül, hogy velem minden rendben lesz. Újra nemet mondtunk az orvosnak, aki azt kérte, hogy indokoljuk meg. Azt mondtuk, hogy katolikusok vagyunk. Ezt ráírta egy nyilatkozatra, és alá kellett írnunk, hogy a saját felelősségünkre vetjük el az abortuszt. A családom támogatott minket. A férjem családja nem vallásos, és bár nem próbáltak rábeszélni minket az abortuszra, megemlítették, hogy lehet, hogy jobb lenne. Minek végigcsinálni ezt a torturát? Fiatalok vagytok, hamarabb lehet másik. Egy pillanatig sem voltam mérges Istenre, nem kérdeztem, hogy miért velünk történik mindez. Azt viszont kutattam, hogy mit akar ezzel az Úr. Először arra gondoltam, hogy itt a nagy választás, hogy hitvallást teszek-e az Isten és az ő törvényei mellett. Mindig hangoztattam másoknak, hogy abortuszt semmilyen körülmény miatt nem lehet elkövetni. Eljött az ideje, a hiteles kereszténységnek, hogy a tett egyezik-e a szóval. Elkezdtük együtt imádkozni a rózsafüzért. Ima közösségeknek, keresztény szerkesztőségeknek, külföldön élő magyar imacsoportoknak írtam, hogy imádkozzanak a gyermekünkért. Rengeteg támogató levelet és e-mailt kaptam. Voltak azonban olyanok is, akik nem értették, hogy miért hagyjuk szenvedni a babánkat, sőt egyenesen bigottnak kikiáltó e-mail is érkezett. Gyógyító alkalmakra jártunk. Szinte minden nap mentem szentmisére és áldoztam. Igazából egy fájdalmas, de békés és áldásos időszak volt ez az életünkben. Elmentem az egyházmegyénk püspökéhez, hogy engedélyezze, hogy levelet küldjek a pápának. Akkor még 16. Benedek volt a pápa. Kértem, imádkozzon a kicsikémért, és válaszolt is, hogy szívesen megteszi. Gyógyulásért imádkoztam kezdetben, de később már az Úr akaratának elfogadásáért és erőért. Kerestünk egy szülészorvost, aki vállalta a várandóságomat. Találtunk egy olyan orvost, akiről azt hallottuk, hogy keresztény. Elmondta, hogy ebben a kórházban 30 éve nem született ilyen baba. Két nappal a betegség kiderülte után hunyt el a férjem nagypapája. Éppen Tibor 30. születésnapján. A várandóságom egyéb tekintetben normálisan zajlott. A vége felé egyre több lett a magzatvíz, mert a kicsi nem volt képes nyelni. Konzultáltunk több orvossal, ugyanazon a véleményen voltak, mint a szülész orvosunk. Kicsi a valószínűsége, hogy a baba természetes úton születik meg, mivel gyakorlatilag nincs idegrendszere, amely kibocsátja azt a hormont, ami segíti a megszületését, illetve nincs koponya csontja, amivel úgymond utat tör magának. A szülés a 30. héten indult be. Igazából csak nyugtalanságot éreztem, és premenstruációs tüneteket, illetve hány ingerem hasmenésem volt. Egész szerdán sétáltam a lakásban körbe-körbe. Másnap mondtam, hogy menjünk be, mert ez a bébi ki akar bújni. Az orvos azt mondta, hogy biztosan valami fertőzés. Infektológiai kivizsgálásra küldött. Végig kínlódtam a csütörtököt és a pénteket. Folyton csak járkáltam. Alig aludtam, alig ettem. Pénteken este kértem az apukámat, hogy most már menjünk be az ügyeletre, mert ez már biztosan a szülés. Amikor beértünk, már két ujnyira ki voltam tágulva. Szinte azonnal a szülőszobára kerültem. Nem voltak igazán fájdalmaim, hiába kaptam oxitocint is. Este 8-kor kerültem a szülőszobára, és 23 óra 50-kor természetes úton megszületett a kislányunk. Küzdelmes és hosszadalmas volt a kitolási szak. Sajnos, mire megszületett, már nem élt, pedig a szülő ágyra még a szívdobogását hallgatva feküdtem fel. A férjem hozott szentelt vizet és megkeresztelte. Rita és Bernadett neveket kapta. Megnézhettük, de nem engedték, hogy megfogjuk őt. Békességben, nyugalommal zajlott az egész, pedig több orvos is bekéreckedett, mert nem láttak még ilyen babát és szülési folyamatot. Megnyugodtunk, hogy végig vittük az Úr akaratát. A fájdalom csak később tört rám. A női osztályra vittek, nem az újszülött osztályra. Erre kedvesen figyeltek. Az ellenőrző ultrahangvizsgálaton bámultam a szürke, mozdulatlan képet a kijelzőn. A gyermekünk eltűnt, nem volt velünk. Eltűnt onnan az élet, de hová lett? A patológián egy kicsit megnézhettük őt. A buksiját becsomagolták, de mindene megvolt szépen, gyönyörűen, mint más kisbabának. Amit bánok, hogy nem harcoltam azért, hogy a karomba vehessem. Meg azt, hogy amikor elhamvasztottuk, csak szétszórtuk a hamvait a Balaton felett, mondván, ő úgy is a mennyben van. De ezzel kapcsolatban annyira erős nyugtalanságot érzek, hogy valószínűleg nem volt helyes. Semmi más nem bánok. Minden úgy volt, ahogy lennie kellett. Biztosan tudom, hogy a kislányunk fent él a mennyei atyával. És onnan imádkozik értünk. A Jóisten nem sokáig hagyott minket szomorúságban. 3 hónappal később megfogant a második kislányunk. Mostanra 3 gyönyörű egészséges gyermek szülei vagyunk, Krisztina, Leonetta, 2013. május 22-én született Szent Rita napján, Filoména Veronika 2015. január 29-én, és Lénárd Mihály 2017. április 27-én született. Dicsőség a magasságbelinek. És bezárásként Andrea Bocelli idézet van. Egy kismama vakbélgyulladással került kórházba, ám az orvosok a műtét befejeztével abortuszt javasoltak neki. Ez lenne a legjobb megoldás, mert a gyermek várhatóan valamilyen fogyatékkal születne meg. A kismama úgy döntött, hogy mégis megszüli a gyermeket. Ez a kismama az anyám volt, a gyermek pedig én voltam, Andrea Bocelli. Egy áldott új hetet mindenkinek, dicsértessék a Jézus Krisztus!

Mária Rádió. Egy fénysugára lelkednek. Szatmár Németiben, a tűzoltótoronynál, a 92,3-as ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

betegeknek anyja, boldogságos Szűz Mária, virassza a földkerekség minden betegének ágya mellett. Azoké mellett, akik ebben az órában veszítik el öntudatukat, akik haláltusájukat vívják, akiknek semmi reményük sincs a gyógyulásra, akik fájdalmukban sírnak és jajgatnak, akiket senki sem ápol, mert nincs rá pénzük, akik menni szeretnének, de nyugton kell feküdjenek, akiknek pihenni kellene, de a szükség munkára kényszeríti őket, akik nyugtalanul hánykolódnak fekhelyükön, akik a hosszú éjszakákat álmatlanul, nyitott szemmel töltik, akiket betegség közben még a családjuk szükségének gondjai is kínoznak, akiknek végleg le kell mondaniuk jövő terveikről, akik nem hisznek a túlvilágban, és Isten ellen zugolódnak, káromolják és őt átkozzák, akik nem tudják, hogy Krisztus értük is szenvedett. Betegek anyja, boldogságos Szűz Mária, virassza a földkerekség minden betegének ágya mellett. Amen.

veled megyek. Így szólít meg mindenkit dr. Szenthelyi Molnár István könyve. Ma hallgassák szeretettel a Különleges gyászszertartás című részt.

halászcsaládok, akiknek kenyérkereső családfője a tenger viharának esett áldozatul munka közben. Így osztozik az egyház gyermekeinek szenvedésében és bánatában. Milyen sokan halnak meg évente országutainkon? Viruló, egészséges emberek, akik nem gondoltak a halálra, és nem is készültek rá. Imádkozzunk értük!

úgy kell dolgoznunk, mintha örökké élnénk. És úgy kell élnünk, mintha holnap kellene meghalnunk. Írja a Talmud.

A mikrofonnál Veres Judit Máriát hallották. Dicsértessék Jézus Krisztus! A viszonthallásra!

Vannak napok, amikor megbénít a tehetetlenség és kétségbe ejt. Küzdöttem valamiért, de erősebb volt nálam. Egy véleményért síkra szálltam, de be kellett látnom, hiába volt. Jobbá akartam tenni a világot, de én sem lettem tőle jobb. Istenem, bátor akarnék lenni, buzgó, de elfog a gyöngeség. Már akkor reszketek a bukástól, mielőtt bármit elkezdenék. Miért tűröd ezt? Persze, sok volt bennem az önzés, mely igazolást keresett. Csak a magam igazságát akartam. Ügyeskedtem magam és a világ előtt, ezért megaláztál engem. Uram, sikerre szomjazik az ember. Még a kereszténynek is kell valami jel, hogy nem meddő kísérlet megjavítani magát s a világot, vagy talán szerényebb legyek? De mindenütt kikászi terveket készítenek. Ments meg, Uram, a kis hitűségtől. Adj legalább ebben vagy abban egy morzsányi sikert. Add, hogy mindig megpróbálkozzam megint és megint. Ahogy te is megpróbálsz mindent velünk meg a világgal évszázadok óta. Tarts távol tőlem a nagyra vágyást, hogy teljesítményemért megcsodáljanak. Küldj igaz barátot nekem, aki buzdít és visszatart, és bírál és dicsér. És add nekem minden dolgaimban az alázatosság szellemét. Adj szeretetet és reményt. Mert a te sikered jelképe sose más. Előbb volt a kereszt, és aztán a feltámadás.

Kezem nehéz, lábam nehéz, szinte leragad a szemem. Véget ért egy nap, te nyugovóra küldted a napsugarat. Én is fáradt vagyok és kimerült. Így adsz jelet, hogy hagyjak abba mindent és aludni térjek. Hála neked, Uram, intő jeleidért, amivel érzékelteted erőm határait. És köszönöm, hogy megvilágosítottad értelmemet, és valamit ma is tehettem. Ó, jó kipihenni egy munkásnap fáradalmait. Felajánlom neked mai napon minden terhét, minden fáradtságát, minden bosszúságát, minden örömét. Mindent. Amit most leteszek egy éjszakára. Örülök, Uram, hogy alhatom. Nem csak azért, mert újra erőt ad, s mert kezem, lábam és minden tagom újra könnyűvé teszi. A te szereteted úgy akarta, hogy még többet is adjon, hogy órákat ajándékozzon nekünk, és lehúnyt szemünk zsalói mögött teljesen magunké legyünk. Hogy a buzgón számoló értelem a féltő gond, a tervezkető kalkuláció az elmúlt nap ajtaján kívül maradjon. Köszönöm ezt a gazdag ajándékot, Uram. Tudom, hogy ez mekkora érték oly sok álmatlan éj után, amikor sziréna üvöltött vagy őrségben álltunk. Akkor csupán egy órányi alvásért fohászkodtam. Ma sem feledhetem megköszönni neked. Gyermekeim már ágyacskájukban alszanak nyugodtan és mélyen. Kicsi kezük mellett pihen a játék, míg reggel újra megtalálják. Így szeretnék én is letenni mindent a kezemből, hogy a kezedbe ajánljam, Atyám. Legyen több ez az alvás, mint szemlehúnyás, erőgyűjtés, ágyban fekvés. A te karodba akarom vetni magam teljes bizalommal, hogy magadhoz ölelj, és őrizd meg az éj sötétjében, amit ma kezdtem, s majd holnap folytatok. Uram, bízom benned. Te nyugodtan aludtál a csónakban, míg háborgott a tenger. És amikor fölébresztettek a tanítványok, megszíttad őket, hogy kishitűek és gyávák. Óvj meg bennünket ettől a kishitűségtől, életünk nyugtalan csónakján jöjj velünk. Add, hogy higgyünk benned szilárdan, mint a szikla, még a legsötétebb éjben is. Mert Istenünk, te sosem alszol. Szereteted virraszt fölöttünk.

rád, és hogyan? Ismerek régi válaszokat a szenvedésben meg a keresztben. Ismerek újabb válaszokat a fele barátban, az ő gondjaiban. Te csak a tövis koronás Isten vagy? Csak a kereszt hordozó? Nem vagy-e a feltámadott is, ura életnek és halálnak? Uram, nem vagy-e jelen az örömben is, meg a szépségben, meg a boldogságban? Én nem a képes újságok sztárjainak boldogságára gondolok, nem is a szépség királynő kultuszára, sem a konferenciék tréfáira. Te igenis hordoztad a keresztet, hogy elhozd a megváltást. Betegeket gyógyítottál, hogy egészséget adj. És emberré lettél, hogy elhozd az örömhírt. Megígérted, hogy letörlöd a könnyeket. Boldoggá teszel. De akkor, Uram, ott kell lenned az örömben is, az egészségben, a boldogságban, a szerelemben. Így hát keresni akarlak téged, és rád találni örömben és fájdalomban. Gondban és boldogságban. Mert azt is tudom, hogy nincs tökéletes boldogság másod, csak nálad. Akkor cselekszem a te akaratodat, ha gyógyítok és vigasztalok. Ha segítek és tanácsot adok. Ha boldoggá teszek és sugárzom a szeretetet. Mert te nem a könnyek istene vagy, hanem a boldogságé, meg az örömé.

Mária Rádió. Egy fénysugár a lelkednek. Sepsi Szent Györgyön a 89,7-es ultrarövid hullámú frekvencián hallható.

Laudetur Jézus Krisztus. Dicsértessék a Jézus Krisztus. Itt a Vatikáni Rádió. Köszöntjük kedves hallgatóinkat. A mikrofonnál a szerkesztő Somogyi Viktória, vasárnapi adásunk tartalmából. Hosszú élet titka. Interjú Csete Iván atyával, a New York-i magyar katolikus közösség lelkipásztorával, közelgő 90. születésnapja alkalmából.

0: Szeretettel köszöntöm a Vatikáni Rádió mikrofonjánál Csete Iván atyát, akivel abból az alkalommal beszélgetünk New Yorkban, a templomban, ahol a magyarok tartják a szentmiséjüket, hogy szeptemberben tölti be 90. életévét, és kiváló formában van, továbbra is szolgálja a magyar közösséget, és évtizedek óta itt a magyar lelkipásztori ellátásban jelentős szerepet játszik. Először is sok szeretettel gratulálunk ehhez a jeles közelgő évfordulóhoz a Vatikáni Rádió nevében is. Atya, mi a hosszú életnek a titka?
1: Hosszú élet titka? Idézem a 104 éves nagybátyámat, a Csete Pista bácsit, akitől megkérdezték 100 éves korában, hogy mi a hosszú élet. Én is azt mondom, azt mondta, hogy három dolog. Mindig hittem Istenbe, másodszorban mindig aktív voltam, és a harmadik, minden nap megittam 2 pohár vörösbort.
0: Ez tényleg egy nagyon jó életfelfogás. Szeretném megkérni, hogy röviden foglalja össze az életét a Vatikáni Rádió hallgatóinak.
1: Szóval Budapesten születtem, 4 éves koromban elkerültünk, nagy szüleim, édesapámat kinevezték Fölhosznó Nagyváradra, ami akkor magyar lett egy pár évre, 40-be, és aztán ott növelkedtem, átéltem a II. Világháborút, és aztán orvosnak hallgató lettem 1955-ben Szegeden. És benne voltam a MEFESZ, a Magyar Főiskolások és Egyetemisták újjá alakuló szövetsége, a MEFESZ-nek voltam az egyik alapító tagja, és akkor a forradalmat, tulajdonképpen a forradalmi diákmozgalmat mi kezdtük. Győzött, hál' Istennek, a forradalom egy hétre, vártuk az amerikaiakat, de nem jöttek, az amerikaiak helyett jöttek az oroszok, és nekem el kellett menni, különben letartóztattak volna, és akkor még rosszabb is lehetett volna, úgyhogy akkor átszöktem Ausztriába, és akkor Ausztriából rövidesen átkerültem Amerikába. És itt elvégeztem az orvosi egyetemnek az első részét, az úgynevezett primedet, de a második része az igazi orvosi egyetemre itt Amerikába már nem volt pénzem, és akkor elmentem Franciaországba, és ott azért is részben, mert akkor a De Gaulle tábornok volt az elnök, aki azt mondta, hogy Európa az Atlanti óceántól az Uralig terjed, nem az Elbánál áll meg. Akkor volt a hidegháborúnak a közepe még, és akkor ez nagyon tetszett nekem, hogy ez az ember fogja majd hozzásegíteni Magyarországot a felszabaduláshoz. Csak ott benne voltam, a magyar diákok támogatták De Gaulle tábornokot, amikor voltak ezek a diák lázadások 68-ban, és akkor én elvégeztem ott Párizsba, éltem 7 évig, Sorbonne-ra jártam, meg a politikai Institut d'études politiques, az Sciences Po-t elvégeztem, és akkor ugye, amikor az ember 25 éves, akkor miniszterelnök akar lenni, de hát az nem így volt, nem így történt, mert megismerkedtem egy helyes francia lányjal, aki nagyon vallásos, tiszta és vallásos nő volt, és az tetszett nekem, és ő meghívott egy lelki gyakorlatra, ahol egy hétig nem lehetett egy szót szólni, és akkor úgy süttyomba azért felhívtam a szobámba, és gondoltam, hogy elveszem feleségül. És erre fölül mosolygott, és azt mondta, hogy kérdeztem, hogy hát akkor egybe kelünk? És mondja, no, és nevetett, és akkor erre föl, attól kezdve inkább a papbácsira figyeltem, nem az Emmanuelra, úgy hívták a kis francia leányt, és elhatároztam, hogy mivel ő nem akar a feleségem lenni, akkor csak azért is, mert senki sem akar manapság pap lenni, és gondoltam, a fele világ ateista, akkor én just is elmegyek papnak. És ahhoz hozzájárult, hogy a Montmartre-ra, ugye a szép templomnál volt egy szentségimádás, és akkor, mikor az Emmanuel elhívott azelőtt lelki gyakorlatra, akkor kérték, hogy valaki jelentkezzen szentségimádásra, mert valaki nem jött el. Ott 150 éve megállás nélkül van szentségimádás. És nappal a nők, éjjel a férfiak. A pap mondta, hogy valaki nem jött el a férfiak közül, jelentkezik-e valaki éjjel 2-kor elmenni két órára. Szóval gondoltam, már itt az ide, hogy valami jót is csináljak ezen a világon. Úgyhogy mondtam, fölmentottam a kezemet, és lett egy ilyen szentségimádásra kezdtem járni, és akkor ugye volt ez a lelki gyakorlat, és hát akkor elhatároztam, hogy pap leszek, visszamentem Amerikába, mert ott élt a bátyám két fiával, és volt egy kis szüksége a segítségre, és akkor ott elvégeztem a szemináriumot, felszenteltek 81-ben pappá a Szent Patrik katedrálisba New Yorkba. Azóta én próbálok, ugye hát a Jóisten szolgál, mint pap, amerikaiakat is és magyarokat is egyaránt. Én vagyok jelenleg az egyedüli magyar pap New Yorkban, vagyis az érsekség, sőt talán azt hiszem New York államnak az egyedüli magyar papja. Otthonról nem nagyon kívánkozik jönni segítség, mert azt mondják, hogy ott is nagy a paphiány, rábízzák azt az amerikaiakra. A magyarkodás ugye az most már nem aktuális. Ugye megszűnt a kommunizmus Magyarországon, hála Istennek különben, úgyhogy hát itten próbáljunk beolvadni. Szóval ez a nagy helyzet, hát persze igaz, hogy megmondta az evangélium, hogy, illetve Szent Pál, hogy nincs itt zsidó vagy görög, csak Krisztusnak a követője, ez igaz, de azért a szép a magyar kultúrát és a magyar katolikus hagyományokat ápolni még Amerikába is. Úgyhogy hát mi próbáljuk ezt csinálni egy kis magyar csoporttal itt New Yorkban, nagyon sok magyar él, és hát remélem, hogy azért, mivel én már kicsit öregszem, ugye mindössze 90 éves vagyok, tehát valakit azért próbálnak küldeni utánpótlásképpen.
0: Reméljük, hogy ez megvalósul, és küldenek valakit, addig is ugye ellátják ketten Juhász Imre atyával, aki most Passaiki Szent István plébániát vezeti, ő vele váltásban.
1: Habár ő nem New York-i egyház megyébe tartja.
0: Igen, de együtt tartják felváltva a szentmiséket. Ebből a hosszú életből és a papi szolgálatából melyek azok a pillanatok, amelyek igazán meghatározóak voltak, amikre szívesen visszaemlékszik?
1: Hát az egyik ez a nagy lelki gyakorlat, hogy ez a helyes francia lány, ez azóta nagyon híres apáca lett, Emmanuel Maillard, aki Medjugorjében él 1989 óta. És nagy szorgalmazója a medjugorjai jelenéseknek, ő hisz ebben nagyon, és írt egy könyvet is erről a 90-es években. Az nagyon fontos jelentőségű volt a Emmanuel-el való baráti viszony.
0: Amikor itt az Egyesült Államokban megkezdte a lelkipásztori szolgálatát, hogy kezdte egyáltalán?
1: Ide szenteltek föl 81-ben a New York-i egyházmegyébe, tehát itt szolgáltam egy szép kis vidéki helyen, amerikai plebániában. Magyar templom New York városában csak egy volt, a Szent István, és volt a külvárosban, a Jonkesben a Szent Margit. A Szent Margitot azt bezárták egy pár évvel ezelőtt, és a Szent István volt az egyedüli, de mivel ott ferencesek szolgáltak, én kértem az engedélyt a O'Connor bíborostól, hogy hadd lépjek be a ferencesek közé. Úgyhogy én ferences voltam egy darabig. És itt szolgáltam a New Brunswickbe egy darabig, akkor Bostonba küldtek el noviciusnak, mert ugye az, hogy pap voltam már, de azért, mint ferences, csak kandidátus. Bostonban a novicius mester nem szeretett engem, és eltanácsolt a főnököm, a Csorba Domonkos atya, nagyon derék ember, az volt a főnököm, a magyar kapisztrán provinciába tartoztam, akiknek volt egy kusztódiájuk Amerikába, és oda tartoztam, és akkor a Csorba Domonkos atya elvitt engem Michigan államba. Szegény Domonkos atya eladta azt a ferences szép birtokot, ami a magyar ferenceseké volt, akik Kínából jöttek, mint misszionáriusok, mert amikor a kommunizmus lett, Kínában azokat megszüntették és elküldték őket, És akkor ők kérték engedélyt, hogy hadd jöjjenek akkor abban az esetben Amerikába, és a michigani püspök adott nekik egy szép birtokot, ahol ők berendeztek egy lelkőalkotós házat, meg mindenféle dolgot, és azt eladta a Domonkos atya, hogy New Yorkban megerősítse a magyar közösséget. És akkor vett egy házat New Yorkba, szép kis házat, annak lettem a felügyelője egy darabig, de azt a házat el kellett adni, amikor a magyar ferenceseket szétoszlatta a római provinciának a főnöke, mert hogy Magyarországon megszűnt a kommunizmus, akkor vagy menjenek haza a magyar ferencesek, vagy pedig lépjenek be az amerikaiak közé. Úgyhogy ez történt, és én akkor visszaléptem a ferencesektől világi papként. New Yorki pap lettem megint. És akkor dolgoztam itten különféle minőségben, mint világi pap New Yorkba, de gondoltam, hogy még katona lelkész nem voltam, és volt egy nagyon kedves plebánusom, aki a marinoknál szolgált a háború alatt, a Marine Corpsnál Navybe, és hogy mi lenne, hogyha én jelentkeznék tábori lelkésznek. És akkor jelentkeztem, és fölvettek, elég idős korban, már 50-es éveiben voltam, fölvettek tengerész tábori lelkésznek a Navybe. És elküldtek a marinokhoz. És a marinoknál szolgáltam 3 évig, Georgiában. Nagyon kitűnő hely, nagyon stram emberek a marinok, és a parancsnokság nagyon hangsúlyozta a vallást. És a tábornok előírta, hogy legyen egy katolikus kápolna nyitva 24 óráig.
0: Atya, és akkor a hosszú szolgálat idején a magyarokkal mindig kapcsolatot tartott?
1: Mindig, ugye valamikor teljes mértékben, mert oda kerültem magyar helyre, de gyakrabban, mert ugye engem azért amerikaiakhoz szenteltek fel 81-ben, akkor próbáltam úgy mellesleg beszolgálni ebbe a egyházközségbe, abba a magyarokhoz. És most is például, ahol én vagyok, hát most nyugdíjas lettem, és aktív vagyok egy szép vidéki plebánián, ahol bevezettem a magyar misét egy hónapba egyszer. Úgy nevezem őket a felvidéki magyarokba, az Upstate New Yorkba, tehát a New York északi része a vidék. És jönnek a magyarok 150 kilométerről azért az egy misére.
0: Hangozzék el, hát ha vannak a rádiónk hallgatóinak amerikai rokonai Upstate New Yorkban, hogy hol van helyileg, és mikor tartják ezt a szentséget?
1: Hát én ott vagyok, mint Senior Priest in Residence, egy ilyen impozáns titulus. Hát ott kisegítek, szép nagy templom, és egyszer egy hónapban van egy magyar mise és egy kis ebéd, és akkor minden 2 hétben jövök New Yorkba.
0: Hol van ez helyileg?
1: Ez 160 kilométerre van New Yorktól, észak-nyugat irányba.
0: És mi a neve a helynek, meg a plébánia?
1: Port Jervis. Ugye St. Mary, Port Jervis. A 3 állam határán van éppen, érdekes módon a New York, Pennsylvania és New Jersey találkozásánál. Ott

0: katolikus magyaroknak a jövőjét?
1: Én úgy mindig ezt mondom a Róbert barátunknak, aki a világbizottság főnöke, amíg lesz itt egy magyar pap, addig mindig lesz itt magyar mise és magyar katolikus közösség. Lehet, hogy nem nagy, de azért jönnek, és az a helyzet, hogy a magyarok szétszóródva vannak, és nagyon messziről kell bejönni nekik, sokszor családdal, minden, úgyhogy általában, aki bejön ilyen fiatalabb család gyerekekkel, azok székelyek, csíki székelyek. A Szentföldről jönnek, a Szentföldről.
0: Igen, és tartják a hitüket.
1: Igen, igen. Nekem volt egy nagyon jó barátom, onnan valósult, a Gergely Pista, a tiszti, nem tudom, hogy arról hallottak véletlenül, az egy nagyszerű, a legvadabb Ceausescu időben is vitte a magyar dolgokat, és a csíki székelyek, meg ilyen gyergyói, azok olyan vallásosak, hogy a legnagyobb kommunizmus alatt is hangosan köszöntötték egymást, hogy dicsértessék a Jézus Krisztus. És akkor volt egyszer egy ilyen nagy román állami ünnepé, katonazenekar, meg ilyen kommunista dalok, meg minden, és akkor meglátott engem a pár ilyen kis iskolás székely gyerek, a tisztivel, a Gergely Pista barátommal jött, a Dacia kocsijával, vitt engem oda erre a helyre, és akkor látták ott a tisértesség, ahogy csak úgy kiabálták.
0: Atya, és akkor idén szeptemberben ünnepli a 90. születésnapját, igen, és említette a beszélgetésünkben, hogy tervezi, hogy hazautazik ebből az alkalomból.
1: Igen. Igen, elbúcsúzni a rokonaimtól. Mert ugye már 90 év föl az már csak bónusz, ugye?
0: Hát manapság, hála Istennek, most már 100 évig élnek az
1: emberek. Elég ilyen. Hát ugye az öreg papbácsinak, mikor 98 volt, akkor köszöntötték, hogy tiszteletű úr, reméljük, hogy megéri a 100-at. És azt mondta, köszönöm szépen a jó kívánságotokat, de ne szabjuk határt a gondviselésnek.
0: És nem tudom, hogy van-e esetleg még mondani valója, amit szeretne megosztani a Vatikáni Rádió magyar hallgatóival?
1: Azok, hogy amíg lesz itt egy magyar pap, addig lesz itt magyar közösség és magyar katolikus élet.
0: Igen. Atya, hát akkor Isten éltesse sokáig a 90. születésnapján, és tényleg kívánjuk, hogy még évtizedekig tudja szolgálni a New York-i magyarokat, és az állam északi részén egybegyűlőket is.
1: Köszönöm szépen, Viktória, jó Isten áldja meg a jó kívánságjaiért.
0: Atyát is, és hogy továbbra is tényleg egészségben, és ilyen jó hangulatban, és erőben szolgálja a magyarokat.
1: Köszönöm szépen.
0: Csetei Iván atyával, a New York-i Magyar Katolikus Közösség lelki pásztorával beszélgettünk.
2: Járjunk együtt a pápával. Segítsük a pápát. Béke küldetésében, reménység küldetésében, karitász küldetésében. Támogasd a Szent Atyát. Adományozza Péter fillérek javára. Kérünk, látogass a www.obolodisanpietro.va honlapra.
0: Itt a Vatikáni Rádió, kedves hallgatóink, vasárnapi adásunk véget ért. Búcsúzik a szerkesztő, Somogyi Viktória. Dicsértessék a Jézus Krisztus, Laudetur Jézus Krisztus!

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy-nagy szeretettel köszöntöm a Mária Rádió minden kedves hallgatóját. A nagyveledi stúdióból köszönt, jön neked Majoros Attila. Kedves hallgatóink, nézzük, hogy mivel várjuk önöket a folytatásban. Hamarosan együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért, éjjel egy órától pedig Bárka című műsorunkat ismételjük. Két órától Weber Csilla Fogom a kezed című műsorra lesz hallható, majd éjjel három órától együtt imádkozhatjuk majd a Rózsafűzért. Élővíz folyói, ez Morgulescu Cotizo műsorának címe, mely fél négykor kezdődik, négy órától pedig egy régebbi szentségimádásról készült hangfelvételt hallhatnak. 5 órától a keresztút végzésére hívjuk a hallgatókat, 5 óra 40 perckor pedig a Vatikáni Rádió friss hírei lesznek hallhatóak. 6 órától a reggeli imádságokkal pedig kezdetét veszi reggeli ébresztő műsorunk a székelyudvarhelyi stúdióból. Minden munkatársam és önkénteseink nevében is megköszönve az önök megtisztelő figyelmét, most búcsúzom önöktől. A mikrofonnál Majoros Attilát hallották, a viszont hallásra. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
1: Ave Maria! Imádkozzák együtt a Rózsafűzért a Mária Rádióval!

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atya Isten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat.
1: Hiszen a Szentlélekben, hiszen a katolikus Atya Szent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a testről támadását és az örök életet. Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napig

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki gondolatainkat irányítsa.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki szavainkat vezérelje.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki cselekedeteinket kormányozza.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: miképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a fokor tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmadra. Amen.
2: Első szentítők. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőnek, és ne vigy minket kísértésre, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból fel.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Üdvözl légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszony.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk Szűz Mária,
0: Istennek szent anyja,
1: imádkozzál értünk bűnösökért, most és halálunk órájának.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.

0: kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a halálból feltámadt.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentlélek Istennek.
1: Mindenkor kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a gonosz közétől, vigyázz a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, irgalmat adnak.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki a mennybe fölment.
1: Asszonyunk Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek,
1: mindjében kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak irgalmatra.
2: Mi atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden napi kenyerünket add meg nekünk ma, és bocsáss meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsájtunk az ellenünk vétkezőknek, és ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól.
2: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki nekünk a szent lelket elküldte.

0: Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözl légy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki nekünk a Szent Lelket elküldte.
1: Asszonyunk, Szűz Mária, Istennek szent anyja,

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Még éppen kezdettem, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom!
1: Bocsáss meg bűneinket, mentsen minket a fogoly tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak itt karmadra. Amen.
2: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.

Üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe fölvett.

Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse, Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, aminbe fölvett.
1: Amen.

A kegyelemmel teljes, az Úr van te veled. Áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

0: Kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.
1: Asszonyok szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál életünk bűnösökért, most és halálunk óráján, amen.
0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz, amennybe fölvett.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett. Az

Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, amennybe fölvett.

0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Miképpen kezdetben, most és mindörökké, amen.
0: Ó Jézusom,
1: bocsáss meg bűneinket, ments meg minket a pokol tüzétől, vidd a mennybe a lelkeket, különösen azokat, akik a legjobban rászorulnak, kérvalmadra, amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekbe vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is.
1: Minden nap kenyerünket

0: te szabadíts meg a gonosztól, amen.
1: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz a mennybe megkoronázott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk korájában.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzá érettünk bűnösökért, most és halálunk órájában.
0: Üdvözd légy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.

üdvözlégy, Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged, Szent Szűz, a mennybe megkormányozott.

Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szentszűz, a mennybe megkoronázott.

0: Üdvözlégy Mária, kegyelemmel teljes, az Úr van te veled, áldott vagy te az asszonyok között, és áldott a te méhednek gyümölcse Jézus, aki téged szent szűz a mennybe megkoronázott.
1: Asszonyunk szűz Mária, Istennek szent anyja, imádkozzál érettünk bűnösökért, most és halálunk óráján. Amen.
0: Dicsőség az Atyának, a Fiúnak és a Szentléleknek.
1: Mindképpen kezdetben, most és mindörökké. Amen.
0: Ó Jézusom!

0: imádkozzál érettünk, Istennek szent anyja.
1: Hogy méltóztassunk a Krisztusi ígéreteire.
0: Könyörögjünk, szentséges szűz Isten anyja Mária, fogadd kegyesen ájtatosságunkat, amellyel anyai oltalmad alá menekültünk. Védj hatalmas pártfogásodba, és támogass áldásoddal, hogy a szentolvasó fenséges titkait megfontolva, amire oktatnak, kövessük, és amit ígérnek, elnyerjük. Krisztus, ami Urunk által. Rózsafűzér királynője, béke királynője, Csíksomlyói segítő szűz, Mária Rádió királynője,

Oltalmad alá futunk, Istennek szent anyja, könyörgésünket megnevesd szükségünk idején, hanem oltalmad

0: Szent fiadat, ajánlj minket Szent fiadnak, mutasd be minket Szent fiadnak. Amen. Uram, hallgass meg könyörgéseinket,
1: és a mi kiáltásaink üssenek előtte.
0: Minden meghalt hívő lelke Isten irgalmából békességben nyugodjék. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.
2: Hogy otthonodban szólhat az Erdélyi Mária Rádió, csak is a te imádnak és adományodnak köszönhető. Adakozz, hogy örömet okozz.

Úr Jézus, az emberi nem megváltója, tekints reánk, akik oltárod előtt alázatosan leborulunk. Tieid vagyunk, tieid is akarunk maradni, hogy azonban szorosabban egyesülhessünk veled, íme ma mindegyikünk készséges szívvel felajánlja magát szentséges szívednek. Sokan nem ismertek még meg, mások parancsaidat megvetették és eltaszítottak maguktól. Könyörülj mindezeken, jóságos Jézus, és öleld valamennyit szentséges szívedre. Légy királya, Urunk, nem csak a hívőknek, akik sohasem pártoltak el tőled, hanem a tékozló fiúknak is, akik elhagytak. Add, hogy ők is mihamarabb visszatérjenek az atyai házba, hogy a nyomorúságban és ínségben el ne vesszenek. Légy királya azoknak is, akiket a tévedés ejtett meg, vagy szakadás választ el. Hívd vissza őket az igazság kikötőjébe és a hit egységébe, hogy rövidesen egy akkor legyen és egy pásztor. Adj, Urunk, egyházadnak biztos és teljes szabadságot, adj minden népnek békét és rendet. Add, hogy az egész földkerekség egy szózattól visszhangozzék. Üdv az isteni szívnek, amely által üdvösségünk támadt. Övé a dicsőség és a tisztelet mindörökké. Amen. Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében. Amen.

Drága gyermekek! Ez a tavaszi idő legyen számotokra buzdítás a személyes megtérésre, hogy életetekkel imádkozzatok, és szeressétek Istent

Azért van síró, hogy vigasztalt, és éhező, hogy teríts asztalt. Azért van seb, hogy bekösse kezed, vak elhagyott, azért van, hogy vezesd. Azért van annyi árva üldözött, hogy oltalmat lejjen karod között. Azért roskadnak mások vállai, hogy terhüket te segítsd hordani. Az irgalmat kínok fakasztják, s mélység felett van csak magasság. Ha más gyötrődik, vérzik, szenved, azért van, hogy te megmutathasd, hogy mennyi szeretet van benned. Megmutattad már néha legalább. Enyhült, szépült-e tőled a világ? Vagy tán kezedtől támadt foltra folt ott is, hol eddig minden tiszta volt? Mi vagy? Vigasznak, írnak szántak, menedéknek, oszlopnak, szárnynak. Valahol rég, siess, keresd, ki van jelölve a helyed, s csak ott leszel az, aminek Isten rendelt. Másként rideg, céltalan lesz az életed, mag leszel, mely kőre esett, elkallódott levél leszel, mely a címzethez nem jut el, gyógyszer, amely kárba veszett, s mit sohasem kap meg a beteg. Rúd leszel, de zászlótalan, kalász leszel, de magtalan, cserép, miben nincsen virág, s nem veszi hasznod sem az ég, sem a világ.

0: Dicsértessék a Jézus Krisztus, nagy szeretettel köszöntjük a kedves hallgatókat a kolozsvári stúdióból a mikrofonoknál.
1: Bözödi Adrien
2: és Gergely Boróka.
0: És Ferenc Emese köszönti önöket. Mai témának egy nagyon érdekeset választottunk, a Katolikus Egyházi Ifjúsági Katekizmusa mentén haladva. Mai kérdésünk az, hogy hogyan kell bánnunk az állatokkal. És mielőtt megpróbálnánk megválaszolni, nézzük meg, hogy mit ír róla a katekizmus. Az állatok hozzánk hasonlóan teremtmények, szeretnünk kell őket, és örülnünk kell nekik, ahogyan Isten is örül létüknek. Az állatok is Isten érző teremtményei. Bűn állatokat kínozni, szenvedni, hagyni és szükségtelenül megölni. Az embernek azonban az állatok szeretetét nem szabad az ember szeretet fölé helyeznie. Na akkor kezdjük talán azzal, hogy mi a ti kedvenc állatotok. Az egészen nem mondjátok a kutyát. Valami mást.
2: Hát nekem a delfin jutott eszembe. Carlo Acutisnak olvastam a könyvét, amit az édesanyja írt, és őnek is a delfin volt, és van itt egy hosszabb leírás, hogy miért. Igazából, hogyha magamra gondolok, akkor a reménységet és a szeretetet szimbolizálja nekem. Nagyon szeretem nem tudom, hogy az állatoknak van-e ilyesmije, de hogy a habitusukat, hogy, hogy együtt járnak és vidámnak tűnnek számomra, úgyhogy nekem a delfin.
1: Nekem a bárány, szerintem.
0: Cuki.
1: Nagyon szeretem, mert képzeljétek el, hogy most rendeltem olyan matricákat a naplomba. Nagyon szeretem szóval mikor írok, akkor mindig kiválasztok a matricáim közül egyet, csak azt oda beragasztom. Most rendeltem ilyen Jézus Krisztusos matricákat, meg ilyen istenes matricákat, meg ilyen szűzmáriás matricákat, meg ilyeneket. És nagyon-nagyon sok helyen van, vagy megjelenik a bárány is benne. És a bárányokat amúgy is úgy, mint ilyen játékosak, mint ilyen kedvesek, ábrázolják mindig, vagy hogy többször is megjelenik szimbólumként ez a játékosság, guk, ezért szeretem nagyon. Meg hát ugye Szentmisében is mondjuk, hogy Isten báránya.
0: Igen, a bárányokról most az jutott eszembe, hogy mostanában hát ilyen lazításként a Kisherceget vettem elő, és elkezdtem újra olvasni, és ugye ott az első oldalakon ugye az van, hogy milyen sok időbe telt lerajzolni a báránykát neki, és olyan vagány volt ez a folyamat, hogy hogyan indult, és végül lett belőle egy bárány. Most az jutott eszembe, hogy ez is szimbolikusan mennyi mindent jelent ugye az embernek az életében is. Amúgy én ilyen pingvin párti vagyok, de nem tudom miért, csak hogy úgy gyerekkoromtól fogva a két állat, ami nagyon érdekelt, vagy nagyon cukinak találtam, az a pingvin volt, meg a majom. Na, hát igen. Kicsit magamra ismerek bennük. Nem tudom, hogy vagytok ti ezzel az állatkínzás részével, vagy hogy látjátok ezt a mindennapokban. Itt Kolozsváron mindenféle verzióját meg lehet élni, azt is, amikor az állatokat sétáltatják, úgyhogy be van nyakig öltöztetve. Azt is lehet látni, ahogy bele vannak rakva a babakocsiba is, úgy taszigálják az állatot. Azt is lehet látni, hogy belerúgnak egy galambba, vagy lehet akármit mondani, mert ilyeneket szoktam nézni, vagy látni legalábbis így az utcán, de hogy valahogy úgy érzem, hogy így egyre drasztikusabb verziókat találnak ki az emberek arra vonatkozólag, hogy valahogy így az állatot háttérbe helyezzék, vagy pont az ellentétjeként előtérbe, és egy olyan habitust adni neki, ahogy mondtad, Boró, ami akár felér egy embernek a képével. Ti mit gondoltok erről, vagy ti ezt hogy élitek meg, vagy hogy látjátok?
1: Én azt látom, hogy én inkább azzal ahhoz a részéhez akarok hozzászólni, hogy nagyobb jelentőséget adunk sokszor nekik. Ez így furcsán hangzik, de mindjárt megmagyarázom, hogy mire gondolok. Például arra, hogy tudjuk, hogy mennyire elszaporodtak a medvék itthon. Mégis egy védett állat, ami rendjén van. Az nincs rendjén, hogy szerintem, de nem vagyok szakértő, szóval ez egy vélemény, hogy mégsem lehet akármilyen körülmények, tehát hogy súlyos baleset kell történjen ahhoz, hogy, hogy azt mondják, hogy na jó, akkor engedélyt adunk a kilövésére. Miért kell megtörténjen a probléma? Miért nem lehet amikor már feltételezhető, hogy például az, hogy bejön egy falunak a, nem tudom, bármelyik utcára, feltételezhető, hogy történni fog valami, miért nem lehet akkor lépni? Uh-huh. Vagy értitek, tehát amikor ott van az erdőben, és egymagában megvan, jó, legyen meg, akkor értem, hogy védett. De hogy amikor már van rá esély, hogy történjen valami, valami probléma, vagy valami baleset, akkor már lépni kéne szerintem. Ilyen szempontból nem teljesen értem, és értek egyet mindig ezzel az állatvédelem dologgal, de ez is olyan kényes, mert, uh-huh. mert azokat az embereket is megértem, akik ezzel vitatkoznak. És nem vagyok annyira szakértő, hogy azt tudjam mondani, hogy már pedig nincs igazatok, úgyhogy igen, ez az egyik. Másik pedig ez, amit mondasz, hogy így lehet látni az utcán is például, hogy belerúgnak egy galamba, vagy belerúgnak egy kutyába, vagy nem tudom, mostanság csinálgatta egy férfit az utcán, hogy a kezébe vett egy nyulat? Igen, és akkor jár körbe az utcán, és viszi oda az emberekhez, hogy simogassák meg, és hogyha megsimogatják a nyulat, akkor kér pénzt. És addig nem engedi el az embert, ameddig nem adott. Na és akkor ez ilyenkor mindig azon gondolkozok el, hogy mert ők a védtelenek, akik nem tudják azt mondani, hogy én ezt nem szeretném, és az ember rajtuk, például azzal, hogy belerugunk rajtuk, a legkönnyebb a haragot kiengedni, mert nem tudják azt mondani, hogy áó, ez nekem fáj, uh-huh. vagy légy szíves, ezt ne tedd. Vagy a másik az, hogy például ez a férfi is kihasznál mindent arra, hogy pénzt szerezzen, és kit a legkönnyebb kihasználni, hát a védtelent.
2: Hmm. Igazság szerint nekem a madarak jutottak eszembe, így a szesszió alatt úgy tanultam, hogy elhúztam a függönyöket, és néztem a várost, meg hát persze az eget, mert a mennyei atyát is hozzá kapcsolom, és akkor így megfigyeltem a madarakat, hogy mindig szürkék, fehér, néha galambok között, meg feketék, és akkor így igazából elszomorodtam, hogy valójában ők voltak így hamarabb, vagy így a természet, mint mező, vagy erdő, ahol éltek, és akkor jöttünk mi emberek, blokklakásokat építettünk, és így átformálódott az élővilág körülöttünk, és hogy ez mennyire brutális. És így ezeken elmélkedtem, valamint így a kutyákat azért én is észreveszem az utcákon, és volt is egy olyan élményem, hogy egy hajléktalan feküdt a földön, és hogy hát szemmel láthatóan nem volt a helyzet magaslatán, és akkor mellette elment egy nő, akinek párhuzamosra volt vágva a kutyájának a füle, majd a fülén a szőr, és masnik voltak rajta, és akkor ezen is így elgondolkoztam, hogy hú, komoly világ ez a Kolozsvár.
0: Úgy képzelek el most, mint Szent Ferencet a madarakkal. Valahogy az jutott eszembe így képileg. De hogy tényleg így ez a teremtett világ, meg az, hogy ugye az állatok is a jó Istennek a teremtményei, meg az életünk részeim, de hogy mégis mennyire nem tudjuk ezt tisztelni. Szerintetek mi számít állatkínzásnak valójában? Így a fizikai bántáson kívül, mert azt nyilván tudjuk, de hogy azon kívül mi az állatkínzás? Ez is állatkínzásnak vehető akár, hogy felmasnizzuk a füleiket, meg nem tudom mi.
2: Hát szerintem igen. Uh-huh. Szerintem igen, mert én egy állatot, vagy legalábbis, hogyha egy kutyára gondolok most konkrétan, akkor látok boldognak, hogyha az a természet rendje szerint ott van, ahol, uh-huh. ahol szeret lenni, tehát mezőn, futkorászik, és a többi. Ez, hogy masnikat aggatunk rá, a kutya számára nem jelent semmit a masni. Csak az ember számára, és szerintem ez önzőség az emberektől.
1: Egyetértek. Mind gondolkoztam, és pont azt akartam mondani, hogy mikor az elején mondtad ezt az állatkínzást, hogy jó, de hogy honnan számít állatkínzásnak, vagy honnan értünk már, de szerintem Például ez, amit mondtam, ez a nyulas történet, ez is annak számít, kihasználom valamiért, ami a saját hasznomra, és ez is olyan érdekes, mert itt a példa, hogy a disznóvágás a saját pont hasznunkra történik, akkor az adnak számít, vagy nem?
0: Csak a tyúkvágás, le a nyakát.
1: Igen.
0: Például
1: igen,
0: én emlékszem, gyerekkoromban mindig levágtam a nyakát, de szegény még ilyet futott nyak nélkül, és akkor így bennem ezek a képek maradtak, hogy de miért?
1: Uh-huh. De közben ott van az is, hogy az a felfogás is ezzel kapcsolatban jó, de hogy például ezek az állatok, ezek a haszon állatok valahol erre is vannak, hogy eledelt biztosítsanak. Milyen szépen fogalmaztam. Uh-huh. és nem tudom, hogy például nekem is lehet a kérdésem most?
0: Persze.
1: Az, hogy például ilyenkor az, hogy a nyulat ti például olyannak számítjátok, mint ami megenni is van? Vagy értitek, a nyúlhúst is esznek az emberek? Vagy esznek például, nem tudom még milyen furcsa állatokat esznek bizonyos kultúrákban, és hogy így megvannak a standardok, hogy eszünk csirkét, eszünk disznót, eszünk marhát, eszünk mit tudom én, mit eszünk, de hogy van olyan kategória, ami szerintetek nem ennivaló állat, de mégis eszik.
0: Na jó, hát aztán most már kérdezz jobbat. És könnyebbet. Nem tudom, mondjuk én nyúlhúst, az az igazság, hogy soha életemben nem ettem. Mm-hmm. És tényleg ez a valóság, nem is kívánom. Nem is tudok úgy nézni rá a nyúlra, hogy most én azt meg tudnám menni. Én látom, például a nyúl egy ilyen. Most a tyúkkal kapcsolatban fel sem merül ez benne, mert imádom a csirkehúst. Disznóhúst nem igazán eszek, de a csirkét azt imádom. Hogy ez is tényleg, ez igen, de hogy nyilván a disznónak is a sok mindenét nagyon szeretem, tehát. De nem tudom, ezekre meg valahogy úgy nézek, hogy így nőttem fel gyerekként, hogy azt láttam, hogy ezek tényleg azért vannak, hogy minket tápláljanak. Igen. De szerintem az sem mindegy, hogy mondjuk most csúnya leszek, hogy végzünk ki egy állatot. Vagy hogy tényleg mennyit kínoztatjuk akár addig, amíg meghal, vagy bármi más. Hogy szerintem itt is van egy kicsi bibi ebben.
2: Nekem most a remény farm, azt hiszem ez jutott eszembe, hogy ott például kifejezetten az ilyen nem tudom, zöldebb gazdaságokban.
1: Bocsi, ez micsoda?
2: Hát egy farm konkrétan, ahol termesztenek állatokat, és hogy ők például azt hirdetik, hogy megvan szabályozva etikailag, hogy lehet megölni egy állatot, és hogy nem mindegy, és például ugye a gyártásban, amikor ilyen nagy üzemekbe szállítják a húsokat, akkor hogy az nem etikus, ahogy az állatok vannak. Ez jutott eszembe ezzel kapcsolatban.
0: Ma is tanultam valamit, már erről nem hallottam még. Úgyhogy tényleg ez egy ilyen új dolog. Ugye a katekizmusban is olvastuk azt, hogy valójában nem mindegy az, hogy most az állatot fölébb helyezzük-e az embernek, hogy erről akármit gondoltok nekem, mert nagyon megrázó élményem volt Németországban néhány évvel ezelőtt. Egy nyáron kint voltunk piknikezni, és jött egy idős házaspár, egy ilyen iker babakocsiba volt, két kutya. Az egyik férfinek volt öltöztetve, a másik nőnek, na mindegy, ki voltak cicómázva, stb. És leültünk, mi ott piknikeztünk, egyszer azon veszem észre magam, vagy azt látom, hogy az idős házaspár leül a pokrócra, kirakja a két kutyának külön a tányért, az evőeszközt, a kaját, a nem tudom mit, és valójában úgy kezelték őket, mintha a saját gyerekük, unokájuk, bárkijük lenne. Tehát, hogy szerintem, ha valami már nincs rendben, akkor ez itt igen, nagyon nincs.
1: Igen.
0: Vagy tényleg ott vannak azok a példák is, amikor valaki sokkal többet törődik magával az állattal, mint az embertársával. Na, ezek megint olyan etikai kérdések szerintem, amit érdemes egy kicsit átbeszélnünk, hogy ti ezt hogyan gondoljátok, vagy mit tudtok erről?
2: Hát nekem egy a mai napon történt esemény jutott erről kapcsolatban eszembe. Reggel volt, elmesélem nektek, ha lehet, és nyitottak vagytok rá, reggel volt, felkeltem 6-kor, ezt egy zárójelben megjegyzem, egy háztörténet. Na igen, és gondoltam, hogy reggelizek, és akkor kimentem, a konyhába, és találkoztam 3 darab csótánnyal.
0: Jó.
2: akkor én néztem, hogy én nagyon szeretlek titeket, de mások ne lennétek itt. És én rájöttem, hogy én nem tudom, hogy kell, hogy ilyenkor mit kell tenni, mert szeretném, hogy ne legyenek itt, de még sosem öltem meg csótányt, és hogy nem is nagyon volt kedvem hozzá. Na, és akkor hát fogtam a rovarirtót, és lefújtam őket, de hát még most is látom magam előtt azt a szenvedést, amit átélt az a kis bogár, bár tudom, hogy kinézetre egyáltalán nem szép, tehát számomra sem, de hogy nagyon-nagyon-nagyon így rosszul éreztem utána magam, és megfájdult a szívem, de hogy elolvasnába a mai témát, eszembe jutott, hogy igazából ezt azért tettem, hogy majd a lakotásom, amikor fel kell, akkor ne ez legyen az első. És akkor, hogy itt előtérbe helyeztem azt, hogy itt, mint ember, én itt szeretnék enni nyugodtan, és szeretném, hogyha a lakotásom is békességbe kelne fel. Úgyhogy talán, nem tudom, hogy így gondoljátok-e, de talán tere volt ennek a...
1: Uh-huh. Hát ez nem is kérdés.
0: Persze.
1: Hát azért a csótány az nem csak annyit csinál, hogy zavar, vagy így milyen kár, hogy itt van, hanem hogy azért tud kárt okozni, nem is keveset. Úgyhogy itt abszolút helye van szerintem itt annak, hogy meglátunk egy csótányt, csak akkor leütjük. De képzeljétek el, hogy nekem a biológia tanárom otthon nagyon-nagyon védte a pókokat, és ez is olyan érdekes, mert teljesen jogosan, mert azok a pókok, akik, tehát amik körülöttünk vannak, nagyon nagy része ártalmatlan. Uh-huh. Mégis ugye a pókokról van egy ilyen uh-huh. általános képünk, hogy hát az bánt, vagy nem tudom. És mindig haragudtunk rá, hogy de miért kell ennyire védeni, vagy miért? Most miért nem lehet csak is simán leütni, vagy most? De hogy nem is tudom, nem hiszem, hogy előrébb helyezte volna az embereknél, hanem teljesen értelmetlen lett volna őket bántani. És ez talán ez a biológia tanárom mutatta meg, hogy értelmetlenül nem bántunk állatot.
0: Szerintetek elfogadható-e állatkísérleteket végezni gyógyítás érdekében? Ez nehéz kérdés, tudom. Csak most így tényleg ezen gondolkodtam, mert rengeteg állatkísérletet végeznek manapság is annak érdekében, hogy embereket gyógyítsanak, és nagyon sok esetben beválik. De hogy tudjuk, hogy az állatkísérletek is mivel járnak valójában, tehát... Na most vizsgáztok, vigyázzatok. Az etika tanárotoknak majd beárulok.
1: Én azt mondom, hogy szerintem igen. Jaj, most vezekelek sajnálom. Azért, mert szerintem azért okés, vagy azért van rendben, mert ha egy fikarcnyi esély is van rá, hogy ezzel akárkit is meg lehessen menteni, akkor megéri az áldozat. Jaj, most ezt valaki olyan hallgatja, aki nagyon ért ehhez, és azt tudja mondani, hogy nincs igazam, akkor sajnálom.
2: Hát én egyet tudok veled érteni, mert hogyha valakinek az életét ezáltal megmentik, akkor valóban ez az ember miatt volt, és hát hogyha keresztény szempontból nézzük, akkor a hierarchia csúcsán vagyunk. De hogy emellett az is eszembe jutott, hogyha az állat azért született, hogy majd kísérleteket végezzenek rajta, tehát amúgy nem jött volna létre, hanem az emberek elősegítették azt, hogy megszülessen, akkor végül is hát nagyon erősen ember által befolyásolt ez az állatnak, ennek az állatnak az élete, viszont akkor szerintem ennek tere van.
1: Te mit gondolsz?
0: Én is osztom a véleményeteket, úgyhogy már hárman vagyunk. Azt jelenti, hogy valami csak jó fele mozog. Én emlékszem, amikor még egyetemista voltam, és pszichon tanultuk ezeket az állatkísérletes dolgokat, hogy miből mi alakul ki, és majomkísérlet, ilyen-olyan kísérlet. Uh-huh. Így elgondoltam, hogy úristen, ez a valóságban hogy következhet be, vagy hogy ez hogyan működik. És aztán ugye elkezdtem olvasni egy csomó tanulmányt innen, onnan, meg mindenfele, minden irányba, és hogy látom, hogy idegsebészet terén, de egy csomó minden más területen voltak éppen, legtöbb esetben ezek segítenek kitalálni egy olyan módszert, vagy egy olyan gyógymódot, ami által rengeteg ember megmenekül is. És tényleg, tehát, hogy...
1: Hát igen, meg zárójelben mondom, hogy jogilag egyébként nagyon hosszú utat kellett bejárni addig, amíg eljutottunk odáig, hogy ne embereken kísérletezzenek, na, hanem köszönöm szépen, akkor inkább az állatok. Szóval ilyen szempontból is, hogyha ezt a kettőt veszük, akkor igen, inkább az állatok. Mert valami csak muszáj legyen, vagy?
0: Igen, szerintem, hogyha most így emberileg nézzük, akkor valójában egyik se jó, mert na, nem. Tehát, hogy mindegyik valaminek a kárára megy, de hogy mégis valahol meg igen, biztos, hogy más, mint hogyha embereken kezdenének el kísérletezni, mert arra is volt példa, meg van rengeteg, de hogy azt szerintem megint egy nehéz ügy. De amúgy ez az egész kérdés nehéz szerintem, mindenféle szempontból, akár honnan közelíted meg, mert mindegyik voltak éppen egy élet, akár ember szemszögéből, akár állat szemszögéből nézzük. Úgyhogy lehet ezt így tovább kell gondolni. Na de lassan lejár az időnk, úgyhogy kerekítsük le ezt a mai beszélgetésünket. Egy rövid mondattal, vagy egy szóval, amit így végkövetkeztetésként elvisztek ebből a beszélgetésből.
1: Én tudom, igen. Azt, hogy szeretet. Szeressük az állatokat, és az embereket annyira, hogy fel tudjuk állítani a fontossági sorrendet, és a szeretet igényét ismerjük fel az emberekben és az állatokban is.
2: Hát ez a bölcs gondolat után én csak annyit mondanék, hogy viszlát, Csótány.
0: Jaj, de jó, ez nagyon jó zárás, én ezt nem is mondok semmit. Köszönjük a kedves hallgatóknak, hogy velünk tartottak ma este is. Áldott szép estét és jó éjszakát kívánunk önöknek. Búcsúzunk a kolozsvári stúdióból.
2: Gergely Boróka,
1: Vezedi Adrien
0: és Ferenc Emese. Dicsértessék a Jézus Krisztus.

Szentek élete. Emberek, akik hősies fokon gyakorolták Isten szeretetét és az embertársak szolgálatát. Összeállította a Mustármag közösség. Felolvas Szentpéteri emese. Órus Szent Tamás, vértanú. Londonban született 1478. február 7-én. Mórus Tamás azon legrokonszenvesebb szentek közé tartozik, akiknek emberi nagyságát a világ is elfogadja és tiszteli. Apja bíró volt Londonban. A tehetséges fiú 13 éves korában apród lett az érsek mellett, aki az Oxfordi Egyetemre küldte őt. 23 éves korában Tamás már ügyvéd volt. 3 évvel később kezdte politikai pályafutását, tagja lett a parlamentnek. Lelkes humanista volt, szoros barátság fűzte a nagy humanistához, Rotterdami Erasmushoz. Angol és latin költeményeket írt és előadásokat tartott Szent Ágoston Civitas Dei című művéről. Mindenütt kedvelték. Ennek ellenére Tamás nem volt egészen biztos abban, hogy a helyes utat választotta-e. Hosszú időn át arra gondolt, hogy pap lesz. Különösen a kartauziakhoz vonzódott. Érett megfontolás után belátta azonban, hogy Istentől nem az egyházi rendre kapott hivatást, és megházasodott. Jane Colttal kötött házassága igen boldog, családi életük ideális volt. 4 gyermekük, 3 lány és 1 fiú született. Abban a korban, amikor ez még igen szokatlan volt, Tamás gondolt rá, hogy leányainak megfelelő képzést adjon. Többek között latint, görögöt és csillagászatot tanultak. Családi beszélgetéseik szokatlanul magas intellektuális szinten mozogtak. A ház barátai és gyakori vendégei közé tartoztak a kor legjelentősebb emberei, mindenekelőtt Rotterdami Erasmus, a festő Hans Holbein, Fischer rochesteri püspök. Ezzel együtt mélyen vallásos életet éltek. Minden este közös imára gyűlt össze a család és az egész személyzet. Étkezések alkalmával pedig először mindig egy szakaszt olvasott a Szentírásból valamelyik gyermek. Személyes szokásaiban Szőr Tomás rendkívül szerény volt. Minden nap szentmisére ment és elmondta Mária kis zsolozsmáját. Gyakran járt London szegény negyedében, hogy támogassa a rászorulókat. Egyetlen szegény sem kért tőle hiába étkezést vagy éjjeli szállást. Politikai munkája mellett, mint író is tevékenykedett, sok dalát ma népdalként éneklik. Utópia című könyve világhírű lett, Mórus Tamás ugyanis olyan gondolatokat fejtett ki benne, amelyek messze túlmutatnak saját korán. 1516-ban Löwenben jelent meg, és sok nyelvre lefordították. 1511-ben 6 évi házasság után meghalt a felesége. Tamás 4 apró gyermekkel maradt magára, és a rá mindig jellemző racionalizmussal néhány héten belül újra megházasodott. Sokan rossz néven vették ezt tőle. Második felesége özvegy volt, és 7 évvel idősebb nála. Férje Tamás kedvéért kezdett zenét tanulni, hárfán, lanton és fuvolán muzsikálni, a gyermekeinek jóságos anyja lett. Ezekben az években Szőr Tomás jelentősen előre haladt a megbecsülésben és anyagiakban is megmutatkozó elismertségben. A család hamarosan egy szép házba költözhetett London előkelő város részében. 1509-ben 8. Henrik lépett az angol trónra. Kezdetben úgy látszott, hogy kitűnő uralkodó és az egyház hű fia. Luther ellen készített írása kiérdemelte a pápától a Defensor Fidei, a hit védője címet, amelyet az angol királyok mindmáig megtartottak. 1522-ben azonban a király beleszeretett Boleyn Anna udvarhölgybe. Megkísérelte Rómában érvénytelenítetni a spanyol hercegnővel, aragóniai Katalinnal több éve fennálló házasságát. Amikor ez nem sikerült, elhatározta, hogy a német protestáns fejedelmi családok példájára elszakad Rómától. Hogy ezt a néppel elfogadtassa, szüksége volt egy politikusra, aki a diplomáciában jártas, és mind a világi, mind az egyházi hatóságok előtt egyaránt népszerű. Választása Mórus Tamásra esett. 1529-ben kinevezte kancellárjává. A király azt remélte, hogy Szőr Tomás személyében szövetségesre lel terveihez, de hamarosan be kellett látnia, hogy csalódott.
Tamásnak sokáig sikerült távol tartania magát a király első házasságának érvényességéről folyó vitától, mondván, nem vagyok sem egyházjogász, sem erkölcstantudós, ezekben a dolgokban nem vagyok illetékes. Az ellentét azonban kettőjük között mind jobban növekedett, és a helyzet lassan tarthatatlanná vált, miközben a király egyre nagyobb mértékben utánozta protestánsok lépéseit, Mórusz Tamás könyveket és tanulmányokat írt a protestánsok ellen. Végül 1532-ben Sir Thomas benyújtotta lemondását, és ezúttal el is fogadták. Ezzel elveszítette fizetését, és mivel állandóan elutasította, hogy hivatala révén meggazdagodjék, családja kezdett szükséget látni. Thomas azonban nem veszítette el nyugalmát. Derűsen mondta hozzátartozóinak, ha másképpen nem megy, mindnyájan koldustarisznyát fogunk, és az ajtók előtt a Salve Reginát énekeljük. Így együtt maradhatunk, és közösen boldogok lehetünk. Másfél éven át egészen visszavonultan, csak irodalmi munkáinak élt, közben a király feleségül vette Boleyn Annát. Koronázására Sir Thomas nem ment el, pedig meghívták. A király tombolt a sérelem miatt, az udvaroncok pedig úgy érezték, itt az idő, hogy végleg elgáncsolják az irigyelt nagyembert, a király egykori kedvencét. Belerántották egy perbe, amelyet egy látnok nő ellen folytattak, aki a király második házasságát állítása szerint isteni parancsra támadta, és ezért halálra ítélték. Sir Thomas a szokott ügyességgel védte magát, és a király kénytelen volt ellene az eljárást leállítatni. De hamarosan nyílt törésre került a sor. A pápa a király második házasságát érvénytelennek nyilvánította, és kimondta a kiközösítést. Henrik király azzal válaszolt, hogy a parlamenttel az angol egyház egyetlen fejévé nyilvánítatta magát, megkövetelve mindazt a hatalmat és méltóságot, amely addig a pápa kiváltsága volt. Minden alattvalónak esküt kellett tennie az új törvényre. Sok katolikus, még püspök és pap is úgy segített magán, hogy csendben hozzátette, amennyiben ezzel nem szegem meg Isten parancsát. Sir Thomas azonban nem élt ilyen fogással. Megtagadta az eskületételét, ezért a hírhet londoni Towerbe zárták. Fogságában Isten adta alkalmat látott a szemlélődő életre. Ebben a szellemben tűrt éhséget és hideget. Azt remélték ugyanis, hogy az aggódó családtagok szelíd nyomása el fogja érni azt, amit a fenyegetések és kínzások nem tudtak elérni. Emellett azt mondták neki, hogy bebörtönzött barátja, a szintén vértanú halált halt Fischer János bíboros már letette az esküt. Amikor mindez nem járt eredménnyel, megszigorították a fogságot és megtiltották a látogatásokat. A levelek, amelyeket fogságából Margit leányának írt, legfontosabb lelki írásai közé tartoznak. Engem még nem akar a jóisten, sóhajtott Sir Thomas, amikor vérpadra vittek három kartaúzi szerzetest, akiket később még 15 követett. Belsőleg készen állt a vértanúságra, de vakmerőségnek tekintette, hogy annak ő maga elébe menjen. Amikor Fischer bíboros kivégzése után 2 héttel bíróság elé állították, szellemesen és ügyesen védekezett. Tamás azt tartotta ugyanis, hogy Isten azért adott észt és szellemi képességeket az embernek, hogy azokat önmaga és a rábízottak életének védelmére és gyarapítására használja. Elveinek megfelelően Tamás nyíltan kifejtette, hogy világi uralkodó nem igényelhet magának vallási jogokat. 1535. július 6-án vezették a vesztőhelyre. Nyugodt és derűs volt, mint mindig.

Minden napunk ajándék Istentől. Fogadjuk örömmel a hétköznapok látható és láthatatlan ajándékait.

szentek legyetek. Krisztus nem útjelző tábla, nem is útszakasz, hanem ő maga az út, mondta Bacillius Szenger OSB.

Dicsértessük a Jézus Krisztus! Tisztelettel és szeretettel köszöntöm a Mária Rádió hallgatóit műsorunk keretében Hitigasságok szívnek, léleknek. A mikrofonnál Csontedetus Nádi plébánust hallják. A múlt adás alkalmával egy új témát nyitottunk, és pedig a Gaudete et Exultate apostoli buzdítás ismertetését. A legutóbbi adásban arról a hittani kongregáció által kiadott levélről volt szó, amely a Placuit Deo címet viseli, és amely mintegy bevezeti ezt az apostoli buzdítást, felhívva a mai társadalomnak a figyelmét két veszélyre, és pedig egy újfajta gnoszticizmus, illetve egy újfajta pelagianizmus ideológiájára, amelyek ugyan nagyon divatosak és jól hangzó szólamokat fogalmaznak meg, de súlyos tévedéseket rejtenek magukban, és gyakorlatilag nem egyeztethetőek össze a keresztény hittel, a keresztény tanítással, az ember üdvösségéről, Jézus Krisztus megváltó művéről. A mai adásban tehát elkezdünk ismerkedni ezzel az apostoli buzdítással, amely a Gaudete et Exultate címet viseli. Ez magyarul annyit jelent, hogy örüljetek és bújjongjatok, és amelyet Ferenc pápa az életszentségre szóló meghívásról írt. Ennek az apostoli buzdításnak 5 fejezete van. Ma az első fejezet első részét fogjuk átvenni. Örüljetek és újongjatok, idézi a pápa kezdetnek a boldog mondásokat a hegyi beszéd kezdetén. Örüljetek és újongjatok, mondja Jézus azoknak, akik üldözést vagy megaláztatást szenvednek miatta. Az Úr mindent elkér, és amit fölkínál érte, az igazi élet, a boldogság, amelyre teremtve lettünk. Azt akarja, hogy szentek legyünk, és nem azt várja, hogy megelégedjünk egyfajta középszerű, felhigított, széteső élettel. Valójában különféle módokon a Szentírás első lapjaitól kezdve jelen van az életszentségre szóló meghívás. Így mondta az Úr Ábrahámnak, járj előttem, és légy tökéletes. Ezen a ponton röviden már meg is állunk, hiszen a második mondat melbevágó mindnyájunk számára, azt írja a pápa, az Úr mindent elkér, amit fölkínál érte az igazi élet, a boldogság, amelyre teremtve lettünk. Legtöbbször úgy vagyunk, hogy hajlandóak vagyunk ezt-azt felajánlani, feláldozni Istennek. Időnkből, energiánkból, javainkból ajánlunk Istennek, de hogy mindent Istennek átadjunk, erre igazából csak a nagy-nagy szentek voltak képesek, és ők is küzdelmek, vívódásuk árán. Ezt a szempontot talán nem árt szem előtt tartani. Meddig is jutottam el én az önátadásban, mert mit is tudtam Istennek felajánlani, abból, amit birtokolok, abból, amihez ragaszkodok? Ott van előttünk Jobbnak a példája, aki így imádkozik, az Úr adta, az Úr elvette, áldott legyen az Úr neve. Illetve szoktam mondani, hogy a kereszténység nem olyan, mint egy kártyapakli, amelyből kiválogatjuk a jó kártyákat, mondjuk az ászokat és a többit letesszük, hanem aki a kereszténységet felvállalja, úgymond az egész kártyapaklit felvállalja, ászokkal, kettesekkel, hármasokkal, mindennel, ami benne van abban a kártyapakliban,
Nem lehet a kereszténységből kiválogatni azokat a részeket, amelyek nekünk szimpatikusak, amelyek nekünk kedvesek, amelyek fülünknek jól csengenek, és akkor visszautasítani mindazt, ami kellemetlen, nehezen elfogadható, nehezen megérthető, vagy ami ellenkezést vált ki bennünk. A másik dolog, amit ennél az első bekezdésnél meg szeretnék jegyezni, idézi a pápa Ábrahámnak szóló szavát az Úrnak, járj előttem és légy tökéletes, és ez a tökéletesség a latinban, illetve a görögben a teljességet, a beteljesedett életet jelenti. Tehát nem csak az, hogy tökéletes, hanem a tökéletességnek van egy mélyebb értelme, az tökéletes, ami kerek, ami beteljesedett, amiből nem hiányzik, ami megérett. Tökéletes az az ember, aki teljesen önmagára talált, azért, mert befogadta Istent az ő életébe, és hagyta, hogy Isten őt átalakítsa, átformálja, értékrendjét megtisztítsa, őt magát pedig megszentelje kegyelmével. De hallgassuk tovább a Szent Atya szavait. Az alábbiakban ne az életszentségről szóló értekezést várjunk sok, ezt a nagyon fontos témát gazdagító meghatározással és megkülönböztetéssel, vagy elemzésekkel, melyeket a megszentelődés eszközeiről lehetne folytatni. Szerény célom csak annyi, hogy megismételjem az életszentségre szóló meghívást. Annak veszedelmeivel, kihívásaival és alkalmaival együtt. Úgy, hogy keresem megtestesülését a jelenlegi világunkban. Mert az Úr mindnyájunkat kiválasztott, hogy szentek és fedhetetlenek legyünk előtte a szeretetben. Ezen rövid bevezető után tér rá a Szent Atya az első fejezetre, amely az életszentségre szóló meghívás címet viseli, és ennek első alpontja a szentek, akik bátorítanak és kísérnek bennünket. A zsidóknak írt levél tanúk koszorújáról beszél, akik arra bátorítanak, hogy fussuk meg kitartással az előttünk levő pályát. Szó van benne Ábrahámról, Sáráról, Mózesről, Gedeonról és másokról. És főként arra kapunk felhívást, hogy ismerjük fel, hogy a tanúk ilyen felhője övez, akik biztatnak bennünket, hogy ne az út szélén álljunk, hanem haladjunk a célunk felé. Közöttük lehet a saját édesanyánk, egy nagymama vagy más ismerősök. Talán nem volt mindig tökéletes az életük, ám tökéletlenségük és bukásaik ellenére is haladtak előre az útjukon, és kedvesek voltak az Úr előtt. Ezen a ponton Ferenc pápa zárójelben említi meg az egyik szentírási részt, Szent Pál apostolnak a Timoteushoz írt második levelének az első fejezetét, amit fontosnak tartok szó szerint is idézni. Ezeket írja Szent Pál apostol Timoteus tanítványának. Jól emlékszem őszinte hitedre. Ez előbb nagyanyádban, Louisban, majd anyádban Eunikében élt, és most biztosan tudom, téged is eltölt. Tudjuk, hogy az első keresztények pogányságból tértek meg. Számukra újdonság és felfedezés volt a keresztény hit. De Timoteusnál már látjuk azt az életútat, amely talán számunkra is ismerős, amikor valaki nem önmaga küszködései által ismeri meg elsősorban a keresztény hitet, hanem
szülei, nagyszülei példája, nevelése voltak azok a kegyelmi források, amelyből eljutott a keresztény hitre, és hogy mennyire fontos a hitet nem csak elnyerni, hanem továbbadni, és mennyivel könnyebb egy olyan embernek eljutni Jézus Krisztushoz, aki gyerekkora óta már hallott a keresztény hitről, nem egyedül kell bejárja, végigkutatva a különböző tanukat, az élet ösvényeit, míg nem megtalálja Krisztusban az igazságot. Ugyanakkor annak, hogy egy keresztény közegbe, keresztény társadalomba születik bele valaki, ahol természetes a családjában, a környezetében a keresztény hit, veszélyt is rejteget magában, hiszen lehet, hogy elfeledkezik a kereszténység nagy ajándékáról, természetesnek veszi, hogy ő keresztény, és minden körülötte keresztény, mindenki más kereszténynek vallja magát a környezetében, és ez oda vezet nagyon sokszor, hogy felületessé válik a hitünk. Nem mérjük fel annak a mérhetetlen gazdagságát, hogy keresztények vagyunk, mert nem is érezzük annak a súlyát, hogy mit jelent kereszténységen kívül, vagy keresztény életmódban élni. A világ pedig azt mutatja, hogy ahol keresztény társadalmak alakultak ki, ahol a társadalom nagy többségben, vagy elsöprő többségben kereszténynek vallja magát, ott elmarad a kihívás, hogy a hitemért megharcoljak, hogy szembesüljek azokkal, akik nem keresztény hit szerint élnek, ez pedig a kereszténység ellanyhullásához, elsekélyesedéséhez vezet. Ennek pedig egyenes következménye, hogy a hit kezd megszűnni. Gyakorlatilag ezt a folyamatot tapasztaljuk Európa szerte, és konkrétan a mi közösségeinkben, a mi társadalmunkban is. A szentek, akik már elérkeztek Istenhez, a szeretet és a közösség kapcsolatában vannak velünk. Erről tanúskodik a Jelenések könyve, amikor közben járó vértanukról beszél. Az oltár alatt azoknak a lelkét láttam, akiket az Isten szaváért és tanúságtételükért öltek meg. Nagy szóval kiáltották, mondván: Urunk, te szent és igaz, meddig vársz még az ítélettel? Mikor állsz bosszút a vérünkért a föld lakói? Azt is mondhatnánk, hogy körülvesznek, kísérnek és vezetnek Isten barátai. Nem egyedül kell hordoznom azt, amit valójában egyedül nem tudnék hordozni. Isten szentjeinek serege oltalmaz, támogat, hordoz a tenyerén, idézi ezen a ponton Ferenc pápa elődjét, 16. Benedek pápát. Sokan értetlenül állnak a szentek szerepével szemben. A Szent Atya ezen bevezető részben is kiemeli azt, amit röviden így fogalmazunk meg a szentekkel kapcsolatosan. Egyrészt a szentek életükkel példát mutatnak számunkra, másrészt pedig közben járnak értünk. Az egyik protestáns író, aki megtérte a katolikus hitre, a következő képen fogalmazza meg önmaga számára a szentek közbenjárásának a kérdését. Azt írja, ha valaki el akar egy bizonyos ügyet rendezni, akár hivatalban, akár más helyen, és van neki egy ismerőse, aki hozzá közel áll, és azon a helyen dolgozik, vagy azon a helyen ismeretes, akkor nyilván, hogy meg fogja kérni a saját ismerősét, hogy segítsen neki eligazodni abban a hivatalban, vagy abban a kérdésben, ahol neki
elintézni valója van. És ha ez így működik az emberi társadalomban, hogy egymásnak a segítségét kérjük, hogy eligazítást kapjunk azon a területen, amelyen mi nem vagyunk jártasak, akkor miért nem működne ugyanez a dinamika a mennyek országában is? Isten nem irigy az emberekre, hogy egyedül ő szeretne csak jót tenni. Sőt, Isten mindent megoszt az emberekkel a saját gazdagságából, és annak örvend, ha mi emberek Istenhez hasonlóan megtanulunk jót tenni, megtanulunk közben járni, és azt a közbenjárást, amit egymásért itt a földön végzünk, illetve végezni megtanulunk, azt kiteljesedve folytatjuk a mennyek országában. A boldoggá és szentjavatási eljárások során az erények hősies fokú gyakorlását vizsgálják, írja Ferenc szentatya, illetve az élet feláldozását a vértanúságban, vagy az egészen a halálig tartó másokért odaadott élet eseteiben. Az élet ilyen odajándékozása Krisztus példájának a követése, és méltó a hívők csodálatára. Emlékezzünk például boldog Sagedo Maria Gabriellára, aki a keresztények egységéért ajánlotta fel életét. Ezen a ponton Ferenc pápa egy kevésbé ismert szentet idéz, talán pont azért, hogy kiemelje, a szentek nincsenek távol tőlünk. Nem csak a naptárba bekerült régi szentek azok, akik közben járhatnak értünk, akiknek megadatott, hogy az életszentséget elérjék, hanem a mikorunkban is szinte észrevétlenül és ismeretlenül ott élnek mellettünk a szentek. Maria Sagedo egy származású lány, 1914-ben született Szardíniában. És amiután elvégezte az iskolát, katekéta, vagyis hittantanár szeretett volna lenni, ezt tanulta, és ahogyan elkezdte a katekizmust, a hittanórát tartani, az elején szigorú volt, és úgymond pálcával a kezében tanított, de lelki pásztora egy cetlit adott a kezébe, ezzel az üzenettel: fegyverkezz fel türelemmel, ne bottal. És ennek kapcsán is ez a hitoktató alakított életén, változtatott módszerei, ahogy így haladt az Isten felé vezető úton, szerzetesi hivatást érzett magába, és be is lépett a trappista nővérek kolostorába, Róma mellett Grotta Ferratában. Viszont azokban az években, a 30-as években találkozik azzal az eszmével, amely a keresztények egységéről szól. Gondoljunk bele, jóval a vatikáni zsinat előtt vagyunk, a 30-as években alig-alig közeledtek egymáshoz a különböző keresztény felekezetek képviselői. És Maria Gabriella Sagedo megérezte ebben a lelkületben az Úr Jézusnak a szándékát, aki imádkozott, hogy egy nyáj legyen és egy pásztor, és életét a keresztények egységért ajánlotta fel. Isten elfogadta tőle ezt a felajánlást, hosszú betegségen esett át, tuberkulózis betegségét kapta el, fertőzését, úgyhogy körülbelül másfél évet élt a megbetegedése után, és 1938-ban halt meg. Utolsó gondolata, utolsó szavai ezek voltak: legyenek mindnyájan egyek, amint te, Atyám, bennem vagy, és én benned,
s úgy legyenek ők is egyé bennük, hogy így elhiggye a világ, hogy te küldtél engem. Rövid élete volt, alig feltűnő talán mások számára, de mégis ott volt benne a lelki fejlődés, hogy egyre tökéletesebben magáévá tudja tenni Isten akaratát, és megvolt benne az a nagy lelkűség, hogy felajánlja életét egy magasztos ügyért. Lehet, hogy valaki elgondolkodik ezen, hogy hogy is lehet, hogy életemet felajánlom, és akkor milyen az az Isten, aki betegséget küld rám, és hogy miért kell ez ahhoz, hogy egy jó ügy megszülethessen. A szenvedésnek és a kegyelemnek összefonódása egy mély misztérium, amelyet teljes egészében soha nem fogunk tudni megérteni, de a kiinduló pontja mégis az Úr Jézusnak a keresztje, amely minden vértanúságnak, minden áldozatvállalásnak a forrása és a gyökere, miszerint ebben a bűntől megsebzett világban úgy lehet gyógyítani, hogyha elszenvedjük a rosszat, elszenvedjük a bűnnek a következményét, azt letesszük Isten kezébe, és ezáltal a világ gyógyul. Titok számunkra, hogy hogyan. Titok megérteni ennek az okokozati összefüggését. De azt hisszük, hogy az Úr Jézus kereszt áldozata Istennek a mélységes szeretetéről árulkodik, és semmiképpen sem arról, miszerint Isten szeretné a szenvedést, szeretné, hogy az ember nyomorogjon, küszködjön. Isten az embert üdvösségre hívja, de igen sokszor az üdvösséghez vezető út bizony a szenvedésen és a megpróbáltatáson át vezet. A következőkben rövid szünetet tartunk, majd folytatjuk előadásunk második részével.

A Gaudete et Exultate, apostoli buzdítás első fejezetének második alpontja, a szentek a kapu körül, vagy talán helyesebb fordításban, a szentek a szomszéd kapuban címet viseli. Nem csak a már boldoggá és szenté avatottakra gondolunk. Folytatja a Szent Atya gondolatmenetét. A Szentlélek mindenfelé árasztja Isten szent népében az életszentséget, mivel úgy tetszett Istennek, hogy az embereket ne egyenként, minden társas kapcsolat kizárásával szentelje meg és üdvözítse, hanem néppé tegye őket, mely őt igazságban megismeri és szentül szolgál neki. Az Úr az üdv történetben egy népet üdvözített. Nem létezik teljes önazonosság egy néphez tartozás nélkül. Ezért senki sem egy magában, elszigetelt egyénként üdvöző. Isten az emberi közösséget alkotó személyes kapcsolatok szövetét szemmel tartva vonz magához bennünket. Isten népi dinamikába, egy nép dinamikájába akart belépni. Szívesen látom meg az életszentséget Isten népének türelmében, a szülőkben, akik nagy szeretettel nevelik gyermekeiket, olyan férfiakban és nőkben, akik fáradtságos munkájuk eredményeként viszik haza a kenyeret, a betegekben, az idős apácákban, akik őrzik a mosolyt. Ebben a napról napra állandó előbbre jutásban látom a küzdő egyház életszentségét. Ez nagyon gyakran a kapunál megállók, a mellettünk élők életszentsége és Isten jelenlétének tükröződései, vagy más szóval élve az életszentség középosztálya. Az elhangzott részből kiemelhetjük, hogy a Szent Atyának mennyire fontos bemutatni az Isten és ember közötti kapcsolatot a maga valódiságában, amely nem egy személytől személyig tartó kapcsolat olyan értelemben, hogy egy embernek az Istennel való kapcsolata kizárva minden más kapcsolatot, hanem amikor az ember kapcsolatba lép Istennel, akkor magával viszi a többi kapcsolatát is, vagyis hogy népként lép az ember kapcsolatba Istennel, közösségként lép az ember kapcsolatba Istennel. Nem tudja kizárni az embertársait az Istennel való kapcsolatból, mint egy saját magára összpontosítva csupán. Az ember a valahányszor úgy akarja az Istennel való kapcsolatát felépíteni, hogy ebből kizárja embertársait, az egyfajta lelki önzésnek minősül. Hagyjuk, hogy ösztönözzenek minket az életszentségnek azok a jelei, melyeket az Úr annak a népnek a legalázatosabb tagjai által nyújt, amely Krisztus profétai küldetéséből is részesedik, leginkább azáltal, hogy a hívő és szerető élettel egyre szélesebb körben tesz tanúságot róla. Gondoljuk csak meg, amint a keresztről nevezett Szent Terézia Benedikta mondja, hogy az igazi történelem az ő sokaságukból épül, és itt idézi Szent Terézia Benediktát, a legsötétebb éjszakában jelennek meg a legnagyobb proféták és szentek. Mindazonáltal a misztikus élet éltető patakja láthatatlan marad. Kétségtelen, hogy a világtörténelem döntő eseményeit lényegesen befolyásolják olyan lelkek, akikről a történelemkönyvek egy szót sem mondanak. És hogy kik azok a lelkek, akiknek köszönetet kell mondanunk személyes életünk döntő eseményeiért, azt csak azon a napon fogjuk megtudni, amelyen minden rejtett dolog nyilvánvalóvá lesz. Eddig az idézet. Szót kell ejtenünk röviden erről a szentről, akit itt Ferenc pápa idéz,
keresztről elnevezett Szent Terézia Benediktáról, aki a világi nevén Edith Stein névre hallgatott, zsidó származású személy, aki Németországhoz tartozó akkori Wroclawban született, és filozófiát tanult, tanulmányai által, illetve Avilai Szent Teréz írásai által katolizált keresztény lett, és belépett 33-ban a karmeliták kölni rendházába, aztán a II. Világháború alatt a nácizmus elől Hollandiába menekítették a rend elöljárói, de hát Hitler előbb-utóbb oda is kiterjesztette hatalmát, testvérével együtt Szent Edith Steint is letartóztatták, és az auschwitzi koncentrációs táborban lelte halálát 1942-ben. Rendi neve tehát keresztről elnevezett Szent Terézia Benedikta, világi neve Edith Stein. Ő írja tehát ezeket a sorokat, amelyek igenis mély üzenetet rejtenek számunkra. A világot jó felé nem a politikusok, nem a nagy tudósok, nem a nagy üzletemberek fogják vinni, hanem a szentek, akik lehet, hogy rejtve maradnak, sőt, legtöbbször nem fedődik fel kilétük. De a világ végén, amikor minden rejtett dolog nyilvánvalóvá lesz, akkor fogjuk igazából megérteni, hogy a történelemnek a forduló pontjain, amikor sikerült nagy veszélyeket elhárítani, sikerült a világot jó irányba fordítani, ott mindig nagy szentek álltak. Folytatja Ferenc Szent Atya, az életszentség az egyház legszebb arca, de a Szentlélek a katolikus egyház keretein kívül és nagyon eltérő körülmények között is mutat olyan jeleket, melyek az ő jelenlétéről tanúskodnak, s amelyek segítségével magának Krisztusnak a tanítványai is mélyebben megérthetik az általuk közvetített üzenetet. Másrészt Szent II. János Pál pápa emlékeztet arra, hogy a Krisztusért vállalt vértanúság a katolikusok, ortodoxok, anglikánok és protestánsok közös öröksége. A szép ökumenikus megemlékezésen, melyet a pápa a 2000. jubileumi évben a Kolosseumban akart megünnepelni, hangsúlyozta, hogy a vértanúk halála minden megosztó erőnél hangosabban beszélő örökség, és valóban sokszor elhangzott ez az igazság, hogy amikor a vallás ellenes rendszerek letartóztatták a papokat, a szerzeteseket, a keresztény hívőket, akkor nem azt kérdezték, hogy milyen felekezetű vagy, hogy katolikus vagy-e, ortodox vagy-e, protestáns vagy-e, hanem keresztény hitükért haltak vértanú halált mindezek, a hősies lelkű emberek, és üldözőik mindig csak ennyit kérdeztek, hiszel Istenben, hiszel Jézus Krisztusban, akkor nekünk ellenségünk vagy, és mi téged el akarunk pusztítani. És hogyha Krisztus ellenségeinek elég volt ennyi ahhoz, hogy döntsenek élet és halál fölött, akkor megértjük, hogy az alapvető lényeges vonás minden ember életében, hogy Krisztushoz tartozik-e, avagy sem. És ezen alapdöntés mellett eltörpül a felekezeti hovatartozás. Ezért beszél Szent János Pál pápa a vértanúság ökumenizmusáról, és ezt eleventi fel ebben a bevezető részben Ferenc pápa, kétszer is rátérve az ökumenizmus gondolatára ezen sorok alatt. Ezzel ugyanakkor
azt is sugallja nekünk, hogy az életszentségről nem lehet úgy beszélni, hogy ne legyen meg ez az alapvető érzékenység bennünk, hogy kívánjuk és kérjük az egyháznak a teljes egységét, kérjük, hogy megszűnjenek a szakadások, az ellentétek a keresztények között, hogy egy akul legyen és egy pásztor, hiszen az életszentség az mindig a Szentlélek adománya, és ahol a Szentlélek működik, ott létrejön az egység. Ezekkel a gondolatokkal búcsúzom a mai napon a kedves Mária Rádió hallgatóktól, megköszönve megtisztelő figyelmüket. A mikrofonnál Csontede Tusnádi plébánost hallották szokott műsorunk keretében, Hitigasságuk szívnek, léleknek.

0: A Mária Rádiót a saját telefonján keresztül is hallgathatja.
1: Páncsázza a következő telefonszámot.
2: 031 504 0404.
1: A hívás díja percenként annyi, mintha az ön telefonjáról vezetékes telefonszámot hívna. A nap 24 órájában hívhatja a
2: 031 504 0404-es telefonszámot.
1: Hallgassa telefonon keresztül is
3: a Mária Rádiót!

Valahányszor hallod, hogy hármat üt az óra, merülj el teljesen irgalmasságomban. Dicsőítsd és magasztald. Hívd le az egész világra hatalmát, főleg a szegény bűnösökre, mert az izgalom ebben az órában nyílt meg teljesen a lelkek számára. Ebben az órában kéréseddel mindent elnyersz magad és mások számára. Ebben az órában lépett a kegyelem az egész világba. Az irgalom legyőzte az igazságosságot.

0: Az Atya, a Fiú és a Szentlélek nevében.
1: Amen.
0: Örök Atya, tekints irgalmas szemmel az egész emberiségre, különösen a szegény bűnösökre, akiket Jézus legirgalmasabb szíve oltalmaz. Az ő keserves kínszenvedése által könyörülj rajtunk, hogy irgalmad minden hatóságát dicsérjük mindörökkön, örökké.
1: Amen.
0: Mi Atyánk, aki a mennyekben vagy,